0: Ízelítő adásunk tartalmából.
1: Mit olvassanak a gyerekek?
0: Merre tart Európa a mesterséges intelligencia korában?
1: Bős Nagymaros hatása.
2: Egyáltalán a bős nagymarosi kérdés azért kerül elő, mert ekkor kezdődtek azok a környezeti problémák, azoknak a sorozata, amelyek mai időket is uralják.
0: 14. Leópápa Franciaországban.
1: Az ELTE informatikai kar programjai.

0: Kötelező olvasmányok, mit olvasnak a gyerekek? Erről szólt a Határtalan Tudás rendezvénye. Az egyik előadóval, Pintér Borbálával, az LTBTK Irodalom és Kultúra Tudományi Tanszék adjunktusával beszélgetünk.
1: A rendezvényen szóba került maga a kötelező olvasmány elnevezés is.
2: Maga a kifejezés is némileg problematikus, mert azért az a kifejezés, hogy kötelező, azért az óhatatlanul valami ellenállást vált ki a gyerekekből, meg valami olyasmit feltételez, hogyha ezeket teljesítjük, akkor eljutunk valahová, de közben azért lehet, hogy az sem egészen igaz. Tehát, hogy valahogy az olvasást ösztökélni, motiválni, azt nem biztos, hogy az ilyen fogalmakkal megnevezett szövegekkel lehet. Másrészt meg hát nyilván az a kérdés, hogy a kötelező olvasmányok listája már jócskán generációk óta nem nagyon változik, hogy vajon ez a megoldás, hogy a fiatalokat olvasásra motiváljuk. És sokunkban van kétely a tekintetben, hogy ezek a szövegek azok.
1: Tulajdonképpen évtizedek óta a vita tárgya, hogy mit olvassanak a gyerekek, a diákok számára, mit jelentenek ezek a művek?
2: Hát ugye a mit olvassanak kérdés, majd a kötelező olvasmányok kérdés, azt szerintem két külön téma, mert ugye a kötelező olvasmányok azok az iskolai környezetben előírt műalkotások, amit olvassanak, azért az egy sokkal tágabb fogalom, és ezeket nem csak az irodalom órán lehet bevezetni, hanem ugye az edukációnak különböző fokozataiban. Hát amit olvassanakra szerintem a gyermekkönyvpiac, meg az ifjúsági piac azért rengeteg választ kínál, tehát rengeteg kortárs mesekönyv, meg ifjúsági regény van, ami az olvasást ösztönözheti. Szóval ilyen szempontból nagyon jó a magyar helyzet, hogy van ilyen kisgyermekkortól elérhető, akár ilyen ismeretterjesztő, akár pedig ilyen regényes mesevilágot ábrázoló könyv van, szóval, hogy a könyvpiac erre felkészült, csak az a kérdés, hogy a gyerekek számára ezt az iskolai szituációban hogyan tudjuk közelhozni.
1: A kerettanterv mennyire tudja megkötni, vagy mennyire köti meg a pedagógusok kezét?
2: Hát a kerettanterv rettenetesen megköti a pedagógusok kezét, hát gyakorlatilag az, ami leszűkíti a számunkra egyrészt az időt, másrészt pedig ugye ott a teljesítendő feladatok között szerepelnek ezek a bizonyos szövegek, és ezeket a diákokkal mindenképpen meg kell ismertessük, mert pillanatnyilag olyan az érettségi kimenetele, hogy bizonyos szövegekből akár szövegrészeket fel kell tudni ismerni, vagy a szereplők nevére emlékezniük kell, tehát hogyha tanárként ezekkel a regényekkel nem ismertetjük meg őket, vagy nem ezekkel a regényekkel, ugye itt az is egy nagy probléma, hogy mondjuk Móricztól az Úri Murit kell tanítani, és azért elképzelhető, hogy egy csoportban egy másik Móricz regény sokkal jobban működhetne, viszont ezt a regényt nem kerülhetjük meg, mert vonatkozhat rá kérdés az érettségiben. Így volt ez, azt hiszem, hogy 2 évvel ezelőtt is. Nem csak, hogy az van megkötve, hogy bizonyos alkotóknak az életművével, alkotásaival foglalkozunk, hanem konkrétan ki van jelölve, hogy mely szövegeket kell tanítanunk, és mivel az érettségi pillanatnyilag úgy néz ki az irodalmi feladatlapban, hogy rá lehet kérdezni konkrét tartalmi elemekre vagy szereplőkre, ezért problematikus, hogyha ezekkel nem foglalkozunk, akkor hátrányba kerülnek azok a gyerekek, akik nem ismerkedtek meg a tanórák folyamán ezekkel a regényekkel.
1: Tulajdonképpen lényeg lenne, hogy beinduljon egy társadalmi olvasás népszerűsítés.
2: Azt gondolom, hogy ezek egyrészt független kérdések, és másrészt meg nyilván összetalálkoznak. Tehát az olvasás népszerűsítése, meg az, hogy az olvasás visszakerüljön a mindennapi rutinba, az egy másik gondolat, ami szükségszerű, és nyilván valami olyasmi kéne az irodalomoktatásban, vagy a magyar nyelv és irodalom tantárgyban, hogy a könnyebben olvashatótól juthassunk el az esetleges klasszikus irodalomig. Hogy én nem gondolom, hogy klasszikus irodalmat ne kéne tanítani, csak hogy a belépő mondjuk a 9. évfolyamban valóban a Viliász és az Odüsszeia, azért ott vannak kétségeim. Tehát lehet, hogy könnyebben fogyasztható, kortárs szövegű, kortárs problémákat feltáró regényeken keresztül könnyebb lenne az iskolai tanítás, de az olvasás népszerűsítés az nem csak közvetlenül azért a magyar tanár feladata, mert az is egy olvasás népszerűsítő attitűd.

0: attitűd, hogyha egy másik tanárt látnak a gyerekek olvasni, vagy ismeretterjesztő irodalmat kapnak a kezükbe. Tehát ugye az olvasás az nem csak a szorosan véve szép irodalmi művek olvasását jelenti.
1: Szükség van kötelező olvasmányokra?
0: A kifejezés az nagyon problematikus, de ilyen közös vagy kölcsönös olvasmányokra, hogy azt hiszem, hogy szükség van, mert hogy ez ad valamiféle összetartozást. Tehát egyrészt ad egy kulturális összetartozást, tehát azt gondolom, hogy bizonyos szövegekről jó beszélgessünk a nagyszüleinkkel, szüleinkkel, tehát jó az, hogy vannak olyan szövegek, amelyeket mindannyian ismerünk, az is nagyon jó, hogyha egy osztályközösségben vannak közös szövegek. És ezt például úgy is meg lehet tenni, hogy diákok ajánlanak szövegeket, és azok válnak az osztályközösség számára közös olvasmányá, és akkor abból indulunk ki. Tehát az, hogy milyen narratológiai eljárások vannak, vagy hogyan szerveződik egy szöveg, azt azért alapvetően nagyon sokféle regényen keresztül mondjuk meg lehet tanítani, nem kell ennek rögtön a legnehezebb jókai, vagy hát viszonylag nehezen fogyasztható jókai regénynek lenni. Tehát, hogy szükség van arra, hogy közös olvasmányélményeink legyenek, mert mindannyian vágyunk a történetekre, és az, hogy vannak közös történeteink, amelyből ismerünk egyfajta cselekményvezetést, vagy egyfajta történetmondási stratégiát, akkor tudunk abból arra építeni. Tehát ezért azt gondolom, hogy igen, hogy ez egy mekkora közösség, hogy ez egy osztályközösség, vagy egy iskolai közösség, vagy a nemzetünk közössége, ezek mind átgondolandó kérdések, de hogy kis közösségekben szükségünk van közös történetekre, azt biztosan állítom, és ehhez nagyon-nagyon jó szép irodalmi munkák vannak a ifjúsági irodalomban is, meg hát a klasszikus irodalomban is.
1: Pintér Borbálát, az ELTE BTK Irodalom és Kultúratudományi Tanszék adjunktusát hallották.

0: Merre tart Európa a mesterséges intelligencia és a felgyorsult digitális átalakulás korában? Ezt a témát járta körbe az All Digital Summit 2026, melyet Belgrádban rendeztek meg. Az egyik résztvevővel, Balacsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk.
1: Az All Digital egy olyan ernyő szervezet, amely főképp Európában, de már Európán kívüli tagokat is maga között tudhat. Hazánkat például a Dél-Alföldi Teleházak Egyesület képviseli, és én is ő képviseletükben vehettem részt az idei konferencián, ahol a mesterséges intelligencia, a digitális jólét, technológia mindennapjainkra gyakorolt hatása volt a konferencia középpontjában. A kétnapos konferencia során plenáris előadások, workshopok és rövid úgynevezett lightning talk beszélgetések során a lehető legtöbb oldalról igyekeztek a szakértők, az iparági szereplők körbejárni ezeket a témákat. Úgyhogy, mint egy jó étlapról az ember igazából mindent választhatott, végigkóstolhatott, és bele-bele nézegethetett. Én azért szeretem ezeket a találkozásokat, mert itt nem csak arról van szó, hogy az ember meghallgat egy szakmai előadást, vagy éppen részt vesz egy workshopon, hanem utána is tovább folytatódik a párbeszéd, az előadók megszólíthatóak, le lehet velük ülni egy kávéra, meg lehet osztani a saját tapasztalatainkat. És szerintem az sem egy elhanyagolható szempont, hogy az úgynevezett rövid színpadi előadásokra, mint az All Digital szervezet tagjai, mi magunk is pályázhattunk, és annak nagyon örültem, hogy az én pályázati előadásom, amely a mesterséges intelligencia jogi és etikai kérdéseiről és kihívásairól szólt, ezt beválasztották, úgyhogy a nagy közönséggel a konferencia második napján én is megoszthattam gondolataimat.
2: A konferenciának a mottója a digitális jólét egy versenyképes Európáért volt.
1: Bizony, mert hogy ez is a konferencia sajátja, hogy minden évben van egy jelmondat, van egy központi téma. Ez a mindannyiunkat érdeklő digitális jólét, azaz, hogy hogyan található meg az egészséges egyensúly a képernyők és a való élet között, és az, hogyha ezek a feltételek adottak, akkor ez mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy egyébként Európa egy stabil gazdasági helyzetet teremtsen meg, ahol az ipari szereplők, a felhasználóknak az együttműködése biztonságon, bizalmon alapul, és hogy tényleg úgy alakulnak ezek a szolgáltatások, hogy ez az emberiség javát szolgálja. Szerintem ez egy óriási kihívás és kérdés, amikor az ember azzal találkozik, hogy végtelen görgetések vannak, az ember csak mesterséges intelligencia alapú videókat néz, hogy vajon ezek egyébként hova vezetnek, mennyire befolyásolják a felhasználói tudatosságot, előrelátást és óvatosságot. Úgyhogy a konferencia abban is próbált irányt mutatni, hogy felhívja a figyelmet, hogy igenis a szolgáltatóknak, a piaci szereplőknek oda kell figyelni, hogy milyen tartalmakat és mekkora biztonsággal bocsájtanak a felhasználók rendelkezésére.
2: A konferencia mottója vajon a konferencia fő üzenetét is tartalmazza?
1: Szerintem burkoltan ez is a szervezői szándék, az, hogy mozduljunk el abban, hogy a technológia megmaradjon emberközpontúnak, és ne arról legyen szó, hogy egyébként egy közösségi oldal döntse már el, hogy épp aznap milyen ruhát szeretnék felvenni, melyek a kedvenc ételeim, milyen szokásaim vannak. Ezeknek a döntéseknek mindig is az ember kezében kell, hogy maradjon, és szerintem az is egy fontos üzenet, és több előadó is, a nyilvános és a kisebb workshopokon is megfogalmazta, hogy nem arról van szó, hogy a technika használja az embert, hanem olyan feltételeket kell teremteni, ahol mi tudjuk maximálisan kihasználni a technológiát. Például arra, hogy könnyebbé tegyük az életünket, bizonyos munkafolyamatokat felgyorsítsunk, könnyebben hozzáférjünk az információhoz, segítsünk olyan embereknek, akiknek mondjuk technikai nehézségei vannak, hogy az ő készségeik is fejlődjenek, és hogy ne maradjanak le, és ne maradjanak ki ebből a világból, hogy megismerjék az online tér nyújtotta előnyöket, legyen szó akár mondjuk egy ügyintézésről, egy tanulás támogatás folyamatáról.
2: Melyek voltak a fő témák a konferencián?
1: Természetesen mindenkit nagyon érdekelt, hogy a mesterséges intelligencia milyen helyet és szerepet lát el. Nem titok, és nyilvánvalóan mindenki hallott már arról, hogy augusztus 2-ától a mesterséges intelligenciáról szóló Európai Uniós rendelet értelmében fel kell tüntetni azokat a tartalmakat, legyen szó képes, videós vagy szöveges tartalomról, amelyeket mesterséges intelligenciával állítottak elő. Ha ezt a szolgáltató elmulasztja, akkor akár komoly bírságra is számíthat. Ezt most már a felhasználóknak egy jelentős hányada tudja, de hogy ez mégiscsak hoz egy olyan hatást, és a konferencián erről volt leginkább szó, hogy vajon egyébként egyforma szinten vagyunk-e azzal kapcsolatban, hogy felismerjük-e ezeket a nem valódi mesterséges intelligencia által létrehozott tartalmakat, úgyhogy több előadásban is kulcsfontosságú volt a kritikus gondolkodás fejlesztése, és a média műveltség mellett egyre többször hangzott el, hogy igenis a mai világban szüksége van az embereknek egy mesterséges intelligencia műveltségre is, ami nem csak a tartalmak felismerésében merül ki, hanem például abban is, hogy ezek az algoritmusok hogyan használják a személyes adatainkat, információinkat, hogy tudjuk-e, hogy abban a pillanatban, amikor felteszünk egy kérdést egy mesterséges intelligenciának, akkor ő ezt használja a tanulási folyamatra, azt, hogy egyébként legyünk óvatosak és körültekintőek, és például olyan érzékeny adatokkal, mint az egészségügyi adataink, ezt ne webdoktorként használjuk a mesterséges intelligenciában. És a másik dolog, ami pedig szintén kulcsfontosságú, ez pedig a digitális jólét témájában az, hogy az Európai Uniónak megjelent az EU Kids Act nevű törvényjavaslata, amely azt szorgalmazza, hogy korlátok és keretek közé kell szorítani a fiatalok közösségi média használatát. Kulcsfontosságú ebből a szempontból az, hogy komoly életkori korlátozásokat vezetnek be, és például 13 éves kor alatt nem lehetne közösségi média felületet használni. A szakértőknek egyöntetűen az volt a véleménye, hogy értik, hogy Európa és a világ számos országa is a tiltás felé mozdul el, de hogy ezek a szabályok önmagukban nem elégségesek, hogyha nem teremtenek meg egy megfelelő oktatási háttért. Szóval, hogy nem elég azt mondani, hogy fiatalnak, hogy ezt te nem használhatod, hanem mérteket is fel kell sorakoztatni, és meg kell tanítani a felelős közösségi média használatra.
2: Mint említette, ön is tartott előadást a mesterséges intelligencia etikai és jogi kérdéseivel kapcsolatosan. Mire helyezte a fő hangsúlyt?
1: Ezek nagyon rövid előadások voltak, mindössze 6 percen volt, úgyhogy képzeljük el úgy, mint egy kedvcsináló fogást ezeket az előadásokat. Úgyhogy igyekeztem röviden és tömören abba az irányba terelni a figyelmet, hogy igenis nagyon fontos szerepet tölt be ma a mesterséges intelligencia világában a biztonság, az adatainkkal való együttműködés, és az, hogy az algoritmusok mennyire ismernek minket, és hogy ezeket a folyamatokat bizonyán nekünk embereknek kell irányítani, és amikor használunk egy mesterséges intelligencia technológiát, akkor világos, átlátható és könnyen kezelhető formában hozzá kell jutnunk azokhoz az információkhoz, hogy az adott mesterséges intelligencia mit csinál az általunk használt tartalmakkal, hogyan táplálja ezt bele magában, hogyan fordítja vissza. És nyilván a tanulási folyamatot is kiemeltem abból a szempontból, hogy tudjuk, hogy ezek a technológiák egyébként minket is támogathatnak, és hogy mennyire fontos megtanulni ezeknek a felelős használatát. Szóval azt látszik, és én is erre szeretném erre helyezni a hangsúlyt, hogy nem arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia önmagában jónak vagy rossznak kell tekinteni, mindannyiunknak meg kell tanulni használni, és hogy mindannyiunk közös felelőssége, hogy ezt az új technológiát az emberiség javára tudjuk használni.
2: Önt a rendezvényen, a konferencián egy kimagasló díjban is részesítették.
1: A szakmai tanácskozás mellett az All Digital éves konferenciáján különböző a digitális világhoz kapcsolódó díjak átadása is történik. Idén 5 kategóriában díjazták a szakembereket, és a digitális készségfejlesztés kategóriájában elhoztam a fődíjat. Ez azt jelenti, hogy egy olyan nemzetközi csapat, akinek egy szöveges pályázat formájában mutattam be az elmúlt évek munkáit. Úgy ítéltem meg, hogy mindaz, amit én gyerekekkel, fiatalokkal és érdeklődő felnőttekkel csinálok itthon és a nagyvilágban, annak jegyében, hogy fejlesztem a digitális írástudásukat, segítsem őket, hogy egyenlő esélyekkel és megfelelő formában hozzáférjenek a digitális világ felelős és tudatos használatához. Ez olyan eredményt hozott, hogy ezt szeretnék egy díjjal meghálálni és jutalmazni, és ott a nagy közönség előtt volt szerencsém átvenni ezt az elismerést.
2: A konferencia lezárása is egy év eleji kampánynak.
1: Itt van természetesen az, hogy a konferencián két nap együtt gondolkodtunk, ez nem jelenti azt, hogy a történetnek itt lenne a vége, hiszen a digitális készségfejlesztés azt, hogy egyébként mindenki inkluzív, azaz egyenlő módon és egyenlő feltételekkel férjen hozzá az internethez és magához a digitális technológiákhoz, ez itt nem ért véget, úgyhogy ez a fajta befogadó, jövőben mutató törekvés, ez tovább folytatódik, és az Oldics Dál tevékenységeiben az év során is workshopok, szakmai egyeztetések, médiaműveltség hete fogja segíteni azt, hogy minél több emberhez eljusson az a fontos üzenet, hogy a digitális világ egy befogadó világ, és hogy mindannyiunknak helye és szerepe van ebben a folyamatban.
2: Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgettünk.

0: Az ELTE informatikai kara október 5-e és 9-e között ingyenes programsorozattal várja mindazokat, akik szeretnék megérteni, hol tart ma a mesterséges intelligencia. Gáspár Merse előtt fizikus, az ELTE informatikai kar tudománykommunikációs munkatársa, a rendezvény főszervezője nyilatkozik az eseményről.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az életünk minden területére beteszi a lábát, és az lenne a célunk, hogy megmutassuk, hogy milyen széles körben használják a tudományokon belül is, mennyiféle tudományt érint, hogyan érinti a társadalmat, tehát minél szélesebb perspektívát mutatni. Nem csak a laikusoknak, hanem a szakértőknek is egy kapcsolódási pontot teremteni meg lehetőséget. Reméljük, hogy ez hagyománnyá válik és évente megrendezésre kerül, hiszen annyit szakterületet érint, hogy aki az egyik részéhez ért, nem biztos, hogy találkozik a másik részével, akik más szempontból néznek rá, esetleg használják. Próbáltunk nagyon sok tudományterületet és különféle területet felsoroltatni a programok között is, legyen szó akár a fizikáról, számítástechnikáról, orvoslásról, robotikáról, de lesz előadás, ami etikát érint, vagy filozófiát.
2: Az esemény időpontja az nem véletlen kiválasztás alapján történt, ha jól tudom.
1: Most 11. éve történt, hogy az AlphaGo az megverte ugye 5-0 arányban a kínai származású Európa-bajnok profi gójátékost, és ez volt az az áttörés, neurális hálózatok és a mesterséges intelligencia gépi tanulás terület, amihez köthető ennek az egésznek a berobbanása. És ez pont október 5 és 9 között történt annak idején, ez egy ilyen egyhetes időszak volt, amíg ezek a mérkőzések zajlottak. És idén pont ez egy hétfőtől péntekig tartó időszakra esik, úgyhogy ezért választottuk, hogy ez legyen az AI hetének az időpontja.
2: Nagyon érdekes és izgalmas témák kerülnek majd napirendre. Például, mitől lesz egy gép intelligens, és kiválthatja-e hamarosan a tudósok munkáját?
1: Majd az előadót érdemes meghallgatni. Tehát ez most nagyon aktuális téma, ugye, mert nagyon sokan azt gondolták, hogy a technológia, robotizáció először a fizikai munkát fogja kiváltani, és néhány évvel ezelőtt is még szakértők, meg tudósok is szkeptikusok voltak az iránt, hogy az ő munkájukat érinteni fogja. És most kiderült, hogy igazából a matematikusok vannak a legnagyobb veszélyben. Odáig fejlődtek a nagy nyelvi modellek, érvelő modellek, hogy most már matematikai sejtéseket oldanak meg, és hamarosan sorra kerülnek más elméleti tudományok is. Jön a robotizáció, szóval nagy kérdés az, hogy intellektuális munkánk mi lesz tulajdonképpen. Ezek a kérdések is szóba fognak kerülni az előadás sorozaton.
2: Úgy tudom, hogy ön is foglalkozik olyan tudományterülettel, amely valamilyen szinten kapcsolódik a mesterséges intelligenciához, vagy kapcsolódhat.
1: Én elméleti idegtudománnyal foglalkozom, ami azt vizsgálja, hogy az agy hogyan működik, nem feltétlenül az, hogy biológiailag vagy biokémiailag hogyan működik, hanem hogy milyen matematikai modellek futnak igazából az agyba, hogyan oldunk meg problémákat. Hát ez a terület, ez nagyon nagy ráhatásra volt a mesterséges intelligencia fejlődésére is. Tehát tulajdonképpen Hinton, aki Nobel-díjat kapott igazából, az erről a területről érkezett. Tehát ő egy kísérleti pszichológus volt tulajdonképpen. Babaszemmozgás adatokkal dolgozom, és a babák esetén vizsgáljuk azt, hogy próbáljuk modellezni, a belső modelleket leírni, hogy hogyan tanulnak, hogyan érzékelik a világot. És hát babáknál, hogyha nem akarunk semmilyen invazív módon az agyukba nyúlni, akkor az egyetlen információ igazából, hogy a szemmozgásukat vizsgáljuk. És ezt pszichológusok már régóta csinálják, de általában csak annyit vizsgáltak régen, hogy mennyi ideig néz ide vagy oda, anyukájára, tárgyakra, személyekre, de a mai modern felvevő berendezésekkel millisekundum pontossággal lehet követni pontosan a szemmozgást, és ez sokkal több információt szolgáltat, mint amit általában eddig néztek, és mi azt próbáljuk, hogy ezt a nagyon finom mozgást kitalálni, hogy tulajdonképpen milyen valószínűségi modellek futnak az agyban.
2: A program a technológiai és természettudományos kérdések mellett a mesterséges intelligencia társadalmi hatásaival is foglalkozik.
1: Nagyon fontos kérdés, és az is fontos, hogy a társadalom tisztában legyen igazából a mesterséges intelligenciának a, hát nem csak a hatásaival, lehetőségeivel a jövőre vonatkozóan, és ehhez fontos az valamennyire, hogyha nem is szakmai szinten, de intuitíven megértsék a mesterséges intelligenciát. És tulajdonképpen ez is az előadás sorozatnak és a rendezvénynek a célja, hogy ismeretterjesztő szinten szemléletesen bemutassa a mesterséges intelligenciát, mert ha egy kicsit jobban értjük, akkor akár a mindennapi életben, hogy mit várhatunk el tőle, hogyan tudjuk használni, akár hogy elképzeljük azt, hogy mi lesz a jövő, reális képet tudjunk alkotni erről.
2: A rendezvény arra is rámutat, hogy nagyon fontos a különböző tudományterületek közötti párbeszéd megvalósítása.
1: Nagyon sok tudományterületet érint a mesterséges intelligencia. A mai tudomány az nagyon specializált, tehát mindenki elmélyül a saját tudományába. Publikációkényszer van, és fontos az, hogy együttműködéseket, szemléletmódot cseréljenek azok, akik különféle területeken foglalkoznak. Mert nem feltétlenül lehet azt mondani, hogy mondjuk aki szakértője mondjuk a neurális hálózatoknak, az feltétlenül jól látja azt, hogy mondjuk milyen hatása lesz ennek a társadalomban, a gazdaságban, vagy mondjuk az etikai vonatkozásokat jól meg tudja ítélni, és mégis általában egy-egy szakértőt kérdeznek meg egy-egy témába, a laikusok vagy a sajtó, de nagyon fontos az, hogy ezekre egy-egy szakértő nem feltétlenül tud mindig válaszolni, tehát fontos a párbeszéd. Sokkal fontosabb lenne, hogy ilyen kerekasztal beszélgetések legyenek. Próbáljuk összehozni különböző tudományterületeknek a képviselőit ezen a rendezvényen.
2: Tehát összefoglalva, a program sorozaton az érdeklődők vetekinthetnek, hogy hol tart ma a mesterséges intelligencia, és mire képes valójában.
1: Igen, és igyekeztünk, hogy a hazai eredmények is megjelenjenek, tehát sok előadó nem csak egy átfogó képet fog adni, vagy bevezetni minket a mesterséges intelligenciának egy-egy területébe, hanem azt is elmondja, hogy akár az ő kutatása, akár a hazai helyzet mi ezen a téren lesz szó. Magyar orvosi startupról lesz szó, magyar nyelvi modellfejlesztésekről, robotikai hazai kutatásokról is.
2: Gáspár Merse előtt fizikus nyilatkozott.

0: Bős Nagymaros hatásai a geofizikus szemével. Szalka László Csaba akadémikus nyilatkozik.
1: Egyáltalán a Bős Nagymarosi kérdés azért kerül elő, mert ekkor kezdődtek azok a környezeti problémák, azoknak a sorozata, amelyek mai időket is uralják. Tehát a nyári aszály idején, a paksi energiakrízis idején a professzorok Batthyány köre energia munkacsoportja nem a műszaki részletekhez kívánt hozzászólni, hanem ahhoz, hogy mi is volt valójában ez a Bős Nagymarosi ügy. Mert ez egy politikai rendszer elleni tiltakozás volt, én magam is részt vettem ezen, és tüntettem akkor a rendszer ellen, a rendszerváltó ellenzék szimpatizásaként. De ez valójában nem egy politikai ügy volt, ez egy műszaki, környezeti ügy volt, az ember és a természet kapcsolatáról szól. És mi úgy gondoltuk, hogy nem a műszaki részleteket, a mostani teendőket tárgyaljuk meg a mi munkacsoport ülésünkön, hanem levetítjük a legteljesebb dokumentumfilmet erről a kérdésről, Paulus Alajos Szent Kristóf példája című kétrészes dokumentumfilmjét, ami lépésről lépésre végigvisz az építkezésnek a történetén, annak a megakadásán, megakasztásán, és azt követő csehszlovák-magyar, illetőleg szlovák-magyar vitáknak a sorozatán.
2: Több évtized távlatából milyen érzés volt ezt a filmet végignézni?
1: Hát sokan voltunk, közel 100-an a PBK-ban, és olyanok is, akik nem látták ezt a filmet. Én nem sokkal ezelőtt láttam. Én kiválasztottam, hogy a sok jó film közül melyik lehet az, ami egy teljes estén keresztül lépésről lépésre mutatja be a történteket, és rávilágít arra, hogy ugyanaz az alapvető környezeti probléma képlet ismétlődik ma is, és nagyon sokféle környezeti ügyben, a vízben, a szélben, az atomban, mint ami már a Bős Nagymaros kérdésében megmutatkozott. Óriási emóciókat váltott ki a film, ennek hatására interjú megkeresések is érkeztek máshonnan is, és számos bejegyzés van a professzorok Batthyány körének a Facebook oldalán. A rendezvényről videót is készítettünk, ami fenn van. Nagyon sok hozzászóló volt, és felkértük hozzászólásra kifejezetten a Magyar Mérnöki Kamara elnökét, Wagner Ernő urat.
2: Hogyan kell viszonyulni a nemzetközi vízmegosztási és társadalmi kérdésekhez?
1: Ugye ezek a kérdések, ezek több generációra hatnak, tehát akár hetedíziglen, sok-sok generációra, mint ahogy a 19. századi visszabályozás is egy adott éghajlati viszonyok között egy abszolút racionális döntés és váltás volt. Most is nekünk azon kell gondolkodni, hogy hosszú távon az utódaink jövőjét nem veszélyeztető megoldásokat találjunk, ne ezer éves múltat próbáljunk meg visszaállítani, hanem egy olyat, amit a mai kor megkövetel, viszont az hosszú távon tartható és élhet viszonyokat teremt. Ezek hosszú lefolyású kérdések, és nagyon hirtelen döntések azok rosszak. Na most ennek a bősi építkezésnek a tervezése már a 30-as években elkezdődött, a végleges terveket 1942-ben, amikor a Felvidék visszatért Magyarországhoz, Mosonyi Emil professzor akkor készítette. És Mosonyi Emil professzor, ahogy a filmben maga is elmondja, azzal szembesült, hogy ez a terv, ez egy sztalinista, rákosista terv volt, ami persze nem igaz, hiszen 1942-ben, meg a 30-as években, hát ilyenekről Magyarország vonatkozásában szó se lehetett.
2: Napjainkban meg lehetne valósítani vízlépcső építést?
1: Szükséges lenne megvalósítani, illetőleg szükséges lenne legalább alaposan, olyan alaposan átgondolni, mint ahogy ezt Mosonyi Emilék idejében megtették, hiszen a Duna fölöttünk be van lépcsőzve, tehát az a hordalék mennyiség, amit a Duna normálisan belépcsőzés nélkül hozna magával, az nem érkezik meg. Következésképpen a meder az állandóan mélyül, és ez a mélyülő meder, ez nem tudja táplálni a talajokat két oldalt. Tehát nagyon sok ok miatt nekünk is meg kell tennünk ezeket a lépcsőzéseket, és hát a paksi energiakrízis arra hívta fel a figyelmet, hogy a paks alatt kellene leginkább megtámasztani a vizet. Van is erre egy német szakkifejezés, hogy a vizet meg kell támasztani, és
2: ez gyakorlatban
1: lehet.
2: Mit jelent?
1: Ez gyakorlatban, ez duzzasztó gátakat jelent. Úgyhogy a fenékküszöb, az, amiről most szó van, vagy legalábbis azt szándékoltak építeni, de ahogy olvasom az újságot, és érkezett hozzászólás, ami rendezvényünket követően valójában nem fenékküszöb épült, hanem egy ilyen oldalsó két sarkantyú, ami a víz fölé is emelkedett, ennek következtében a vízkeresztmetszet leszűkült, és középen a medret lehetetlen módon kiépítette. Tehát, hogyha nem csináltak volna semmit, akkor augusztus 10-e körül, akkor valószínűleg, ha szakszerűen kezdenek ehhez a fenékküszöbhöz, sokkal alkalmasabban meg lehetett volna csinálni. De ez csak ideiglenes megoldás, a végleges megoldás az egy fajsz körüli, tehát meg kell vizsgálni, hogy hol, de ez már az 1942-es megoldásban szerepelt, hogy nem csak Bős Nagymaros, hanem Adony és fajsz is szükséges lépésnek
2: fajszra vonatkozó számításokat, ha jól tudom, akkor már 35 éve nem végezte, körülbelül 35 éve nem végezte.
1: Igen, mert mindig ki kellett a lehetőségek, lehetséges megoldások közül húzni ezeket a vízlépcső kérdéseket. Volt, amikor magyar kormány, mindegy, hogy melyik, nem tudom egyébként, hogy melyik volt az, az elmúlt 35 évben rendelt egy ilyesmivel kapcsolatos tanulmányt Hollandiából, holland kormányzati intézményekből, és hát a duzzasztást találták a jó technikának, amit csak a függelékben említhettek meg, hiszen arra kaptak megbízást, hogy a duzzasztással, mint megoldással ne foglalkozhassanak.
2: Szarka László Csaba, geofizikus akadémikussal beszélgettünk.

0: 14. Leó pápa apostoli útja Franciaországban. Ennek kapcsán Fejérdi Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélget.
1: Gyönyörű volt az a pápa látogatás, azt hiszem, hogy mindenki várakozásán felüli volt. Most tényleg, mintha valami elkezdődött volna.
2: Igen, valahogy a szép arcát mutatta Franciaország. Ez abból szempontból is nagyon érdekes, hogy nem feltétlenül csak a katolikusok vettek ezen részt, ezeken az alkalmakon. Ugye csak emlékeztetem a hallgatókat, hogy Párizsban járt a Szent Atya, illetőleg Lourdesban, és ezt követően nagyon meglepő módon Metz városában is, ami nem szokásos a pápai látogatások kapcsán. Ennek nagy jelentősége van abból a szempontból, ennek a politikai része is nagyon érdekes, hiszen ez Robert Schuman hazája, az európai integrációs folyamatnak a kezdeteiről, úgy szoktuk hívni, az Európa atya, egy nagyon mélyen hívő keresztény ember, akinek egyébként a boldogalatási folyamata is elindult évekkel ezelőtt, és valahol ezért is kérte a pápa, hogy ott is tehessen látogatást, mert szeretné felrázni nem csak Franciaországot, hanem Európát is, és egy nagyon szép beszédet mondott ebben a témakörben. Sajnálatos, hogy annak ellenére, hogy a francia elnök Emmanuel Macron meghívta a többi európai államnak a vezetőjét, ezek közül csak a luxemburgi miniszterelnök látogatott el, illetve a herceg erre a találkozóra, de ennek ellenére nagyon fontos üzeneteket fogalmazott meg a pápa. Ami viszont nagyon fontos ebben a látogatásban, hogy több mint 1 millió ember vett részt például a párizsi Szentmisén, amit a Champs-Élysées-en tartott a pápa, és az üzenetek szempontjából nagyon fontos volt számára, és ezt meg is fogalmazta hazafelé úton a repülőn, hogy igazából ő evangelizálni jött Franciaországot, és nem politikai üzeneteket megfogalmazni, és azt hiszem, hogy ezzel teljesen más dimenziót kap ez a látogatás. Sokszor ugye a sajtóban egyéb helyen azt olvashatjuk, hogy a pápa jön, ezeket a politikai üzeneteket fogalmazza meg, és mondta, hogy ő nem üzeneteket fogalmazott meg, ő az evangéliumot jött hirdetni, és ennek nagyon nagy a jelentősége, mert sok helyen interjúkat készítettek a résztvevőkkel, és nagyon megdöbbentő azt látni, hogy nagyon sok olyan francia, fiatal, idős ment el, aki egyáltalán nem, hogy nem katolikus, egyáltalán nem hívő ember, egyszerűen csak a kíváncsiság meghallgatni ezt az egyébként híres embert vonzotta őt, és nagyon sokakban, gondolom én, kérdéseket vett föl ez az evangelizáció, hiszen valójában a pápa tényleg olyan dolgokat mondott el, amik egyébként a katolikus egyháznak a tanítása, és hát ennek következtében bizonyos esetekben teljesen szembe megy a mai politikai fő sodorvonallal, amit ugye Franciaország is követ.
1: Igen, sokan szinte az utolsó pillanatban döntöttek úgy, hogy követik és megpróbálnak valamilyen helyszínen részt venni, amikor látták, hogy micsoda hatalmas érdeklődés övezi ezt a látogatást.
2: A fiatalokkal külön találkozott 80 ezer fiatallal a francia legnagyobb stadionban.
1: Ami a Szent-Denis-ben, ami jelképes, hiszen az a külvárosi migráns hátterű.
2: Az a külvárosi rész, ami a legvegyesebb lakosságú és a legtöbb problémával küzdő terület. Annak ellenére, hogy a francia gyökereknek az egyik legfontosabb helye, ez a Szent-Denis bazilika, ahol az uralkodók el vannak temetve. Ettől függetlenül ez nagyon érdekes volt, mert közvetlenül a stadion közelében lévő iskolának a hallgatóit kérdezték, akikből 1200 részt vehetett ezen a találkozón, akik a nagy többsége egyébként, több mint kétharmada egyáltalán nem semmi vallásos lenne, voltak köztük muzulmánok, ilyen-olyan vallásúak, és mind nagy örömmel számoltak be erről az esti eseményről, ahol a pápa gyakorlatilag a fiatalokat lelkesítette, felhívta arra a figyelmet, hogy ők a jövő szentjei, nagyon szépen fölvonultattak, egyébként borzasztó jó koreográfiával is készült ez az este, az összes francia szentet, és arra hívta őket, hogy legyenek szentek, és az egyik, tehát az interjú alanyok, ezek a fiatalok, ilyen 17-18-19 éves fiatalokról van szó, azok teljes lelkesedéssel válaszoltak, független attól, hogy egyáltalán bármilyen vallási kötődésük lett volna. Tehát a pápa tényleg föl tudott rázni valamit Franciaországban, ami az utóbbi években talán egy picit jobban javul ez a helyzet, az emberek egyre inkább kíváncsiak, és egyre több a megtérő is egyébként, de ennek ellenére ez a látogatás, az apostoli látogatás, azt gondolom, hogy nagyon fontos történelmi pillanat Franciaország számára.
1: De az is érdekes, hogy nem olyan rég járt Franciaországban Ferenc pápa. Miért érezte fontosnak most 14. Leó, hogy most ilyen hamar, ilyen kis idővel az előző pápa látogatása után Franciaországba eljöjjön?
2: Ennek több oka volt. Első körben az, hogy a francia egyébként katolikus társadalomban is nagyon nagy visszásságot talált a Ferenc pápának a visszautasítása arra vonatkozóan, hogy a Notre Dame-nak a megnyitására nem akart, nem tudott, vagy nem is szeretett volna eljönni.
1: Eleve Párizsba se jött el.
2: Párizsba egyáltalán nem jött el. Ez egy kicsit olyan visszatetszést okozott, vagy egy kicsit olyan szomorúságot okozott a francia, egyébként vallásos közösségek számára is. Ezt szerette volna például jóvá tenni. Ezen kívül, ami nagyon fontos, hogy vannak francia gyökerei is, a saját családi gyökerei is, tehát ez is nagyon fontos volt a számára. És azt gondolom, hogy ilyen jellegű apostoli látogatásra nagyon régen nem volt már példa 2009 óta, hiszen Ferenc pápa ugye Korzikára látogatott, és egy teljesen különleges dologban beszélt akkor másfél évvel ezelőtt.
1: Ott talán egy konferencián,
2: igen,
1: vett
2: egy
1: részt.
2: Konferencián vett részt. Tehát ugye ez egy teljesen specifikus ügy volt az ő látogatása, míg gyakorlatilag 14. Leó pápa kifejezetten a francia, a teljes Franciaországnak üzenve, a teljes Franciaországot evangelizálva érkezett meg. Tehát ő egyrészt sokkal több időt szánt rá, 4 napot volt jelen, gyakorlatilag a spanyol útját leszámítva ilyen hosszú utak már régen nem voltak, a pápák általában most már ilyen hosszú nagy utakra nem indulnak, ha csak nem Európán kívül, de akkor is ritka, hogy ilyen nagyon hosszú,
1: hogy egy
2: államban
1: ennyit,
2: ilyen hosszan tartózkodjanak. Ugye hát tudjuk, hogy tradicionálisan is Franciaország a pápa látogatásoknak egy nagyon fontos helyszín, legtöbbször pápa ugye Franciaországban látogatott eddig is, meg ugye azt is tudjuk, hogy az egyház legidősebb lányaként szoktuk emlegetni Franciaországot is, erre nagyon komolyan hangsúlyt is tett a pápa, hogy ennek van egy felelőssége is, tehát Európa iránymutatása szempontjából is, meg a világ szempontjából is nagyon fontos az iránymutatás, amit a francia társadalom tud felmutatni, és ebből a szempontból is hangsúlyozta azokat a tanításokat és azokat a fontos keresztény elveket, amelyek egyébként alapvetően humánus elvek, tehát nem is feltétlenül kell keresztények lenni, hogy valaki ezt elfogadja, az életnek a védelmét kezdettől a végéig, ugyanígy hangsúlyozta, és nagyon érdekes volt, fontos volt, és amiatt ő neki nagyon nagy a tisztelete Franciaországban, ez pedig a mesterséges intelligenciával kapcsolatos gondolatok. Ő az egyetlen pápa, akinek a könyve olyan mértékben kelt el, hogy már azt hiszem az 5. kiadásnál tart Franciaországban.
1: Ez a legutóbbi első enciklikája.
2: Igen, igen. Ami igazából elsősorban ez a mesterséges intelligencia körüli témakört is körbejárja, és ennek óriási a keletje Nyugat-Európában, de Franciaországban különösen is. Úgyhogy emiatt is sokan kíváncsiak voltak rá, és erről a témáról is külön beszélt néhány gondolatot. Nagyon széles, gazdag programmal, mindenkit megszólítva próbálta felrázni a francia társadalmat, Franciaországot, egy olyan Franciaországot, amely egy választásra készül, és emiatt különösen is nagyok a belső mozgások és feszültségek.
3: Fejérdi Gergellyel, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárával, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatójával Pozsgai Nóra beszélgetett.

0: Tiktak. Ütött a nyomtatott könyv órája Tiktok korában? Ezzel a címmel új elemzéssel jelentkezett az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettese. Kiskozma Georginát hallják.
1: Igyekeztem egy olyan címet találni a témának, amely felhívja a figyelmet arra, hogy ez a két típusú kultúrafogyasztás az nem feltétlenül zárja ki egymást, de mindenféleképpen hatást gyakorolnak egymásra. Tehát látjuk azt, hogy az elmúlt egy-két évtizedben jelentősen átalakult az, ahogy a kultúrát fogyasztjuk, és ez különösképpen a fiatalokra igaz, mégpedig amiatt is, hiszen rájuk fókuszálunk, amikor az iskolai, pedagógiai kérdések kerülnek a felszínre, vagy pedig az, hogy miképpen olvasunk, és ez milyen következményekkel jár.
2: Említette a kultúrafogyasztás szokások változásait. Ez mennyiben változtak, vagy mikorra datálható, mikor kezdődött szemmel láthatóan, érezhetően a változás?
1: Nagyon nehéz megítélni, vagy nagyon nehéz egy konkrét időpontot találni. Én úgy gondolom, hogy érdemesebb inkább egy folyamatként tekinteni erre. Láthatjuk azt, hogy rengeteg új kommunikációs technológiai változás volt az elmúlt két évtizedben, de jelentős azoknak a kutatóknak, elemzőknek az arány, akik úgy gondolják, hogy az okos eszközök, a közösségi média megjelenése az jelentősen kihatott az életünkre, és nem utolsó sorban a kultúrafogyasztási szokásainkra. Azt mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ma már nem olvasunk, hiszen rengeteg szöveg található a környezetünkben. Én úgy is szoktam fogalmazni, hogy szerintem sokkal többet olvasunk, mint a korábbi nemzedékek tették ezt, ugyanis akárhova nézünk vizuális felületekre, de ha kilépünk az utcára, akkor is rengeteg szöveg töredék jön velünk szembe. A valódi kérdés az, hogy igazából ugyanúgy olvasunk-e, mint korábban, és akkor itt spoilerezek is, hiszen nem, ez lesz a megfejtés, illetve az, hogy ez milyen hatást gyakorol ránk. Amikor a különböző technológiai fejlődésekről beszélünk, akkor általában két álláspont szokott kialakulni, és a mai vitákban ez a két álláspont ugyanúgy megjelenik. Ez pedig az, hogy a technikára vagy technológiára miképpen gondolunk. Az egyik álláspont azt mondja, hogy igazából ezek az eszközök semlegesek, és attól függ, hogy mire használjuk, attól függ, hogy hogyan ítéljük meg őket. Ilyen
2: De ez az egyére van bízva a megítélése?
1: Ezt megint csak egy ilyen társadalmi változásként érdemes figyelembe venni, tehát például a tűz, a kalapács, a mesterséges intelligencia felfogás szerint nem jó vagy nem rossz, hanem attól függ, hogy mire használjuk. Ugye a tűz is életet ad, másrésztről pedig pusztító erejű is tud lenni. Ugyanez igaz a mesterséges intelligenciára is, ebből a nézőpontból tekintve, hogy azt lehet jóra is, meg rosszra is használni. A másik álláspont viszont azt mondja, ez Marshall McLuhan, egy kommunikáció elméleti szakember, jó néhány évtizeddel ezelőtt azt mondta, hogy a média az maga az üzenet, tehát a maga a média az nem csak azt határozza meg, hogy miről mit gondolunk, hanem az, hogy egyáltalán miről gondolkodunk. És ebben az értelemben például az okos telefon vagy az okos eszközök megváltoztatják a figyelemnek a szerkezetét, a közösségi média megváltoztatja az én képünket, vagy a társas megítélésnek a logikáját, tehát mi az, amit értékként tartunk számon a másikban, és a mesterséges intelligencia pedig meghatározza azt, hogy mit tartunk valódinak és valóságosnak. És ilyen értelemben tehát nem mindegy az, hogy könyvet olvasunk, vagy ugyanazt a szöveget valamilyen képernyőn olvassuk el. Számos kutatás bizonyítja azt, hogy egyébként az, hogy milyen technológián keresztül jutunk a szövegekhez, az meghatározza azt, hogy például a szövegértésünk az mennyire tud elmélyülni. A könyvnek a fizikai megjelenése, a linearitás az olyan olvasási módokat segít elő, mint a koncentráció, az elmélyült olvasási készségeknek a kialakulása, vagy a mélyebb szövegértés. Hiszen lineáris módon olvassuk a könyveket, általában nem zavar meg semmi más, hiszen ha könyvet olvasunk, mást nem tudunk tenni, míg hogyha a képernyőn keresztül olvasunk, ott az egy teljesen más olvasási módot alakít ki, pásztázó olvasási módnak is hívják, és ez nem tud egy olyan elmélyült olvasási módot kialakítani, és ez hozzásegíthet ahhoz, hogy a szövegértésünk sem tud annyira elmélyülté válni. És ezt tapasztaljuk jelenleg a mai gyerekek
2: felmérések folyamán.
1: Így van, tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a könyvolvasás az nem pusztán kulturális kérdés, nem pusztán azt jelenti, hogy mi az, amit olvasunk, mennyire vagyunk jártasok adott esetben a magas kultúrában, hanem azt is, hogy hogyan észleljük a világot, mennyire tudunk elmélyülni a szövegekben, mennyire alakulhat ki a logikus gondolkodásunk, nagyon sok mindent befolyásolhat.
2: Kis Kozma Georgina, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettese nyilatkozott.

0: jogsegély. Az októberi adásban a nagykorú, korlátozottan cselekvőképes személyek jognyilatkozatait folytatjuk. Szalai Kornél Géza ügyvéddel beszélgetünk. Kérdéseiket, észrevételeiket várjuk minden nap a 255-33-76-os telefonszámon, illetve a szalaikg@gmail.com címen. Kérjük, hagyják meg elérhetőségüket, és jogi szakértőnk visszahívja önöket. A műsorból hallanak egy részletet.
1: A cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondnak volt törvényes képviselője hozzájárulása nélkül is létesíthet munkaviszonyt. Ugyanakkor amíg munkával szerzett keresményével a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy szabadon rendelkezhet teljes egészében, addig a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy keresményének csak azzal a hányadával rendelkezhet szabadon, amelyet a bíróság megállapít számára. A bíróságnak tehát feladata, hogy ítéletében, amennyiben ezen ügycsoportra tekintettel helyezi az érintett személyt korlátozó gondnokság alá, megállapítsa ezt a hányadot. Amennyiben a jogszabály kivételt nem tesz, akkor a cselekvőképességében részlegesen korlátozott gondnokolt keresménye bíróság által meghatározott hányadában annak erejéig kötelezettséget vállalhat, amelyért teljes felelősséggel tartozik. A korlátozott felelősségvállás lényegében azt jelenti, hogy a kötelezettségvállás a jogszabály által megszabott keretet, azaz a gondnokolt keresményének mértékét nem lépheti túl. A bírói gyakorlatból érdemes azt kiemelni, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy rokkantsági nyugdíja munkával szerzett keresménynek minősül. Tehát ebből kifolyólag ezzel a jövedelemmel is az imént elmondottak szerint rendelkezhet a korlátozottan cselekvőképes nagykorú személy.
2: Mit értünk a kizárólag előnyt jelentő szerződés alatt?
1: Kizárólag előnyt jelentő szerződések olyan kétoldalú megállapodások, amelyek az egyik fél számára csak és kizárólag jogokat, vagyoni növekményt vagy pozitív jogosultságot biztosítanak, miközben semmilyen kötelességet, kötelezettséget, fizetési terhet vagy hátrányt nem rónak rá. A kizárólagos előnyszerzés csak ajándékozásként, vagy olyan juttatásként jelentkezhet, amely kizárólag ingyenes. Itt is fontos megjegyezni, hogy míg korlátozottan cselekvőképes kiskorúaknál a törvényes képviselő jogosult az ígérte vagy adott ajándék visszautasítására, addig a gondnokolt esetében ilyen rendelkezés nincsen. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy részére ígért vagy adott ajándékot a gondnok nem utasíthatja vissza.
2: A cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy ajándékozhat-e?
1: A PTK cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy önállóan is megtehető jognyilatkozatai között szintén külön nevesíti a szokásos mértékű ajándékozás esetét. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha gondnokolt olyan pénzeszközzel, illetve vagyontárgyal, kisebb értékű ingósággal rendelkezik, ami a szabad felhasználás körébe tartozik. A szokásos mértéket mindig az adott kor, a helyi szokások, a felek családi társadalmi helyzete és vagyoni viszonyai alapján esetről esetre mérlegeléssel állapíthatják meg.
2: Melyek a törvényes képviselő, vagyis a gondnok beleegyezésével, utólagos jóváhagyásával érvényes jognyilatkozatok cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy esetében?
1: A gondnok beleegyezésére, vagy utólagos jóváhagyására azokban a konkrét ügycsoportokban, mondhatjuk úgy is, témakörökben tett nyilatkozatokhoz van szükség, amelyekben a gondnokság alatt álló személy cselekvőképességét a bíróság korlátozta. Ilyenkor a személy maga tehet jognyilatkozatot, de annak érvényességéhez a gondnok hozzájárulása kell. Amíg a gondnok a nyilatkozathoz a jóváhagyást meg nem adja, a nyilatkozat jogilag függő helyzetben van. A törvény értelmében a gondnok és a gondnokolt jognyilatkozatának eltérése esetén, értelemszerűen tehát minden olyan esetben, amikor a gondnok az előzetes beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását nem adja meg, a vitás kérdésben a gyámhatóság dönt.
2: A jogsegélyből hallottak egy részletet.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: Gereben Zita felvételét hallották.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
1: Magyar Katolikus Rádió.
6: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra. Következik az iránytű.

Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A sport jóval túlmutat önmagán. Amellett, hogy akik űzik, egészségesen élnek, a szurkolók megjelenítik az egész társadalmat. Egy versenyen vagy mérkőzésen az óvodástól az aggastyánig, a szegénytől a gazdagig, a melóstól a tudósig, nők és férfiak izgulnak kedvenc sport.

0: afrikai spanyol város Ceuta 75 ezer lakója mellett, mert néhány nap alatt elárasztotta őket 80 ezer illegális marokkói migráns, akik így bejutottak az Európai Unió területére. És ez óriási botrány volt, tele volt vele a nemzetközi sajtó. És a spanyol közvélemény összezárt a ceutaiak oldalán. Ezt fejezte ki a futballcsapatok kiállása, de három Real Madrid játékos, Mbappé, Vinicius és Konaté eltakarta a feliratot, megbontva ezzel az egységet. Mi erről a véleményed? És most nem a konkrét eset politikai hátteréről, hanem arról, hogy egy csapatban hogy kell ilyenkor viselkedni?
1: Borzasztó nehéz kérdés. A sportolók ebben a helyzetben ugye sok, nem is kettőt tulajdonképpen, sok tűz közé kerülnek, hiszen mind a három játékosról azért elmondható, tehát a Viniciusról talán kevésbé, de hát az Mbappé és a Konaté esetében ugye biztosak lehetünk abban, hogy maguk is, vagy a családjuknak is van egy bevándorló háttere, és
0: ők
1: annak ugye idején ők
0: francia állampolgárok mindketten,
1: így van, tehát
0: Vinicius pedig brazil.
1: Igen, és ők ugye így kerültek a család, nyilván így került Franciaországba, tehát ő nekik, amellett, hogy a csapat, mint közösség, nyilván egy fontos közösség, emellett ő nekik a saját közösségük, mondjuk nem tudom, első, második, harmadik generációs bevándorló közösségét is adott esetben kellhet reprezentálni, vagy legalábbis, hogyha ők mondjuk ezt a pólót nem takarják el, akkor bizonyosan onnan kaphattak volna hasonló kritikát, tehát ebben a helyzetben talán ezt is mérlegelniük kellett. Tulajdonképpen Mbappé ezt is mondta, hogy ő ezt azért nem érezte volna adekvátnak, vagy hitelesnek, hogyha ő ezt a pólót így viseli, mert hogy neki gondolnia kellett azokra, akik igazából hát nem feltétlenül önszántukból, vagy jó szándékból, vagy jó kedvükből kényszerülnek mondjuk elhagyni a hazájukat.
0: Nagyon érdekes a dolog, mert ugye mind a két csapat kiállt emellett a felirat mellett, sőt ugye a spanyol bajnokságban más csapatok is, tehát volt más csapat, amelyben a marokkói játékos minden további nélkül viselte ezt a pólót. És azt mondta, hogy hát itt valójában ártatlan emberek melletti kiállásról van szó, és nem valakik ellen szólt ez a felirat. Szóval itt rendkívül érdekes, ahogy mondtad, két vagy három vagy akárhány tűz között áll egy játékos, meg a klub is, és hogy ki ilyenkor hogy gondolkodhat? Ugye ez a kérdés.
1: Igen, és hogy egy másik példát hozzak, ugye a közel-keleti konfliktus kapcsán, az izrael-palesztin konfliktus kapcsán, ugye nyilván számos sportoló kiállt a palesztinok mellett, illetve korábban persze meg felháborodva ugye az ominózus mészárlás miatt, amit meg a Hamas követett el, és a Mohamed Salah, aki ugye hát egyik legismertebb muzulmán sportoló, először azért kapott rengeteg kritikát a saját hazájában, a saját közösségében, hogy nem szólalt meg. Tehát nem elég, hogy már azt mérlegre kell tenni egy sportónak, hogy akkor mit mond, ha megszólal, hanem tulajdonképpen már ugye ezekben a konfliktus helyzetekben is szerintem ez nagyon érdekes, hogy tényleg hogyan kényszerül bele egy sportoló abba, hogy ő közéletben bármilyen módon megnyilvánul, hogy már a nem megszólalás is állásfoglalás tud lenni. Későbbiekben aztán, amikor az UEFA egy gyászhír keretében közölte, hogy a palesztin pelé elhunyt, akkor a Salah közösségi médiájában pedig megkérdezte, hogy hát azt esetleg leírnátok, hogy hol, hogyan és miért halt meg. És akkor ott már ugye megtörtént a kiállás, de hogy ezekben a helyzetekben tényleg a sportolók azt gondolom, hogy azért vannak különösen nehéz helyzetben, mert hogy ők sportolók, tehát hogy amennyire a művészektől, a művészettől azt, hogy közéleti kérdésekre, társadalmi problémákra reflektálnak, ezt megszokhattuk, elvárjuk, része a művészetnek.
0: Vagy
1: a tudósok részéről akár, különösen mondjuk, hogyha valaki társadalomtudományokkal foglalkozik. Na most ehhez képest a sportolóktól ezt ugye nem így várjuk el, vagy hát papíron a sportolónak, a sportnak nem dolga az, hogy közéleti kérdésekkel foglalkozzon. Társadalmi jelenség, kulturális jelenség és számos értéket megmutat a társadalom tagjai számára.

0: számára, de éppenséggel közéleti kérdésekben nem feltétlenül kell egy sportolónak megnyilvánulni, de a mai világban, amikor ugye a közösségi média ráadásul nagyon polarizálja is a nézeteket, a véleményeket, akkor bizony látnivaló, hogy sok helyzetben tényleg mégis úgy alakul, hogy nekik valamit mondaniuk kell erről, mert ha nem mondanak semmit, már az is állásfoglalás.
1: Na most akkor kérdés az, hogy egyáltalán szükséges-e ahhoz, hogy a sport, mondjuk ebben az esetben egy futballcsapat állást foglaljon bármiről. Tehát miért gondolja azt mondjuk a Real Madrid, és ugye itt maga az elnök is szót emelt, hogy igen, ez a csapatnak az álláspontja volt, és hát ugye az egész spanyol labdarúgás, ugye az többi csapat is viselte ezt a pólót, ezt a gondolatot, tehát hogy áldozatnak tekintik az ő honfitársaikat ebben a városban, akiket ugye most így támadásért, és mellettük kiállnak. Tehát ez egy fontos dolog volt. De hogy most akkor dolga-e a sportnak, hogy ilyen helyzetben állást foglaljon, vagy pedig ezt teljesen el kellene utasítani, vannak is erre UEFA, FIFA és mindenféle egyéb szervezetek részéről, hogy nincs politikai állásfoglalás, ilyen-olyan, amolyan büntetésekkel sújtják azokat, akik ilyeneket tesznek, de azért mégis vannak kivételek.
0: Igen, ugye akár a NOB-nak is ez az 50. cikkeje, a Rule 50 szintén ugye tiltja a politikai állásfoglalást.
1: Sőt, ugye az olimpián reklámok sincsenek.
0: Igen, illetve csak a megadott néhány szponzor az, aki reklámozhat. Igen, ez azért nagyon nehéz kérdés, mert ugye igen, tehát nagyon szeretnénk a sportot egy ilyen semleges politikán és minden ilyen konfliktuson felülálló terepnek látni, és az a helyzet, hogy a valóság az azért nem tudja ezt, hogy mondjam, alátámasztani, mert igenis rengetegféle politikai és gazdasági összefonódás van a sportban. Ma a globalizáció korában ez még inkább így van. Nálunk is van egy nemzetközi sportdiplomácia szak a TF-en, és ott az egyik angol oktató, aki vendégoktatóként szerepel, ő a sport geoökonómiájával, politikai geoökonómiájával foglalkozik, hogyha fogalmazhatok, használtuk ilyen nagyon szép szót, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a regionális, globális érdekek, a politikai érdekek és a gazdasági érdekek hogyan fonódnak össze. Tehát az, hogy van mondjuk egy szponzor, aki mondjuk az arab világból érkezik, akkor én mit mondhatok, vagy mit kellene mondanom mondjuk klubként, hogyan kommunikálhatok, vagy akár játékosként, a klub játékosaként. Vagy
1: pont a Real Madridot érintette, azt hiszem, egy ilyen arab világbeli eset, hogy a címerén, a Real Madrid ugye királyi klub, ott van egy kereszt, és az arab világba való Real Madrid eljutáskor, ha jól emlékszem, ezt a keresztet levették, hogy ne zavarja az ottani közönséget, hogy egy kereszt van azon a bizonyos jelképen. Tehát elképesztő dolgok azért ezek. Bocsánat, hogy itt belevágtam a szabadba. Az érdekelne engem, hogy akkor téged, mint társadalomkutatót, vagy mint sportszeretőt, hogy érint ez a dolog? Mi az, ami a te ízlésed szerint még akár magánemberként, vagy akár tényleg szakemberként, amire azt mondod, hogy igen, ez helyes, hogy nem tudom, nem a tegnapi, hanem a múlt pénteki mérkőzésen természetesen Martós Győző elhunyt válogatott labdarúgó miatt egy perces gyászszünettel kezdődött a Magyarország-Ukrajna mérkőzés. Tehát ez is egy ilyennek tekinthető. Tehát gondolom, hogy ez ellen aztán senkinek nincs kifogása, de ez is egy ilyen eset. De mi az, ami mondjuk ez alatt már esetleg megkérdőjelezhető?
0: Igen, nyilván egy ilyen, tehát úgymond a közösség egy fontos tagjának az elvesztése, hát ez természetesen abszolút logikus és jogos, hogy
1: de ez is ebben a kategóriába tartozik, ugye?
0: Megemlékezés. Én ezt azért egy picit máshova tenném, mert én ezt nem annyira egy közéleti állásfoglalásként tekintem, hanem tényleg, hogy mondjam, egy
1: majd, nem családi
0: igen, esemény. Tehát egy picit igen, egy közösségi, akár rituálénak is, hogyha ilyen van, és ez tényleg más sport eseményeken, más sport közösségekben is ez meg szokott történni, úgyhogy ez. Ugye igen, tehát a bonyolultabb kérdés, amikor tényleg mondjuk egy sportoló állást foglal, ugye én két végletet szoktam az óráimon is, amikor erről a hallgatókkal beszélgetek, említeni. Az egyik az, az az újságíró, aki a LeBron Jamesnek, amikor ő különösen ilyen választási részvételre buzdított és hasonló közéleti dolgokkal foglalkozott, akkor nagyjából azt írta, hogy shut up and dribble, tehát hogy lehet hát csöndbe maradni, hogy ilyen szépen fogalmazzak és pattogtatni a labdát, mert neked ez a dolgod. Juan Mata, egy korábbi labdarúgó mondta azt, ugye spanyol válogatott volt, és angol bajnokságban is játszott, egy, tényleg egy közkedvelt játékos volt, aki azt mondta, hogy nekünk erős hangunk van, fel van erősítve a hangunk, és hogy vannak olyan emberek a társadalomban, akiknek pedig nincs hangjuk, és nekünk kutya kötelességünk, hogy ezt az erősebb hangot, ezt használjuk arra, hogy az ő hangjukat is hallathassuk. És mondjuk, amikor visszagondolunk arra az esetre, amikor a Covid idején Marcus Rashford, a Manchester United labdarúgója nagyon komolyan sok követ megmozgatott azért, hogy a hátrányos helyzetű családokhoz az iskolai ebéd, vagy a menza valahogy eljusson, mert hogy ugye karanténban nyilván ez is megszűnt, nem csak az oktatás.
1: Nem lehetett akkor mozogni gyakorlatilag.
0: Igen, akkor azért ott az látszik, hogy ez egy fontos ügy volt, egy tényleg egy igazán altruista, másokon segítő történet, amiben tényleg nem is róla szólt ez a dolog, mert ugye most abban még bele sem megyek, lehet, hogy majd később belemegyünk, hogy ez egy picit nyilván a sportolók imázsáról is szól, hogy ők mit kommunikálnak magukról.
1: Különben a góljairól beszélnél, de így most ezt is hozzáteszed.
0: Ezt is hozzáteszem, de hát, hogy ő tényleg ezért sokat tett, és azt gondolom, hogy ez egy hiteles kiállás, hiszen azért ő is mondjuk nehéz körülmények közül származik. Tehát egy sportoló esetében én talán ott húznám meg a vonalat, hogy mennyire hiteles, mennyire autentikus amit ő képvisel, és amiért ő kiáll. Tehát, hogyha egy mondjuk egy NBA játékos a jogegyenlőségért, vagy a Black Lives Matter-rel kapcsolatban valamit tesz, mint ahogy tettek is, akkor ott azt értem. Mert hogy tényleg abból a közösségből származik, és annak a közösségnek a problémáit próbálja mondjuk egy picit a nyilvánosság előtt megmutatni. De akkor, amikor mondjuk egy automotorsportban versenyző pilóta mondjuk környezetvédelmi kérdésekkel áll ki, akkor azt szerintem inkább az imázsépítésről szól, és mint ilyen talán kevésbé logikus, meg hogy mondjam, szerencsés. És akkor még ott van az, hogy igen, hogy minden fölött ugye áll a csapat vagy a klub, aki kérhet vagy javasolhat valamiféle dolgot, és az meg ott már tényleg nagyon nehéz, mert hiszen függetlenül attól, hogy egy csapat összetart és nagyon sok minden összeköti őket, pont ebben a, ugye korábban is, ahogy mondtam, nagyon polarizálódott világban, hát bizony vannak ügyek, ahol valószínűleg nem értenek egyet a játékosok. És ugye ezt bolygatni, ezt meg szerintem nem túl szerencsés, mert hogy talán ezek a futballcsapatok egy picit pont arra lehetnének alkalmasak a világ számára, mert hiszen tényleg a világ nézi őket, hogy no, hát itt vagyunk különböző kulturális háttérrel, különböző országokból, adott esetben egymással konfliktusban álló országokból, és mi mégis kimegyünk a pályára, és személyesen, közösen dolgozunk mondjuk a csapat sikeréért. Tehát, hogyha elkezdünk ebbe belenyúlni, hogy akkor legyetek szívesek most akkor, nem tudom, a szivárványos karszalagot tegyétek ki, most akkor rakjatok ki egy ilyen pólót, annatok kezdve a csapat dinamikájába is belenyúlhatunk, mert lehet, hogy azt fogja mondani az egyik játékos, hogy ő ezt nem csinálja, akkor lehet, hogy emiatt a csapat valamekkora része mondjuk megorrol rá, tehát belekényszeríteni egy sportolót abba, hogy na, akkor te most foglaljál ebbe állást, az azt gondolom, hogy már csak tényleg azért sem szerencsés, mert hogy a sportoló nem erre hivatott, hogyha így fogalmazhatok.
1: Nagyon érdekes dolgot mondtál az előbb, hogy a hallgatókkal is beszélgetsz erről esetleg, akkor ez valamilyen módon része a TFN a tananyagnak, így a társadalom és a sport kapcsolata világában ez is szóba kerül ezek szerint.
0: A sport és a média tárgykör alatt szoktam arról beszélni, vagy szoktunk arról beszélni, és hát igyekszem azért interaktív órákat tartani, amennyire lehet, hogy hogy tényleg a kommunikáció, amióta megváltozott az internet, és aztán végképp a közösségi média megjelenésével, tehát hogy a sportolók is nyilvánosan kommunikálhatnak, és nincs szükségük az úgynevezett kapuőrökre, tehát a szerkesztőkre, az újságírókra, hogy ők akkor fogják-e őket kérdezni valamiről, hanem hát kérdés nélkül ő kitehet a közösségi oldalára bármit. Na most innentől kezdve azt gondolom, hogy egy sportszakembernek ezzel érdemes tisztában lennie, hogy mindenki kommunikálhat, és hogy ennek milyen következménye, milyen lehetőségei és milyen ellentmondásai vannak. De ott természetesen én általában ezt a témát pont úgy szoktam nagyjából tálalni, hogy szerintem ez a sportszociológiának egy ilyen nagyon aktuális, nagyon kúrens, nagyon izgalmas kérdése, hogy ebbe mi, nem tudom, hogy te mit kezdjünk ezekkel a helyzetekkel, vagy hogy hogyan alakul ez a jövőben akár a sportolóknak ez a fajta nyilvános szerepvállalása, mert a bulvárosodás következtében is, meg szóval a közösségi médiában az már, hogy mondjam, természetes, hogy akkor megtudjuk, hogy hol nyaralt, vagy hogy milyen vacsorát evett, vagy hogy a barátnőjével nem tudom, hol voltak. Tehát a magánéletből is többet látunk, vagy többet akarnak látni a szurkolók. De az egy tisztább sor, ott akkor azt mondom, hogy na hát milyen érdekes vagy, de jó, egy kicsit közelebb vagyok. Na most onnantól kezdve, hogy egy sportoló...
1: Vagy egyáltalán nem érdekel.
0: Igen.
1: Az is lehetséges.
0: És onnantól kezdve, hogy egy sportoló kiáll egy ügy mellett, onnantól kezdve úgymond a rajongóinak egyik fele még jobban, kapcsolódik hozzá, mert azt mondja, hogy no hát nem csak szerettem a játékát, hanem még egyet is értünk ezekben a fontos kérdésekben, a másik fele viszont lehet, hogy eltávolodik tőle, mert azt mondja, hogy hát jó, hát én addig azt gondoltam, hogy ez egy szimpatikus sportoló, de hát lám, teljesen más gondolunk ezekről a kérdésekről, és akkor mondjuk ez a fajta szurkolói elhivatottság is hát csökkenhet.
1: Hogyha már az oktatás szóba került, akkor esetleg ez generációs kérdés is? Tehát gondolom, te vagy a tanár, a diákok fiatalabbak valamennyivel, szóval te érzel olyat, hogy ők másképp állnak hozzá, más gondolnak erről, mint te, aki még azért egy kicsit más világból szocializálódva kerültél el arra a szintre, és olyan technikai vívványokat használva, mint ahol most tartasz?
0: Ez egy érdekes kérdés. Talán azt gondolom, hogy ebben nem biztos, hogy a generációs kérdés a döntő. Az biztos, hogy a fiatalabbak számára az, hogy ők kifele a nyilvánosságba kommunikálnak, vagy a közösségi médiát használják, az egy természetesebb dolog. Ez biztos, hogy így van. De ez talán sokkal inkább talán inkább habitus kérdése, hogy az ember mennyire akar megnyilvánulni ilyen kérdésekbe. Tehát mondjuk Muhammad Alit, hogyha vesszük, hát ő közösségi média nélkül is, meg minden nélkül is bőven alkalmas volt arra, és képes volt arra, vagy a Billie Jean King, hogy olyan ügyek mellett kiálljanak, amik egyébként számukra fontosak voltak, és amelyeket egyébként ők hitelesen is tudtak képviselni, és ez még nyilván korábban volt, de akkor ők azért ritka madárnak számítottak ebben. Most így, hogy megvannak tényleg a platformok, így ez egy picit mondhatjuk, hogy gyakoribb, de tényleg még mindig azt mondom, hogy egy sportolónak alapvetően, ha ő ezt nem érzi a sajátjának, akkor ezt elvárni tőle nem szabad.
1: Kedves hallgatóink, témánk mai műsorunkban a sportolók egyéni véleménye és a csapatkohézió közötti különbség, vagy esetleg érdekkülönbség. Vendégem a stúdióban dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense, és majd a zene után folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a sportolók vélemény szabadságáról, csapategységről. Vendégem a stúdióban dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, és telefonon csatlakozott hozzánk Bánki József, a Ferencváros korábbi legendás labdarúgója, sportújságíró, sportkommentátor. Szia Dodó, hallasz minket?
1: Szia, szép napot mindenkinek, jó napot kívánok!
0: Szervusz, egy pillanatra én most nem hallok téged.
1: Én igen, jó reggelt jó. Kívánok, és jó. Szép napot.
0: Jó, köszönöm szépen, megigazítottam itt a jackdogot. Hallottad esetleg te is ezt az ügyet, ami 2-3 héttel ezelőtt volt a Real Madrid házatáján, tehát hogy Vinicius, Mbappé és Konaté nem viselte azt a pólót, pontosabban eltakarta azt a pólót, amivel a csapat üzent egy ügyben a világnak. Neked volt-e valami hasonló a pályafutásod során, hogy a csapat valamit szeretett volna kimondani, és volt olyan játékos, aki ebben nem vett részt, na, ebben az esetben akkor volt egy egységes csapatállásfoglalás, vagy pedig miatta akkor azt mondták, hogy na, akkor ezzel inkább nem foglalkozunk.
1: Nem, a mi időnkben nem volt, a 80-as években nem volt ilyen kezdeményezés, mindenki a saját lelkiismerete szerint élt, és a klub volt az első, a csapat a második, és az egyén a harmadik. Ez máig ható ősi törvény nálunk, fradistáknál és futballistáknál, de ha a klub valamit szeretett volna elérni, akkor a klub érdekét mindenféleképp figyelembe vettük.
0: Találkoztál-e valami hasonlóval mondjuk más csapatok házatáján, vagy azóta, amióta már nem futballistaként figyeled ezt a világot?
1: Nem találkoztam ilyennel, de ezt a konkrét esetet meg olvastam, tudok róla, és hát azért azt tudni kell, hogy Florentino Pérez a Real Madrid elnöke, meg egyáltalán a Real Madrid állam az államban, tehát ott azért Florentinónak óriási szava van, és az elnök nagy tekintélynek örvend, majd, hogy nem politikai értelemben, miniszteri rangban van, és meglepődtem itt a játékosok reakcióján, de ez hitbéli és lelkiismeretbeli kérdés. Nyilván ők ezzel el is tudnak majd számolni, meg el is kell, mert a klub érdeke az mindig a legfontosabb, de ők a saját lelkiismeretükre hagyatkoztak, és így döntöttek. Hát ez ennyi vélemény szabadság, meg szólásszabadság kell, hogy legyen. Én a magam részéről mindig a klub érdekét tartottam az elsőnek, ha megegyezett a lelkiismeretemmel.
0: Akkor úgy gondolod, hogy ebben az esetben a klub hibázott, mert meg kellett volna kérdezni az összes játékost, és hogyha 1-2, akár 3, azért az már nem kevés 11-ből, azt mondja, hogy ezt nem vállalom, akkor az egészet abba hagyni?
1: Nem hiszem, hogy meg kell kérdezni egyenként a játékosokat. Ez a klubnak a döntése volt. Itt a játékosoknak van döntési lehetősége, és ők hárman így döntöttek. Ne felejtjük, hogy a 3-ból 2 francia, 1 brazil, tehát Mbappé és Konaté franciák, Vinicius Junior pedig brazil, tehát ők így döntöttek, de a többség, az öme, a Real Madrid játékosainak az öme pedig elfogadta a klub kérését, és a ceutaiak mellé állt. Hozzátenném, hogy Ceutából származik az egyik legismertebb és legfontosabb legendája a Real Madridnak, Pirri, aki Santa Mariaiakkal, Hentóékkal, Di Stefanoékkal játszott.
0: Puskással.
1: Még Puskással is, így van. Azért kijön belőled a kis perszurkoló, ennek is örülök, mert valóban így van. Valóban, és Pirri aztán csapatorvos is volt a Real Madridnál. Tehát azért fontos ügy volt, és személyes kötődés is van, ezt nem tettem.
0: És az, hogy az ellenfél csapata is ugyanebben a pólóban vonult ki, sőt, ugye más csapatok is, és más csapatban marokkói válogatott játékos is vállalta ezt a kiállást. Szóval itt nagyon-nagyon érzékeny dolgok vannak, és mindenki másként állt hozzá ehhez a dologhoz. Tehát ez még esetleg erősíti-e ezt az általad a Florentino Pérez-től származó állásfoglalást, ami egyébként ezek szerint a teljes spanyol labdarúgásra majd, hogy nem jellemző volt. Úgy tűnik, mintha elvesztettük volna Bánki Józsefet. Sajnos megszakadt vele a vonal. Köszönöm szépen, akkor lehet, hogy már nem is tud hozzánk csatlakozni. Köszönjük, Dodó, hogyha hallasz minket, akkor a rádión keresztül, akkor így most búcsút veszünk tőled, és akkor folytatjuk Dóczi Tamással. Hát mit szólsz ehhez, amit Dodó mondott, tehát ehhez az arany szabályhoz, hogy a klub mindenek előtt, és a játékos egyéni érdeke az csak ezután következhet. Tehát a klub, a csapat és a játékos, ugye ez a sorrend. De hát ugye ezt minden sportoló tudja.
2: Igen, igen, és hát nyilván tőle ez, hogy mondjam, teljes mértékben hiteles és elfogadható. Most itt az a helyzet, hogyha mondjuk a játékos kiáll a médiába, hát ilyeneket is láttunk, ugye, és kritizálja a csapatot, vagy kritizálja a klubot, akkor ez vitán felül áll, hogy ez elfogadhatatlan. Szóval ilyenkor mindig ugyanaz történik, hogy azért minimum egy bocsánatkérés, lehet, hogy rosszabb esetben persze egy távozás lesz a vége, de hogy ez nem elfogadható, hogy a játékos a klubot vagy a csapatot kritizálja a nyilvánosságban.
0: Ott az említett Mo Salah esete volt.
2: Éppen
0: most hasonló,
2: ugye? Is, és azért ott volt egy mosolyszünet, elszigetelődés, és tulajdonképpen végül is el is jött, de nyilván az már egy hosszabb folyamat volt. Na, de itt azért nem, ilyen értelemben nem a klubbal van szembefordulás. Tehát a klub valami olyat kér, ami tényleg egy fontos ügy, de hát még a Barcelona például nem viselte ezt a pólót, tehát hogy itt is igen, sok spanyol csapat igen, de van olyan, amelyik nem. Az is ugye érdekes, hogy ők miért nem, vagy lehet, hogy a Pereznek a hívására mondjuk ők egyszer nem tudnak igen mondani, mert olyan a helyzet, meg olyan a történelem, szóval itt annyira sok réteg, régi sérelmek, régi konfliktusok, új érdekellentétek, akár tényleg ilyen szponzori háttér, politikai háttér, olyan annyi minden szempont van, hogy ebben tényleg hát nem, hogy a játékos nem biztos, hogy átlátja ennek az összetettségét, de hát akár azok az elemzők se, akik mondjuk ezzel komolyabban foglalkoznak.
0: Nagyon átjárja a sportot, meg egyáltalán a közéletet manapság ez a gondolkodás, és most eszembe jut hirtelen, hogy ugye néhány évvel ezelőtt volt, hogy ugye a Black Lives Matter mozgalom idején letérdeltek a sportolók a mérkőzés előtt. És ez is nagyon megosztotta a világot. Mert volt, ugye hát ezt nem tudta az ember nem észrevenni, hogy akkor volt olyan, hogy egy csapatból mondjuk 7-8-an letérdeltek, és hárman állva maradtak. És akkor megkérdezték, mondjuk azt hiszem, talán ez egy lengyel játékos volt talán a Premier League-ben, hogy miért nem térdelt le, és akkor azt mondta, hogy hát én csak a templomban az oltár előtt és a mennyasszonyom előtt térdelek le, amikor megkérem a kezét. Tehát ez egy kulturális különbség is lehet, attól függően, hogy honnan is, milyen közegből érkezik a játékos. És ezt nem biztos, hogy mindenki ugyanúgy értelmezi.
2: Igen, erre mondtam, hogy tényleg nem várható el egy sportolótól, hogy ő is foglaljon állást, vagy ő is értsen egyet. Pont igen, a térdelés az egy jó példa erre, hiszen hát ahonnan ez ugye elindult a Colin Kaepernick története az NFL-ben, ugye az is érdekes, és ott is, hogy csatlakoztak hozzá, aztán ezt nagyon sokan rossz szemmel nézték, többek között Trump elnök is, és akkor aztán ebből így elkezdtek kihátrálni, a Kaepernick pedig végül elszigetelődött, de ugye futballpályára is megérkezett ez a jelenség,
0: és
2: volt olyan, amikor Magyarország, azt hiszem Írország meccs volt az is, amikor ugye az ellenfél térdelt, ugye hát magyarok nem térdeltek, nem várható el egy játékostól az, hogy ezzel értsen egyet. És tényleg az, hogy miért térdelnek, vagy hogy azt viszont meg ugyanúgy nem várható el, hogy akkor azért, mert mi ezzel nem értünk egyet, akkor a többiek se térdeljenek. Ha ő úgy gondolja, akkor térdeljen, aki meg nem gondolja, az ne térdeljen. Tehát kritizálni sem feltétlenül kell ezért egy csapatot. Az, hogy a nyugati világban, vagy mondjuk Észak-Amerikában például, de egyébként Ausztráliában, Kanadában, mondjuk az őslakosokkal szemben elkövetett mindenféle bűnök kapcsán van egy ilyen nagyon erős, ilyen nyilvános bűnbánat, hogy egy részben sportos példát mondjuk egy konferencián találkoztam azzal az elmúlt években, hogy amikor eljön valaki mondjuk egy kanadai egyetemről, vagy egy ausztrál egyetemről, akkor elmondja, hogy én erről az egyetemről jövök, amelynek a földjét évszázadokon keresztül ez és ez a törzs gondozta és őrizte a jövő generációk számára, tehát egy ilyen pici, ilyen megemlékezést tesznek. Most ez nyilván olyan, hogy ő ezt megteszi, én ezt tiszteletben tartom és értem, hogy miért teszi, de nyilvánvalóan nekem a TF-ről érkezve nincs ilyen dolgom, hogy ezt megtegyem, és ugye a térdelés is egy kicsit ilyen, hogy igen, rengeteg dolog miatt lehet bocsánatot kérni mondjuk az Egyesült Államokban az afroamerikai közösségektől, de egy lengyel játékosnak nyilván mondjuk ezzel nincsen dolga. Tehát, hogy ő ezt joggal mondhatja, hogy neki ezzel nincsen dolga, ő hozzá ez kulturálisan, sehogyan, meg történelmileg, meg identitásában neki hozzá ez nem kapcsolódik. Tehát ezért mondom azt tényleg, hogy elvárni ezt bárkitől, hogy ő ebben így vagy úgy cselekedjen, akár az, hogy csinálja, vagy az, hogy ne csinálja, az végül is nem szerencsés. Ugye, ha mondjuk a vallás fele kikanyarodunk, hát hányféle gólörömöt látunk a pályákon különböző vallású sportolók különböző féleképpen örülnek, és számomra, mint akár szurkoló számára, hogy most ne is azt nézzem, hogy most én ezzel foglalkozom kutatóként, ilyesmi témákkal, ez egy teljesen természetes dolog. És azt gondolom, hogy az nem lenne baj, hogyha a világ és egy kicsit inkább úgy működne, mint ahogy mondjuk ezeket a gólörömöket elfogadjuk a pályán, elvárások nélkül, meg mindenféle, hogy mondjam, a különbségek, ellentétek vadászása nélkül, inkább az, hogy nolám, hát akkor ebben a csapatban valahogy mégis megfér egymással a gyakorló katolikus, meg a gyakorló muzulmán.
0: Ugye arra gondolsz, hogy keresztet vett, mondjuk a góllövő felnéz az égre, a muzulmán játékos letérdel, Mekka felé fordul, és ilyenek, ugye?
2: Így van. Tehát ezt annyiszor látjuk manapság, hát pont a Messi, a Salah, tehát pont ugye olyan játékosoktól, akik tényleg a saját közösségükben, hát a legismertebb sportolók, a legismertebb emberek.
0: Nagyon érdekes, mert például, ha már itt tartunk, hogy hit vagy vallás is ehhez fogható, vagy ehhez kapcsolódó szokások, tehát, hogy amikor a Ramadán idején játszanak muzulmán futballisták, akkor bevezettek számukra egyfajta valamilyen különleges ivószünetet, ugye? Ha jól emlékszem, volt valami hasonló.
2: Pontosan nem tudom, hogy ezt az ivószünetet, de az...
0: Tehát ez nem az ivószünet, igen, amit most, igen, a világbajnoksággal látunk, hanem már korábban is, tehát ugye ez azt jelenti, hogy a Ramadán idején, ha jól tudom, nem biztos, hogy most ebben tökéletesen fogalmazok, de nagyjából arról van szó, hogy napkeltétől napnyugtáig ételt, italt nem vehetnek magukhoz.
2: Így van.
0: És hogyha abba az időszakba esett a mérkőzés, akkor ők nem, de hogyha utána, vagy meccs közben tört ki mondjuk a napnyugta, akkor ők akkor abban a pillanatban valamilyen izotóniás italt, vagy valamilyen zselét akkor gyorsan magukhoz vettek, hogy energiához jussanak.
2: Igen.
0: Ez is egyfajta lecsapódása például ennek, hogy akkor most kinek mi a hite, és akkor ezért ő most előjogot élvezett tulajdonképpen a többiekkel szemben, akik nem biztos, hogy akartak vele élni.
2: Hát előjogként is tekinthető ez, de hát úgy is, hogy akkor, hogy mondjam, inkább egy ilyen kompenzációként.
0: Hogy mert hogy a futballszabályai nem engedték volna meg azt, hogy ő igen, akkor kimenjen igen, inni. Vagy
2: igen, enni. Igen, és ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy persze, hogy meddig lehet elmenni egy ilyen szabályrendszerben, vagy egy lebonyolítás, nem is szabály, de lebonyolítási módban.
0: Ez nem feltétlenül baj, tehát figyelembe vették az igen, ő egészségét.
2: Igen, én ezt nem is gondolom rossznak, és azt gondolom, hogy ez nem is árt senkinek, hát ha már a reklámok miatt be tudtunk vezetni ivószüneteket a világbajnokságon, akkor talán ez is menni fog, de hát komolyra fordítva, meg tényleg az egy másik nagyon izgalmas kérdés a ramadán és az élsport, hogy hát a világ események, azok ezt nem veszik figyelembe, hogy mikor van a ramadán, és akkor a sportoló, amikor ott áll a nagy napon, akkor neki egy picit az identitásának két kulcs elemét vagy dimenzióját kell gyakorlatilag egymásnak ereszteni. Tehát, hogy én most élsportoló vagyok, vagy muzulmán vagyok, és ezt hogyan egyeztetem össze, és akkor igen, azt gondolom, hogy itt érdemes a sportszervezeteknek, akár a világszervezeteknek is erre egy picit figyelnie, hogy akkor ez tényleg mit lehet ebből kihozni. Mert vélhetően tökéletes megoldás nem tud születni, ami akkor nem tudom, mindenkinek egyformán megfelel. Hát ugye tulajdonképpen a tényleg mindig azt mondom, az egyik leggyönyörűbb sportfilm, a Tűzszekerek is már tartalmaz egy ilyen kérdéskört, ugye, hogy akkor ugye ott vasárnap, hogy
0: fut. A verseny, igen, melyik tehát, napra esik.
2: Igen, szóval, hogy ez ugye mondhatjuk, hogy egy 100 éves dilemma, sőt, de azt gondolom, hogy érdemes ezeket igen figyelembe venni. Tehát amíg ez a fajta, nem is tudom, vallási vagy politikai érzékenység, ez nem a másiknak a sérelmére, meg a konfliktusok kielezésére megy rá, hanem inkább pont arra, hogy hát valahogy megpróbáljunk mindenkit, hogy mondjam, befogadni, involválni ebbe a dologba, vagy figyelembe venni a szempontjait, addig szerintem ez nem, hogy nem problémás, hanem valahogy, hogy mondjam, így is kellene működnie talán a sportnak.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a sportolók közéletben való részvételéről beszélgetünk. Egyéni vélemény, csapatvélemény, többségi álláspont, ezek ütközése. Ez a témánk, vendégem a stúdióban dr. Lóci Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense. És majd a zene után azt fogom tőle kérdezni, hogy eddig ugye azért az egyénekről beszélgettünk, hogy ezek az egyének ebben az esetben, amikor sportolóként állnak ki, akkor tulajdonképpen munkavállalók is. Na most ez mennyiben befolyásolhatja az ő kiállásukat?

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a beszélgetést a sportolók közéleti szerepéről. Vendégem a stúdióban dr. Dóczi Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense, és a kiinduló pontunk pedig az volt, hogy a Real Madrid labdarúgó csapata kiállt egy ügy mellett, de néhány játékos ebben nem vett részt. De hát ezek a játékosok bizony ennek a csapatnak a fizetett alkalmazottai. Ebben az esetben a munkaadó, elhangzott már, Bánki József említette az előbb Florentino Pérez nevét, a Real Madrid nagyhatalmú elnökét. Tehát, hogy ő akkor most mit tehet, mit szól mindehez, hogyha nem tesz ellene valamit, akkor ő gyenge kezű? Engedi akkor a játékos uralmat? Vagy neki akkor ki kellett volna őket rúgni a csapatból? De hát nem ez történt.
1: Hát igen, azért még a Real Madrid se biztos, hogy elbírná Mbappé és Vinicius egyidejű távozását.
0: Hát, Vinicius távozását sokan követelték az utóbbi időben, igen, de aztán elhaltak ezek a hangok.
1: Igen, igen, szóval, hogy azért, igen, tehát ekkora öngolt, hogy stílszerű legyek, azért még Perez elnök sem hiszem, hogy bevállalt volna, és nem is gondolom, hogy ez arcvesztés egy elnök számára, hogy akkor volt, aki ebben nem ment bele. Ettől még persze, tehát hogy mondjam, jogilag vagy formailag nyilván egy munkáltató sokféle dolgot gyakorolhat vagy követelhet, bár az vélhetően nincs benne a szerződésbe egyébként, hogy egy ilyen közéleti típusú állásfoglalásban a játékos köteles részt venni. Az biztos, hogy benne van a szerződésben, hogy egy szponzori eseményen ott a helye. Tehát az biztos benne van, és ha azt nem csinálná meg, akkor ott jogosan lehetne szankciókat alkalmazni. Az, hogy egy ilyenben nem vesz részt, az viszont tényleg nem gondolom, hogy a szerződésében is benne lenne, és innentől kezdve pedig ez lehetne dagasztani ezt a botrányt, de mondom, hogy ez senkinek nem lenne jó. De hogy egy másik ilyen munkáltatói példát említsek, most nem fog eszembe jutni, a Houston Rockets egyik alkalmazottja az NBA-ben, hát sikerült talán 10 éve volt, vagy valamivel kevesebb, hát Kínára vonatkozóan, illetve nem is Kínára, hanem azt hiszem Hongkongra vonatkozóan valami állásfoglalást tenni, ami nem igazán tetszett a kínai félnek, akik viszont hát nagyon komoly üzleti kapcsolatban vannak az NBA-vel, tehát rengeteg mérkőzést közvetítenek, illetve tényleg tehát különböző módon jelen vannak, az NBA is jelen van Kínában, és azért ott eléggé megfagyott a levegő. És akkor ott kellett egy ilyen kimagyarázás, visszakozás, más játékosoktól is akár érkeztek ilyen finomító állítások, tehát látnivaló volt, hogy azért ott munkavállalók adott esetben egy picit mozgósítva voltak, hogy valahogy ezt oldjuk meg, mert azért itt nagyon sok pénzről van szó. De megint ugye a pénz, megint a politika és a gazdaság összefonódása mutatkozik meg itt is, hogy hát akkor ebben a helyzetben pedig végül is akkor egy picit ki kellett ezt mozogni, ezt a kényelmetlen állítást. Ugye nálunk is hát volt olyan válogatott rövidpályás gyorskorcsolyázó, akinek ez bizony
0: hát a karrierjébe került, olimpiai bajnok ráadásul.
1: Így van, tehát ezek tényleg veszélyes ügyek. Miközben, hogy ami még itt a beszélgetés közben eszembe jutott, hogy közben pedig vannak olyan témák, amik nem megosztóak, közéleti, közügy témák nem megosztóak, és ott viszont ugye tényleg nagyon egyértelmű, hogy jó dolog, hogyha egy sportoló kiáll mondjuk amellett, például Covid idején, hogy az emberek maradjanak otthon, az ugye egy nagyon tiszta dolog volt, mert teljesen mindegy, hogy ezt most éppen kikérte tőle, ez egy közös ügy, ebben mindenki egyetért, tehát, vagy hát szóval itt azért tényleg ezt lehet mondani, hogy mindenki egyetért, ez mindenki számára egy fontos üzenetet hordoz, és akkor nagyon jó, hogy a sportoló is lehet egy olyan szócső, aki a maga közösségét, vagy a maga rajongó táborát akkor el fogja érni, mellette pedig akkor a híres énekes is ki fog állni, aki meg a maga rajongó táborát fogja elérni, tehát ott ezek egyszerűbb, letisztultabb kérdések, de abban a pillanatban, hogy itt konfliktus helyzet van, és a két oldal akár nagyon erőteljesen különbözik egymástól, hogy nagyon sok sérelem van a háttérben, onnantól kezdve a sportoló ebben bárhova elhelyeződik, vagy elhelyezi magát, vagy elhelyezik őt, onnantól kezdve ez mindenképpen okoz problémákat.
0: Ugye említetted, hogy ekkora öngolt még Florentino Pérez sem lőne a Real Madrid kapujába, hogy mondjuk Viniciust és Mbappét egyszerre kitegye a csapatból, és hogy itt nagyon komoly gazdasági és szponzor érdekek is szerepelnek. Az jutott eszembe, hogy Cristiano Ronaldo talán valamelyik világversenyen, ebén, vébén, amikor ült a mérkőzés után az újságírók előtt, és oda voltak készítve alkoholos italok is, akkor azokat szépen mind félretette, amelyeket pedig a szponzorok kérésére raktak oda jó sok pénzért, és az ásványvizet elővette, és azt mondta, hogy mindig ezt iszom, és egészségesen élek. Tehát attól függ, hogy kiről van szó.
1: Például. Ez így van, és nyilván a Ronaldo, tehát, hogy őt nem nagyon fogják ezért elővenni, mert hogyha a Ronaldóba vagy egy ilyen formátumú, ilyen követettségű sportolóba beleszállnak, akkor hát akkor ő meg, ha ebbe a harcba beleáll ő is, akkor ez nem annak a javára fog lehetséges eldőlni, aki mondjuk provokálta őt. Most nyilván igen, ez egy helyzet volt, azt hiszem, talán nem is alkohol, hanem a cukros üdítők
0: voltak. Ja, lehet, hogy igen, az is lehet. De talán, talán egy sörös doboz is ott volt.
1: De igen, ez ugye meg is maradt ez a dolog, és egy ügyes húzás volt a részéről, hogyha mondjuk én most ilyen piáros fejjel gondolkodom, ami egyébként nekem nem nagyon van, de ha lenne, mert hogy tényleg borzasztó hiteles volt, hogy akkor itt az egészséges életmód tényleg üzent vele a fiataloknak, tehát hogy nagy visszhangja volt, ugye tényleg maga a mozdulat is egy olyan jól mutatott, tehát hogy ez egy ilyen, igen, ez egy jól sikerült akció volt, ami hát egy pici fricska a szponzornak, persze.
0: Volt ennek egy gegje, az orosz válogatott szövetségi kapitány pedig fogta, és a klasszikus módon, ugye, ahogy az egyik üvegnek a kupakjával a másikat lepattintotta, és ott helyben meg is itt, és azt mondta, hogy ez nekem jó. Hát ő meg rátette erre egy lapáttal.
1: Igen, igen. Ja, hát ez, hogy aztán akár pont egy ilyen jelenet, vagy egy ilyen mém, ugye, ami már tényleg mémé vált, és akkor erre ki hogyan reagál, vagy hogyan próbálja a saját maga számára kifogni a szelet, hát ez már mindenkinek a belátására van bízva.
0: Ugye említetted, hogy mondjuk Ronaldóba egy ilyen eset miatt beleszállni, az valószínűleg ez egy öngól lett volna, hogyha ő az egészséges életmód mellett áll ki, még a nagy multicégekkel szemben is, hát ez egy nagy lépés volt a részéről. Hát valóban, valószínűleg egyébként én el tudom képzelni, hogy neki ez a lelkéből jött, és nem rendezték meg ezt előre. Kérdés az, hogy például most visszatérve erre a Ceuta ügyre, hogy magának az ügynek a szempontjából ennek milyen hatása van, hogyha a sportba is belekerül. Mit gondolsz?
1: Hát ugye ez azért egy nehéz kérdés, mert azért az, hogy megjelent, nem tudom, 70-80 ezer bevándorló, meg hát...
0: Illegális, tudjuk, tehát itt azért igen, itt, tudunk, itt a törvény igen, ezt megszabja, hogy
1: tudunk róla,
0: kik.
1: Tudunk róla, hogy ez az enklávé, ami ott van, ez folyamatosan célpont. Ilyen szempontból.
0: Hatalmas kerítések övezik igen, egyébként tehát, a sivatagfelől.
1: Igen. Tehát amíg a világban ilyen mértékű nyomor, kilátástalanság, fegyveres konfliktusok vannak különböző pontokon, addig hát bizony mindig lesznek olyan emberek, akik ez elől menekülnek. És amíg a világban olyan egyenlőtlenségek vannak, hogy tényleg, ha átmászik valahogy azon a kerítésen, akkor onnantól kezdve lehet, hogy már a szociális ellátása élhetőbb életet fog biztosítani, mint annak előtte a saját hazájában, akkor nyilván ne csodálkozzunk, hogyha hogyha ez a tömeges migráció, ez a valóságunk része. Az egy, ugye sporttól is nagyon messzire vezető kérdés, hogy igen, mit kezdünk ezzel a gondolattal, vagy hogy mit gondolunk. Én azt gondolom, hogy itt picit az emberben mindig ez a makroszintű, hogy mondja, aggodalom, hogy hát tényleg hát egy 80 ezres mondjuk illegális bevándorló tömeggel mit lehet kezdeni? Hát nyilván az egy aggasztó kérdés, miközben az egyéneket mikroszinten pedig nyilván értjük, aki valószínűleg, amikor abban a 80 ezerből ő az egyik, akkor biztos, hogy nem jó kedvében csinálja.
0: És tehát, az a 80 ezer, akit viszont ugye kéne sem mer menni az utcára onnantól kezdve, hát annak az egyén érdekét
1: így
0: is
1: van, tehát és így van, pontosan, tehát, hogy itt ezek a kérdések, ezek ugye hát jóval túlmutatnak nyilván a sporton, és amennyire szeretjük a sportot egy ilyen mindenre alkalmas gyógyszerként, vagy minden fölött álló terepként látni, hát sajnos pont ez az eset is mutatja, hogy hát a világnak ilyen óriási problémáit, hát a sport sem fogja tudni megoldani, felszínre hozhatja, megmutathatja, elgondolkodtathat róla esetleg, de hát a megoldás az azért azt valahogy tágabb perspektívában kell megtalálni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban a sport és a közélet kapcsolatáról beszélgettünk. Vendégem volt a stúdióban dr. Dóci Tamás, sportszociológus, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egyetemi docense. Nagyon szépen köszönöm az érdekes gondolatokat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Kedves hallgatóink, most Werner Eszter, Szabó Ágnes és Bixan Levente nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszonthallásra.

Elhangzott az iránytű. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon. Új műsorral legközelebb jövő szombaton 10 óra 4 perckor jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. És most néhány szóban arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk tartanak az elkövetkező mintegy 50 percben. A mai műsorban elsőként az Évezredek asztalánál című műsorunkkal készültünk, utána a Remény hírnökeiben a nagyváradi katolikus püspökség vallásturisztikai attrakcióiról hallanak, és mindezek után egy rövid imával búcsúzunk majd. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Évezredek asztalánál gasztronómiai magazinműsor.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
6: Gasztronómiai műsorunk mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.

0: sok üzletlánc leárazza a rozékat, pontosan amiatt, mert ezek körülbelül egy évet bírnak ki. Nem csak a rozéboroknál van ez, hanem a könnyű, tartályos, illatos fehérboroknál is. Tehát azokat a borokat, amiket nem hordóban erjesztettünk, vagy esetleg hordóban érleltünk, azoknak ugye a potenciája, az körülbelül ez az egy év, amíg a kereskedelem el tudja adni. Most ezeket a borokat át kell nézni, azért, mert ezek a borok elfáradnak, és ezeket már az idő múltával gyakorlatilag kijavítani nem lehet.
1: Mit jelent az, hogy elfárad egy bor?
0: Azt jelenti, hogy elfárad egy bor, hogy a savai meggyengülnek, az üdessége, az illata, az gyakorlatilag elillan, és csak gyakorlatilag egy száraz anyag marad. Nyilván ezt nem úgy kell gondolni, hogy a palackban maradnak különböző anyagok, hanem egyszerűen élvezhetetlenné válik az a bor, amit azért vásároltunk meg nyáron, hogy üdítsen, hogy felüdítsen, illetve egy fröccsbornak, vagy olyan bort választottunk, amiben van kevés szénsav, tehát egy kicsit frizzantésebb bort. Ezeket a borokat ki kell most szelektálnunk, és most van az utolsó pillanat, hogy ezeket el kell fogyasztani, hiszen hát jön a hideg idő, és akkor ilyen nagyon üde borokat, tehát nincs alkalom ezeket meginni.
1: És ahogyan említette, elsősorban akkor a rozéborok, az ilyen borok,
0: igen,
1: de fehér és vörös borok esetében is előfordulhat
0: hát,
1: ilyen?
0: Általában nem szoktunk vörös bort inni, persze vannak olyan borfogyasztók, akik csak vörös bort isznak, most ez egy divat. Alkalmas is különben ez a borvidék, tehát az egri és a bükki borvidék is, ezekre nagyon könnyű vörös borokra. Én nyáron inkább szeretem a rozét, hisz az is egy átmenet a fehér és a vörös bor között, tehát gyakorlatilag a rozé az egy olyan technológia, amikor kék szőlőből készítünk fehér bor technológiával bort. Tehát ezt most jól elmondtam, de értsék a kedves hallgatók, ahogy kell. Na most ezeknél a boroknál, a rozéboroknál nagyon egyszerűen meg lehet vizsgálni, hogy jó-e vagy nem jó. Nem úgy, hogy felbontom, esetleg fel se kell bontani, hanem meg kell nézni, hogy rozsdásodik-e. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a nagyon élénk piros szín, vagy egy lazac szín, ez elkezd sötétedni, és egy ilyen rozsdabarnába megy át. Ezt úgy lehet a legkönnyebben megnézni, hogy egy fehér felület elé tenni, és megnézni, hogy rozsdás vagy nem rozsdás. És ezt a bort viszont már nem szabad megvenni, illetve hogy nekünk van otthon, akkor vagy megisszuk, vagy elfőzzük, vagy valami egyebet csinálunk majd belőle. Most a fehér boroknál szintén ugyanez a helyzet. Általában a fehér borok egy ilyen zöldes, nagyon halvány sárgás borok, könnyű borokról beszélek, és ezek pedig elkezdenek egy ilyen szalmasága szint fölvenni. Az illatok oxidálódnak, ez azt jelenti, hogy egy ilyen reszelt alma illat lesz, és az ízben is majd ez fog majd érvényesülni, és az üdesség, frissesség, amit mi szeretnénk egy ilyen bortól, az teljesen elvész.
1: Azt említette, hogy szelektáljon a tudatos borfogyasztó. Na de hát hogyan szelektáljon? Ami már nem jó bor, azt is fogyassza el, és minél hamarabb fogyassza el, a többieket pedig még hagyhatja? Vagy?
0: Én azt gondolom, hogy vannak határesetek. Tehát most azért meginni valamit, mert van, az út az alkoholizmushoz, én azt szoktam mondani, tehát hogyha egy bor nem jó, tehát egy étel nem jó, akkor általában nem esszük meg. Ez a borokra is ugyanígy vonatkozik, tehát én nagyon nem szeretem már ezeket a fáradt borokat, mert nincsenek meg azok a szekundér és tercer aromák, amiknek ki kellene fejlődni a palackban, hiszen ezek palackban nem érlelhető borok. Teljesen más, amikor egy hordós bort kóstolunk, ott gyönyörű másodlagos, harmadrakos aromák vannak, és ott lehet élvezni ezeket, de ezek az egyszerű könnyű boroknál nem. Én meg szoktam kóstoltatni mindenkivel ezeket, aki még ilyet nem kóstolt, és utána már mindenki tudja, hogy az jó vagy nem jó, tehát fáradt vagy nem fáradt, és utána mindenki döntse el maga, hogy mit tesz vele. Az alkoholtartalma nyilván megvan, tehát azzal nem lesz semmi baj, csak az élvezeti értéke az, ami miatt nem olyan jó.
1: Milyen körülmények között jó, hogyha tároljuk és tartjuk otthon a borainkat?
0: Tehát a borokat mindig fektetve kell tárolni, és egy hűvös pajzsba, sötétbe lehetőleg, vagy pedig borhűtőben. Most nagyon divatosak a borhűtők, nagyon kicsiket is lehet venni, ilyen 15-16 palackosokat, de általában akinek van spajz, akkor ott, illetve hát akkor nem kell olyan sokat venni, és akkor mindig csak annyit veszünk, amennyit megiszunk.
1: Miért fontos az, hogy fektetve tároljuk?
0: A fektetve tárolás az azért fontos, mert hogy a dugó kiszárad. Most általában ezek a nagyon egyszerű borok, most már vagy csavarzárosak, az egy nagyon-nagyon nagy találmány, és én is találkoztam már olyan borfogyasztóval, aki azt mondta, hogy ő nem vesz csavarzáras bort, mert a csavarzáras bor az biztos valami nagyon-nagyon gagyi lehet, vagyis hát nagyon-nagyon egyszerű, hogy így mondjam. Egyáltalán nem. Megvan az az előnye a csavarzáras bornak, hogy megittam belőle két pohárral, és akkor visszacsavarom, beteszem a hűtőbe, és másnap megint még a maradékot meg.

0: vagy még harmadik nap múlva. Mert a dugót azt nagyon-nagyon nehéz visszatenni. Tehát az gép dugaszol általában, és kihúzni a dugót azt könnyebb, mint visszatenni. És ezek az egyszerű borok, ezek általában ilyen szilikon dugóval készülnek, ami már mondjuk nem szárad ki, tehát nem fog kiszáradni, de nagyon nehéz visszadugni. Parafadugósat azt mindenképpen fektetni kell.
1: Eddig a borokról beszéltünk. Ugyanez vonatkozik a pezsgőkre is?
0: Igen, a pezsgőkre is ugyanez vonatkozik. Azt el szeretném mondani, és azt hiszem, talán többször is elmondta, hogy Magyarország a világ hetedik olyan országból a legtöbb pezsgőt fogyasztjuk. Sajnos csak ünnepi alkalmakkor, de a nyár az egy kitűnő alkalom, mert az is üdít és frissít, és nálunk nagyon jó pezsgő, borvidékek vannak, nagyon jó pezsgőgyárak vannak, és most divat is pezsgőt készíteni. Most a pezsgőknél is azt kell mindig megnézni, hogy az tartályos az a pezsgő, tehát tartályban készítették-e, tartályban érlelték-e, mert akkor ugyanaz vonatkozik, mint az egyszerű technológiai borokra. Tehát ezeket bizony meg kell már most inni, és hogyha tavaly szilveszterre kaptam egy palack ilyen pezsgőt, az már most a következő szilveszterre nem lesz jó, bármit is teszünk vele. Most, hogyha palackban érlelték azt a pezsgőt, tehát palackos pezsgő, tradicionális eljárással, akkor az viszont nagyon-nagyon sokáig érlelhető, és nagyon sokáig eltartható. Ez rá van írva a palackra, általában francia nyelven, és hát le van magyarul fordítva.
1: És ha már technológiákat említ, akkor kijelenthetjük azt, hogy a pezsgő is egyfajta bor.
0: Hát persze, a pezsgőnek az alapanyaga a bor, és olyan bor, aminek a savai kicsit durvábbak, az alkoholja pedig alacsonyabb, tehát direkt erre vannak borvidékek, például itt a Bükki borvidék is nagyon-nagyon alkalmas pezsgő alapanyag gyártására. Két tradicionális családnak is volt itt régen, sőt van is birtoka.
1: A pezsgő tárolásával kapcsolatosan ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a bor tárolásával kapcsolatosan?
0: Hát a pezsgőt is gyakorlatilag azt is fektetve érdemes, a nagyon drága pezsgőkben nem műanyagdugó van, az egyszerű pezsgőkben van, tehát ezekben a tartályos pezsgőkben van műanyagdugó. Ezt mindig érdemes eltenni, mert hogyha van egy drága pezsgőnk, akkor abban parafadugó van, azt nincs ember, aki vissza tudja dugni. Tehát ezt a műanyag dugót, ha eltesszük, akkor vissza tudjuk dugaszolni, ezt könnyű visszatenni, illetve van egy ilyen pezsgőzár, amit lehet venni ilyen borboltokba, szupermarketekbe, ezt tudom a pezsgőnél ajánlani, de a pezsgő az egy nagyon kényes dolog, tehát érdemes azért meginni, mert tehát a buborékok, a perlázs, amiért isszuk, az a gyönyörű gyöngyözés, ez adja azt az élményt, különösen ha a flőtébe van, ez adja azt az élményt, amiért pezsgőt vásárolunk.
1: És a pezsgőt azt mindig hűtve fogyasztjuk?
0: Igen, a pezsgőt mindig hűtve fogyasztjuk, ez egy 8 fok, 6-8 fok. Tehát melegen nem érvényesülnek azok az ízek, illatok, illetve a buborékozás, tehát a perlás sem lesz egy élmény.
1: És ha már pezsgők, akkor javaslom, hogy műsorunk folytatásában most hallgassuk meg Giuseppe Verdi Traviata című operájából a pezsgő duettet. Udvarhelyi Boglárka és Fekete Attila énekelnek. Kísér az Egri Szimfonikus Zenekar.

0: borfogyasztásról, pezsgőfogyasztásról beszélgetünk, de hát úgy ildomos bort és pezsgőt fogyasztanunk, hogy valamihez fogyasztjuk. És mivel egy gasztronómiai műsorban beszélgetünk, ön milyen ötletekkel érkezett ide hozzám a Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségében? Milyen ételekhez is passzol kitűnően mondjuk egy finom bor, vagy egy finom pezsgő? Ilyenkor az őszi szezon van, ugye ez fontos, mert most
1: szezonális receptekkel készültünk. Két nagyon egyszerű dolgot hoztam. Általában mindig kenünk valamit a kenyérre, és ezeket a krémeket most nagyon egyszerű elkészíteni. Ősz van, és van két olyan alapanyag, amit nagyon szeretek. Az egyik a paprika, ezek a nagy darab húsos paprikák, amik már kicsit túlérettek is, illetve a sütőtök. És hoztam két receptet, egy sült paprika krémreceptet, amit egy bagetre, egy pirítós kenyérre rá lehet kenni, és pillanatok alatt kész van. Hát én úgy nagy tételbe szoktam készíteni, mert ez eltartható nagyon-nagyon sokáig, és hát rengeteg variációja van. Hát elmondanám a receptet, jó? Egy ilyen 5-6 darab nagyobb paprikát, húsos érett paprikát kell venni, 2 evőkanál olívaolajat, 2 gereszt fokhagymát, és nálam mindig szokott otthon lenni darált erős paprika, abból egy késhegynyit szoktam csak ebbe beletenni, én szeretem a picit csípőset, ha bár ez a bornak az ellensége mindig, meg a fokhagyma is különben, mert elviszi az ízeket. És akinek van otthon grill funkciós sütője, az nagyon egyszerűen annyit kell csinálni, hogy bekapcsolni a grillt, és ezen a sütőbe, sütőpapírra rátenni ezeket a paprikákat, és egyszerűen át kell grillezni az egészet, úgyhogy már a héja fekete legyen. Ekkor teljesen megrilleződő, gyakorlatilag megsütöttük grillen a paprikát.
0: Mennyi idő alatt?
1: Forgatni kell állandóan, és hogyha már teljesen megfeketedett rajta gyakorlatilag a héja, akkor rendben van. Hagyjuk kihűlni, mert nem tudjuk leszedni a héját. Hogyha kihűlt, akkor leszedjük a héját, illetve a magházát is kivágjuk. Hát ez nem egy egyszerű munka, de bele lehet jönni. És amikor ez megvan, akkor csak elő kell venni a mixert, és össze kell mixerni, vagy robotgéppel össze kell pépesíteni, és bele kell tenni a 2 evőkanál olívaolajat. Ez lehet kevesebb is, lehet több is, majd látják, tehát milyen az állaga ennek a paprikának. Ezt a 2 gereszt fokhagymát, és azt a kevés kis csípőséget adó paprikakrémet beletesszük. Én sót nem szoktam tenni bele, de ez is ízlés kérdése. És ezeket gyönyörűen lehet tálalni, mert képzeljék el a hallgatók, hogy ez ahány tétel, ez annyi fajta színű lesz. Mert a paprika is az egyik sárgása, a másik pirosabb, tehát ebből egy fantasztikus tálalást lehet csinálni, és mindig a tetejére valami díszítést kell szórni. Hát egy egyszerű mandulát, vagy előveszek egy szintén még egy paprikát, és akkor azt szépen kicsit felszeletelem, vagy kis petrezselyt, és akkor ez egy gyönyörű kis díszt tudtam csinálni rá, és már megvan egy nagyon mutatós, és egy nagyon szép, és nagyon jó, és ráadásul még olcsó kis krémecském.
0: És ezeket a krémeket ön miben tárolja? Üvegekbe teszi?
1: Igen, én üvegbe teszem, és beteszem a hűtőbe. Ennyi az egész, vagy spajzba, tehát nem hűtőbe, azért nem fér minden. Spajzba is nyugodtan, tehát semmi baj nem lesz, de általában nem szokott belőle maradni. Mert egyszer az ember nem tud annyit grillezni, mert nincs akkora sütője, tehát ez...
0: És ami finom, az hamar elfogy.
1: Mondok egy sütőtök receptet is, ez szinte majdnem ugyanígy megy, hogy vegyünk egy 1/4 kiló sütőtököt, ezt úgy kell érteni, hogy már meg van hámozva és kockákra van vágva, és ehhez kell 4 evőkanál joghurt, hogy kicsit összeálljon majd. Egy nagyon kevés gyömbér, és én egy ilyen provanszi fűszerkeveréket szoktam 2 csipetnyit beletenni. Mert ez egy olyan nagyon-nagyon-nagyon jó ízt ad neki. És szintén sütőpapírra teszem ezeket a kockákat, meghámozott sütőtök kockákat sütőpapírra teszem, olivával meglocsolom, és egy ilyen 200 fokos sütőben, itt már nem kell grillezőre tenni, hanem egy rendes villanysütőbe 200 fokon egy olyan 30 percig sütöm. És utána megint kihűlni hagyom, pépesítem, például erre ilyen pirított tökmagot illik tenni, de sok mindent lehet tenni erre is. És lényeg az, hogy itt már a színekkel annyira nem tudunk különben játszani, mert tehát ez sütőtök színű lesz.
0: Élénk narancssárga.
1: Igen.
0: És ezt a sütőtök krémet, ezt mivel, mikkel fogyaszthatjuk?
1: Ezt is szintén bagetra kenjük, vagy egy egyszerű pirítós kenyérre. Én például szeretem a rostkenyeret, a másnapos, a harmadnapos rostkenyeret megpirítani, és akkor egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon finom íze lesz, és ezek a krémek nagyon-nagyon jók hozzá.
0: Köszönjük szépen önnek, hogy a sütőtök krém leves mellett még sütőtök krémet is készíthetünk, és ezzel is okosabbak lettünk, hogy hogyan. Valamint hát a sütőtököt ön még köretként is el szokta készíteni. Hogyan és mivel tálalja, hogyan fogyasztja ezt?
1: Hát krumpli helyett, magyarán mondva, tehát egy köretként egy sült húshoz, a sütőtök az egy ilyen sült csirkéhez, hát nem mellhez, hanem mondjuk egy ilyen combhoz, a sült csirke combhoz, amit így tepsiben elkészítek. Ennek most nem mondom a receptjét, minden háziasszony tudja. Én zsírral szoktam kacsazsírral csinálni, nagyon egyszerű, különböző fűszerekkel, fűszersó, stb. Tehát ezt elkészítem, tehát ez hozzá a főétel, és ezt a köret pedig nagyon egyszerű, mert körülbelül egy ilyen negyed kilónyi tökkel fejenként, amit meghámozunk, és egy ilyen 2x2 centis darabokra vágunk, és szintén kell 2 evőkanál olívaolaj, só, rozmaring, kis petrezselyem, kis kömény. A tepsit azt kikenem olívaolajjal, beleteszem ezeket a kockákat, gyakorlatilag amit elkészítettem, és ezeket összeforgatom az olívaolajjal, és még teszek hozzá olívaolajat, mert nyilván ebbe fog kicsit úgy megsülni, megpárolódni ez az egész, és amikor ez kész van, akkor ráteszem a grill fűszereket. Tehát én ilyen szárazabb fűszereket szoktam használni, tehát nem frisset, mert nem igazán jó így a sütőbe frisset tenni, és ugyanúgy, mint a pástétomnál, vagy ennél a krémnél, 180-200 fokos sütőbe sütöm, szintén egy 30 perc alatt. Én nem szoktam kivárni ezt, hogy teljesen puha legyen, hanem én azt szeretem, hogy ilyen roppan egy kicsit. Kicsit roppan, és akkor olyan teljesen más. Tehát nem sült át teljesen, de majdnem átsült, de még nagyon pici kellen, és akkor egy nagyon finom roppanós lesz, lehet tálalni például, a színe is teljesen más. Na és akkor jön, hogy mit csinálok vele, mert végül is lehet olyan fűszereket tenni, ami édes felé viszi el például ezeket, akkor a csípős felé viszi el ezeket, tehát az édességet azt onnan tudjuk, hogy meg kell kóstolni a tököt, nincs mese, hogy édes vagy nem édes. Mert annyi fajta sütőtök van a piacon is, hogy én tudom, hogy körülbelül melyik milyen, de meg kell kóstolni, nincs mese. Hogyha tudom, hogy nagyon édes, és nem szeretnék édes köretet, akkor egy más tököt kell választanom. Én szeretem a kicsit csípős ízeket, én szoktam tenni bele egy kis paprikát, ami csíp. Vagy, hogyha nem is nagyon akarok vele facakolni, ilyen olyan fűszerkeverék, akkor nekem van egy kedvencem, amivel semmi más nincs, csak az olívaolaj, köménymag, kicsit több, mint úgy az átlagos, és 2 gerezd fokhagyma, amit nem kell összezúzni és elvágni, hanem csak úgy bele kell tenni, összeforgatni vele, csak az íze kedvére, ahol nagyanyám mondta. És akkor nekem még ez íz lett a legjobban, mert ugye a hús is kicsit fűszeres, meg ugye a köret is fűszeres, akkor már ugye ez nincs összhangban, tehát ugye valaminek ilyen naturálisnak kell lenni, de csirkemellből igazán nem jó, mert az nagyon szárazzá teszi, és hát ez a köret is bizony száraz. Most vannak bevállalós háziasszonyok és bevállalós séfek, amikor elkezdik sütni a húst, akkor van annyi szaftunk, hogy amikor odaérünk, hogy már majdnem elkészült a köret, akkor összedolgozzák ezzel a szaftal, és még egyszer beteszik a sütőbe. Tehát ez már egy külön mesterség. Szokott sikerülni, és nagyon-nagyon nagy sikere van ennek is.
0: Akkor, ahogy a jegyzeteire nézek, ez volt a tepsis sütőtök köret receptje.
1: Igen, így van, mert ezzel mindig gondunk van, hogy utána miből mennyi, de ez annyira egyszerű, hogy ez szerintem eltéveszteni se lehet.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, önnek ezek a receptek a kedvenc őszi receptjei és kedvenc őszi ételei?
1: De igen, tehát ezeket most kell fogyasztani.
0: Sok mindenről beszéltünk, riportunk végéhez közeledve a legfontosabbakat arra kérem, hogy ismételjük el, mint nemzetközi borszakértő milyen jó tanácsokat is tud nekünk adni a bor és a pezsgők fogyasztásával kapcsolatosan.
1: Tehát mindenképpen át kell nézni a borkészletünket, és abba, ha és amennyiben van technológiai borunk, főleg a rozékat kell megnézni. Ez nagyon fontos, a fehér borok kicsit tovább bírják. Ha ezeket megnéztük, és hogyha elkezd már így rozsdásodni, vagy a fehér borunk ilyen sárgás zöldesből átmegy egy ilyen intenzívebb sárgás, szalmasárga színbe, ott már az azt jelenti, hogy az a bor fáradt, tehát az élvezeti értékét nagy mértékben csökkenti. Alkoholtartalma megvan természetesen, csak az élvezeti értékét csökkenti, tehát nem kapunk hozzá ízben plusz élményt. Mert ezek a borok tartályban erjednek, és a tartályból egyből egy technológia során mennek be a palackba. Tehát nem érlelhetőek ezek a borok. A pezsgőknél szintén ugyanez van, el kell olvasni az írást, hogy milyen technológiával készült, ha és amennyiben ez egy tankpezsgő, akkor ugyanezek vonatkoznak rá, hogy amit tavaly szilveszterkor kaptunk ajándékba, az idén szilveszterre már szintén fáradt lesz, és nem lesz olyan élvezeti értéke. Ez azt jelenti, hogy lesz egy ilyen reszelt alma illata, a színe is ilyen sárgásabb lesz, illetve a buborékok, a perlás, az viszont hát nem fog úgy csiklandozni, tehát nem lesznek olyan intenzívek, amiért ugyanis hát a pezsgőt fogyasztjuk, még akkor is, hogyha behűtöttük. Ugye, mindig a pezsgőt 6-8 fokon szoktuk. Tehát ezeket vagy vagy el kell most fogyasztani, vagy majd karácsony előtt csinálunk belőle egy puncsot, egy bólit. De ezeket, hogyha most élvezni akarjuk, akkor el kell fogyasztani. A pezsgőknél, hogyha az egy palacban érlelt pezsgő, ezek már felső kategóriák, vagy a boroknál azok a borok, amelyek hordóban érleltek, azokat most még nem kell selejteznünk, de azokat is én szeretem, például, hogyha veszek bele egy kartont, akkor szeretem így fél évente megkóstolni, és arról kis feljegyzéseket teszek, és tudom, hogy mi a potenciálja annak a bornak, vagy annak a birtoknak, vagy annak a dűlőnek. De ezeknek az egyszerű technológiai boroknak gyakorlatilag akkor palackozzák, amikor a csúcsán van, tehát a legüdébb, a leggyümölcsösebb, a legkedvesebb, a legbájosabb, a legfogyaszthatóbb. Nyilván az ára is olyan, cserébe ezeket meg kell inni.
0: Gergely Miklós, nemzetközi borszakértőnek köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen a jó tanácsokat.
1: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
2: Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
3: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
5: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióit látogatták meg az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen végzett vallásturisztikai hallgatók. A tanulmányút jelentőségéről Domjánné dr. Nizsalovszki Ritával, habilitált egyetemi docenssel, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
4: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
6: Most kezdődött tanévben is meghirdették és elindult a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak itt az egyetemen. A szaknak az életéről, tudományosságáról folyamatosan itt beszoktunk számolni a Szent István Rádióban. Most pedig a végzett hallgatók, akik ezen a második évfolyamon végeztek, Nagyváradra látogattak el egy szakmai útra, a Nagyváradi Püspökség meghívására. Rita, hogy alakult ez a kapcsolat a Nagyváradi Püspökséggel? Honnan van ez a kapcsolat?
7: Ahogy már te is említetted, 2024-ben indult az első évfolyamunk. Már az első évfolyamunkon is volt két hallgatónk a Nagyváradi Püspökségről, csak ők különböző okok miatt sajnos nem tudták befejezni a képzést, tehát a kapcsolat az már akkor tulajdonképpen létrejött. 2025 őszén induló második turnusunk, vagy második évfolyamunk, nál szintén volt két hallgatónk a Nagyváradi Püspökségről, illetve a Szatmárnémeti Püspökségről is, és tulajdonképpen ők annyira bedolgozták magukat, annyira lelkesek voltak ebben a témakörben, hogy ők be is kapcsolódtak az egyházmegyének, a Nagyváradi Egyházmegyének a vallásturisztikai fejlesztésébe, tehát tulajdonképpen mind a ketten a portfóliójukban, úgymond a szakdolgozatukban ezt a témakört dolgozták fel, tehát tudták már hasznosítani azt a tudást, amit nálunk ez alatt a két fél év alatt megkaptak. A két hallgatónk, Rauch Anita és Csorba Sándor, mind a ketten a turizmusnak a fejlesztését igyekeznek elősegíteni a Nagyváradi Egyházmegyében, és igazából itt ez az ő általuk kialakult kapcsolat vezetett oda, hogy egyrészt püspökatya, Böcskei László püspökatya megköszönte az egyetemnek a munkáját, amit a vallásturisztikai képzésben elvégzett, illetve a hallgatóknak a mentorálását, és egyben meg is hívott minket, hogy a tavaly végzett évfolyamunkkal látogassuk meg az Egyházmegye új vallásturisztikai attrakcióit. Ennek külön apropója volt, hogy több száz év után Európai Uniós forrásból sikerült megújítani Szentjobb településnek a egykor bencés, majd később pálosok kezében lévő kolostorát. Ennek a településnek a jelentőségéről fogok még mesélni. Tehát ez egy kétnapos hétvégi tanulmányút volt, aminek az első napján a Nagyváradi közvetlenül a nagyváradi püspöki palotának az értékeit, illetve a püspöki palota látogatóközponthoz tartozó egyéb elemeket, vallásturisztikai attrakciókat tekintettük meg, és vasárnap pedig részt vettünk a Szent Jobbi zarándoklaton, Szent Jobbi búcsún, aminek a keretében került átadásra az új látogatóközpontjuk, a Centrum Mercurius, kulturális és zarándok központ.
6: Még egy kicsit Nagyváradnál maradva, hogyha ellátogatunk oda, ugye ott a gyönyörű Székesegyház, illetve hát már a Szent László Herma nem a Székesegyházban látható, hanem a felújított püspöki palotában. A nagyváradi püspöki palotába miért érdemes ellátogatni, ugye akár Egertől is nincs messze, és már nagyon jó infrastruktúra révén könnyen el lehet jutni.
7: Igen, Nagyvárad nagyon jó közlekedés földrajzi adottságokkal rendelkezik, tényleg nem messze van a magyar határtól is. Gyakorlatilag, hogyha visszagondolunk így a történelmi vagy irodalmi tanulmányainkra, akkor ott a 19. század végén, 20. század elején egy nagyon-nagyon pezsgő kulturális élet folyt. Gyönyörűek voltak az épületek, a szecessziós épületek, és tényleg egy nagyon pezsgő kulturális élet volt a városban. És most, ahogy én azért viszonylag gyakran járok Nagyváradon, és én azt tapasztalom, hogy talán kezd visszatérni a városnak az a régi patinája, mind az épületeknek a megújításában. Aki szereti ezt a korszakot, a szecessziót mindenféleképpen érdemes ellátogatnia, hiszen nagyon sok épület újult meg, a belváros folyamatosan megújul, és ami a mi szempontunkból fontos, a vallásturisztikai értékek is megújulnak. A püspöki palottában először 2012-ben nyílt meg a zarándokok fogadására egy vallásturisztikai iroda, aztán utána 2016-tól indult el a palotának a felújítása. De az első ütemben 4 terem készült el, és teljes egészében pedig 2021-től nyitották meg a palotát a látogatók előtt, és jelenleg 3 szinten vannak kiállítások. Ahogy már te is említetted, a Szent László Herma átkerült ennek a komplexumnak, tehát a püspöki palota látogatóközpontnak a földszintjére, és ezt szeretném is hangsúlyozni, hogy ez teljesen ingyenesen látogatható. Azért került egyébként át, mert hogy itt folyamatosan látogatható. Tehát nyilván szakrális szempontból jobb helye lenne a Székesegyházban, de ott nem tudták megoldani, hogy folyamatosan látogatható legyen. Itt a látogatóközpontban viszont őrzött körülmények között természetesen igen, illetve a földszinten van még a Szent László királlyal kapcsolatos egyéb tárgyaknak információkról szóló kiállítás is. Az első emeleten egyházművészeti kiállítás van, ez már nem ingyenes, és a második emeleten pedig időszaki kiállításokat szoktak tartani. Hát ez kortárs művészet, népművészet, nagyon változatos témakörökben, és amiért még érdemes ellátogatni ide, hogyha esetleg célzottan megyünk egy-egy rendezvényre, hogy elég gyakran rendeznek különböző konferenciákat, komoly zenei rendezvényeket, a templomban is, és a püspöki palotában is, úgyhogy ezekre is érdemes odafigyelni, illetve információt szerezni a püspökségnek a honlapján, ezek a rendezvények, ezek fel vannak tüntetve.
6: A második nap, tehát akkor Szent Jobb településre látogattatok el, ahol, ahogy mondtad, hogy a Centrum Mercurius látogatóközpontot adták át. Ugye maga a Szent Jobb település név már mindent elárul, Szent István királynak a jobb karja, jobb keze ide került, de milyen körülmények között?
7: Igen, ez egy nagyon különleges helyszín. A búcsúi szentmisén több szónok is, köztük Püspök atya, Böcskei László Püspök atya, és illetve Karácsony Tibor is, az Erdélyi Mária Rádió igazgatója is hangsúlyozta, illetve minden felszólaló hangsúlyozta azt, hogy ennek a helynek egy nagyon különleges szakralitása van. Tehát nem csak egy egyszerű pont, egy sima térképen, hanem annál sokkal több is, egy nagyon mély szakralitással rendelkező helyszín. Ugye már említetted, hogy Szent István királynak a jobbját itt őrizték. 1061-ben Mercurius székesfehérvári királyi bazilika őrkanonokja vitte ide Szent István királynak a teljes jobb kezét, tehát nem csak azt a részt, amit ma láthatunk a Szent István bazilikában, hanem a teljes jobb kezét ide vitte át. Hát állítólag azért, hogy a feltételezetten kitörni készülő pogány lázadásoktól megúvja a Szent királynak a maradványait, a testét, és a későbbiek során itt talált rá, ezen a településen talált rá aztán 1084-ben Szent László király, aki annyira tisztelte az elődjét, hogy egy monostort is alapított a tiszteletére, ahol egészen a 14. század elejéig őrizték ezt a nagyon fontos erekjét. Szent László király gyakorlatilag itt a bencés rendet kérte fel a monostornak az építésére, majd a későbbiek során pedig a pálosokhoz került. Tehát itt tulajdonképpen ez a Nagyvárad, Bihar település, Szentjobb település, ez egy ilyen szakrális háromszöget is képez Bihar megyében. Nagyvárad ugye a Szent László kultusz, Szentjobb a Szent István kultusz miatt, illetve Bihar település volt a központja annak a hercegségnek, ahol Szent Imre hercegünk is ténykedett. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon fontos szakrális pontja, vagy egy szakrális körzete nem csak Erdélynek, hanem a Kárpát-medencei magyarság számára is. És tulajdonképpen ezt a szakralitást, vagy ennek az értékét ismerte fel a román állam, amikor Hegedűs Csilla államtitkárasszony kezdeményezésével megszerezték a támogatást, Európai Uniós forrásokat sikerült szerezni ennek a kulturális útvonalnak a kialakítására. Itt tulajdonképpen ez a Szent László útvonal, ez nem csak ennek a kis bihari területnek a területén fut, hanem gyakorlatilag Erdélyben egészen Bihar megyétől Hargita, Fehér, Kolos, Kovászna, Maros megyéket is érinti, és azokat a településeket fűzi fel, ahol valamilyen Szent László királyhoz kapcsolódó vagy legenda történt, vagy falfestmény, mint például Gelencén, tehát hogy a Szent Királyunkhoz kapcsolódó történelmi erekjék vagy történelmi mondák kapcsolódnak, épített örökség kapcsolódik hozzá. Hogy tulajdonképpen ennek egy nagyon fontos állomása lett most ez a látogatóközpont, ami átadásra került. Van konferencia terme, ahol lehet rendezvényeket tartani, aztán egy kis kiállítás mutatja be a szerzetes rendeknek az életét, illetve az, hogy milyen tevékenységet végeztek. Tehát tulajdonképpen ez egy multifunkciós zarándokház is, egyben látogatóközpont is.

0: Ahogy említetted, Rita, tehát a Szent Jobb településen búcsú keretében volt ennek a Centrum Mercurius látogatóközpontnak az átadója. Ki volt itt a szónok, ki tartotta a prédikációt?
1: A Szent Misét Böcskei László püspök atya celebrálta, és a búcsúnak a szónoka, a búcsúi szentmisének a szónoka pedig Karácsony Tibor volt, az Erdélyi Mária Rádiónak az igazgatója. Ezen kívül többen is felszólaltak a településhez kötődő református lelkész úr, aki a Krónikák könyvének egy részletét idézte, egy nagyon-nagyon idepasszolót, ezt szeretném is idézni, mert ez nagyon-nagyon megérintett engem is. Ez a Krónikák könyve 7.16-os vers. Most választottam és megszenteltem-e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor. Hát úgy gondolom, hogy ennél többet, ezt nem is kell jobban kifejteni, de tulajdonképpen ezt a témakört járta körbe püspök atya is, illetve Karácsony Tibor, a Szentmise szónoka is, illetve az itt megjelent Szabó Ödön képviselő úr is, hogy ez egy olyan hely, amit az elődeinknek az imádsága áthatott, a jelenkorban pedig az a feladatunk, hogy megőrizzük ezt a szent helyet az utókor számára. Nem az, hogy név szerint legyen feltüntetve, hogy ki őrizte meg ezt a helyet, ki hozta rendbe, ki adta át, vagy ki adta vissza az imádságnak, hanem sokkal inkább az, hogy ez a tény, ez megtörtént, és a jelenben élők fontosnak tartották, hogy ezt a szent helyet megőrizzék az ideérkezők számára. A Szent Misét egy búcsúi körmenet követte, amelyben a templom kegyképét, a brünni fekete Madonna kép másolatát, de már ez is nagyon régen ide került a templomban, 1769-ben ide került ez a kegykép, ezt a kegyképet vitték körbe a búcsúi körmenetben, és ezt követően pedig volt egy kis fogadás, ahol lehetett közvetlenül is beszélgetni az ideérkező vendégekkel, helyiekkel. Tehát Karácsony Tibor többek között megjegyezte azt is, hogy nem csak emberek jártak itt, hanem hitek, remények, könnyek és imák hagytak nyomot. Olyan imák, amelyek nincsenek leírva, de amiket Isten megőrzött. Emberek térdeltek le, amikor már nem tudtak mit tenni. Zarándokok érkeztek ide fáradt lábbal, de reménnyel a szívükben, és hangsúlyozta, hogy ennek a történetnek, ami sok száz évvel ezelőtt kezdődött, ennek tulajdonképpen ma mi is a részesei lettünk. Hangsúlyozta azt is, hogy Szent István király nem csak egy országot akart építeni, hanem egy népet megtartani, hiszen lehetnek nagyon szép váraink, lehetnek templomaink, de hogyha elveszítjük a hitet, akkor ezzel a belső iránytűt is elvesztítjük. És Szent Istvánnak az öröksége az nem pusztán egy ország volt, nem csak falaknak a sokasága, nem történelmi emlék, hanem üzenet is, hogy lehet változó a világ, de ne változzon meg az ember szívében Istennek a helye, és Szent István erre a szakralitásra építette az országát, nem kövekre, hanem Jézus Krisztusra és a boldogságos szűzanyára építette az országát. És tulajdonképpen nekünk pedig az a célunk, hogy ezt megőrizzük az utókor számára.
0: Ahogy a beszélgetés elején mondtam, hogy a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatóival vettél részt ezen a kiránduláson, zarándoklaton, tulajdonképpen búcsún. Ő milyen tapasztalatokkal gazdagodva értetek haza? Mi az, amit még így megosztanál a hallgatókkal, a rádióhallgatókkal?
1: Amikor elindult ez a képzés, nem csak az volt a lényeg, hogy gyakorlatorientáltak legyünk, nem csak az volt a lényeg, hogy a tudást átadjuk, hanem azt éreztem személyes küldetésemnek, hogy ezeket a hallgatókat, ezeket a szakembereket, akik végeztek én már ugye két évfolyamon is, kb. 30 embert, megpróbáljam összetartani, hogy legyen egy élő kapcsolat közöttük, és ki tudják cserélni a sikereiket, akár a sikertelenségeiket, a bánataikat, a nehézségeiket a szakmában, hiszen akkor fognak tudni előrelépni, hogyha ez a kapcsolat megmarad, és egymásnak a tapasztalataiból tudnak építkezni. És éppen ezért ez a fajta mentor tevékenység, ez nem zárul le, amikor a hallgatók elballagnak, végeznek, leteszik az államvizsgát, megkapják a diplomájukat, hanem ezt a kapcsolatot élőn próbálom meg megtartani a 2 évvel ezelőtt végzettekkel is, a most végzettekkel is. És tulajdonképpen ez a tanulmányút ennek a mentor tevékenységnek volt egyfajta része, hogy menjünk el, tehát úgy tudunk tapasztalatot szerezni, hogyha elmegyünk valahová is, és megnézzük azt a helyet, meghallgatjuk, hogy az ottani szakemberek, ebben az esetben ugye a mi volt hallgatóink, hogyan járták végig az útjukat, milyen nehézségeik voltak, mikkel kellett megküzdeni, milyen tapasztalatokat szereztek ez alatt az időszak alatt, és ez természetesen a többi hallgatónk számára is. Ez egy nagyon jó tapasztalat, illetve számomra is, hiszen én az oktatásba tudom ezeket a tapasztalatokat beépíteni a most induló évfolyamunk hallgatói számára.
0: Igen, tehát most a tanévben is elindult ez a szak, vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzési szak. Minden évben mondtad korábban is, hogy változtattatok egy kicsit a tematikán. Most van-e, amin újítottál, újítottatok?
1: A tavalyihoz képest most nem. Ugye minden éven meg szoktam kérdezni a hallgatókat, hogy milyen javaslataik vannak. Ugye a tavalyi évben az előzőhöz képest volt mondjuk azt, hogy újítás, hogy igyekeztünk bevonni intenzívebben más felekezeteknek a képviselőit, elsősorban a vallásközi párbeszéd című órának vagy kurzusnak a megtartására. Úgyhogy a mostaniak azt jelezték vissza, hogy számukra ez egy nagyon jó struktúra volt, amiben ebben az évben tudtak dolgozni velünk. Amit én belülről érzek, és ezt folyamatosan érzem, csak egy kicsit nehéz megvalósítani, természetesen idő, meg sok esetben anyagi forrásnak a hiányában, hogy még több szakmai gyakorlatot próbáljak átadni a hallgatók számára. Természetesen van beépítve szakmai tanulmányút egyébként is a tanmenetbe, tehát a tantervbe. Első fél évben is megyünk egy szakmai tanulmányútra, második fél évben pedig egy 2 napos szakmai tanulmányútunk van, ahol a partnereinket, a szakmai partnereinket látogatjuk meg, és az ő tapasztalatait tudjuk megismerni, de én bennem mindig azon, hogy még többet, hiszen akkor tudnak ők is még teljesebb képet adni, kapni erről a szakmáról, hogyha minél több helyszínt látnak. Úgyhogy egyelőre ezt úgy tudom áthidalni, hogy amilyen rendezvényről csak tudok, vagy tudomást szerzek, ami kapcsolódik a vallásturizmushoz, azt rögtön továbbítom a összes eddig végzett hallgatónk számára is, természetesen a most induló képzésben résztvevő hallgatók számára is, és ez természetesen opcionális, hogy el tud-e jönni valaki, vagy nem, de mégis lehetőség arra, hogy az információkat, vagy további tudást meg tudjon szerezni a témáról.

0: A Nagyváradi Katolikus Püspökség vallásturisztikai attrakcióiról, a Szent Jobb településen megnyitott Centrum Mercurius kulturális és zarándok központról, Domjánné dr. Nyizsalovszky Ritával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem habilitált egyetemi docensével, a turizmus tanszék vezetőjével beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.

0: A nap imája.
1: Teréz anya, ha terhed túl nehéz. Ha terhed túl nehéz, gondolj másokra. Ha te meggyöngülsz, ők abba hagyják. Ha te leülsz, ők lefekszenek. Ha te kételkedsz, ők kétségbe esnek. Ha te kritizálsz, ők rombolnak. De ha te az élen lépkedsz, ők meg fognak előzni. Ha te felajánlod a kezed, ők a bőrüket adják. És ha te imádkozol, akkor ők szentek lesznek.

0: Kedves hallgatóink, most búcsúzom. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Készítői voltak Farkas Erzsébet és Sinkovics Andrea. Az imát Vasvári Detti mondta el, a szerkesztő Kovács Krisztina volt. Mindannyiunk nevében, és a holnapi viszont hallás reményében kívánok további szép napot és jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: a Dire Straits slágere szólt.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből, Udvarhelyi Erzsébettől. Szent Gellért ünnepének hetében szeptember 20-a és 27-e között zajlott a 4. szegedi 168 órás szentségimádás a Szent József Jezsuita templom adorációs kápolnájában. Egy hét alatt 12 házigazdával 178 önkéntes vagy csoport vállalt felelősként órát, 213-an jelentkeztek be előre, és összesen körülbelül 1225 óra részvétel valósult meg. Voltak imacsoportok, családok, dicsőítő csapatok, munkahelyi közösségek, egy szegedi karolinás osztály, egy missziós csapat vezetősége, a szeminárium kispapjai. Az Úr megszólalt a szívekben, gyógyított, meghallgatott, szabadított, megvigasztalt, reményt adott, kiutat mutatott, átölelt, irgalmazott. A szentségimádást Kondé Lajos pasztorális helynök nyitotta meg, és Körlő Sándor atya zárta. 150 alkotó, több mint 180 műve fogadja a látogatókat vasárnap déltől a 72. vásárhelyi őszi tárlaton, Hódmezővásárhelyen. Az Alföldi Galériában rendezendő kortárs művészet és seregszemle megnyitó ünnepségén adják át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az őszi tárlat december 6-áig látható. A 72. őszi tárlat előzsűrizésére 508 alkotó mintegy 1250 munkáját nevezte be. Ebből választotta ki az 5 fős zsűri a kiállítás anyagát. Az Alföldi Galériában 150 művész 186 munkája kapott helyet. Nátyi Róbert kurátor, művészettörténész az idei kiállítás

Lajos Díjas művészettörténész, művészeti író, a Magyar Képzőművészeti Egyetem korábbi tanszékvezetője mutatja be. A megnyitó ünnepségen adják át a kiállítás 14 elismerését, közöttük a tárlat fődíját, a tornyai plakettet. Megérkeztek a ködös reggelek, és egyre korábban sötétedik, így még fontosabb, hogy a közlekedők ne csak lássanak, hanem látszódjanak is. Október 2-án pénteken 17 órától éppen ezért a láthatóság jegyében telik az este, hiszen ismét érkezik a megvilágosodás napja. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság eseményéhez idén 7 település csatlakozott, közöttük Orosháza is. A rendezvényen átvizsgálják a kerékpárokat, pótolják a hiányzó világítást és prizmákat, valamint kresszjátékokkal és további ajándékokkal készülnek. Az estét kivilágított kerékpáros felvonulás zárja. Az esemény célja, hogy felhívják a figyelmet, a láthatóság életet menthet a közlekedésben. Különösen igaz ez most, az őszi-téli időszakban. Szeptember 25-én az orosházi Táncsics Mihály gimnáziumban diákok, családok, munkahelyi társaságok is kíváncsian vetették bele magukat a kutatók éjszakája programjaiba. Ezen az estén látványos kísérletek, szabadulószobák és játékos feladatok formájában mutatták meg, mennyi izgalmat és felfedezni valót rejt ez a világ. Az iskola előtt csillagászati távcsövekkel kémlelhették az égboltot, míg a tantermekben kialakított állomásokon minden tudományterület képviseltette magát. Orosháza és környéke híreit Udvarhelyi Erzsébettől hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. A növekvő vízhiányhoz kapcsolódó mezőgazdasági kihívásokat, a legfontosabb gyakorlati kutatási feladatokat, fejlesztési lehetőségeket fogalmazták meg kutatói, gazdálkodói, vállalkozói, szakmai és intézményi szereplők a Debreceni Egyetem Agrárkarán. A regionális szárazgazdálkodási együttműködés keretében olyan országos jelentőségű szakmai hálózat jön létre, amelynek célja, hogy összekapcsolja és megvalósítsa a kutatási eredményeket, az üzemi tapasztalatokat és az új technológiai megoldásokat. Tudatta az egyetem. Magyarországon és a földrajzi régióban az aszályhelyzet nem egyszeri krízis esemény, hanem tartós termelési, vízgazdálkodási, talajhasználati és klímaadaptációs kihívás, hangzott el a Debreceni Egyetem mezőgazdaság, élelmiszertudományi és környezetgazdálkodási karán rendezett szakmai eseményen, ahol együttműködési megállapodás született egy Debrecenből koordinált országos és Kárpát-medencei tudás, innovációs, mintagazdasági hálózat létrehozásáról. A hamarosan felálló rendszer valós üzemi körülmények között fejleszti, méri, értékeli és terjeszti a vízhiányos környezethez alkalmazkodó, talajvíz megtartó, kockázatcsökkentő és gazdaságilag igazolható mezőgazdaság.

gazdasági technológiákat. A többoldalú együttműködésben egyetemek, kutatóhelyek, gazdálkodók, vállalatok, vízügyi és agrár szakpolitikai szereplők vesznek részt. Az egyetem alma ültetvényének termése is megjelenik a debreceni gyermek- és betegétkeztetésben, hangzott el a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén tartott sajtótájékoztatón. A Debreceni Egyetem célja, hogy a jövőben az agrárkutató helyein, tangazdaságaiban előállított, valamint a régió gazdálkodóitól származó alapanyagokra építve tovább erősítse a helyi élelmiszer ellátást, olvasható az Unideben. Elindulhat az a folyamat, amikor is a Debreceni Egyetem agrárkutató intézeteiben, tangazdaságaiban és az egyetem tulajdonában álló gazdasági társaságoknál megtermelt alapanyagok megjelenjenek a közétkeztetésben és a betegellátásban, jelentette be Bács Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, az agrárkutató intézetek és tangazdaság Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepén, ahol bemutatták azt a 3 hektáros mintaültetvényt, melynek alma termése már közvetlenül az egyetemi iskolák diákjaihoz és a betegekhez jut el. Bágy Zoltán rektor szerint az idei év termése bizonyította a fejlesztésben rejlő lehetőségeket. Az egyetemi vezető kiemelte, az ültetvény fontos mérföldkő lehet az egyetem helyi alapanyagokra épülő élelmiszerellátási rendszerének kialakításában. A cél, hogy a későbbiekben a régió gazdálkodói által előállított terményeket is bevonják ebbe a rendszerbe, amely a gyermek, a beteg és a munkahelyi étkeztetést egyaránt szolgálná. Elkészült Debrecen 2026. évi levegőminőségi tervének felülvizsgálata, ami a korábbiaknál részletesebben foglalkozik a többi között a város környezeti ellenőrző rendszerével, a véderdők szerepével és a közlekedésfejlesztések levegőminőségre gyakorolt hatásaival. Erről a debreceni önkormányzat számolt be közleményében. A tervezetet szeptember 11-én közzétették, így az érintettek már véleményezhetik is, olvasható a Haonon. Mint arról a debreceni önkormányzat beszámol, a felülvizsgálat a Life IP Hungary projekt részeként a Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatallal együttműködésben a Hungaromet szakmai támogatásával készült. A 2019-ben indult 2026 végén záruló projekt egyik feladata, hogy segítsen megvalósítani azokat az intézkedéseket, amelyekkel javítani szeretnék a levegő minőségét Debrecenben. A most elkészült dokumentum a legfrissebb monitoring adatok és szakmai értékelések mellett az elmúlt időszakban megvalósult intézkedéseket, fejlesztéseket és tapasztalatokat is összegzi. Az érintett nyilvánosság a levegőminőségi terv, illetve annak módosítása vagy felülvizsgálata tervezetére a tájékoztatás közzétételétől számított 30 napon belül tehet véleményt, illetve észrevételt. Korszerűsítenék a modem épületét, tudta meg a Civis Hír, eljárást megindító hirdetményt tett közé a szeptember 24-én megjelenő közbeszerzési értesítőben a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ Nonprofit Kft., aminek értelmében korszerűsítenék a modem épületét elsősorban belső építészeti, energetikai és világítástechnikai szempontból. A kivitelezők jelentkezését október 16-áig várják. A tervek szerint 8 hónap alatt a többi között meg kell valósuljon a világítótestek korszerűsítése, ledes fényforrásokra történő cseréje, a meglévő LuxMate világítási szabályozórendszer teljes cseréje egy új világítás vezérlőrendszerre, valamint a műtárgyvilágítási rendszer modernizálása, fejlesztése. A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Általános Iskola szeretettel hívja és várja a leendő első osztályos gyermekeket és szüleiket a 2026-2027-es tanévhez kapcsolódó iskolába lépegető programsorozatára. A rendezvénysorozat célja, hogy játékos, hitéleti és közösségi élményeken keresztül segítse az óvodások iskolába hangolódását. A programsorozat kiemelt állomásai között szerepel októberben 2 alkalom is. Október 17-én Bodzanéne versmondó verseny lesz 14 órától, 21-én pedig nyílt tanítási nap az alsó tagozaton 8 órától. A szervezők folyamatosan várják az előjelentkezéseket egészen jövő áprilisig. Hajdú Szabolcs is ott van az idei Prima Primissima jelöltek között, tudta meg a Dehír. Bejelentették a Prima Primissima idei jelöltjeit, több mint 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől, korábbi díjazottaktól és civil szervezetektől a kimagasló teljesítményeket elismerő díjra.
A Prima Primissima Alapítvány kuratóriuma a jelöltek életművét mérlegelve kiválasztotta azt a 30 művészt, sportolót, újságírót, oktatót és tudóst, akik közül 10-en vehetik majd át a Prima Primissimákat, 20-an pedig a primákat megillető kis plasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-i gálán, amelynek idén is a Művészetek Palotája ad otthont. A díj célja több mint 20 évvel ezelőtti alapítása óta ugyanaz, megőrizni a magyar értelmiség szellemi eredményeit, elősegíteni a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. A jelöltek között Hajdú Szabolcs debreceni kötődésű filmrendező neve is szerepel. Első nagyjátékfilmje a Macerás ügyek, a Magyar Filmszemle legjobb első filmdíját kapta meg. A nemzetközi áttörést a Fehér tenyér című film hozta meg számára, amelyet a Bibliothèque Pascale követett. Mindkét film Magyarország Oscar nevezése volt. Bár az ősz már tagadhatatlanul itt van, a Vojtina előadása, a három kívánság még a nyárba röpít vissza. A helyszín egy kis falu, egy kis házikó, ahol történetesen nincs sem tévé, sem internet, lehetne viszont strandolni, meg kirándulni, azt viszont a hirtelen jött rossz idő és a nagy és vigasztalan eső elmossa, olvasható a De Híren. Az összezártság sok mindent felszínre hoz, és ugyan ez nem egy pszichodráma, hanem egy fergeteges tempójú, színes mesejáték, mégis azt érezheti a néző, legyen akár 6-7 éves, 12-13 vagy éppen már felnőtt, hogy ez bizony róla, rólunk is szól, írják a Báb Színház részéről. Hajdú Péter szerzőként és rendezőként is jó kézzel nyúlt Benedek Elek meséjéhez, a három kívánságot ebbe a családi nyaralásos keretbe beleépítve meséli el a Vojtina. A meséből a mese sem maradhat ki, boszorkányos ötletességgel lesz a tejkiöntőből mókus, a kosárból hintó, a házinéniből Margitkából tündér, a férjéből meg színpadi muzsikus. Megkezdte a szezont a Deac kosárlabda csapata is. A klub szakosztályvezetőjével Becski Istvánnal beszélgetett a csapat hivatalos oldala, aki kitért a csapat céljaira, a fiatalitásra, a keret kialakítására és a szakmai stábra is, de kiemelte, hogy az egyik legfontosabb, hogy a korábban többször is nehéz helyzetben lévő debreceni kosárlabda már jó ideje stabil lábakon áll, és így lesz ez az együttes jubileumi 10. A csoportos idényében is. Becski István, mint mondta, sorozatban 10 év az élvonalban, szerintem nem csak a sportban, de az élet bármely területén egy nagyszerű teljesítmény, az ilyen kerek számoknál pedig lehetőség van egy picit megállni és visszatekinteni. Az eddigi évekhez hasonlóan az előttük álló szezont is úgy rakták össze, hogy gazdasági értelemben is látják a végét, ráadásul hasonló feltételekkel vághatnak neki az idénynek, mint tavaly. A háttérország feladata továbbra is az, hogy mindent megteremtsen annak érdekében, hogy a csapatnak csak és kizárólag a kosárlabdával kelljen foglalkoznia, Becski István szerint. A keretről elmondta, régóta készültek már a nagyobb volumenű fiatalitásra, azt gondolja, hogy a magyar mag most érett meg arra, hogy ezt véghez is tudják vinni. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Ebben az évadban is jelentkezik a Debreceni Egyetem zeneművészeti kar koncertsorozata. A konzervatóriumi esték az Universitas Debrecen és a Stemway hangverseny sorozatokon, valamint a zenematiné és a hangjáték zene élménykoncerteken ezúttal is színvonalas klasszikus zenei programot kínál a kar és a Jövő Művészetért Alapítvány a látogatóknak. Nagy öröm számunkra, hogy a zeneművészeti karon dolgozó művészek is megmutathatják saját tevékenységüket, művészetüket. A hallgatók számára is sokkal inkább meggyőző erővel bír az, ha nem csak a négy fal között mondjuk el nekik, miről szól az előadó művészet, emelte ki Váradi Judit egyetemi tanár, a művészeti menedzser iroda vezetője.
1: Ez a 27. éve, hogy a művészeti menedzser iroda megszervezi ezeket a hangversenysorozatokat, és biztosítom minden résztvevőt, hogy számomra minden évben öröm és ünnep, amikor végül útjára tudjuk bocsájtani ezeket a hangversenysorozatokat. Egyrészt ugye kapcsolódva az oktatáshoz, hiszen ez a példamutatás a hallgatók felé rendkívül fontos. Másrészt az, hogy nagyon sok olyan művésszel vagyunk kapcsolatban, akinek szintén fontos az ifjúság nevelése, és amellett, hogy koncerteznek nálunk, mesterkurzust is tartanak a hallgatóink számára, és hát ez egy olyan kitekintést ad, amik akkor a nagyvilágot hívjuk ide a zeneművészeti kar épületébe, és a hallgatónak nem kell más tenni, csak felkészülni, és a tudása legjavát megmutatni. Az öt hangverseny sorozat és az, hogy ilyen több évtizedes folyamatosságot tudunk biztosítani, ez ennek a háttere tulajdonképpen kettős vagy hármas, mert egyrészt van egy iroda, amelyik szervezi, másrészt van egy közönség, akit érdekel ez a tevékenység, és a mai napig szívesen és rendkívül nagy létszámban részt vesz ezeken a koncerteken. Harmadrészt pedig van egy olyan hátterünk, a zeneművészeti kar és a Debreceni Egyetem hátterével, ahol az egyetem vezetősége is fontosnak tartja és támogatja ezt a féle megjelenést. Több mint 40 koncerttel jelentkezünk ebben az évben is, ahogy elhangzott, 5 különböző hangverseny sorozatot hoztunk létre. Én egyet-egyet szeretnék kiemelni, amellett, hogy a hallgatói együtteseink is ismételten föllépnek, és ez azért az oktatás színvonalát jelentős mértékben segítik, hiszen egy olyan koncertre kell felkészülniük, amit a széles körűen hirdetünk, és a nagy közönség is részt vesz rajta, és ez minden esetben élmény a hallgatók számára is. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy például november 12-én az a Várjon Dénes zongoraművész lesz a vendégünk, aki kurzust is tart majd, aki Európa egyik legkeresettebb zongoraművésze. Nagy öröm számunkra az is, hogy a kollégáink, a zeneművészeti karon dolgozó művészek is meg tudják mutatni a saját tevékenységüket, művészetüket, hiszen a hallgatók számára is sokkal inkább meggyőző erővel rendelkezik az, ha nem csak négy fal között mondjuk el, hogy miről is szólna egy előadó művészet, hanem saját példáinkon keresztül ezt meg is tudjuk mutatni. És ami külön öröm számomra, hogy amellett, hogy a zeneművészeti kar hallgatói számára tudjuk ezt a féle széles kitekintést nyújtani, ugyanakkor évtizedek óta részt veszünk az ifjúság zenei nevelésében, az iskolán kívüli zenei nevelésnek vagyunk egy biztos pontja Debrecenben, hiszen a hangjáték zenei ifjúsági élmény koncertekkel több ezer gyermek különböző előadásokat láthat, és ez a zenematiné, ahol a családok is részt tudnak venni, és amivel ebben az évben újdonságképpen jelentkezünk majd Debrecen város nagy közönsége felé, egyrészt a zenés épületsétánk, hiszen maga a zeneművészeti kar épülete egy építészeti stílusnak az egyik utolsó megmaradt emléke, akkor is, ha nem a legszebb rokokó épület vagyunk, és mi azért nagyon boldogok vagyunk, hogy amikor az ablakon kinézünk, a Debreceni Egyetem főépületét látjuk magunk előtt. Ugyanakkor ezek a zenés épület séták egy kortörténetet is be tudnak mutatni, és azért, ha csak a büfében található fa faragott falunkra gondolunk, azért az önmagában egy művészeti alkotás, és ehhez kapcsolódóan is szeretnénk hallgatói koncerteket létrehozni.
0: Az új tanévben több mint 40 koncerttel várja a közönséget a megújult Liszt terem. A teljes programot megtalálja a music.unidep.hu weboldalon.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésén. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel, fogalmazott a politikus. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Az óránkénti 160 km-es maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el a Caritas Hungarica díjjal a Katolikus Caritas október 3-án Budapesten, a budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen, számolt be róla a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek áldozatos munkájukkal. Szent Király lovasa a Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi Lipicai Lovas Központban. Közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura, Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács teszér versenyzője lett. Végül a várható időjárásról. Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
3: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki. Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt. Aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta. Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
2: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 25-től a 37. versig tartó részletet Varga László olvasta fel.

0: Francesco Veracini Amo szonátájának második Allegro tételét az Il Giardino Armonico adta elő. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi, Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna, a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és lel rá saját hivatására. Ehelyett fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jócskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra, nekiindulva a világnak, hirdessék az evangéliumot. Végül ide tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában, ott lüktet egész élete, énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő, immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön, beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe. Tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkben. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye, folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jóblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek. És maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. Tehát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hív elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb. Ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap. Ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába. Szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű Palesztinában élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj, és tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja, és igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, néz téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy az téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás. És a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Az egy már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat. Mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja, nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetében, mely Krisztus szívében van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy, és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt, mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképp az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinas Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt a kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől való elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű, a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsőség, hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár perccel, hogy hogyan, most állítod vissza Isten országát, a módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint jobb. Meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, kaphatott nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkora a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és hogy érintsd meg a bőrét, majd megátkozz téged. Tessék, bízik bennünk. Szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tetté, meg... És ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél. Tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat. Beteljesedett. Consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta, ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvéred, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta, testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. Önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonyság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadta halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott fel dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszkitől, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszünetett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Hát valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
1: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszön és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
0: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésén. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dúsgazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel, fogalmazott a politikus. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Az óránkénti 160 km-es maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett Radostyáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására.

Londonban rendezett ünnepségen, számolt be róla a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek áldozatos munkájukkal. Szent Király lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovasközpontban. Közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszárszabját, valamint egy herendi hadik huszárszobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura, Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács teszér versenyzője lett. Végül a várható időjárásról. Hétfőn derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Weiner Leó művét a Weiner Leó kamarazenekar adta elő. Vezényelt Wenninger Richard. 6 óra 15 perc. Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

gondolat még nem teremti meg az érzelmet. Létezik melegség nélküli fény is. Elképzelhetünk egy világos és hideg szellemet, amely érzéketlen tükörként visszatükrözi a tárgyak képét anélkül, hogy azokat óhajtaná vagy azoktól félne. De mi nem vagyunk csupán szellemek. Idegeink vannak, valamint vérünk és szívünk van. Érzékenységünk olyan, mint a számtalan húrral ellátott hárfa. A húrok minden érintésre megrezdülnek. Játékra indítja valamely anyagi tárgy, vagy fizikai tevékenység, vagy akár valamilyen kép. A táplálék látványa fölkelti az étvágyat, az étkezés pedig kielégíti. Az erkölcsi hajlamok szoros kapcsolatban állnak az ismerettel. Szükségünk van képzetekre, hogy cselekvésbe kezdjenek. Az irgalom például feltételezi, hogy mások bajai megindítsanak. A kisgyermek még nem sejti, hogy a szomorú arc vagy az erőltetett mosoly mögött mennyi szenvedés rejtőzik, de minél idősebb és tapasztaltabb valaki, annál jobban képes részvéttel lenni. Hasonlóképpen a nyugtalanság sem létezik továbblátás nélkül. Az állat teljesen a jelenhez van kötve, és nem tart a bajoktól. Az ember viszont már messziről látja közeledni a veszedelmet, és nyugtalanság fogja el. Hasonlóknál fogva tehát az erkölcsi érzékenység vonatkozásban van az értelemmel, és helyesen jegyzi meg Pascal, hogy minél több szellem van bennünk, annál élénkebbek szenvedélyeink. Ez azonban nem feltétlen szabály, ha egyáltalán szabálynak nevezhetjük, mert ha a tudás határtalanul fejlődhet is, indulataink ereje behatárolt. A nagy fájdalmak elkábítanak és érzéketlenné tesznek. Amikor a szív csordultig megtelt, kiárad és kiveti magából, amit nem tud befogadni. Megtörténhet, hogy a túlságosan erős izgalmak elől menekülve elájul vagy meghal. Az elragadás alatt a misztikust olyan nagy emberfeletti öröm fogja el, hogy teste nem tudja elviselni és ájulásba esik, mintha hirtelen függönyt húznának elé, hogy elzárják előle a vakító fényt. Képzeljünk el egy olyan embert, akinek, amellett, hogy hatalmas szelleme van, az örömet és szenvedést befogadó képessége ezerszer felülmúlja a miénket. Vajon milyen érzelmeinek változatossága, mélysége és ereje? Jézusban látni fogjuk ezt a szédületes képességet. Olvasott a szívekben, és a jövő sem volt titok előtte. Tudjuk továbbá, hogy a hipostatikus egyesülés folytán minden tehetsége a legmagasabb fokig emelkedett, és határtalan mértékig terjedt. Szíve olyan volt, mint a lángoló tűzhely. Senki sem vágyódott, szeretett és szenvedett úgy, mint ő. Jobb lenne Jézus imádandó személyét egyetlen tekintettel átölelni és csöndben imádni őt. Szellemünk azonban olyan, hogy ha jól meg akar ismerni egy valamit, akkor a többit félhomályban hagyja, és minden fényt arra irányít. A nyelvezet, a kifejezésmód arra kényszerít bennünket, hogy külön-külön fejezzük ki gondolatainkat, és részletekben mutassuk be legegyszerűbb meglátásainkat is. Elvonni a figyelmünket valamitől nem jelenti annak tagadását. Figyelhetünk egyetlen tulajdonságra anélkül, hogy elfelednénk azt az élő valóságot, amelynek ez csupán egyik oldala. Éppen úgy, mint amikor a látogató körüljárja a szobrot, különféle oldalról nézi, de mindig ugyanazt az alkotást szemléli. Amikor az írástudó azt kérdezte tőle, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben, a legelső minden más parancs között az isteni mester így válaszolt. Íme, a parancsok között a legelső, szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A parancs nem volt új, mert ez benne foglaltatik Mózes 5. könyvében, de bátran állíthatjuk, hogy senki nem tartotta meg úgy, mint Jézus. Ismernünk kell Istent, hogy szerethessük őt. Márpedig ki ismerheti úgy az atyát, mint a fiú? Ádám gyermekei között tehát csak Jézus szerette úgy Istent, amint kell. Felülmúlhatatlan fiúi tiszteletének közvetlensége, buzgalma, álhatatossága. Szeretetteljes személyiségében Isten volt a középpont, és köré csoportosult minden gondolata. A legtöbben sok dolog iránt érdeklődnek, és ennek következtében figyelmük megoszlik és szétszóródik.
Megtörténik aztán, hogy valamely erős kötődés vagy egy heves indulat eldönti, hová összpontosítsák gondolataikat. Súlyos veszteség esetén, ami lehet egy haláleset, először kábultság vesz erőt rajtunk, majd egy kedves kép tűnik fel az elhunytról. Szüntelenül magunk előtt látjuk, és teljesen leköti figyelmünket. Minden, amit látunk, ezt üzeni. Vége van, többé nem látod őt. A szomorú emlékeket nem háríthatjuk el, hanem készséggel befogadjuk, és gyászunkon kívül semmi sem érdekel bennünket. Minden gondolatunk ugyanarra a tárgyra irányul, mint amikor mágnes teszünk a vasreszelékbe. Ez az állapot, amely nálunk csak időszakonként jelentkezik, Jézusnál állandó. Lelkének minden tehetsége állandóan Isten felé irányul, amit tanítása bizonyít. Azt mondják, hogy Jézus tanítása elsősorban erkölcsi, olyan értelemben, hogy gyakorlati téren mozog, és a dogmának kevés helye van benne. Helyesebb volna azt mondani, hogy tanítása vallási. Teljesen ehhez az alapvető hitágazathoz kapcsolódik. A mennyei atya nekünk adta egyetlen fiát, hogy fogadott gyermekeivé legyünk. Nincs az a természetes érzelem, amely az evangéliumban ne volna telítve vallási gondolattal. Sokféle szempontból nézhetjük a világot. A földműves és az iparos szükségleteink kielégítésére kiaknázza. A tudós megoldásra váró kérdést lát benne. A művész látványt, amely gyönyörködteti a szemet és a képzeletet. A jámborlélek számára pedig az egész teremtés Isten műve és képmásának lenyomata. Az építész átad valamit önmagából abban, amit tervez, és az a jelleg, amit munkájába belevisz, azokat is megragadja, akik figyelemmel szemlélik művét, olyannyira, hogy a művész és a szemlélő között az életnek egyfajta áramlása indul meg. Éppen így a teremtés által Istenhez kapcsolódhatunk, és a visszaverődő fényből némi fogalmat alkothatunk fényességéről.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 6 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
2: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Fülöp Csaba, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főbb híreink először röviden. A kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításáról tárgyalt kihelyezett ülésén. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelés szimuláló tesztelése. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a leégett radostyáni templom újjáépítéséért. Megnyílt az Írók parkja Kányádi Sándor szülőfalujában. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg a kormány vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a közösségi oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom, a miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, és az óránkénti 160 km-es maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonatbefolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, hogy az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő, amiket a kivitelezőnek javítania kell. Az ingatlan.com legfrissebb elemzése alapján a hazai lakáspiac történetét jelenleg is a Budapest környéki ingatlan mozgások, valamint az úgynevezett ratkó unokák korosztálya határozza meg, a Központi Statisztikai Hivatal költözési irányokat bemutató éves adatai szerint. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: Balogh László, az ingatlan.com portál vezető gazdasági szakértője az Inforádióban arról számolt be, hogy az elmúlt években Magyarországon tapasztalt, európai szinten is kiemelkedő lakásdrágulás fokozatosan kiszorította a nagyvárosokból azokat, akik nagyobb alapterületű ingatlant keresnek. Ez a jelenség leginkább a családalapítás előtt álló, vagy már gyermeket nevelő fiatalokat érinti, akik az ideális otthont sok esetben nem képesek a saját településükön belül megfizetni, így például a fővárosból a környező agglomerációba kényszerülnek áttelepülni. A szakértő rámutatott, hogy Budapest helyzete kettős. Miközben folyamatos a lakosság kiáramlása, a főváros állandó bevándorlással is szembesül. A 20-as éveikben járó fiatalok számára ugyanis Budapest és a nagyobb 100-300 ezer lakosú városok továbbra is rendkívül vonzó perspektívát jelentenek, ami bizonyos mértékű utánpótlást biztosít a távozók mellett. Az adatokból kiderül, hogy az utóbbi években a fővárosból mintegy 30 ezeren költöztek el, és 25 ezeren érkeztek. Így Budapest vándorlási egyenlege 4-5 ezer fős veszteséget mutat. Balogh László szerint nem a kiköltözési kedv növekedett, hanem a Budapestre érkezők száma esett vissza jelentősen. Ezt a folyamatot a 2025-ös év komoly fővárosi lakásáremelkedési hullámai magyarázzák, amelyek miatt a Budapesten tapasztalható magas árak már vállalhatatlanná váltak a potenciális beköltözők számára. A Budapestről távozók elsődleges célpontja a közvetlen Pest megyei agglomeráció, de jelentős népességnövekedést mutat a Balaton régió is. Egyébként az ingatlanpiac legaktívabb szereplői már 1995 óta az 1971 és 78 között született ratkó unokák. A szakértő emlékeztetett, hogy a 70-es évek végén még évente csak nem 200 ezer gyermek született, ami demográfiai csúcspontot jelentett. Mivel azóta a születésszám folyamatosan csökken, jelenleg is a ratkó unokák a legnépesebb hazai korosztály, így természetes módon ők képviselik a legnagyobb és legmeghatározóbb mozgatóerőt a lakáspiacon.
2: Október 22-ig meghosszabbította a bölcsődei igényfelmérés határidejét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Az önkormányzatok október 22-ig jelezhetik bölcsöde fejlesztési és korszerűsítési igényeiket, olvasható a kormány.hu oldalon. Azt írták, a felmérés célja, hogy a minisztérium pontos képet kapjon a helyi igényekről, és ezek alapján tervezhesse meg a következő időszak bölcsödei fejlesztéseit. Drámaian visszaesett az Európai Unió és az Egyesült Királyság gabona termése az idei aszály miatt. Magyarország az EU második legnagyobb vesztese Franciaország után. A londoni székhelyű Energy and Climate Intelligence Unit non-profit kutatóintézet ezen a héten publikált jelentése szerint Magyarországon a terménykiesés 3,2 millió tonna, ami hozzávetőleg 723 millió eurós bevételcsökkenést jelent. A kukorica termés 1,9 millió tonnára esett vissza, ami a 2025-ös mennyiség fele. A búza termés további 1,1 millió tonnával csökkent hazánkban. Az Unióban a legnagyobb veszteséget Franciaország szenvedte el, ahol mintegy 1,5 milliárd eurónyi bevétel kiesésre számítanak. Az október 23-ai nemzeti ünnep jelenkori történeteinek gyűjtésére hirdett tematikus napokat a Magyar Néprajzi Múzeumban működő Jelen Archívum, mondta el az MT-nek Martincsák Kata muzeológus, a projekt vezetője. A muzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen a múzeum épületében működő könyvesbolti térben várják azokat, akik szívesen megosztanák a nemzeti ünnephez kapcsolódó személyes fotóikat, emlékeiket, történeteiket, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak a nemzeti ünnephez. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radoscsáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Szent Ferenc tranzitusára emlékeztek Esztergomban, írta a Magyar Kurír. 1226. október 3-a kora estéjén imádkozó testvérei körében halt meg Assisi Szent Ferenc. Ez a nap 800 éve a tranzitus, azaz átmenet ünnepe. Október 3-án az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban zárultak a Ferenc 800 jubileumi évek. Az ez alkalomból tartott szentmise főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke volt, aki arra hívott, mi is kövessük Szent Ferenc példáját, egész életünk odaadásával, Krisztushoz hűségesen. Megteltek magyar szóval Mária Cell utcái október első szombatján és a bazilika falai között magyar nyelvű szentmisén vettek részt az anyaországi és a külhoni magyarok, tudósított a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Október 3-án szombaton Fábri Kornél segédpüspök mutatta be a magyar nyelvű szentmisét közel 1000 zarándoknak a Mária Celli bazilikában, a magyarok ősi zarándok helyén. A szentmise után a püspök a jelenlévő papokkal, vendégekkel, valamint a hívekkel a Mindszenti szoborhoz vonult, ahol együtt imádkoztak a bíboros mielőbbi boldoggá avatásáért. Zarándokok járják végig ezekben a napokban Márton Áron püspök életének fontosabb állomásait. A Magyar Kurír, az Új Ember és a Via Sacra zarándok utazási iroda által meghirdetett október 1-e és 6-a között zajló emlékévi zarándoklat a püspök életének és szolgálatának meghatározó helyszíneit követi, Csíkszentdomokost, Kolozsvárt, Gyulafehérvárt és más helyszíneket érintve. Az út a gyulafehérvári római katolikus érsekség által kezdeményezett Márton Áron emlékéhez kapcsolódik, amelyet a püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdettek meg hivatalos emlékévként Romániában. Újabb orosz dróntámadás érte Ukrajnát, Kijevben és Dnipropetrovszk megyében is károk keletkeztek. Közben Friedrich Merz, német kancellár Kijevbe érkezett, ahol újabb katonai támogatásról tárgyal az ukrán vezetéssel. Nyíri Kata jelenti.
4: Németország újabb katonai és pénzügyi támogatást ígér Ukrajnának. Friedrich Merz német kancellár Kijevbe érkezett, ahol az ukrán vezetéssel tárgyal. A német támogatás részeként több ezer elfogó drón szállítása és a nagy hatótávolságú fegyverek gyártásának felgyorsítása is szóba került. Merz szerint, ha Oroszországot nem állítják meg, háborús gépezete később Európa ellen fordulhat. Közben újabb orosz drón támadás érte Ukrajnát. Az ukrán légierő szerint az éjszaka folyamán 135 drónt vetettek be, köztük sahedeket, gerberákat és más típusú pilóta nélküli eszközöket. A légvédelem 123 drónt, valamint két rakétadrónt semmisített meg, vagy hatástalanított. Ugyanakkor 5 helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Kijevet több hullámban támadták az éjszaka folyamán és reggel. A lezuhanó drónroncsok miatt a főváros Desznyanszki kerületében egy épület kigyulladt, a Dnyipropetrovszki kerületben pedig egy lakóház tetejére zuhantak roncsok. A fővárosban 6-szor rendeltek el légiriadót. Dnyipropetrovszk megyében is több helyszínt ért támadás. Dnyipro központjában egy kommunikációs vállalat épületét találat érte, amelynek következtében tűz keletkezett. A régió több járását az éjszaka folyamán több mint 10 alkalommal támadták drónokkal. Pavlohrad térségében egy létesítmény sérült meg és kigyulladt. Krivij Rih környékén pedig szintén tűz ütött ki. A harctéri helyzetről is friss adatok érkeztek. Moszkva közben saját területét ért nagyszabású ukrán dróntámadásról számolt be. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint a szeptember 3-áról 4-ére virradó éjszaka 559 ukrán drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország több régiója, valamint a Fekete-tenger és az Azovi-tenger felett. Az Európai Unió közben jelezte, nem hátrál meg az orosz fenyegetések miatt. Az Európai Bizottság szerint az uniós diplomáciai képviselet továbbra is működik Kijevben, annak ellenére, hogy Moszkva a külföldi diplomatákat és állampolgárokat távozásra szólította fel. Brüsszel emellett az eddigi legnagyobb Oroszország elleni szankciós csomag előkészítésén dolgozik, és tovább növeli az Ukrajnának szánt katonai támogatást.
2: A fegyverkezés fokozása és különféle provokációk nem vezethetnek a feszültség csökkenéséhez, hanem csak a fokozódásához. Jelentette ki Peter Pellegrini szlovák államfő az észak-szlovákiai felső Komárnokban a duklai áttörés 82. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen szombaton. A szlovák államfő a megemlékezésen az Ukrajnában zajló háborúról kijelentette, az elmúlt hetekben egyre nyíltabb formában esik szó a NATO és Oroszország közötti konfliktus lehetőségéről. Ez a nagy világháborúkat megelőző helyzetre kezd emlékeztetni. Megnyílt az Írók parkja Nagygalambfalván, Kányádi Sándor szülőfalujában, Székely udvarhely és Székely keresztúr között. A létesítmény 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát mutatja be. Gáspár Sándor tudósít.
5: Az ünnepi átadáson nem csak Székelyföld új turisztikai attrakciójának, hanem új közösségi térnek is tekintették az erdélyi költők és írók parkját. A magyar állami támogatással megvalósult beruházás közel 6 hektáron terül el. 30 erdélyi magyar, valamint több román és német nyelvű alkotó munkásságát mutatja be. Találunk itt kultúrcsűrt, vendéglőt, játszóteret, valamint a nagykükülő forrását, a varsági vízesést és az etelaki víztározót idéző látványelemeket, meg állatsimogatót és kilátót is, mindenütt versidézetekkel. Több száz érdeklődő vett részt szombaton Nagygalambfalván a hivatalos átadó ünnepségen. Gyerkó Levente polgármester úgy véli, Kányádi Sándor szülőfalujának lenni nem csak megtiszteltetés, hanem felelősség is, hogy megőrizzük örökségét, és nevéhez méltó módon adjuk tovább gyermekeinknek, unokáinknak. Az átadó nem lezárása, hanem kezdete egy hosszabb folyamatnak. Kiemelte, a beruházás nem jöhetett volna létre az RMDS közbenjárására megítélt 1,6 milliárd forintos magyar állami támogatás nélkül. Antal Loránd udvarhelyszéki szenátor úgy látja, a mi Sándor bácsinknak sikerült összekötnie Nagygalambfalvát udvarhelyszékkel, udvarhelyszéket Erdéllyel, és valójában az erdélyi magyar költészetet föltenni a nemzetközi térképre. Antal Loránd szenátor arra is kitért, 3-4 évvel ezelőtt senki sem hitte volna, hogy ennyi és ekkora mértékű beruházást, uszoda, sportcsarnok, verspark, tud a községvezetés megvalósítani úgy, hogy azokkal pénzt generáljon. Ez a teljesítmény, munka és kitartás példaértékű, amit nem irigyelni, hanem másolni kell, szögezte le a politikus. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke szerint ez a verspark azt mutatja nekünk, hogy nyelvében él a nemzet. Azt üzeni, hogy a szavaknak olyan erejük van, hogy azzal nagy dolgokra is képesek lehetünk. Az egyházi elöljárók adta áldást követően az ünnep gazdag műsorát a Nagygalambfalvi színjátszókör előadása zárta Erdélyben a Nagygalambfalvi verspark avatásán.
2: Közlekedési hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a hazai vonatközlekedés. Befejeződött a múlt héten Rákos állomáson kisiklott tehervonat darúzása, így mától ismét az eredeti menetrendjük szerint közlekednek a vonatok a 60-i és az új 100-i vasútvonalon. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat, emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Mától változik az S76-os vonatok menetrendje. Minden második vonat csak Pilisvörösvár, Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a Gyíkényes Pécs vonal karbantartása. Barcs és Szigetvár között pótlóbusz szállítja az utasokat. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Cegléret érintik. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Már Inform.
7: A fővárosban a 14-es villamos helyett Káposztás-Megyer Megyeri út és a Rákospalota Újpest vasútállomás között pótlóbusz közlekedik járműhiba miatt. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. Ma reggel 8 órától délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton, az Óceánáruk utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a külső sávot ma reggel 8 órától a 14. kerületben a Fogarasi úton kifelé a Kerepesi út után, mert javítják a burkolatot. A 9. kerületben a Gubacsi úton a Kvassai Jenő útnál napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamossinál haladhat a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8 órától másnap hajnali 5 óráig lezárják a Gubacsi utat a Kvassai Jenő útnál. Farkas Renát, a BKK Info.
2: A várható időjárásról. Hétfőn derült vagy fátyolfelhős napos, száraz idő várható. A délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főpíreink még egyszer röviden. A kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításáról tárgyalt kihelyezett ülésén. Sikeres volt a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a leégett radostyáni templom újjáépítéséért. Megnyílt az Írók parkja Kányádi Sándor szülőfalujában. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársam Fülöp Csaba, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
8: Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
9: 2026. október 5-e van hétfő. Isten éltesse Aurél és Attila nevű hallgatóinkat. Az Aurél egy latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik, jelentése aranyos. Az Attila hun eredetű név, jelentésére és eredetére több magyarázat is született. A név Európában elsősorban a hun uralkodó révén vált ismerté. A katolikus egyház ezen a napon Szent Faustina Kowalaszkára, az isteni irgalmasság apostolára emlékezik. A lengyel szerzetesnő 1905-ben született, és mindössze 33 éves volt, amikor 1938-ban meghalt. Naplójában misztikus élményeit és az isteni irgalmasság üzenetét rögzítette. Második János Pál pápa 2000-ben avatta szenté, Ferenc pápa pedig 2020-ban felvette emléknapját a római kalendáriumba. 1864. október 5-én halt meg Madách Imre, az ember tragédiájának szerzője. A művet 1859 és 1860 között írta, majd Arany Jánoshoz is eljuttatta, aki nagyra értékelte és segített a kiadásában. Madácsot 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, de ekkor már súlyos szívbeteg volt. Alig 41 évesen halt meg alsó-sztregovai otthonában. 1921-ben ezen a napon Londonban megalakult a Pen Club. Catherine Amy Dawson, Scott írónők kezdeményezésére jött létre az írók nemzetközi szervezete. A Pen Club célja kezdettől az irodalmak közötti kapcsolat és az írók nemzetközi együttműködésének erősítése volt. A szervezet később a szabad véleménynyilvánítás védelmében is fontos szerepet vállalt. 1926. október 5-én halt meg Jászai Mari, a magyar színjátszás egyik legnagyobb tragikája. Szegény sorból indult. 1872-ben szerződtette a Nemzeti Színház, amelynek egyetlen évadnyi megszakítással haláláig tagja maradt. Ő alakította elsőként magyar színpadon többek között Antigonét és Elektrát, Shakespeare 20 nő alakját játszotta el, és ő volt Madách az ember tragédiájának első évája. Tehetségét egész életében tanulással fejlesztette, és a magyar színjátszás egyik meghatározó alakjává vált. 1917. október 5-én született Szabó Magda, a 20. századi magyar irodalom egyik legismertebb alakja. Debrecenben nőtt fel, eredetileg magyar latin szakos tanár és költő volt. Első regénye a Freskó 1958-ban jelent meg. Később olyan művek kerültek ki a keze alól, mint az Abigail, a régi módi történet vagy az Ajtó. Könyvei számos országban megjelentek, az Ajtó pedig nemzetközi film adaptációt is kapott. 1946. október 5-én halt meg moszkvai fogságban Bethlen István, aki 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke volt. Kormányzása alatt konszolidálta az ország politikai és gazdasági helyzetét, később pedig egyre határozottabban ellenezte az egyoldalú német orientációt és Magyarország háborúba lépését. 1944. decemberében a szovjet csapatok elfogták, majd 1945 tavaszán a Szovjetunióba vitték. A moszkvai Butirskaja börtönkórházban halt meg 1946-ban. 1962. október 5-én Londonban bemutatták az első James Bond filmet, a Dr. No-t. Sean Connery alakította benne először a brit titkos ügynököt, akit Ian Fleming regényeiből ültettek át a filmvászonra. E bemutatóval indult útjára a filmtörténet egyik leghosszabb életű sorozata. Érdekesség, hogy ugyanezen a napon jelent meg a Beatles első kislemeze, a Love Me Do is. Végül 2011. október 5-én halt meg Steve Jobs, az Apple társalapítója. A kaliforniai vállalatot Steve Wozniackkal és Ronald Wayne-el együtt alapította 1976-ban. Jobs meghatározó szerepet játszott többek közt a Macintosh, majd az iPod, az iPhone és az iPad fejlesztésében és piaci bevezetésében.
8: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.
10: Szívem első gondolatja, hozzád szel fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeket, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek,

Kedves hallgatóink, 7 órakor kapcsoljuk a Budapest Városmajori Plébánia templomot, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bónum Katolikus Televízió nézőit és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is. Anya Szent Egyházunk ma Szent Faustina Kowalskát ünnepli. 20. század eleje, 1905-ben született a lengyel apáca. Látomásaiban Jézussal egyfajta nagyon bensőséges kapcsolatot tartott fenn. Sőt, éppen a látomásai alapján a későbbi évtizedekben bekövetkező eseményeket előre megjósolta. Az isteni irgalom nagy alakja, aki terjesztette, sőt az ő elmondása szerint meg is festették az isteni irgalom, mint Jézus Krisztus, mint az isteni irgalmat. Szent II. János pápa, amikor 2000-ben szentté avatta, akkor hirdette meg az isteni irgalom vasárnapját. Szent Faustinát ünnepeljük, szentmisénket pedig a Barta család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Jó Isten adjon az élőknek sok-sok kegyelmet, az elhunytaknak pedig örök nyugodalmat. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk!
1: Mert védkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat!
1: És adj nekünk az üdvösséget!
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Ámen.

könyörögjünk. Istenünk, te Szent Faustinának azt a feladatot adtad, hogy végtelen irgalmasságot, gazdagságát hirdesse. Közben járására engedd, hogy példáját követve teljesebben

Szent Pál apostolnak a Galatákhoz írt leveléből. Testvéreim, csodálkozom, hogy attól, aki megóvott titeket Krisztus kegyelmére, ilyen hamar átpártoltatok egy más evangéliumhoz. Jól lehet, más evangélium nincsen. Legfeljebb néhány ember akad, aki megzavar titeket, és igyekszik elferdíteni Krisztus evangéliumát. De még ha mi, vagy egy mennyei angyal más evangéliumot hirdetne nektek, mint amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Amint már kijelentettük, most újra megismételjük. Ha valaki más evangéliumot hirdetne nektek, mint mi, amit tőlünk hallottatok, átkozott legyen. Az emberek kedvét keresem ezzel, vagy az Istenét. Talán embereknek akarok tetszeni, ha az emberek tetszését keresném, nem volnék Krisztus szolgája. Biztosítalak benneteket, hogy az általam hirdetett evangélium nem embertől való, hiszen nem embertől kaptam vagy tanultam, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt, mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan ott hagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Aztán egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte,

0: Majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költené rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz? E 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéim. Krisztusban, kedves testvéreim! Tegnap este olvasgatva a Magyar Kurírt, Bábel Balázs érsek úr nagymarosi találkozón a fiatalokhoz intézett beszédét ezzel kezdte, hogy amikor 14. Leó pápa az idén augusztusban Assisibe járt, a fiatalok lehetőséget kaptak arra, hogy kérdéseket tegyenek fel nekem. A kérdezőket leginkább az érdekelte, hogy mit jelent a mai időkben Szent Ferenc szellemében élni. Olvassák a Szentírást, és valósítsák meg az életükben, kötötte a lelkükre a pápa. A Szentírás mindig tartogat nekünk való tanítást, nem válik idejét múltán. Ha olvasod, rájössz, hogy amit mond, az éppen neked szól. Eddig az idézet Bábel Balázs érsek atya beszédéből, és elgondolkodtam, pontosan ez az, amiről a mai evangélium is szól, ez a mai evangélium gondolata. A törvénytudó kérdése, mit tegyek, hogy eljussak az örök életre? És Jézus visszakérdez, hát mi van megírva a törvényben? De a kérdés másik fele izgalmas. Hogyan olvasod? Jézus ezt kérdezi, mert ez egy dolog, hogy olvasunk valamit, de hogyan olvassuk? Sok elgondolkodtam rajta, hogy hát tényleg, hogyan olvassuk mi a Szentírást, mert azért olvasgatjuk. Olvassuk, sőt, sok esetben bizonyos részeit fejből tudjuk. Halld Izrael, az Úr az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet. Ismerjük a 10 parancsot, fejből tudjuk, de nincs jelentősége az életemben. Nem ez szerint alakítom az életemet, vagy ott van a szeretet parancs. Milyen sokszor felolvasok, olvasok, de hiába az egyik, a keleti irodalom egyik gyöngyszeme, de olvassuk, de nem válik életté bennünk. Szóval hogyan olvassuk? Aztán olvashatjuk szelektíven. És ez azt jelenti, hogy csak azt olvasom el, ami nekem tetszik, és úgy veszem, mintha a Szentírás többi része az nem tartozna rám, mert félek, hogy felborítja a komfort érzetemet. Aztán olvashatjuk úgy is, hogy hát ez nem rám tartozik, ez nem nekem szól, nem az én feladatom, nem az én dolgom. Lásd például a mai evangéliumban ezt a példázatban szereplő 2 embert, akik ott voltak, elmentek a félholtra ember mellett, de úgy gondolták, hogy ez nem nekik szól, nem az ő dolguk, most azzal törődném. De... És az Úr Jézus pontosan erre hívja fel a figyelmünket. Olvashatjuk úgy is, hogy az nekem szól. Ma ezt üzeni nekem a Jóisten, ez az ő üzenete számomra. És ezzel a kérdéssel kezdem úgy, Uram, ma mit üzensz nekem? Például mit üzen ma nekem? Ez a szamaritánus esete, amiről az Úr Jézus Krisztus beszél. Talán éppen azt, hogy fele barátom minden ember kivétel nélkül, de leginkább azok, akik rám számítanak, rám szorulnak. Isten szeretném, és embertársainkat szeretni összetartozik, és az egyik nem lehetséges a másik nélkül. Ezért, aki embertársát szereti, az valamilyen szinten összhangban van a jó Istennel, még akkor is, ha esetleg erről ő semmit nem tud, vagy éppen nem gondol rá. Aztán olvashatom azt is, és az üzenet ilyen formában is szól nekem, hogy a szeretet az nem a szavakból áll, hanem a tettekből. Hitünk is ezt követeli tőlünk. És ahogyan olvassuk a Szentírást, a például mai történetét, akkor rádöbbenhetek, mert ugye a kérdés továbbra is az, hogyan olvasom. Rádöbbenhetek arra, hogy a szamaritánus személyében Jézus önmagát mintázza. Testvéreim, számunkra Jézus a minta, ő az etalon. Én ezt kívánom a mai napon a kedves testvéreknek, hogy igen, olvassuk a Szentírást, de a nagy kérdés mellett, hogy hogyan olvasom. Tudom-e úgy olvasni, hogy ez ma Isten üzenete számomra, és ebben az üzenetben pedig mindig ott van, hogy Jézus az én példaképem. Amen. Kedves testvéreim, terjesztük kéréseinket a mi Urunk Jézus Krisztus elé, aki szavával és példájával felmagasztalta az Isten országáért vállalt szüzességet.
1: Aki egyházadat, mint tiszta szüzet jegyezted el önmagaddal, őrizd meg azt örökké szentségben és ártatlanságban. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki szűzanyától születtél és szűzi életet éltél, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki nekünk Szent Faustina szüzet, a lángoló szeretet példaképéül adtad, engedd, hogy az ő imádságos pártfogását boldogan tapasztaljuk életünkben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki gondját viselett hívő népednek, támasz közöttünk sok nagylelkű férfit és nőt, akik osztatlan szívvel szolgálnak téged, és fáradoznak embertársaik javáért. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Aki nem sejtett órában érkezel, add, hogy okos szüzek módjára, virrasztva, lelkünk kegyelmi állapotának égő mécsesével várjunk téged, hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: És kérünk, legyél a Barta család élő és meghalt tagjaival. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk, te kedveled a szüzességet, de megszenteled a hitvesek szeretetét is. Teljesíts kéréseinket, és adj egyházadnak hívásodat követő szüzeket, és törvényed szerint élő házastársakat, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Fiát adtam,

0: tevő közösségedből kaptuk a bort, felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek italam. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, s legyen kedves színed előtt áldozat. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiétek, kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Szent Faustin a szűz életében kegyelme csodás erejét ünnepeljük, kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünken.
1: Ölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselése csodálatos titkát, hogy választottaidban, akik országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívod, így már most megtapasztalja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árasz le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta is, így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyágyan, mert ez az én testem, mely értetek adatunk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Faustinával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a felelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Béke veled.
1: És a felelkeddel.
0: Béke veled. Isten, ami Urunk Jézus Krisztus testének és vérének elveszed a világ bűneit, váljék a szent áldozásban testünk oltalmára és gyógyulására.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak itt szóval mond és meggyógyul. Krisztus teste és vére, őrizzen meg engem az örök életet.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket, add, hogy Szent Faustina példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért. Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori Plébánia templomból. A Szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai Szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok! A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energia árakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. A magyar kis- és középvállalkozások adójának tartja a jövőre bevezetendő vagyonadót a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a Facebook oldalán vasárnap közzétett videójában. Rétvári Bence úgy fogalmazott, bár a Tisza kormány azt mondja, hogy majd a dús gazdagok fogják a legtöbb vagyonadót fizetni, az nem így lesz. Valójában a sikeres magyar kis- és középvállalkozásokat sarcolják meg egy újabb teherrel, fogalmazott a politikus. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyi forgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Az óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harang torony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harang torony is megsemmisült, amely a magyarországi fa építészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. 35 hosszú évek óta elkötelezetten szolgáló önkéntes munkáját ismerte el Caritas Hungarica díjjal a katolikus Caritas október 3-án Budapesten a budai Ciszterci Szent Imre templomban rendezett ünnepségen, számolt be a Magyar Kurír. A kitüntetettek az ország különböző pontjain nap mint nap rászoruló családokat, időseket, betegeket és magányos embereket segítenek áldozatos munkájukkal. Október 5-e és 12-e között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi élettani kategóriában hirdetnek nyertes Stockholmban, írja az MTI. Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be. A Nobel békedíj kitüntetettjét pénteken Oszlóban hozzák nyilvánosságra. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek. Jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a hazai vonatközlekedés. Befejeződött a múlt héten Rákos állomáson kisiklott tehervonat darúzása. Így mától ismét az eredeti menetrendjük szerint közlekednek a vonatok a 60-i és az új 100-i vasútvonalon. Az osztrák vasút hálózatán kábeltűz helyreállítása miatt korlátozták a Budapest felől érkező forgalmat. Emiatt szerda estig a nemzetközi vonatoknál változásokra kell számítani. Több Eurocity vonat csak Budapest és Hegyeshalom között közlekedik. A Railjet vonatokat a változás nem érinti, azok a teljes útvonalukon járnak. Karbantartás miatt több helyen is tervezett változásokra kell számítani a vonat közlekedésben. Budapesten a déli körvasút fejlesztése miatt a Dunántúra tartó vonatok többsége a keleti pályaudvar helyett csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, és onnan is indul. Mától változik az S76-os vonatok menetrendje. Minden második vonat csak Pilis-Vörösvár, Angyalföld között közlekedik karbantartás miatt. Új ütemhez érkezett a gyíkényes Pécs vonal karbantartása. Barcs és Szigetvár között pótlóbusz szállítja az utasokat. A Ceglédi fővonalon továbbra is tart a felújítás. A Budapest-Debrecen közötti Intercity terelt útvonalon közlekednek. Zuglót, Kőbánya-Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet nem érintik. Jó utazást kívánok! Jancsurák Bence, Málinform.
5: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton kifelé a vízmű lakótelep közelében. Erős a forgalom az M1-M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Soroksári úton befelé a Kvassai-Jenő út alatt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. Ma reggel 8 órától délig sötétek a jelzőlámpák a Megyeri úton az Óceánárok utcánál karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. A 9. kerületben a Gubacsi úton a Kvassai-Jenő útnál napközben a közúti forgalom mindkét irányban a villamossinál haladhat a vasúti híd felújítása miatt. Mától naponta este 8 órától másnap hajnali 5 óráig lezárják a Gubacsi utat a Kvassai-Jenő útnál. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlét hallanak. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, írja az Infostart. A portál az Országos Rendőrfőkapitányság police.hu-n megjelent információira hivatkozva azt közölte, hogy a Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, valamint minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, és ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Az európai kontinensre kiterjedő akció célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből eredő balesetek száma. A világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényéről, a 130 éve megjelent Quo Vadisról emlékeztek meg szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnáziumban, adta hírül a Magyar Kurír. 6 órás felolvasó maratont szervezve tisztelektek a 180 éve született lengyel író fejedelem Henrik Sienkiewicz, valamint a keresztény értékeket és az ókori Róma világát megidéző remek mű előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösségépítés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. A Néró császár korát és az első keresztények szilárd hitét bemutató felolvasásokban az intézmény diákjai, öreg diákjai, pedagógusai és a szülők közössége mellett részt vettek Esztergom irodalom kedvelő polgárai is. Ingyen biciklis nadrágot kapnak a nők a müncheni Oktoberfesten, hogy ne fotózhassanak be a szoknyájuk alá, számolt be róla a HVG. A Teufelsrad nevű vidámparki játékon ülőkről ugyanis korábban több tízezer kéretlen videó került fel a közösségi oldalakra. A Teufelsrad egy vízszintesen, egyre gyorsuló ütemben forgó kerék, amelyen a ráfelszállók igyekeznek minél tovább fennmaradni, ehhez kitámasztják magukat, és a legtöbben felhúzzák a térdüket. Így a hagyományos bajor viseletben, a drindliben megjelenő nőknek gyakran kilátszik az alsó neműjük. Ezt orvosolta most a játék üzemeltetője, Elizabeth Polaci, aki ingyen biciklis nadrágot ad a nőknek, hogy megvédje őket a lesi fotósoktól. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 2026. október 5-e hétfő, Aurél és Galina névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. A masszázs jótékony hatásairól és a masszőr hivatásáról lesz szó a reggeli riportban.
6: Az első az az, hogy egy erős bemelegítéssel kezdek, ez után az izomzatot kezdem el feltérképezni, és egyre jobban lazítom a területet. Szóval mély szöveti masszázs nálam akkor van csak, ha az illetőnek az állapota nagyon nehéz, és igényli ezt.
0: A reggeli riport 8 óra 8 perckor kezdődik. Lesz nemzetközi lapszemle is 8 óra 45 perckor. Emellett több mai műsorra is felhívjuk majd hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Varga Ramona, Dzsambalaja felvételével folytatjuk.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott, az óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonság. Garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátette, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Szent Király lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovas központban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta Vándor díját, egy 1848-as huszár szabját, valamint egy herendi hadik huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díj átadón. A döntőben másodikként Pőte Laura, Dunaszerdahely lovasa ért célba. A harmadik helyezett Vörös Tamara, Ács Teszér versenyzője lett. Kivonta összes nehéz bombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról. A brit királyi légierő tulajdonában lévő, de csak nem kizárólag az Egyesült Államok által használt bázison, az iráni háború február végi kezdete óta az amerikai légierő számos B-52-es, illetve B-1-es és B-2-es típusú hatászati nehéz bombázója állomásozott, és ezek a gépek bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe. Az amerikai légierő vasárnap éjjel Londonban tett bejelentése szerint ugyanakkor az összes stratégiai bombázót kivonták az angliai bázisról. Az Egyesült Államok bővebben nem indokolta az amerikai nehéz bombázók kivonását az angliai támaszpontról. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.

0: Morikanta muzsikát, 8 óra 8 perc. Mi minden rejlik a masszázs mögött? Egy hivatás, amely nem csak a testről, hanem az emberekről, a bizalomról és a mindennapi találkozásokról is szól. Balázs Anett riportja következik.
1: Horsos Henrik vagyok.
2: Itt a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy milyen masszázs típusok léteznek, és pont az jutott eszembe, hogy ez is olyan, mint az éttermek kínálata, nem? Hogy most már egyre több a street food, egyre különlegesebb ételeket is megkóstolhatunk. Egy pici párhuzamot, ha vonhatunk a masszázs tekintetében, akkor masszázs típusok között is nagyon sok a választék. Én legalábbis ezt tapasztalom vendégként. Te hogy látod?
1: Nagyon sok a lehetőség, igen. Mindenkinek van lehetősége olyan emberhez elmenni, aki konkrétan szakosodott arra, ami az ő fájdalma, gondja. Én ugye svédmasszőrként végeztem, szóval én csak ezt ismerem, de lehetséges, hogy még tanulnék, esetleg én is, sportmasszázs érdekelne engem is.
2: Nagyon sok helyen találkozom olyan masszázs típusokkal, ahol a svéd masszást ajánlják. Sokszor olvasom azt is, hogy regenerálódás céljából ez szerinted megállja a helyét? Egyáltalán mit kapunk akkor, amikor vendégként

0: svéd masszázsra jelentkezünk?
1: Az első az az, hogy egy erős bemelegítéssel kezdek, ez után az izomzatot kezdem el feltérképezni, és egyre jobban lazítom a területet. Szóval mély szöveti masszázs nálam akkor van csak, ha az illetőnek az állapota nagyon nehéz, és igényli ezt, de egyébként nálam az inkább, ami jobban előfordul, hogy lazítom az embereket, és így teljesen relaxálnak tulajdonképpen.
0: Ez fontos? Ez ma szükséges?
1: Abszolút, befeszülnek az emberek, stresszesek, idegesek, a saját testüket nem tudják ellazítani, alvásnál sem egyébként. Úgyhogy rengeteg érdekes panasszal keresnek meg, aminek szerencsére eddig mindig tudtam segíteni, tehát hogy mindig megoldást kaptak tőlem.
0: Milyen panaszokkal keresnek meg téged?
1: Én egy STK-ban dolgozom, és ezáltal hát nagyon vegyes vendégeim vannak, hiszen a kórházból is megkeresnek, illetve ugye a központ által is meg tudnak keresni. És hogy milyen problémákkal keresnek meg, ez egyszerűen tényleg csillagos ég, tehát rengetegféle eset van. Egyszerűbb esetek is, hogy csak lazítani szeretne, de olyan is van, aki konkrétan már menni alig tud, mivel hogy az izmai annyira feszesek, és egyszer nem bír leengedni, lazítani. Aztán vannak ugye súlyosabb esetek is. Nyilván rengeteg idős emberem van, akik ugye szeretnének egy kicsit úgy könnyebben felkelni, vagy egyáltalán egész nap otthon lenni. Úgyhogy nem tudom, mert rengeteg féle esetben tényleg sorolhatnám itt estig.
0: Nagyon változatos a munkád, akkor ezek szerint ebből a szempontból. Megütötte a fülem, azt mondtad az előbb, hogy a kórházból is megkereshetnek téged. Az orvos javasolhatja, vagy kiírhatja a masszást?
1: Két eset szokott megtörténni. Az első az az, hogy a folyosón ülnek, és mivel mellettem ugye több terem van, ezért várakozniuk kell ugye gyerekeikkel, vagy egyedül, és közben meglátják, hogy az ajtómon kint van az, hogy hát mi is történik ott, ugye.
0: Hát gondolom a masszázsra invitálás van kiírva.
1: Igen, igen. És akkor ezután bekopognak általában, hogy elnézést, de ez akkor most így micsoda itt, akkor beszélgetünk, elmondom, hogy hát igen, masszázsra be tudsz jelentkezni, viszont nem beutalós. És a másik eset, ami szokott történni, az az, hogy igen, orvosok küldenek le embereket, hogy menjenek le, és jelentkezzenek be nálam, és a kezeléseket megkapják ott majd nálam, és akkor lesz szoktak sétálni, és akkor elkezdjük a kezeléseket. Tehát ez a két opció szokott lenni nálam bent.
0: Nagyon sokféle, nagyon sok típusú emberrel találkozol. Van, hogy egy órás masszázsra is bejelentkezhetnek a vendégek. Egy masszőrnek szerintem nagyon jól kell tudnia kommunikálnia. Nem lehet egyszerű feladatod, mert egyrészt fel kell térképezned a test állapotát, másrészt pedig szóval kell tartanod a vendéget.
1: Itt most két dolgot emelnék ki. Igen, az egyik az az, hogy kommunikálnom kell. Nekem ez néha nehezen megy, de próbálom megértetni velük, hogy én mit tudok adni, és ők pedig mondják el, hogy konkrétan mit kéne látnom, és mi a szituáció. A második szó, amit említettél, hogy beszéltetnem kell őket, hát ez addig megy csak, ameddig a masszázs nem kezdődik el. Utána én nem szerettek beszélgetni, és nem is kívánom azt, hogy ők beszéljenek, hiszen nyilván itt koncentrálnom kell, hogy biztos minden rendben menjen. Ha valami gond van, akkor jeleznek állandóan, szédülés, fájdalom, kellemetlenségek, vagy bármi. És az intimitásról pedig annyit, hogy nyilván itt ugye ruha nélkül vannak nálam, szóval abszolút ez egy bizalmi kérdés, ugye, hogy ott levetköznek, és ugye hozzájuk érek természetesen. tehát hogy abszolút kapcsolatba lépünk.
0: Az illető testén keresztül, ugye használtuk a stressz kifejezést, az ő stresszes állapotát, az ő otthonról hozott nehézségeit is megkapod arra az egy órára, legalábbis az illető testén keresztül. Jól mondom, jól látom, vagy teljesen másképp van?
1: Abszolút, hát ez így van, és ugye vannak emberek, akik erre különösen érzékenyek, hát ez lennék én, tehát, hogy nagyon erősen érzékelem az embereket, és azzal, hogy érintkezünk, teljes mértékben átjön az ízületeken keresztül is az, hogy őnek éppenséggel a családjában van-e valami gond, vagy stresszes napjai vannak-e, munkában nincsenek jól, rengetegen ezért jönnek be hozzám.
0: Bocsánat, ezt te érzed a testén keresztül, amikor masszírozod?
1: Hát ugye szokás mondani, hogy a válladon hordod a gondjaidat, na hát ez abszolút élet. Tehát, hogy tényleg az van, hogy a csuklyás izmod az konkrétan cipeli azt a terhet, amit te oda felteszel, és csomagként cipeled, és amikor masszírozom, és szólok, hogy lazítsunk, levegőt szívunk be óron, szájon, kiengedjük, ezzel ugye nyugtatom őket, hogy az a sok stressz az úgy távozzon ki, és lazulnak ezáltal ők, tehát érzik, hogy azt a mindenét jobb, könnyebb lettem, szállok, tehát vagy igen. De viszont nagyon sokszor van az nekem is, hogy rossz érzés valakitől átvenni egy kellemetlen családi tragédiát, rengeteg van ebből is egyébként, vagy ugye balesetekről van itt szó konkrétan általában, amikor autós baleset történik, és azt átélik az által, ahogy beszélgetünk, és az nekem is átjön, hiszen ugye el kell képzelnem, hogy mi történhetett, és meg is érintem azt a területet testükön. Tehát ez egy nagyon komplex szituáció, így spirituálisan is, igen.
0: Nagyon komplex szituációkba élsz nap mint nap a munkád során. Mennyire sikerül ezeket a terheket, a vendégek által ideig, óráig átadott terheket neked is letenned? Hazaviszed-e a munkát?
1: Két dolog van, amit kiemelnék. Az egyik az az, hogy lovam van, és amikor megyek ki, akkor ott teljesen lelkileg lekapcsolódok, tehát hogy abszolút kitisztulok, és ez nekem egy nagy segítség. Másik pedig az az, hogy az, ami még nekem ajándék, amikor a vendég visszajön, és építkezünk, és a végén azt kapom meg, hogy Harry, nagyon-nagyon-nagyon köszönök mindent, jól vagyok, tudok menni, a lábam már nem fáj, rendbe tettél, úgyhogy én most így elköszönök, mert most más irányba kell mennem, és ez egy olyan, hát egy hónapos alkalom szokott lenni, és utána tényleg ezt megkapom nagyjából mindenkitől, és ez, ami nekem egy ajándék, hogy na jó, akkor ezt az embert most elengedjük, és ennyi, új ember fog jönni helyette.
0: Érdemes kipróbálni, rendszeresen masszőrhöz járni. Hogy indult neked ez a hivatás? Mindig is masszőrnek készültél?
1: Nem. Nagyon nem szerettem volna ebben dolgozni. Titkári végzettségem van, illetve ez után az állatokkal kezdtem el dolgozni, és állatokkal csináltam terápiákat különböző eszközökkel, és ott nagyon éreztem azt, hogy ezt a tehetségemet, ezt kamatoztathatnám embereknél is, és tulajdonképpen elsőnek nekem egy szalonom lett, ahol elkezdtem ezt, és akkor ugye az akadémián végeztem előtte, masszázs akadémián, és utána kezdtem el a szalont, és akkor ott már ugye emberekkel is az állatok mellett elkezdtem dolgozni. Úgyhogy hát tulajdonképpen így, ez most már egy olyan 3 éves történet.
0: Mit mondanál azoknak, akik még hezitálnak, hogy elmenjenek egy masszőrhöz? Miért érdemes? Miért éri meg?
1: Ha konkrétan van egy problémád, és szeretnél megoldást találni rá, akkor meg hát végképp tudom javasolni, hogy gyere el, beszéljük meg, lehet, hogy tudok segíteni, lehet, hogy nem, de az esélyt azt add meg mindenképpen, És hát tényleg ez egy testi-lelki kezelés tulajdonképpen egy időben, és igazából minden hogyan úgy mész ki, hogy kaptál valamit, és valamit elengedtél.
0: Te magad egyébként jársz masszőrhöz?
1: Nem. Ez azért van, mert a lovaglás engem annyira jól kimozgat, hogy én nem érzem azt, hogy nekem kellene. Barátaimhoz szoktam menni, akikkel együtt végeztünk, de ennyi. Egyébként nem szoktam járni.
2: Orsós Henrik masszőrrel Balázs Anett beszélgetett.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Hogyan lesz valaki egy mézlovagrend nagymestere, vagy választják mézkirálynővé?
2: A nagymester az tulajdonképpen, mikor megalakult a mézlovagrend, ugye hát kellett egy vezető, és hát a nagymester, a lovagrend nagymestere, elvileg az ő megbizatása 5 évre szól, de hát mindig újra választják. Tehát minket nem igazán akarnak leváltani. Én ugye főkrónikás lettem, azóta is főkrónikás vagyok, de a kérdés annyiban jogos és időszerű, hogy ugye igyekszünk fiatalítani, mert eléggé előregedett az alapító tagság. Nagy örömmel vesszük, hogy beléptek fiatalok, hölgyek, udvarhölgyek, van már első udvarhölgyünk, második udvarhölgyünk, színesítik, más szemlélettel állnak ehhez a történethez hozzá. Ő is mindenki méhész, tehát vagy a mézhez, vagy a méhészethez köze van.
1: Hogy lesz valaki mézkirálynő? Mi kell hozzá?
3: Egy versenyen kell részt venni. Először is beadtam a jelentkezésemet önéletrajzzal és motivációs levéllel, és Jászberényben az első hét, augusztus első hétvégéjén rendezik meg ezt a nagyszabású méhész és mézes találkozót. Itt írásbeli, szóbeli, színpadi kívásokon kell részt venni. Tesztelik az embert mindenféle szempontból, és egy jó kiállású, szakmailag hiteles, szép hölgyemény az, aki elviszi ezt a díjat.
1: Mi jellemző a bihari mézre? Ezen a vidéken milyen alapról gyűjtenek a méhek?
4: Biharra ugye itt inkább a szárazföldi, szárazságot jobban tűrő növények azok, amik megmaradnak. A repcével, a napraforgóval lehet jó eredményeket elérni. Akácból ez a mi bihari részünk nem annyira betelepített, inkább fent a nyírség és az északi részek, oda már vándorolnunk kell. Facélia méz, ami meg szokott jelenni, édeskömény, vaddohány vagy hársmézért már el kell menjünk.
1: Hagyományos minták modern köntösben, a furtai hímzés jelene. Milyen ruhadarabokon jelennek meg ezek a motívumok?
4: A furtai hímzés színe a fehér, a kék és a piros. Ettől nem szoktunk eltérni. Igyekszünk modernizálni a régi, hagyományos terítő és házi díszeket. Most már ruhákra tesszük rá, próbáljuk minél modernebb, minél kelendőbb miniatűröket csinálunk, párnákat, amire igény van aktuálisan.
1: Messzelátunk mai adásában a bihari mézes napról hallhatnak összefoglalót.
0: Szentirmai Ágnes számít tehát figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Santana felvétele szólt, önök a Magyar Katolikus Rádió adását hallják, 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsterhelést szimuláló tesztelése szombatról vasárnapra virradó éjszaka, tudatta a közlekedési és beruházási miniszter vasárnap a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a vonatok már úgy közlekedtek, mintha elindult volna a személyforgalom. A miniszter szerint a teszt alapvetően rendben zajlott. Az óránkénti 160 kilométeres maximális sebességnél is teljes biztonságot garantáló vonat befolyásoló rendszer jól működött. Hozzátettem, az utastájékoztató rendszerek működése azonban nem volt kielégítő. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görög-katolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, írja a Magyar Kurír. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. A szeptember 28-a és október 2-a közötti időszakban a főszékes egyház különleges módon tárta ki kapuit a hívek és az érdeklődők előtt. Naponta 13 és 18 óra között bárki megtekinthette a megújult templomot, és olyan belső terekbe is betekintést nyerhetett, amelyek a templom mindennapi működése során általában nem látogathatók. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, a megújult debreceni főszékesegyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, döntően 22 és 26 fok közé melegszik majd fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák az Üllői úton a Nagyvárad térnél. A forgalmat rendőrök irányítják. Baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületben a Hunyadi János úton befelé az Építész utcánál, valamint a Sasadi úton a Homoród utcánál. Erős a forgalom az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, a Váci úton befelé a Megyeri útnál, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán az Autópiactól, a Soroksári úton befelé a Kvassai Jenő út alatt, valamint a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál. A vasúti híd felújítása miatt mától a 11. kerületben a Sárbogárdi utat lezárták a Fehérvári útnál, a Sósfürdő utcától pedig csak a célforgalom hajthat be. A Hamzsabégi úton a Fehérvári útnál és az Erőmű utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. A Podmanicki utcát egyirányosították az Ötvös utcától a Teréz körútig csatornajavítás miatt. A 72-es trollibusz terelve közlekedik Zugló vasútállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmanicki utca megállót. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A közlekedési hírek után lapszemlét hallanak. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, írja az Infostart. A portál az Országos Rendőrfőkapitányság polisz.hu-n megjelent információira hivatkozva azt közölte, hogy a Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, valamint minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, és ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Az európai kontinensre kiterjedő akció célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből eredő balesetek száma. a világirodalom egyik leghatásosabb történelmi regényéről, a 130 éve megjelent Quo Vadisról emlékeztek meg szeptember 25-én az esztergomi Árpádházi Szent Erzsébet gimnáziumban, adta hírül a Magyar Kurír. 6 órás felolvasó maratont szervezve tisztelektek a 180 éve született lengyel író fejedelem Henrik Sienkiewicz, valamint a keresztény értékeket és az ókori Róma világát megidéző remek mű előtt. A szervezők nem titkolt célja a jubileumi megemlékezésen túl a közösségépítés, valamint a hagyományosan mély lengyel-magyar barátság ápolása volt. A Néró császár korát és az első keresztények szilárd hitét bemutató felolvasásokban az intézmény diákjai, öreg diákjai, pedagógusai és a szülők közössége mellett részt vettek esztergom irodalom kedvelő polgárai is. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: A ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelt a szerkesztő Szent Imrei Kristóf ajánlja figyelmükbe.
3: Kulturális palettánk az akvarel mai adásában elhangzik szokásos programajánló rovatunk, a Kultúrmorzsa, valamint bővebben hallhatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart programsorozatáról, amely ezúttal is a legígéretesebb fiatal művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget, többek között egy hallgatói aukció keretében. Mindemellett kiemelten foglalkozunk a 2019-ben elhunyt legendás zenésszel és dalszerzővel, Gallai Péterrel, aki ma lenne 73 éves, és akinek nemrég jelent meg posztumusz válogatás lemeze, Szállj fel magasra címmel. A Nautilus éveitől a piramis különböző korszakain át, a bikiniig és a favágókig, valamint a Kovács Krisztával közös felvételekig, több mint 4 évtized zenei örökségéből válogató CD kapcsán egyik vendégünk Kovács László, a Moiras Records tulajdonosa és a lemez kiadója volt, akivel Kovács Éva Rebeka beszélgetett. Ebből következik most egy rövid részlet.
4: Amikor egy elhunyt művész életművéből állít össze valaki egy ilyen válogatást, ez egyben egy nagyon személyes és felelősségteljes feladat is. Mi alapján válogatta a felvételeket?
5: Két része van valójában a válogatásnak, mely dalok és mely sorrendben kerüljenek egy kiadványra, mert egy kiadványnak mindig van egy rejtett vagy nem rejtett dramaturgiája, hogy honnan indulunk és hová érkezünk meg. A válogatás szempontja az volt, hogy adják vissza azt az érzelemvilágot, ami a Péter sajátja volt, legyenek közte slágerek, úgymond nagyon ismert dalok, és legyenek közte elfelejtett gyöngyszemek, de mindenképpen gyöngyszemek, amik fontosak és karakteresek. És ugye ez az alapvető szempont, utána az a nagy kérdés, hogy a megtalált anyag vagy a rendelkezésre álló anyag ezt mennyire tudja teljesíteni. Például mondok egy egyszerű példát, a Nautilus együttes 1974-ben vette fel a demo felvételét, ennek Péter volt az egyik személyisége, ugye énekelt is, zongorázott is, zenét is szerzett, és ez nem csak fennmaradt ez a felvétel, hanem alkalmas is technikailag is és művészileg is arra, hogy ezt megmutassuk, és akkor így ezen így végig tudunk menni, felvételenként, hogy ugye miért fontos, miért jellegzetes, miért egy szép líra, középtempós szerelmi vallomás, és így tovább. És ami egy érdekes háttere a Gallai Péter Szállj fel magasra című CD szerkesztésének, azaz egész egyszerűen időrendbe tettük a dalokat, hogy honnan, hová tartott ez az életmű, és arra lettünk figyelmesek, hogy tulajdonképpen ez tökéletesen alkalmas arra, hogy egy végleges CD számsorrend legyen, úgy jönnek egymás után a dalok, hogy nagyon szépen kiegészítik egymást, hol ugye följebb megy a hangulat, hol kicsit leül, hol gyorsabb, hol lassabb, és hát a CD-nek az utolsó felvétele, a Piramis Együttes 2018-as nagy koncertjének a hangfelvételnek az egyik részlete, ez akkor a zenekar már megjelentette. Ez a Szállj fel magasra című 1976-os piramis sláger, amelyet Péter ezúttal egyedül énekel, ez egy duett volt korábban, egyedül adja elő ezt a számot, amely egyrészt a piramis akkori 2018-as piramis koncertnek a zárószáma volt, és egyben, hát sajnos, de tény, hogy Péter legeslegutolsó hangfelvétele, amelyik még ugye profi módon elkészült, viszont a hangulata és a mondanivaló tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az életművet úgy zárja a kerekre, hogy mint egy előre is fölfelé tekintve búcsúzzon a hallgatótól.
3: Az elmúlt percekben Gallai Péter első önálló posztumusz válogatás lemezéről beszélgettünk, melyet teljes egészében a ma 15 óra 4 perckor kezdődő akvarelben hallgathatnak meg. Várjuk majd Önöket a zenéket válogató Varga Ramónával, valamint a műsorvezető Fülöp Tamással.

0: Phil Collins felvétele szólt, 8 óra 44 perc. A nemzetközi lapszemle következik, a mikrofonnál a szerkesztő Kövér Tamás.
1: Kiállítják a Jézus jászlaként tisztelt erekjét Rómában, ahol a hívők december 24-éig egészen közelről láthatják a kereszténység egyik legrégebbi és legtiszteltebb jelképét, így közölte az erekjét őrző római Santa Maria Maggiore pápai bazilika a múlt szerdán. A Jézus születéséhez kötődő erekjét október 15-től állítják ki a Santa Maria Maggiore jobboldali hajójának abban a kápolnájában, ahol egy 1700-as festmény az angyali üdvözlet jelenetét ábrázolja. Így az erekje és a festmény közösen utalnak az isteni gyermek világra jövetelére, olvasható a bazilika közleményében. A keresztény világban a Jézusnak tulajdonított jászol darabjairól van szó, úgy tartják, hogy Mária ebben helyezte el gyermekét a szülés után. Az erekje 5 vékony lécből áll, az eperfélék családjába tartozó szikomorfából, és a tudományos anyagvizsgálatok Krisztus születésének idejére datálják, tette közzé mindenről a Magyar Kurír. Donald Trump amerikai elnök cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint Washington a szankciók enyhítését és az Iránhoz tartozó befagyasztott pénzeszközök felszabadítását ajánlotta volna Teheránnak a háború lezárásáért cserébe. Trump a Through Social közösségi oldalon azt írta, hogy az értesülések nem igazak, és kijelentette, semmit sem ajánlott Iránnak. Az Axios és a CNN korábban amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok kész lehet bizonyos engedményekre, amennyiben Irán konkrét előrelépést tesz atomprogramjának korlátozásában. Közben Irán is jelezte, hogy kész tárgyalni az Egyesült Államokkal nukleáris programjáról és más vitás kérdésekről, ugyanakkor Teherán nem fogadná el a kényszert vagy a fenyegetést. Masoud Pezeshkian iráni elnök szerint országa nem akar háborút, de kész megvédeni magát a nyomással, fenyegetésekkel és támadásokkal szemben. Az iráni vezetés azt is hangsúlyozza, hogy nem törekszik nukleáris fegyver megszerzésére, miközben fenntartja az ország jogát a békés célú nukleáris program működtetésére. A háttérben eközben folytatódnak a diplomáciai egyeztetések. Teherán korábbi javaslata szerint egy megállapodás 7 napos visszaszámlálást indítana el a szoros megnyitásáig, valamint a regionális harcok szüneteltetéséig. A konfliktus a világ energiapiacaira is jelentős hatással van. A Reuters szerint az olaj ára a múlt kedden már a második egymást követő kereskedési napon emelkedett, mivel a közel-keleti energiaellátás fennakadásával kapcsolatos aggodalmak továbbra is erősebbek voltak, mint a térség olajexportjának részleges helyreállításával kapcsolatos kedvezőbb jelek, írta mindenről a Reuters. A Politico arról ír, hogy a választók elutasították azt a javaslatot, amely Svájc semlegességi elvének szigorúbb érvényesítését javasolta volna, elvetve ezzel azt az elképzelést, amely megnehezítette volna a Moszkva elleni szankciók bevezetését. Ha a javaslatot jóvá hagyták volna, Svájc semlegességét, amelyet 1848 óta az alkotmány is rögzít, szigorúbban értelmezték volna, az ország nem csatlakozott volna és nem vett volna részt semmilyen katonai vagy biztonsági szövetségben, és nem vetett volna ki szankciókat az ellenséges államokkal szemben. Ha megszavazták volna a javaslatot, az gyakorlatilag megakadályozta volna Svájcot abban, hogy szankciókat vezessen be Oroszországgal szemben, kivéve, ha azokat az ENSZ biztonsági tanácsa jóvá hagyja, ahol pedig Moszkva vétójoggal rendelkezik. Oroszország egyébként nyíltan támogatta a kezdeményezést, amelyet a jobboldali Pro-Switzerland szervezet nyújtott be. A Politico című brüsszeli lap emlékeztet, Svájc nagyrészt követte az EU Moszkva elleni szankcióit. Az ország augusztus közepén bővítette szankciós listáját az Európai Unió 20. szankciós csomagját követően. Harmadik alkalommal rendezték meg a Radványi Géza filmszemlét Kassán. A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége főszervezésében és a Magyarországi Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság társ szervezésében megvalósuló rendezvény célja bemutatni a szlovákiai magyar mozgókép szakma legjobb alkotásait, továbbá ápolni a radványi kultuszt. A filmszemle sikerességét segítette a kassai Tália Színház, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola, továbbá a Csemadog helyi szervezete is, jelezte mindenről a ma7.sk felvidéki honlap. Több ezer tüntető táborozott le már a múlt szerdán Madrid főterén és más spanyolországi városokban is, hogy sürgesse a parlamentet a lakhatási válság enyhítését célzó új intézkedések elfogadására. A megmozdulások hátterében elsősorban a gyorsan emelkedő bérleti díjak, a megfizethető lakások hiánya és a kilakoltatások állnak. A spanyol kisebbségi kormány kedden két rendeletet fogadott el, amelyek között szerepel a kiszolgáltatott helyzetben lévő bérlők kilakoltatásának 2030-ig történő tilalma is. Az intézkedések azonban csak akkor léphetnek teljes körűen hatályba, ha a parlament alsóháza jóvá hagyja ezeket. A tüntetők egy része szerint a kormány javaslatai fontos kiinduló pontot jelentenek, de nem oldják meg a lakhatási válság alapvető problémáit. A demonstrálók azt is kifogásolják, hogy a kormány két külön törvényjavaslatra bontotta az intézkedéseket. Az egyik olyan rendelkezést tartalmaz, amely automatikusan meghosszabbítaná a bérleti szerződéseket, ezzel megakadályozva a bérleti díjak jelentős emelését. A Reuters szerint azonban ennek a javaslatnak a parlamenti elfogadása bizonytalan, mivel a törvényhozásban szűk jobboldali többség van. A madridi bérlők szakszervezete az intézkedések egy részét elégtelennek nevezte. Ugyanakkor a kormány lépését a lakhatási mozgalom jelentős eredményeként értékelte. A parlamenti szavazás így fontos állomása lehet a spanyolországi lakhatási vitának, a kormány által javasolt intézkedések elfogadását a tüntetők sürgetik, miközben a bérlői szervezetek további átfogóbb változtatásokat követelnek, írja mindenről a Reuters. Végül arról, hogy egyetemi karok is csatlakoztak a múlt csütörtökön Franciaországban a középiskolák tiltakozó mozgalmához, amelynek során a fiatalok iskolafoglalásokkal tüntetnek a tanárhiány ellen, valamint több forrást, felújított épületeket és, idézem, tisztességes tanulási körülményeket követelnek. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Sébastien Lecornu miniszterelnök válságtanácsot hívott össze a számos helyen erőszakba torkolló megmozdulások miatt. A Hallgatói Szövetség tájékoztatása szerint csütörtökön mintegy 30 egyetemi kampusz zártak le a múlt héten a demonstrálók országszerte. A tüntetők megakadályozták a bejutást az intézményekbe, ám a szakszervezet jelzése szerint az egyetemek egyúttal távoktatásra állíthatták át az órákat. Eközben a nagyvárosok elővárosi középiskoláiban is rendületlenül folytatódtak a már második hete tartó megmozdulások, amelyeket a radikális baloldal nyíltan támogat. A demonstrációkat az iskolák környékén gyakran súlyos erőszakos cselekmények kísérik, maszkot viselő fiatalok kukákat gyújtanak fel, petárdáznak és összetűznek a kirendelt rendőri erőkkel. A helyszíni tudósítások beszámolói alapján az összecsapások a múlt csütörtökön a korábbinál is hamarabb elfajultak és lényegesen hevesebbek voltak, írta meg mindenről az MTI.
0: A nemzetközi lapszemlét és Kövér Tamást hallották.

Kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő október 5-én hétfőn. Varga Ramóna zenei szerkesztő, valamint Fülöp Csaba hangtechnikus nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
3: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
4: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
6: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó reggelt kívánok. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, írja az Infostart. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, valamint minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, és ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Október 3-án újra szentelték a debreceni Attila téri görögkatolikus főszékes egyházat. Az ünnepi alkalomra számos magasrangú egyházi vendég érkezett Debrecenbe, írja a Magyar Kurír. Az újraszentelést több napos programsorozat előzte meg. Orosz Atanász püspök ünnepi prédikációjában arról beszélt, a megújult debreceni főszékes egyház nem csupán egy megszépült templom, hanem az Istennel való találkozás, az imádság és a közösség helye. Szent Király lovasa Csíki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovas központban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csíki Laura a nemzeti vágta Vándor díját, egy 1848-as huszár szabját, valamint egy herendi hadik huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura Dunaszerdahely lovasa ért célba, a harmadik helyezett Vörös Tamara Ács Teszér versenyzője lett. A brit választók csak nem fele támogatja, hogy az Egyesült Királyság visszalépjen az Európai Unióba, egy több mint 11 ezer fővel végzett felmérés szerint. Ha Andy Burnham miniszterelnök új népszavazást írna ki, és a visszalépés mellett kampányolna, a munkáspárt akár 7% ponttal is növelhetné támogatottságát. A kormány több tagja ugyanakkor óvatosságra inti a kormányfőt, mert attól tartanak, hogy a téma újra megosztja az országot, idéztem a The Guardiant, az Index.hu. Kivonta összes nehéz bombázóját az amerikai légierő a nyugat-angliai Fairford légitámaszpontról. A brit királyi légierő tulajdonában lévő, de csak nem kizárólag az Egyesült Államok által használt bázison, az iráni háború február végi kezdete óta az amerikai légierő számos B-52-es, illetve B-1 és B-2 típusú hadászati nehéz bombázója állomásozott, és ezek a gépek bekapcsolódtak az Egyesült Államok és Izrael által indított iráni hadműveletekbe. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. Kilenc óra négy perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Szeptember utolsó szombatján tartották Berettyó Újfaluban a 14. bihari mézes napot. A mézlovagrendek felvonulását, szakmai találkozóját, méz és eszközvásár, mézverseny, kiállítások, néprajzi és hagyományőrző bemutatók, színpadi zenés, táncos produkciók színesítették. Jelen voltak a városban működő sport- és természetbarát egyesületek képviselői is. Az egésznapos rendezvénynek a Nadányi Zoltán Művelődési Ház biztosította a helyszínt. Itt beszélgettem Daróczi Lajossal, a 2012 óta működő bihari mézlovagrend fő krónikásával, és az idei év mézkirálynőjével, Balogné Dóra Alexandrával.
1: A bihari mézlovagrend az a Berettyóújfal és vidéke méhészek egyesületén belül működik. Ez nagyjából 90-100 taggal működik, tehát egy elég nagy társaság. Bihar, Északbékés, Hajdúság úgy a territórium, ahol a méhészek tevékenykednek, és az alapító tagok 15, ebből kiemelt 15 méhész alakította meg.
0: Milyen erősséggel bír, milyen erővel bír egy ilyen esemény?
1: Igen, ennek van kifelé és befelé is küldetése. A városnak úgy gondoljuk, hogy egy színvonalas rendezvénye, egy gasztroturisztikai rendezvény, hisz kóstoló, árusítás mindig ugye követi, és hát nagyon fontos, hogy a fiatalok már időben megismerjék ezt a egyáltalán méhészetet és a mézet. Rögtön hozzá kell tenni, hogy ez az egyik meghatározó rendezvény, a másik az úgynevezett bihari mézes reggeli, ez a téli időszakban van, amikor óvodákhoz, iskolákhoz kimennek a mézlovagok, kóstoltatás van, filmvetítés, beszélgetés, és hogy ennek helye van, bizonyítja, hogy volt olyan 14 éves gyerek, aki ott kóstolt először életébe mézet. Tehát nagyon fontos, hogy ugye ez az egész magyar gasztronómiában, ugye nem vagyunk kifejezetten egy mézfogyasztó nemzet, itt ugye különböző számok hangzanak el 1 kilótól 2 kilótól, a számokkal nem akarnék zsonglőrködni, de az EU-ban nagyjából 6,5 kiló, de például Libanonban 36 kiló. Tehát van hová zárkóznak. Jelzem egyébként, hogyha kicsit növekedne a hazai fogyasztás, nem lennének értékesítési gondjaink sem. Tehát ez egy fontos dolog, mind a mellett, hogy a magyar méz az egy kiváló exportcikk. Tehát kifelé ez a küldetés tudat, hogy megmutassuk, büszkék vagyunk, úgymond erre a tevékenységre, megmutassuk a méhészetet, a mézet, megismertessük ennek az értékeit. Ugye nagyon sok gyerek már ugye tyukot is csak a tévében lát, vagy tehenet, és akkor egy picit közelebb hozni, tehát szokott lenni interaktív része is, most ugye helyszűke miatt a galériát nem rendeztük be, de akkor jön egy üvegkaptár, és a gyerekek látják egy keretet, hogy jé, itt vannak a méhecskék, élnek, mozognak, ott az anya, dolgozó, stb., tehát közelebbről megismerni.
0: Egyáltalán hogy készül a méz?
1: Hogy készül a méz? Így van. Miből is lesz? Meg mennyi szorgos munka, ugye? Egy csepp mézér a méhecske 8,5 kilométert repül, tehát irtózatos munka van ebben. A külvilág mellett ugye befelé, hát ez az egyesületi életnek egy része, tehát ez az összetartás, van egy szakmai fórum. Azok a mézlovagrendek, akik megtiszteltek bennünket, azok mind gyakorló méhészek, és hát összeülnek, és hát nem mindig móka és kacagás, hanem a gondokról is beszélnek.
0: Tanítják még egymást a méhészek? Hogy lesznek új méhészeik?
1: Hogyne. Pár évvel ezelőtt, ugye ez volt az egyik, úgymond az összefoglalóban ezt írtuk, hogy mindazon fiatalok, akik pályát kezdenek, élethivatást keresnek, ugye a méhészetet megismerve van, aki így vált méhészé. Aki főállású méhész, hát azt kell mondani, sajnos így zárójelben, és remélem, hogy átmeneti jelenség, hogy sajnos már vannak olyan főállású méhészek, akik kénytelenek elmenni dolgozni, tehát a méhészet az asszonyra marad, és a férfi ember meg elmegy dolgozni. Reméljük, ez átmeneti dolog, és ugye amit ebben látni kell, hogy a méz csak egyik terméke, a borzasztó nagy haszna, ez a beporzás. Amerikában az ültetvényeke megrendelik a beporzó családokat, és ezért fizetnek. Itt meg ingyenesen, sőt a méhészek sokszor egy megtűrtek. Na most a támogatási rendszer moccan ebben az irányban, hogy erre is adnak egy kis

0: mély jóléti támogatás, szerény összeg, de a tendencia jó, bízunk benne, ahol ugye azt mondja, hogy a beteleltetéshez, tartáshoz adunk valamennyi összeget regisztrált négy családokra.
1: Ön hogyan lett méhész?
0: Tulajdonképpen nekem édesapám méhész, 92 éves, méhészkedik, valamikor 168 családja volt. Én ugye gyerekkoromban öcsémmel együtt kapcsolódtam ebbe, tehát én hazajöttem szünidőre, stb. Akkor irány ki a méhek, pakolni vagy pergetni. Na most az én alapszakmám egyébként agrár- és élelmiszeripari mérnök, és akkor apám mondta, ez egy jó, most már 30 év, hogy fiam, azt mondja, annyi minden pályázatot csinálsz, mi lenne, csinálnánk egy családi mézüzemet. Tehát tulajdonképpen én nekem mézüzemem van, édesapám a méhész, én a mézüzemet viszem, és hogy a sort folytatjuk, az pedig öcsém pedig természetgyógyász, ő pedig ugye az értékesítés, marketinget, webshopot működteti, tehát így áll össze a családi értékesítési lánc.
2: Söjtörről érkeztem, Göcsej szívéből, Zala megyéből, Vármegyéből, és a Söjtör és térsége méhészeinek egyesületi tagjai közül jöttem ide.
1: Mióta méhészkedik? A családban volt-e már méhész?
2: Nekem az ők nagypapám, akitről tudom, hogy visszamenőleg méhész, főállású méhész volt, és innen kisebb hiányosságokkal öröklődött a szakma. Édesapám jelenleg is aktív méhész, és 2013 óta férjemmel közösen vezetjük a saját családi méhészetünket, három gyermekünk segítségével. Koruknak megfelelő feladatokat bizony kapnak. A fiúk, a kettő nagyobbik tényleges segítséget nyújt, a kisebbik pedig tanul, szemlél, kíváncsi, mint minden pici, és jön velünk, hogyha tud.
1: Mi jellemző arra a vidékre méhészet, méz szempontjából?
2: Nagyon büszkék vagyunk az akácmézünkre, illetve vegyes virágmézünk az, ami még jó minőségű. Mi például nem használunk serkentő etetést tavasszal, így egy nagyon szép, tiszta vegyes virágmézet pörgetünk. Hásmézet, gesztenyemézet is szoktunk pörgetni, ezt kisebb arányban, attól függően, hogy milyen az időjárás. A csapadék hiány az jelen volt nálunk is, de kevésbé, mint az alföldi régióban.
1: 2026-ban Jászberényben választották, itt látom a szalagját. Hogy lesz valaki mézkirálynő? Mi kell hozzá?
2: Hát elsősorban nagyon nagy elhivatottság, mert itt egy éven keresztül képviseljük a méhészek, a szakmának a nehézségeit, bemutatjuk a nagy közönségnek, a vásárlóknak. Ez az elhivatottság, ez végig kell, hogy kísérje az egész pályáját egy mézkirálynőnek, ugyanis nagyon sok rendezvényen jelenünk meg, ahol közönség, az érdeklődők, a vásárlók megjelennek, és itt el tudjuk érni az idős emberektől kezdve a gyerekekig, a mindenféle családi rendezvényen ezeket a vásárlókat.
1: Erre pályázni kell?
2: Egy versenyen kell részt venni. Először is beadtam a jelentkezésemet önéletrajzzal és motivációs levéllel, és Jászberényben az első hét, augusztus első hétvégéjén rendezik meg ezt a nagyszabású méhész és mézes találkozót. Itt írásbeli, szóbeli, színpadi kívásokon kell részt venni. Tesztelik az embert mindenféle szempontból, és egy jó kiállású, szakmailag hiteles, szép hölgyemény az, aki elviszi ezt a díjat. Gyermekosztályon dolgoztam ápolónőként, úgyhogy az egészséges életmód az elsődleges célom és elképzelésem, és ennek a keretében nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek ismerjék meg a természetes tápanyagokat, a természetes élelmiszert, és nem utolsó sorban a termelőknek, a magyar termelőknek azt a feldolgozatlan palettáját, amit az élelmiszereken belül az asztalunkra tudnak tenni. Tehát mindenféleképpen az egészség, az egészséges életmód az, ami az én szemem előtt lebeg.
1: És nem csak a méz, az csak egy része az egészséges ételeknek, az étkezésnek.
2: Hogyne. Én nagyon figyelek arra a saját családomon belül is arra, hogy minél kevésbé legyen feldolgozott egy élelmiszer. Tehát a természetes mi voltában fogyasszuk őket. Én elhagytam nyáron az egészségügyet, és saját gazdaságot építünk. Ennek már a kezdeti folyamatán túl vagyunk, ezt szeretnénk még inkább fejleszteni. Itt tényleg az önellátás a cél, és a vegyszermentes gazdálkodás. Ez a méhek között is, és az állattartásban, a növénytermesztésben, mi nálunk a családunk körében ez az elsődleges célom.
1: Az idei mészkirálynővel, Balogné Dóra Alexandrával beszélgettünk.

0: Berettyó Újfalutól néhány kilométerre található Furta község. Innen is érkeztek méhészek és hímző asszonyok. A mézkészítés mellett őrzik és tudatosan örökítik át a helyi hímzés fogásait, jellemző egyedi motívumait.
1: Csordás Attila vagyok, Furta önkormányzatától településfejlesztő. Bihari Sárréti részen vagyunk itt, Berettyó Újfalu mellett. Azért vagyunk itt, mert az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében méhészkedünk is. Így mézes termékekkel is kiállítottunk. Emellett Furtáról a országos hírnévvel rendelkező furtai hímzést is elhoztuk bemutatni, amit közfoglalkoztatási program keretében viszünk tovább. 100-150 évvel ezelőtt kezdték el Furtán kialakítani. Varga Dánielné volt az, akinek a nevéhez fűződik leginkább a furtai hímzés. Ő alakította ki a mai ma használt mintákat. Erre kialakult nálunk egy egyesület, a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület, akik elkezdték felkarolni és modern köntösbe öltöztetni ezt a hímzést. Ők már 15 éve csinálják ezt, és mi ezt közmunkaprogramba elkezdtük továbbvinni, és próbáljuk az önkormányzat, illetve a település hírét továbbvinni.
0: Megtanítják az asszonyokat hímezni? Megtanítják ezekre a motívumokra?
1: Gyakorlatilag a furtai asszonyok tudják ezeket a mintákat, annó iskolába tanulták, de vannak már most fiataljaink, akik itt tanulják meg, így van. Először lakásdekorációban jelentek meg, annó festették tányérokra, kelméken voltak, terítőkön, falvédőkön, stb. Utána az országos hírnév felé talán a Citera zenekarunk indította meg annó. Ők nekik volt először komplett furtai népviseleti ruhájuk, mellénnyel, parasztinggel, parasztnadrág, kötény.
0: Mi jellemző erre a hímzésmódra?
2: A Bihari Múzeum 15 éve dolgozik egyik a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesülettel, és az a célunk, hogy a régi hagyományos mintákat újraélesszük, illetve továbbra is hasznosítsák, és többek között az önkormányzati alkotások között is használják.
0: Kállai Irén, a Berettyó Újfalui Bihari Múzeum igazgatója.
2: Az a legfontosabb, hogy korábban ennek is volt a 1900-as évek elején egy elindulása, hogy színesedjen ez a furtai, de az szerencsére leállt, mint ahogy a kalocsaiba is elkezdték, az ókalocsaiból a színes kalocsai lett. Itt ez leállt, és megmaradt szigorúan a fehér, kék és piros színek használatával, fehér alapon kék vagy piros, kék alapon fehérrel, vagy piros alapon fehérrel, és ezeket kombinálják, és a motivumkincsben pedig az a legfontosabb, hogy ne felejts, margaréta, pöttyös rózsa és egyéb motivumok a kolocsaiban is, és máshol is vannak, de Furtán van egy különleges, amik pedig a szegfű motivum, amit csak és kizárólag a furtai motivumban található, semmilyen más magyarországi hímzés hagyományban nem lehető fel. Ezt is ugye világos kékkel, fehérrel vagy pirossal hímzik, és ez az ilyen tömött szegfű motivum, ez ami az ő jellegzetességük. A bimbós rózsa, pöttyös rózsa, margaréta és egyéb összefűzve az ezeket a kis futókkal és a kis levelekkel és a nefelejtsekkel, ezek a kombinációk akár a terítőkön sarokmotívumként, de a viseleteken is látható a nyaknál, vagy máshol derékvonalban kombinálják ezeket a mai alkotók is, ezeket a régi motívumokat.
0: Ami nagyon tetszik, hogy ezáltal, hogy egyszerű, szép, tehát egy visszafogott, mégis nagyon-nagyon mutatós, nap mint nap viselhető ruhákon, tehát nem tolakodó se a színekkel, se a mennyiséggel.
2: Így van, gyakorlatilag kis koktél ruháknak is nyugodtan lehet hordani, báli ruháknak is lehet nyugodtan hordani. Vannak hagyományos parasztink viseletek is, egy-egy rendezvényben azokban is meg lehet jelenni, de ezek a kifejezetten kis koktél ruhák, nadrágszerűségek vagy miniszoknyák, ezek gyakorlatilag a mai napi mindennapi életben, meg az ünnepségeken is hasznos használhatók.
0: Mint méhész, vándorol a kaptárokkal?
1: A sajátommal is, és az önkormányzatét is mindig viszem magammal, hogy ezzel is színesítsük a repertoár.
0: Szeptemberben beszélgetünk ősszel, mit csinálnak a méhek? Tehát mi ilyenkor a feladat? Ugye most már készül a térre, gondolom a gazda is.
1: Így van, lassan készülünk a betelelésre. Már most elkezdtünk, sokan elkezdtek etetni. Írtjuk a zatkát, mert az folyamatosan nagy probléma, a zatkásodás. Igyekszünk menteni a menthetőt. Sajnos elég kilátástalan most a méhészet helyzete. Évről évre egyre nehezebb, és próbáljuk lereagálni. Az, hogy hogy sikerül, azt még egyelőre nem tudjuk.
0: Van-e lehetőség a méhészeknek nyitni méh termékek területén más irányban? Akár az apiterápia, mint gyógymód irányában?
1: A környéken egy-egy kezdeményezés van. Ez a bihari rész egy viszonylag ritkán rakott rész, kevés az igény méhészeti termékekre, méhészeti szolgáltatásokra. Egy nagyobb városban valószínűleg ennek sokkal nagyobb keletje lenne. Biharra ugye itt inkább a szárazföldi, szárazságot jobban tűrő növények azok, amik megmaradnak. A repcével, a napraforgóval lehet jó eredményeket elérni. Akácból ez a mi bihari részünk nem annyira betelepített, inkább fent a nyírség és az északi részek, oda már vándorolnunk kell. Facélia méz, ami meg szokott jelenni, édeskömény, vaddohány vagy hársmézért már el kell menjünk. A vándorméhésznek a különösen oda kell figyelni a jó kaptárokra, hiszen rossz kaptárral nem tudunk elindulni, sok éjszakázás, az élőerő munka egyre kevesebb, kevés ember találunk, és ehhez sajnos ehhez szükség van segítségre. Járunk a nyírségbe, járunk a bükk környékére fel, keressük a helyeket mindig, ahol van, minden év más, keressük azokat a helyeket, amit nem csíp meg a fagy.
0: Ilyenkor mennyi ideig van távol, mennyi ideig van egy helyen, és hogy ott van-e, vagy ott hagyja a kaptárokat, és akkor hazajön, mert nyilván itthon is van feladat.
1: Hál' Istennek most már technológiában ott állunk, hogy kamerával, GPS-es mérleggel tudjuk figyelni a kaptárokat, tudunk vigyázni távolról is rájuk. Ettől függetlenül sűrűn kell járni, ittatni, az ittatás nagyon sarkalatos pont a vándorláskor. Két naponta legalább vinni kell fel a vizet nekik, pótolni, meg hát ellenőrizni mindig, mert bármi jöhet.
0: Kállai Irént, a Bihari Múzeum igazgatóját és Csordás Attillát, a Furtai Önkormányzat településfejlesztőjét, méhészt hallották. Hamarosan népdallal, néptánccal és mézkóstolóval folytatjuk. Az esemény fellépői között voltak a helyi alapfokú művészeti iskola diákjai, és bemutatkozott a Bajnóca Néptánc Egyesület is.

0: Turzó Boglárka vagyok, 17 éve vagyok a Bajnóca Néptánc Egyesület tagja, alapító tagja, ami 2009 óta áll fenn.
1: Mivel kezdődött, az énekléssel vagy a tánccal?
0: Nyilván az énekléssel, hiszen babakortól kezdve azért szerintem édesanyámtól kaptam az éneklést. Majd ezt követte általános iskolába a néptánc, utána pedig specializálódtunk a népzenére, népi énekre.
1: Továbbadja ezeket most már? Tehát van arra lehetőség, hogy a kicsiknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak a dalokat és a néptáncot is továbbadja?
0: Igen, van lehetőség a sajátjaimnak is elsősorban, valamint van népies babamama foglalkozásunk, ahol anyukák vesznek részt a kicsinyeikkel, ahol höcögtetőket, sétáltatókat, különféle mondókákat tanulhatnak meg, amik természetesen népi alapokra helyezik a hangsúlyt. Valamint az egyesületben az óvodás korosztályt én tanítom a nővéremmel együtt.
1: A táncról majd még lesz szó, viszont az énekek, milyen dalok ezek, amelyekkel ő is nyilván föllépett most is a mai nap során, illetve amelyeket tanítanak?
0: Énekzene, népzene, népi ének tanár a hivatásom, úgyhogy nem csak a sajátjainkat tanítom, hanem egész Kárpát-medence dalaival foglalkozunk. Itt most a fellépés során a helyi anyagot mutattam be, sáréti népdalcsokrokat énekeltem.
1: Berettyó Újfalu környékén vannak-e felgyűjtött népdalok, gyűjtöttek-e, eseményeken, rendezvényeken lehet-e hallani önöktől?
0: Igen, leginkább Bence Lászlóné dr. Mező Juditnak a munkásságát veszük alapul, aki hatalmas nagy dalkincset gyűjtött össze itt Biharban, de volt szerencsém Körösszeg Apátiban egy énekes nénivel is foglalkozni, és tőle én is tudtam egy pár nem ismert dallamot felgyűjteni.
1: Nincs mézes nap mézkóstolás nélkül. Több mint 20 fajta mézet és méz különlegességeket ízlelhettek, majd minősíthettek a vendégek. Volt, aki a hagyományos mézeket, volt, aki az egyedi, karakteres új ízeket részesítette előnyben. Minden esetre nem volt könnyű dolguk a választásnál. Hogy ízlik a méz?
2: Nekem nagyon ízlik, én még életemben először vagyok ilyen mézkóstolón, úgyhogy kezdek becsömölni itt a vége fele, de nagyon-nagyon finomak.
3: 14 éve mézversenyt hirdetünk, a méhészek beadják a mézeiket, és megversenyeztetjük, amit a nagy közönség fog eldönteni, mégpedig úgy, hogy akácmézbe lehet indulni. A mai nap folyamán 8-an hoztak be, 8 féle akácmézünk van. Aztán a következő kategória a virágméz, vegyes virágméz, ott is van most 7 féle termékünk. Vannak a fajta mézek, a napraforgó, a repce, a dohány, a selyemfű, és egyéb ilyen mézek, ott is van most 7-8 fajta, és a méz különlegesség az utolsó kategória, az pedig úgy készült akácméz, amelybe belekevernek például, úgyhogy epres citromos különlegességünk van, illetve a mandarinos méz, az megint speciális méz, mert hogy a méhecskék így állítják elő ezt a terméket, hogy a mandarint a melasszal együtt szívják ki a kis testükbe, és ők termelik a mandarinos mézt, tehát de nem bele van keverve a mandarin. Másik kettőben, a citromos epresbe pedig bele van keverve.
1: Tulajdonképpen itt mindenki, aki kóstol, kategóriákat kóstol, és utána kialakít egy sorrendet, hogy neki a például a fajta méz közül melyik,
3: melyik
1: ami a leginkább.
3: Meg vannak számozva, beírja a sorszámokat, és amelyiket legjobbnak gondolt, annak a számát beírja, és a végén mi ezt összesítjük, ezeket a szavazólapokat, és akkor aki legtöbb strigulát kapja, meg egyébként látszik az üvegeken, ahol a legtöbb fogyott, általában azon is látszik, de azok a mézek nyerik a kategóriájukban az első, második és harmadik díjat, attól függ, hogy mennyi szavazatot kaptak.
1: Kállai Irént, a Bihari Múzeum igazgatóját, a mézverseny zsűri elnökét hallották.

0: Bozóki Turzó Renáta vagyok, a Bajnóca Néptánc Egyesület elnöke.
1: Bajnóca, ez valakinek a neve?
0: Nem, ez egy népies elnevezése egy gyógynövénynek.
1: Itt a környéken lelhető növény? Hogy lett az együttes neve ez?
0: Többféle gyógynövény létezik belőle, van fehér rózsaszín, de kimondottan ezen a területen és a bihari részen a fehéret, a mezeit szokták gyűjteni. Igazából, amikor nevet kerestünk az egyesületnek, végignéztük, hogy milyen gyógynövények vannak, és milyen népies szavak vannak itt, ami a környéken jellemző, és úgy találtuk ezt a nevet.
1: Az ének, a dal, gyógyszer, a tánc is egy gyógyerővel bíró mozgásforma, és önöknél ez ötvöződik. A tánc volt előbb?
0: Hát igazából 2009-ben először, mint felnőtt néptánc csoport alakultunk meg, hiszen a városban nem volt abban az időben felnőtt néptánc egyesület. És ebből egy baráti körből alakult ki az egyesületnek a alapító tagjai, majd később, amikor a húgom elkezdett a népzenével komolyabban foglalkozni, akkor gyermekeket toborzott, akiknek jó hangjuk van, és Kisbajnóca Népdalkör és Nagybajnóca Népdalkör néven nívós versenyeket Vas Lajos nagydíjig eljutottak. Évekig, amíg kaptunk rá támogatási forrást, megrendeztük a Berettyó Nemzetközi Néptánc Fesztivált. Ezt több éven keresztül tudtuk csinálni. A világ több pontjáról érkeztek hozzánk csoportok, és nyilván az egyesületi csoportok is visszamentek ezekbe a külföldi országokba. Ez egy hatalmas színfoltja volt az augusztus 20-ai programsorozatnak, hiszen szervesen kapcsolódtunk a Debreceni Virágkarneválhoz. Így szimbiózisban voltunk velük, és akkor ők is tudtak csoportot biztosítani nekünk, mi is nekik, és Újfaluban csináltunk egy 20-át megelőző programsorozatot. Majd amikor a pályázati források kevesebbek lettek, akkor jött az az ötletünk, hogy évekig mindig december utolsó hétvégén, karácsony előtti hétvégéjén tartottuk meg az évzáró nagyműsorunkat, és ezt áttettük az augusztus 19-18-ai hétre. És így a városban vagy szabadtéri színpad, vagy pedig a mozi udvarán lévő színpadra vittük ki a darabot, és minden évben kitaláltunk valamit, ami vonzza a közönséget. És igazából nekünk az az évzáró műsorunk, akkor mutatjuk meg a szülőknek, hogy mit is tanultak a gyerekek ebben az évben. Akkor a trianoni évforduló volt, akkor értelemszerűen trianoni darabot készítettünk, amikor Petőfi 200 volt, akkor értelemszerűen Petőfi darab, János Vitéz volt terítéken, és tavaly jött egy baráti beszélgetésbe, az ötlet legyen a Ludas Matyi. És jövőre is van már ötletünk, de ez még meglepetés.
1: Vannak-e jellemző bihari táncok?
0: Jelen. Van Bihartordán, Nagyrábén, Váncsodon, Furtán, Szentpéterszegen, tehát a környező falvakban vannak felgyűjtött táncok, és ezekből a feldolgozásokból készítettük el a saját bihari táncunkat. Ugye van verbunk része, van oláhos része, van lassú és friss csádásunk, és azért érdekes, mert ugye az oláhos, mint tánc motivumot Délalföldön, és ugye a nyírségben ismerték, és itt közte ugye ez egy üres rész volt, de mivel rájöttünk, hogy itt Berettyó Újfalu környékén is van oláhos, ezért mondhatjuk azt, hogy egészen a Duna legaljától, ugye egészen a Tisza tetejéig az oláhos mindenhol lehetett. Tehát ez az összekötő kapocs a két terület között.
1: Igen, igen. Megmutatkozhat-e például a fellépőkön a helyi népviselet? Miben lépnek fel? Vagy itt minden tánchoz más-más ruha dukál?
0: Igazából minden falunak más volt a viselete, de a környéken olyan gyűjtést szerveztünk, amikor mi is kimentünk falvakba, fotókat szedtünk össze az idősebbektől. Volt olyan csoport, amikor kiírtuk, hogy akinek van régi fotója, küldje el nekünk archiválásra. Ez is sikeres volt. A Déri Múzeumban is volt nagyon sok fotó, itt a helyi Bihari Múzeumban is, és ezekből az archívanyagokból, meg családi erekjékből tettük össze, meg még az én dédnagymamám elmondta, hogy milyen volt az ő nyoszoljó ruhája, és ezekből építkeztünk föl, és kialakítottuk ezt a viseletrendet is. Minden lánynak más volt a viselete. Kinek mire jutott pénz, mekkora csipkét tudott venni, de azért volt egy alap ruhakészlet, amivel rendelkeztek ezek a lányok.
1: Csak ugye a táncnál nagyon fontos, hogy mi van rajtuk. Tehát mutatós, nem csak maga a tánc, hanem az is, ahogy hordunk, megjelenik.
0: Amiket hordunk, azok mindig ünnepi viseletek. Uh-huh. Tehát nem ezekben dolgoztak otthon, tehát mindig az ünnepit vesszük fel. Amatőr csapat vagyunk, de nagyon sok olyan programunk van, ami már egy kicsit ezen túlmutat az amatőrizmuson. Például minden évben megrendezzük a Berettyó Néptánc szólóversenyt, itt a Nadányi Művelődési Ház ad neki otthon. Ez egy olyan versenyé nőtte ki magát, hogy 4-5 megyéből érkeznek hozzánk gyerekek. Tehát az 50 és a 150 közötti fellépővel, neves zsűrivel. Úgyhogy ez is hiányzik volt a területen, és ezt az űrt is próbáltuk ezzel betömni.
1: Mind a mai napig megvan a felmenő rendszer? Kicsiktől egész a felnőttekig?
0: Igen, óvodástól egész felnőtt korig megvagyunk. Óvodás csoportunk van, a Kökörcsin csoport. Ott a Covid után lett egy hiányunk, alsós csoportunk most jelenleg nincs. Ők szoktak lenni a borókák. Majd most a Kökörcsinben már fele csoport differenciáltan oktatunk, fele csoport már iskolás, fele még óvodás, tehát a közös első próba a rész az közös, akkor együtt vannak a tréning során és a fejlesztő részen, és majd a próba másik végén külön mennek, mindenki saját korosztálynak megfelelően tanulja a táncot. Ugye lesznek majd ők a borókák jövőre, a cserbókások a felsősök, és ugye vannak az ifjú felnőttek, és a felnőtt csoport a Bihar nevet kapta. Például most októberre hirdettünk egy műhelynapot, egy szakmai napot, ahol a délelőtt énektechnikát fognak nekünk tanítani, jön egy oktató, délután pedig a citera kap szerepet, és ott is az amatőr citerások, vagy esetleg citeroktatók jöhetnek, hogy a tudásukat még jobban fejlesszék.
1: Önt hogyan szólította meg a néptánc? Mi volt az, ami megtetszett benne, ami végül ezen a pályán tartotta mind a mai napig?
0: Olyan iskolába kerültem, ahol kötelező volt a néptánc. Heti 2 órába igazából nem volt választás, 4. osztályig csinálni kellett. És ez már nagyon hamar megmutatkozott, hogy ügyes vagyok, mert ugye azokból a gyerekekből, akik tehetségesek, már a csoportba vitték őket, azokból csoportot csináltak, és akkor mindig mentem egy-egy csoporttal feljebb, és akkor nyarantam a mamánál a garázs mindig kipakoltattam, és akkor az volt a próbatermem, én ott próbát tartottam magamnak, úgyhogy a szomszéd kislányokat odahívtam. Tehát igazából ez úgy magától jött, nem volt kérdés.
1: Az iménti percekben Bozóki Turzó Renátával, a Bajnóca Néptánc Egyesület elnökével beszélgettünk. A muzsika után a sport és természetjárás városi, térségi képviselőit kérdezem majd a bihari vidék szépségeiről, sport lehetőségeiről.

0: Rácz Fanni vagyok, a Lendület Sport és Szabadidő Egyesület alelnöke, okleveles rehabilitációs szakember. A szabadidősport nagyon sok válfaját egyébként megtalálhatják nálunk. Az egyesület előéletét tekintve egy családi, baráti összejövetelekből, sportolási lehetőségekből alakult ki ez a tevékenységi kör, amiben a hagyományőrző íjászattól, a görkorcsolyán, kerékpározáson, futáson, funkcionális edzésen és amatőr jégkorongon keresztül majdnem minden megtalálható. Amit szeretnénk továbbadni ezzel a mentalitással, amiben mi működünk, az egyrészt ennek a családi baráti összefogásnak a továbbvitele, az egészséges életmódnak a népszerűsítése is, hogy ebben a mozgás mekkora szerepet tölt be. Nagyon fiatal egyesületünk van, 2017-ben alapítottuk az egyesületet, és majd jóval később a Covid után egy Berettyóújfalu város önkormányzatának, illetve egy pályázati lehetőségnek köszönhetően került ez olyan keretek közé, ahol már van a Berettyóújfalui civil udvarban egy olyan helyiség, egy multifunkcionális tornaterem igazából, amit tudunk mi használni, de mivel ezeknek a nagy része szabadidősport tevékenység, ezért bőven használjuk a környezetünkben lévő természeti adottságokat is erre, szóval nincsenek jelenleg külön szakosztályok, vannak érdeklődési körök, hogy ki mit szeret csinálni, és ennek megfelelően próbálunk vagy valamilyen országos versenyen részt venni, vagy valamilyen közösségi sporteseményt rendezni, mint mondjuk, ami minden évben szokott megrendezésre kerülni, például a kihívás napjához csatlakozni, megtalálni azt, hogy ki miben szeretne tevékenykedni, de nagyon sokan több sportágat is kipróbálnak ennek köszönhetően.
1: Szoktak-e olyan közösségi eseményeket rendezni, vagy sportnapokat, amikor kirándulnak, vagy közösen elmennek valahová, és akkor itt is a mozgás, egészséges életmód, edukáció is?
0: Természetesen többször volt már ilyen szervezés, akár hogy a Berettyóparton, Bakonszegig, vagy messzebb elbicikliztünk, görkorcsolyáztunk, vagy aki futott is sétált. Életkornak megfelelően próbáljuk ezeket a távokat meghatározni, hiszen nagyon sokszor családok is csatlakoznak kisgyerekekkel, tehát mindenki, amit választ, ami szimpatikus számára, azt próbáljuk meg megszervezni, illetve ugye már 15 éve, tehát jóval az egyesület megalakulása előtt elkezdtünk amatőr jégkorongbajnokságokat szervezni, ami hát most már azért jó pár éve határokon átívelő, hiszen Csíkszeredából is érkezik hozzánk egy csapat, akikkel egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki, és rendszeresen járunk mi is a csapattal Csíkszeredába hozzájuk.
1: Itt Berettyóújfaluban van pálya?
0: Igen, szerencsére a Morotva-ligetben van egy jégpálya, ami igaz, hogy mostanában az enyhe teleknek köszönhetően sajnos szűkített idősávban áll rendelkezésre, de azt az idősávot, amikor nyitva van és van jég, azt próbáljuk maximálisan kihasználni. Korábban egyébként korcsolyaoktatást is próbáltunk, de mivel leszűkült egy-másfél hónapra kihasználható idősáv erre a télen, ezért így nem mertünk belekezdeni újra az oktatásba, hiszen jóval több idő kell ahhoz a gyerekeknek, hogy jégbiztonságot szerezzenek. Úgy gondoltuk, hogy magának ennek a multifunkcionális teremnek az a célja, hogy azokat az időszakokat az évben, amikor nincs olyan jó idő, vagy kicsit kevésbé szeretnénk kimenni a szabadba sportolni, azt is ki tudják használni az emberek, hiszen a tömegsportnak, illetve a labdajátékoknak, vagy bármelyiknek az alapja, az a megfelelő mozgásmintáknak az elsajátítása, a megfelelő izomerő megtartása, és természetesen az egészségünk alapja is, hiszen az elhízás és az ehhez kapcsolódó betegségeknek a megelőzését, illetve, hogyha már kialakult, akkor a szekunder prevencióját ezzel tudjuk a legmegfelelőbben kontrollálni.
1: Az érdeklődők oldaláról mit tapasztalnak?
0: Az egyesületi tagoknak a többsége jelenleg azért inkább a középkort erősíti, viszont aki már egy kicsit kedvet kap, és látja a potenciált ezekben a sportágakban és lehetőségekben, sokszor hozza a családot kompletten, tehát azért heti szinten megfordulnak a közösségi edzéseken már a gyerekek is, és akkor őket is igyekszünk minél inkább bevonni. A szabadidősportban akár görkori, akár bicikli, természetesen ők ők az elsők, akik jönnek, tehát inkább azt látjuk, hogy elhatározzák a szülők, hogy nekik is kell csinálni valamit, még akkor is, hogyha már a gyerekeket bármilyen sportszakkörre az iskolában, vagy intézményben, vagy azon kívül beíratták, és akkor utána, mivel anya és apa is jön, ezért ők is kipróbálják.
1: Rácz Fannit, a Lendület Sport és Szabadidő Egyesület alelnökét hallották.

0: Balogh Tamás vagyok, a Biori Természetbarát Egyesület tagja.
1: Mivel foglalkozik ez az egyesület, milyen múltja van, mi a fő feladatok itt Berettyóújfaluban és a környéken? Milyen tájegységre van rálátásuk?
0: Az egyesület már több mint 20 éve létezik, Berettyóújfalu, illetve kecskeméti székhelyen. Ez egy kulturális, hagyományőrző, sport, valamint szabadidős egyesület a Hajdú-Bihar megyében, illetve Bács-Kiskun megyében.
1: Mire helyezik a hangsúlyt?
0: Hát a fő feladatunk így a természetjárás népszerűsítése, a meglévő turistautak felújítása, karbantartása, új útvonalak javaslata, valamint ahol most jelenleg is vagyunk, a Barcsai Ház felújítása, illetve karbantartása, üzemeltetése.
1: Földrajzilag mi jellemző erre a tájra?
0: Inkább egy sík vidék, folyókkal, kisebb csatornákkal. Ami érdekesség, hogy bár sík vidék, a környéken, ahol megy a Alföldi Kéktúra is, található a Pocsai Magaspart, ahol a nyírségi homoklemez találkozik az Alfölddel, és ott van egy 30 méteres magaslat, egy ilyen zemplén tájat idéz. Ez talán így különlegesség ennek a helynek. Látványos, mivel hogy így az Alföldből egy hirtelen majd 30 méteres kiemelkedés, és fentről körbe lehet látni a síkságra.
1: Milyen túraútvonalak vannak a környéken? Miket javasol, hogyha valaki Berettyóújfalu központtal szeretne kerékpározni, túrázni, kicsit így az aktív tevékenységek kapcsán bejárni a vidéket? Mit érdemes mindenképp kiemelni, megnéznie, illetve ezeknek milyen történetük van, vagy érdekességük?
0: Az Alföldi Kék túrát is, illetve a túraútvonalat is karban tartjuk, illetve most felújítottuk, van egy vadi új túraútvonalunk, ami eddig a gáton ment, a Berettyó gáton, most azonban áthoztuk Berettyóújfalu központba, és a központon keresztül megy át, ezzel megmutatva, hogy bemutatva Berettyóújfalu érdekességeit, a főteret, kiserdő, csónakázótó, tovább haladva a Herpályi Csankatorony, és halad tovább a régi útvonalon, Szentpéterszeg irányába, a Berettyó mentén.
1: Két óra elkerülte Berettyóújfalut, mint várost eddig?
0: A központot igen, elkerülte, hogy a Berettyó parton ment. Most azonban pont ezzel a céllal, hogy ne csak a gáton menjen, ezért behoztuk.
1: Céle az, hogy a túrák szervezésén, a jelölések rendben tartásán, karbantartásán kívül megszólítsanak bizonyos korcsoportokat.
0: Gyakorlatilag bárki részt vett ezeken a túrákon, leginkább a kulturális értékeket mutatja meg. Tehát a maga túra is úgy van megszervezve, eredetileg kialakítva, hogy az érdekességeket megmutassa. Például Bakonszeg, Nadányi Kúria, Besenyei Ház, az új útvonal mentén itt lesz most a Barcsai Ház, ahol jelenleg is vagyunk. Ezt konkrétan nem érinti a túra, viszont majd egy jelöléssel idehozzuk, hogy bemutassa ezt is. Aztán, hogy említettem, még Berettyóújfalu főtere, Kádár Vitéz szobor, csónakázótó, van egy csodálatos kis erdőnk, ami mellett itt eljöttünk. Szentpéterszegnél egy kis nyugalmas horgásztó.
1: Csak gyalogosan vagy kerékpárosan is szerveznek?
0: Vizen, kerékpárral, gyalogosan.
1: Tehát önök is elmennek más országrészekbe túrázni együtt, mint az egyesület?
0: Vagy úgy, mint egyesület, vagy egyénileg. De igen, itt gyakorlatilag az országot, illetve mondhatom, hogy Európát járjuk. Egyénileg ez mindenképpen rekreációs céllal, illetve felfedező céllal történik. Amikor viszont szervezünk valamilyen rendezvényt, mint abban most az október 10-i két bihari betyár túrát, az itt a helyi értékek népszerűsítésére.
1: Ki volt ez a két bihari betyár, és milyen útvonal lesz majd?
0: Zöld Marci és Vitális Imre nyomában járunk a kék káló mentén, a nádasban, az erdők mentén, a pusztában. A táv az ilyen körülbelül 10 km az egyik Szentpéterszegről, indul Berettyóújfaluba, konkrétan ide a Barcsai Házba, a másik pedig Bakonszegről.
1: Teljesítménytúrák?
0: Teljesítménytúra, igen, van egy ideje, amiből belül teljesíteni kell.
1: Balogh Tamással, a Bihari Természetbarát Egyesület tagjával beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Berettyóújfaluba, a 14. Bihari Mézes napra látogattunk. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

10 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Az őszi nagymarosi ifjúsági találkozót idén október 3-án tartották. A résztvevőket a jelen, lét, jelen vagy mottó tovább gondolására hívták a szervezők. A kora délutáni szentmisét Bábel Balázs Emeritus Kalocsa kecskeméti érsek mutatta be. Prédikációjában arról beszélt a fiataloknak, hogyan hatott Assisi Szent Ferenc példája az ő életére, adja hírül a Magyar Kurír. A mai idők nagy üzenete a fiatalok számára és a tanúságtétel egyik naponta előforduló lehetősége, hogy hogyan beszélünk egymással, mutatott rá Bábel Balázs. Úgy fogalmazott, mutassuk meg, hogy kilépünk az agresszió ördögi köréből. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Fokozott közlekedés biztonsági ellenőrzést tart október 5-e és 11-e között a magyar rendőrség, csatlakozva az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának kezdeményezéséhez, írja az Infostart. A Figyelj az útra elnevezésű akcióban a rendőrök Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a vezetés közbeni mobiltelefon használatot, valamint minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, és ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Az európai kontinensre kiterjedő akció célja, hogy csökkenjen a figyelmetlenségből eredő balesetek száma. Szent Király lovasa Csiki Laura nyerte Jimmy nevű lovával a 19. nemzeti vágta döntőjét vasárnap a szilvásváradi lipicai lovas központban, közölték a szervezők az MTI-vel. Közleményük szerint a 2026 leggyorsabb lovasa címet elnyerő Csiki Laura a nemzeti vágta vándordíját, egy 1848-as huszár szabját, valamint egy herendi hadik huszár szobrot vehetett át az ünnepélyes díjátadón. A döntőben másodikként Pőte Laura Dunaszerdahely lovasa ért célba. A harmadik helyezett Vörös Tamara Ács Teszér versenyzője lett. A brit választók csak nem fele támogatja, hogy az Egyesült Királyság visszalépjen az Európai Unióba, egy több mint 11 ezer fővel végzett felmérés szerint. Ha Andy Burnham miniszterelnök új népszavazást írna ki, és a visszalépés mellett kampányolna, a munkáspárt akár 7% ponttal is növelhetné támogatottságát. A kormány több tagja ugyanakkor óvatosságra inti a kormányfőt, mert attól tartanak, hogy a téma újra megosztja az országot, idézte a The Guardiant az Index. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 11 órakor lesz.

0: Mozart D-dur szerenádjának részletét az amszterdami barokk zenekar szólaltatta meg. 10 óra 8 perc, heti zene, Magyar Kornél rovata következik.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! E hét elején a világhírű Magyar Hegedűiskola reprezentánsáról, a ma pontosan negyed százada elhunyt Székely Zoltánról beszélek 5-6 percben. 11 évesen a Zeneakadémiára került Székely, az 1917-18-as tanévtől lépett Hubay Jenő tanítványainak sorába, emellett zeneszerzés órákra járt Kodály Zoltánhoz, barátjával és kamarapartnerével, Hermann Pál csellistával, Kodály szóló szonátájának címzettjével. Közös fellépéseik egyik legsikeresebbje Brahms kettős versenyének előadása volt, míg zeneakadémista korukban, amelyről Tóth Aladár elismerő sorokkal emlékezett meg a Nyugatban. Ugyancsak ott jelent meg kritikája Székely diplomahangversenyéről, amelynek műsorán Brahms hegedűversenye, Hubay koncertúval antikvája és Sibelius Vecsei Ferencnek ajánlott hegedűversenye szerepelt. Technikájában még sok az anyag, írta Tóth Aladár a Nyugat 1922. évfolyama 4. számában, mert aki az anyagot teljesen le akarja igázni, az nem kerülheti el a nehéz harcban a megsebesülést. Sok gondot okoz az eszköz annak, aki azt csak eszköznek és csak is eszköznek tekinti. Székely a hegedű kedvéért nem áldoz fel semmit az előadandó műből, de nem is tesz hozzá semmit, ami nem belőle jön. Küzdelme következetes, bátor és most már megállapíthatjuk, győzelmes. Voltak, akik lemosolyogták 2 év előtti érdes, akaratos tónusát. A hegedű nem akart még úgy szólni, ahogyan ő akarta. Viszont az a bizonyos meleg, érzéki hang, melyre legtöbben törekszenek, nem csábította őt. Nem adta fel a harcot, s az idén már diadalmasan zengett hegedűje a Brahms versenymű zenekara felett. Ilyen küzdelem egyelőre egészen leköti a fiatal művészt, valahogy kiszívja minden erejét, s játékában a boldogító, felszabadító líra helyét hatalmasan koncentrált fantázia foglalja el. Új utakra törő művészeknél ez gyakori eset. Gondoljunk csak a komponista Lisztre vagy Bartókra. Míg azonban Lisztnél a képzelet a mámor hedonisztikus gyönyöreivel csillapítja lázát, addig Székely inkább aszkéta vérmérséklet. Fanatikus a kielégítetlenségének, s még korlátoltsága is csak kérlelhetetlenségét erősíti. A hangképzést és az értelmes frazírozást már is tökéletesen markában tartja. Öntudatlan kielégületlenségét talán a maga is zeneszerző táplálja benne, s az ebből fakadó türelmetlenség, mely az interpretátor alázatos maszkjában keresztül hajszolja képzeletét a mások írt a zenérdalom műremekein. Székely fiatal muzsikusaink között a legmélyebb zenei fantázia. Míg zeneakadémista éveiben 1921-ben kezdett együtt muzsikálni,

Állni Bartó Bélával, aki Kodály javaslatára fogadta kamara partnerévé. Első koncertjükön kortárs hegedű darabok mellett Debussy és Beethoven műveket, köztük a Kreutzer szonátát játszották. Zenei ízlésére nagy mértékben hatással volt a Bartókkal való közös zenélés. Munkakapcsolatuk hamarosan barátsággá mélyült. Míg az első rapszódiát Szigeti Józsefnek, a másodikat Székely Zoltánnak ajánlotta a zeneszerző, és ő lett a címzettje a második úgynevezett nagy hegedű versenyének is, amelynek kompozíciós munkálatai közben komoly hegedű technikai tanácsokat adott a művész. Bartók jóváhagyásával ő készítette a román népi táncok népszerűvé vált hegedű átiratát is. Székely Zoltán életének jelentős szakasza Hollandiához kötődik felesége révén. Az egykori zeneakadémistákból alakult magyar vonós négyes is ide tette át székhelyét, miután Székely Zoltán örökölte meg az alapító primárius Vég Sándor pultját. Néhány esztendőn át az amsterdami Concertgebouw zenekarának is koncertmestere volt, éppen erre az időszakra esett Bartók hegedű versenyének ősbemutatója 1939. március 23-án. A premier lemez felvétele fennmaradt, máig a zenei hangrögzítés egyik legértékesebb rekvizítuma. Miként az 1950-es évek elejétől az Egyesült Államokban élt magyar vonós négyes lemezei is, közöttük a Beethoven és Bartók kvartettek összkiadásaival. Székely hosszú élete utolsó negyedszázadát Kanadában töltötte, itt tartotta vonós négyes kurzusait a világ minden tájáról hozzáérkező kvartettek számára. 1981-től, mint a Budapesti Zeneakadémia tiszteletbeli professzora, néhány alkalommal hazalátogatott és kurzust tartott. 97 esztendős korában, 2001. október 5-én hunyt el a Hubay iskola világhírű képviselője. Hegedűjátékát a Dallamív mai adásában 16:30-től hallhatják.

Bartók hegedű versenyének harmadik tételével az 1939. március 23-ai amszterdami ős bemutató felvételével véget ért a heti zene Magyar Kornél rovata.

0: Schubert A-dur zongora ötösének részletét Malcolm Frager és Komlós Péter szólaltatta meg. 10 óra 22 perc. Miért indul el valaki több száz kilométerre gyalog egy hátizsákkal a vállán? Talán azért, hogy eljusson Santiago de Compostelába. De lehet, hogy közben valami sokkal fontosabb felé tart. A Caminóról, a zarándoklétről és az úton kapott ajándékokról beszél András Falvi Míriam a Hitéletünk krónikája adásában.
1: Egy olyan nehezebb pillanatra emlékszem vissza, amikor nem tudtam, hogy melyik utat válasszam, mert jobbra is és balra is vezettek kagylók meg utak, és akkor így, hát csak így kérdeztem, hogy most akkor mégis melyik irányba induljak, és abban a pillanatban jött egy ember, aki így nagyon szakavatottnak tűnt, és mondta, hogy ha szeretném a hegyeket, akkor jobbra menjek, ha nem szeretném, akkor balra is mondtam, hogy szeretném, és ezért így tudtam, hogy jobbra kell mennem. És ez is olyan volt, hogy abban a pillanatban, amikor megfogalmazódott bennem a kérdés, abban a pillanatban jött egy ember, segített megválaszolni, kicsit olyan ez, mintha ilyen statisztákat küldenének a mennyországból, hogy azonnal, amikor szükség van rá, akkor megérkeznek, útba igazítanak, segítenek, és akkor onnantól lehet folytatni az utat. Ez az egyik nehézség, ami volt, és ha már a szüzanyát említetted, akkor itt szeretném mondani azt, hogy a szüzanyának van egy ilyen zarándok szüzanya temploma az egyik Camino útvonalon, ami egy ilyen kagyló alaprajzú 18. századi templom, és ott van a szüzanyának a szobra, és zarándok ruhában van, zarándok kalapban, zarándok bottal a kezében, és kis Jézussal a kezében, és amikor ezt először megláttam, akkor így megértettem, hogy így zarándokkal velünk, és hozza a kis zarándok kalapját, meg a botját, és jön velünk az úton, és ez annyira jó volt.
0: A Caminóról, a zarándoklétről és az úton kapott ajándékokról beszél András Falvi Míriam a Hitéletünk krónikája adásában 17 óra 5 perctől.

0: Eduard Lalo spanyol szimfóniájának részletét Joshua Bell és a montreali szimfonikusok előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár.

0: Élt egyszer egy bölcs király, aki a fiának a nevelését egy öreg tudósra bízta. Az ifjút az öreg igazán bölcsen nevelte, mert nem csak az eszét művelte meg, hanem az erejét is. 20 éves korában a királyfi tudós, vitéz és munkás volt. Dolgozni is úgy tudott, mint egy napszámos. Apám, szólt egyszer tanítójához az ifjú, hol vannak azok a gonosz szörnyetegek, akikről annyit beszéltél? Fiam, felelt az öreg, annyi a rossz ember, mint a tengervize. A gonosz mindenütt jelen való, mint a mérges fű. De melyik a leggonoszabb? Én azt megölöm, s aztán elpusztítom a többit. No, ha éppen tudni akarod, a leggonoszabb a Ceylon szigetén élő Magok nevű óriás, akinek 10 feje van, s mind a 10 gonoszságban fő. Ha hasznos dolgot akarsz cselekedni, szabadítsd meg a világot ettől a szörnytől. Csak hogy, fiam, ez nagyon nehéz és veszedelmes vállalkozás. Könnyen otthagyhatod a fogadat. De mindegy, te fiatal és erős vagy. Az óriás palotáját gondosan őrzik, de te okos és óvatos vagy. Magok kegyetlen, te pedig bátor vagy. Palotájában senyve drapságban Síta herceg kisasszony, egy gyönyörű leány, akit a szörny mindenáron nőül akar venni. Megölöm, kiáltotta a királyfi, s megszabadítom a szép Sítát. Légy okos, mondotta az aggastyán. Mielőtt megölnéd az óriást, meg kell találnod a módját, hogyan juss hozzá. Ő nagyon bizalmatlan, s mikor alszik, az egyik fejének mindig nyitva a szeme. Egy lépést sem tehetsz, hogy észre ne vegyen. S ha meglát, 3 dolgot követel tőled. Ha nem tudod teljesíteni, bár csak az egyik kívánságát, darabokra szaggat. Mi az a 3 dolog? Az, hogy szerez neki táncoló vizet, éneklő követ és beszélő madarat. És ha mindezt megszerzem, akkor következik az utolsó próba. Ha meg tudod feszíteni azt az íjat, melyet kezedbe ad, elismeri, hogy legyőzted, és beleveti magát a tengerbe. Isten veled, atyám, én megyek, mondotta a királyfi. Vezéreljen az ég utadon, fiam. A királyfi, mielőtt megkezdette volna veszélyes útját, megfürdött a sárga folyóban. Azután csak egy fütykössel fölfegyverkezve útnak eredt Ceylon szigetére. Úgy szaporázta lépteit, mint a fiatal csikó, melyet először bocsátanak ki a legelőre. Hindosztán határára érve térdre esett és buzgón imádkozott. Most azonban útját állta a Nérahegység, mely éppen a világ közepéig nyúlik le, és a csúcsa szebben ragyog a legszebb gyémántnál. A királyfi észrevett a távolban 4 oszlopot, mely a napot tartotta. Az északi oszlop vörös volt, a déli sárga, a nyugati fehér, s a keleti fekete. Egyszerre eszébe jutott a királyfinak az a gyermekkorában hallott mese, hogy az égből egy nagy folyó ömlik a Nérahegyre, melyből ott a Manasa-tó származik, a szép Manasa-tó, melynek aranyhullámain bíborszínű hattyúk és aranytollú récék úszkálnak. No, ha csak ugyan van a világon táncoló víz, hát itt van, gondolta a királyfi. Hogy a hegy lábához ért az ifjú, haladék nélkül megindult fölfelé. Forrón tüzelt a nap, meredek volt a hegy. A királyfi ment, reggeltől estig kapaszkodott fölfelé, nem csuda, hogy kimerült a hőségtől és fáradalomtól. Szerencsére akadt egy kis kerek erdőcskére, abban puha fűre, piros virágra, édes gyümölcsre és friss, locsogó patakra. A királyfi evett, ivott, lefeküdt a fűre, és a piros virág illatában szépen elaludt. Másnap folytatta útját a királyfi, és elérkezett a jég és hó birodalmába, mert a jégtől és hótól csillogott a hegy csúcsa oly gyönyörűen. Az örökös jégtől s az örökös hótól. Csak ment fölfelé a királyfi, nem törődött sem a nap égető sugaraival, sem attól, hogy lezuhan, sem hogy elszédül. Noha érzett kábulatot a rettentő mélységek szélén. A harmadik napon végre elérkezett a Manaszatóhoz, melybe akkor is belefolyt az égi folyó. Négy óriási állatfejű szikla négy részre osztotta a tóvizét, úgy, hogy négy nagy folyót formált belőle. A déli sziklának tehénfeje volt, ebből folyt ki a Ganges folyam. A nyugati sziklának lófeje volt, ebből eredt az Otus folyam. Az északi sziklának tigris feje volt, ez volt a Tigris folyó bölcsője. Végül a keleti szikla egészen olyan volt, mint az elefánt. Ebből folyt a sárga folyam. Látása a sárga folyó aranyhullámainak, melyek elhagyott hazája felé futottak, nagyon meghatotta a királyfi szívét. Könnyei végigpatakzottak az arcán, mert hazájára, családjára és öreg tanítójára gondolt. Álmodozásából és kesergéséből egy falka aranytollú réce ébresztette föl, mely nagy zajjal ereszkedett a tóra és fürdött benne. A királyfi erre fölnézett, és a túlsó parton egy korállal, tengeri növénnyel és lótuszvirággal díszített trónt vett észre. A trónon ült egy világszép, gyönyörű asszony, akinek a hosszú aranyhaján aranykorona ragyogott. A kezében hárfát tartott, s a lába egy óriási nagy hal fején nyugodott. Ez volt a Ganga tündér, a Ganges folyó tündére. A királyfi tisztelettel közeledett a tündérhez, aki így szólt hozzá. Ismerlek, tudom, ki vagy, és azt is tudom, hogy igaz és jámbor vagy. Erényeidet meg fogom jutalmazni. Ugye a táncoló vizet keresed? Azt keresem, tündér. Jól van, te megtaláltad a táncoló vizet, mert magam vagyok az. Én az égből jöttem csermely képében, és mire ideértem erre a hegyre, folyóvá váltam. Ha akarod látni a táncoló vizet, figyelj! A tündér leszállt trónjáról, hárfáját könnyedén fogva pengetni kezdte, aztán ráment a tó vizére, és lejteni kezdett. Táncára a tó valamennyi állata megmozdult, és illegni-billegni kezdett. A bíbor színű hattyúk, az aranytollú récék, a rettenetes nagy halak. Táncolt a tündér, táncolt a víz, táncolt a madár és táncolt a hal. A sziklák is megszólaltak. A tehénfejű szikla bőgött, a lófejű nyerített, az elefánt trombitált és a tigris ordított. Kis idő múlva a tündér abba hagyta a táncát, a partra ment, s egy kristálypalackot adott a királyfinak. Nesze, itt van a táncos víz, mondotta. Ezután felült trónjára, rátette a lábát a nagy harra, és lassanként eltűnt a köt fátyolában. Mikor a királyfi a kezében látta a kristálypalackot, nem kételkedett többé vállalata sikerében. De még két próba várakozott rá, mielőtt megjelenhetnék magok az óriás előtt. Folytatta hát útját, hogy megkeresse az éneklő követ. Ment, mendegélt sokáig, nagyon sokáig. Egy napon egy nagy folyóhoz érkezett. A folyó partjától nem messzire egy nagy ibisz madarat látott, mely fél lábon állva merengett a vízre. Az ibisz az egyiptomiak szent madara, de a királyfi még sohasem látott ilyet, s azt hitte gólya. Ám csak hamar meggyőződött, hogy ibisszel van dolga. Mert ahol ez a szent madár a vízbe néz, annak a folyónak a fenekén drága gyöngy terem. Azért tisztelik a halászok az ibisz madarat, és igyekeznek ott halászni, ahol ibisz áldogál. A királyfi nézte-nézte az ibiszt, és csodálkozva látta, hogy ahová néz, a folyó fenekéről fölragyog egy gyöngy, két gyöngy, tíz gyöngy, és végre úgy fény lett a vízfenék a gyöngytől, mint a szivárvány. A madár azonban nem hagyta a vízben a gyöngyöt, hanem kihalászta a csőrével, és fonárra fűzve olyan gyönyörű nyakláncot készített belőle, hogy a világ minden pénzével sem lehetett volna megfizetni. Az ibisz azután barátságosan ránézett a királyfira, mint egy intve neki, hogy vegye át a kincset. Kinek adjam, ó szent madár, ezt a gyöngyfüzért? Az ibisz kinyitotta a száját, és e két szótagot mondotta. Síta. A királyfinak eszébe jutott, hogy ez a neve a szerencsétlen királyleánynak, maguk fogjának. Igen, kiáltotta kezét szívére téve. Én megszabadítom a szerencsétlen szép sítát, és értem, ibisz, hogy te azt kívánod, hogy ezt a tündérszép nyakéket adjam át neki. De tiszteletre méltó madár uraság, nem mondanád meg nekem, hol találom meg az éneklő követ? A madár erre a kérdésre elkezdett kelepelni, kiterjesztette széles szárnyait, és háromszor ezt kiáltotta. Róe! Róe! Róe! Mi volt ez? Az öröm vagy félelem kiáltása? De még ideje sem volt a királyfinak arra, hogy ezen tűnődjék, mikor észrevett az égen egy fekete foltot, mely egyre nagyobbodott, és végül egy rettenetes nagyságú sassá változott, melyet az arabok Róe madárnak hívnak. Egyenesen az ibisz mellett szállt a földre. A királyfi fölkapta a fütykösét, hogy megvédje a szent madarat. De Róénak mi volt fütykös, ember? Csak pej. Egyszerre megragadta a királyfit és az ibiszt a csőrével, és oly gyorsan vitte őket a magasba tova, akár csak a napfény száll át a tájakon. A királyfi, miután meggyőződött arról, hogy a kristálypalacka zsebében van, repülés közben igyekezett az alant levő országokat fölismerni. Róe nyugatra szállt, elrepült India, Perzsia és Arábia fölött. A királyfi észrevett egy fehér tengert is, melynek hullámai a hegységek voltak. Aztán átkelt a Suezi csatornán, és elrepült Kairó fölött. Majd hármat keringve a levegőben, egy nagy kiáltással a legmagasabb piramisra ereszkedett. A királyfi látta, hogy Egyiptomban van, nem messze Gizektől, a nagy kőből való szfinx mellett. Az ibisz egy régi írás betűzésébe fogott, mely a szfinx egyik arcára volt vésve. Ezt betűzte ki. Éjszaka. Ebben a percben letűnt a szemhatárról a nap, és az árnyék elborította az óriási szfinxet, és a kő, mintha csak lelke lenne, elkezdett édesen énekelni. Dicsértessék az úr! Kiáltotta a királyfi örvendezve. Köszönöm neked, beszélő madár, hogy megmutattad az énekes követ. Gyorsan leszállt a piramis csúcsáról. A szfinxhez futott, és egy óriási csákánnyal, melyet ott lelt, nagy kínnal leütötte a szfinx kőorrának a hegyét. Mikor a szfinx megérezte, hogy elcsúfították, elkezdett keservesen sírni, de ettől az időtől fogva a szfinxnek hiányzik az orra. Megvolt hát a táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár. De hogyan jusson a királyfi magokhoz? Segíts, ibisz! Fordult a szent madárhoz. Segíts engem magokhoz! Az ibisz újra ezt kiáltotta. Róe! Róe! A roppant madár megjelent, és a királyfit meg az ibiszt néhány óra leforgása alatt elvitte Ceylon szigetére. Magok az óriás aludt. Kilenc fejének be volt csukva a szeme. A tizediké azonban nyitva volt, és ez a feje olykor iszonyúan ordítozott. Séta hercegnő, félig holtan az undortól és a félelemtől, egy sötét börtönfülkében térdelt. Buzgón imádkozott az úrhoz, hogy küldjön neki szabadítót. A kastély őrei ugyanakkor a levegőben egy óriási madarat vettek észre, mely egyetlen száncsapással átrepült a mezőn, kerten és udvaron, s letette a palota elé a királyfit meg az ibiszt. A két utas erre gyorsan besietett a palotába, mielőtt a szolgáknak idejük lett volna őket ebben megakadályozni. az ifjú csöndesen belépett, s megszólította a szörnyeteg éberfejét. Az idegen hangra fölébredt az óriásnak többi kilenc feje is.
1: Kinyitott neked ajtót? Ordított Magok dühösen.
2: Senki. Magam nyitottam ki.
1: Igen? Talán el is hoztad magaddal a táncos vizet?
2: Úgy van, felelte a királyfi, s megmutatta a palackot.
0: Magok elsápadt, mert első tekintetre megismerte a táncoló vizet.
1: Tudod, szólt, hogy három dolgot követelek. Hol van a többi?
2: Íme itt a második, az énekeskő, mondotta a királyfi, és elővette a szfinx orrát, mely azonnal énekelni kezdett.
1: Miféle ének ez? Hörögte az óriás. Ez halott ének, mely téged a sírba kísér, nyomorult, kiáltotta a királyfi rettentő hangon. Térj Istenhez, Magok, mert nem élsz egy óra hosszat.
3: Én Istenhez térjek? Soha!
1: Akkor hát ebben a percben meghalsz.
3: Ki mondta ezt neked?
2: Én,
0: kiáltotta az ibisz előrelépve.
3: A beszédes madár, el vagyok veszve,
0: dadogta az óriás. Fölkelt, fölvett egy íjat, melyet harcaiban használt, és átadta a királyfinak.
1: Feszítsd meg ezt az íjat, melyet 10 ember sem tud megfeszíteni, és én legyőzöttnek vallom magamat.
0: Az ifjú átvette az íjat, és minden erőlködés nélkül felvonta. Nyilat tett rája, és keresztül röpítette a szörnynek mind a 10 fején.
1: Magok 10 feje irtózatos hörgést hallatott, s az óriás az ablakon keresztül a tengerbe vetette magát. A királyfi sietett a szép síta börtönébe, és nyakára helyezte a gyönyörű gyöngyfüzért. Azután hazavitte szüleihez, és néhány napra rá nőül vette. Egy napon, mikor a királyfi öreg tanítójával beszélgetett, ez így szólt.
0: Tudtam, hogy győzni fogsz, mert talizmánod van.
2: Igen,
0: válaszolt mosolyogva a királyfi. A táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár.
2: Nem az, felelt csöndesen az öreg bölcs. A fiatalság az, mely testedben táncol. A bátorság az, mely kebledben beszél. És a jóság az, mely lelkedben énekel.

A táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár. Az olasz mese Götz Anna előadásában hangzott el. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: A makám és a palmetta egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 11 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform hétfőn reggel. Azt írták, a baleset miatt a pályaudvar több vágányán átmenetileg szünetel a forgalom. Több vonat szerelvénye a kizárt vágányokon rekedt, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Hozzátették, több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul, az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energiaárakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Két első és egy harmadik helyezést ért el Magyarország az idei 34. Európai Madár Megfigyelő Napok rendezvényén, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület hétfőn az MTI-vel. A hagyományosan október első hétvégéjére meghirdetett nemzetközi programban 28 ország megfigyelői vettek részt. Magyarországon az adatgyűjtést az MME szervezte. A közlemény szerint az összesített eredmények alapján Európában és Közép-Ázsiában 927 helyszínen több mint 4,8 millió madarat figyelt meg, mintegy 23.700 résztvevő. Assisi Szent Ferenc tranzitusára, azaz boldog halálára emlékeztek a ferences család tagjai Esztergomban. 1226. október 3-a kora estéjén imádkozó testvérei körében halt meg Assisi Szent Ferenc. Ez a nap 800 éve a tranzitus, azaz az átmenet ünnepe. Emlékezés arra, ahogyan Szent Ferenc a halált Krisztushoz vezető útként fogadta. A ferences családdal nagy sokaság ünnepelt hazánkban is. Október 3-án az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban zárultak a Ferenc 800 jubileumi évek, tudósít a Magyar Kurír. A ferences közösséggel ünnepelt Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Palánki Ferenc, a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye kinevezett érseke, valamint Majnek Antal emeritus munkácsi megyéspüspök. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Tizenegy óra 4 perc. Kedves hallgatóink, a következő órában a Szociális Testvérek podcast sorozatát hallgathatják meg.
3: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, én Krúdi Tamás vagyok, Zsófia feleségemben mi vagyunk a Lélekszava podcastnak a házigazdái. Ez a Szociális Testvérek Társaságának a podcast sorozata. Mai vendégünk pedig Süvegesné Rudan Margit, aki logopédus, ugye gyógypedagógus is vagy, és ADHD tanácsadó, ugye? Jól mondom. Igen. És ugye erről fogunk beszélgetni az ADHD-ről, ami mostanában egyre többet hallott kifejezés, hallott szó, sokat beszélünk róla, kicsit mint citokszó is megjelent, tehát a gyerekek egymásra használják ezt, hogy na te ADHD-s, és szerintem nem is pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Ugye, szóval kezdjük is ezzel, hogy mi ez az ADHD. Ugye ez egy angol mozaik szó, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ugye?
4: Igen.
3: De mi ez magyarul?
4: Talán onnan érdemes kezdeni, hogy ez egy genetikailag erősen meghatározott, egy eltérő fejlődésmenetet, egy eltérő idegrendszeri fejlődésmenetet eredményező állapot, aminek az egész életen végig húzódó jellemzői vannak, akár már magzati kortól kezdve vannak olyan elemek, amik felismerhetők, és jellemzik a gyerek viselkedését, működését.
3: Magzati kortól ezt fel lehet fedezni méhen belül esetleg?
4: Igen. Ugye három alapvető tünetcsoportja van az ADHD-nak, az aktivitás szabályozásnak az eltérése, és akkor itt mindig nagyon fontos ez a szabályozás kérdés, hogy az aktivitás, ahogy a helyzetben az aktivitási szintemet be kéne állítani, azt pontosan sikerül a helyzethez szabályozni, vagy valamiért túlzottan aktív vagyok, és akkor ez jelenik meg az elnevezésben is, és ez a közismert név, ez a hiperaktív vagyok, vagy nem sikerül az aktivitási szintemet eléggé

0: teljesen egymástól ellentétes tünetet.
1: Igen, a lényege, a magja az, hogy nem jól tudja a helyzethez illeszteni az aktivitását is, a figyelmét is, illetve az impulzusait. És az aktivitásban így jelenik meg a két véglet, ez a túl sok, lepkehálóval kell befogni, állandóan zizeg, állandóan mocorog, pedig a nehéz őt aktivitásra hívni, hogy kibányászni a fotel sarkából, vagy ilyesmi.
2: Volt olyan gyerekünk, képzeld el, aki születéskor egyszer, kétszer, háromszor kellett letekerni a nyakáról, még szerencsé, hogy elég hosszú volt a köldökzsinór, mert hogy nem szorult meg mélyenből, meg szülésnél.
1: Igen, és akkor természetesen ezek így nem egy az egyben megfeleltethetők, hogy akire rá van tekeredve, az
2: Igen.
1: A második tünetterület, ez a figyelemszabályozásnak a kérdése, ez megint azt a kérdést teszi föl, hogy a figyelmemet a helyzetnek megfelelően tudom-e odailleszteni, annyi figyelmet tudok-e a helyzetbe vinni, amennyi optimális, amennyi hatékony. És akkor ennek is van a két véglete, ami talán feltűnőbb, amikor valamiért nagyon rövid időre tudom a figyelmemet oda tenni, nagyon hamar kifárad a figyelmem, nagyon rosszul tudom megválasztani, hogy a helyzetben mi a fontos és mi nem fontos információ, illetve a másik véglet pedig az, amikor túlságosan beszippantja a figyelmemet egy-egy helyzet, annyira elviszi a figyelmemet, hogy semmi másra nem jut, hogy szólhatnak hozzám, és nem hallom meg, és telik az idő, és nem tűnik föl, és éhes vagyok már, fázom, melegen van, mindenféle testi jelzésem van, de nem veszem észre.
2: De Margit, ez nem egy vágyott állapot, ez nem a flow tulajdonképpen, amit annak neveznek. Ez egy vágyott állapot, mindenki ezt szeretné elérni.
1: Igen, és hogy így messze előre ugorva, az ADHD-ban ez számomra egy nagyon fontos dolog, hogy maga az ADHD önmagában nem egy szuperképesség, nem valami, nem tudom én, ilyen piedesztára emelendő jó dolog, de vannak olyan vonásai, amik nagyon-nagyon értékesek, és a társadalom szempontjából nagyon-nagyon értékesek. Szóval az, hogyha valaki egy-egy területtel, egy-egy tennivalóval olyan mélységben, olyan koncentrációval tud foglalkozni, mint ez a hiperfókusznak nevezett jelenség, hát ebből a társadalom végtelenül sokat tud profitálni, mert egy orvos, aki úgy tud az alatt a 6 órás műtét alatt figyelni, ahogy senki más, vagy egy mérnök, aki úgy tud egy problémán gondolkodni, vagy egy jogász, aki úgy tud belemerülni, szóval, hogy ennek abszolút megvannak a pozitív hatásai, de mégis működésmódban egy nem ideális, nem jól szabályozott működés, ami igénybe veszi önmagát a személyt is, az energiaforrásait nagyon, illetve hozza a másik végletet is. Szóval, hogyha ez a nem jól szabályozottság ott van, akkor nem csak a adott esetben pozitív oldala, hanem a megterhelőbb oldala is. És mondom zárójelben, hogy még a pozitív is megterhelő, szóval, hogy az egész rendszer valahogy nem egészen jól működik.
2: És akkor van ugye a harmadik.
1: Van a harmadik terület, igen. Az impulzusgátlás eltérése. Ugye a környezeti ingerek, hatások, vagy belső történések hatására megszületnek bennünk impulzusok. Gondolatok, amiket szívesen mondanánk, vagy érzések, amiket szívesen kifejeznénk, vagy mozdulnivalók, amit szívesen megtennénk, és a gátló funkció pont arról szól, hogy van egy mérlegelési rés, hogy most van ennek az ideje, vagy nem, előrevívő lenne megtennem, vagy nem, tegyem, ne tegyem, csináljam, ne csináljam. Az ADHD-s működésű, ADHD-san szerveződő idegrendszerben ez a gátló rés csökken, vagy adott esetben tűnik ez, ha ami megszületik, az kijön. Mondja, közbevág, kifejezi, megy, nyúl. Alapvetően ez a három tünetcsoport jellemzi az ADHD-s működést, és ezért egy picit az eredeti angol kifejezés,

0: ma már megtévesztő. Mert hogy nem figyelem hiányról, és nem csak hiperaktivitásról szól ez az egész, hanem az aktivitás, a figyelem és az impulzus szabályozásának az eltérő jellegéről.
1: Sőt, azt olvastam, hogy érzelem szabályozásról is tud szólni, tehát hogy ezek az érzelmeiket is sokkal intenzívebben tudják megélni, a magasságokat és a mélységeket is.
0: Igen. Szóval, hogy a szűken maga az ADHD, az ezt a három területet, amikor egy gyerekpszichiáter vagy felnőtt pszichiáter, az ő kompetenciájuk ezt vizsgálni és diagnózist megítélni, vagy nem, akkor ezt a három területet nézik. De vannak olyan más idegrendszeri alapkészségek, amik ilyen nagyon-nagyon gyakran jelennek meg. Ha ez a három terület érintett, akkor nagyon-nagyon gyakran vannak ott. És az egyik az érzelemszabályozásnak a területe, ami olyan gyakran jár együtt ADHD-val, hogy nagyon sokáig diagnosztikus kritérium is volt. Most egy ideje már nem, de hogy ennyire jellemző az, hogy az érzelmek szabályozásában is, az érzelmek megélésének a mértékében az, hogy az érzelmek mennyire töltenek ki, hogy időben mennyire öntik el az megélésemet, hogy mennyire tudom szabályozni, megnyugtatni magam, távolodni egy érzelemtől, átlépni egy másikba, szóval, hogy ez az érzelmek és én, vagy az érzelmek és a helyzet megélése, szabályozása, ez mennyire gördülékenyen, mennyire megint csak hatékonyan jól tud kialakulni.
2: És a diagnózishoz mind a három területnek érintetnek kell lennie, hogy a ADHD-nak nevezhessük?
0: Alapvetően a gyermekpszichiátria vagy felnőtt pszichiátria ADHD diagnózist ismer, de működésmódban, típusban három különbözőt érdemes megkülönböztetni. Az orvostudomány mind a hármat ADHD-nak tudja nevezni, de azért vannak különbségek annak mentén, hogy a három nagy alap tünetcsoportból melyik van jelen és melyik nem. Van az a típus, amelyik inkább és túlnyomó részben a figyelemszabályozás eltérését mutatja, és az aktivitás szabályozás, illetve az impulzusgátlás az jobban rendezettebben működik. Őket hívjuk a figyelem hiányos vagy ADD típusú ADHD-nak, és ők gyakran lányok. Lányok között ez gyakrabban fordul elő, és sokkal kevésbé felismert. Működésben ők azok, akik csendesek, mert hogy az aktivitás szintjük az nem eltérő, de csendben vesznek el, csendben kalandozik el a figyelmük, álmodoznak, szóródik szét, nem tudja, hogy hol kéne tartani. Ül szépen az osztályban, nem okoz problémát, csak már megint nem tudja, hogy mi a feladat, és mit kéne csinálni, és mit kért a tanítónéni, és mit kellett volna elővenni, és hol tartanak a többiek, mert a figyelemszabályozás gyengesége miatt valahol már egészen másutt tart. Nekem ők azért nagyon-nagyon fontosak, mert a gondolkodásban még gyakran nem jelenik meg, hogy ez itt ugyanúgy az ADHD, ugyanúgy a figyelemszabályozás kérdése, hamar kezdenek el ők ilyen buta, meg lusta, meg nem akarja, meg nem érti címkéket kapni, pedig nem erről szól a helyzet, nem a szándékukról szól, vagy nem az intellektusukról, hanem arról, hogy bár az aktivitásuk ezt nem mutatja, mégis közben a figyelmük már hetet hét határon túljár. Szóval, hogy ők...
2: És ez hogy derül ki?
0: Hát, egy jó szemű tanítónő, vagy a vizsgálat során egy jó szemű vizsgáló fölfedezheti ennek a jeleit, hogy rövidebb ideig tud egy feladatra koncentrálni, hamarabb elfárad benne, nehezebben követi, hogy hol kéne tartani, és akkor érdemes a kivizsgálás felé indulni.
1: Ki jogosult arra, hogy egy ADHD diagnózist megállapítson?
0: Gyermekpszichiáter, vagy felnőtt pszichiáter. Ugye igen. 18 éves korig gyermekpszichiáter, és utána felnőtt.
1: És általában segít-e az, hogyha kimondódik ez a diagnózis, vagy nem segít, vagy, vagy hogy hol tartunk mm-hmm. ezzel, mert hogy bélyeget jelente, vagy inkább megkönnyebbülést, hogy végre tudom, hogy mi van velem.
0: Fejlesztési tanácsadóként így szülőkkel szoktam tanácsadást tartani, vagy szülőknek szoktam tanácsadást tartani, és újra meg újra felmerül ez a kérdés, és akkor érdemes így komplexen körüljárni. Én azt gondolom, hogy például, hogyha meg kell menteni azt a gyereket, hogyha kell egy külső, objektív visszajelzés, hogy ő nem lusta, nem neveletlen, nem akarja, nem bosszantja a tanítónénit, szóval ezektől a cím, nem buta, ezektől a címkéktől kell megmenteni. És az a külső papír szükséges, hogy nehézsége van ezen a területen, támogatásra van szüksége ezen a területen, akkor például sokat tud segíteni. De lehet erre akár a szülőknek is szüksége, vagy kamaszkor felé haladva magának a gyereknek is, hogy saját magát, vagy a család, a gyermeket hogy értelmezze, hol vannak azok a területek, ahol támogatásra van szüksége, miért úgy működik, ahogy ugyanakkor hol vannak az erősségei, mi az, ami ebben az ő egyedi színe vagy gazdagsága, amit hozzá tud adni a világhoz. Szóval, hogyha így akár a szülőknek, akár a magának, a kamasszá váló gyereknek fontos ez a külső visszajelzés, az is jelentheti azt, hogy érdemes így diagnózis irányába indulni. Illetve az is az ADHD gyógyszeresen nagyon hatékonyan, nagyon célzottan, nagyon jól megsegíthető. Erről megint csak a pszichiáter dönthet, hogy szükségesnek látja-e a gyógyszert, vagy nem. Hogyha a szülők erre a megoldásra nyitottak, akkor emiatt is érdemes lehet elindulni, mert ez a megsegítésnek egy ilyen nagyon-nagyon hatékony, nagyon sokat lendítő formája tud lenni.
1: Azt olvastam, hogy a biológiai faktorok is, ugye, ahogy említetted, ugye nagyon befolyásolják, tehát tulajdonképpen az agyban a dopamin szabályozó rendszernek egy, de, hogy mondjam, alulműködése,
0: igen.
1: ugye?
0: Az, igen.
1: Ami,
0: igen.
1: Az, ami ez okozója lehet, és hogy gyógyszeresen ez nagyon jó orvosolható, vagy pótolható igen. az egészben, de hogy ez meg is magyarázza, hogy miért van szükség állandó aktivitás, és valami arra, hogy történjen ezen a gyerekek körülött, hogy azt a dopamin szintet elérje, mint ahogy a többiek, ugye?
0: Hát mindig az új ingerrel, a mozgással, illetve az újdonsággal tudja magát, mint egy megsegíteni, egy picit ilyen öngyógyító módon, hogyha ficereg, meg új ingereket keres, talál magának, az mindig átmenetileg egy picit rendezi a dopamin szintjét. Igen, hogyha a gyógyszer ezt a szerepet át tudja venni, akkor meg tud változni egy gyereknek a tanulási helyzetekben, vagy akár társas helyzetekben is a működése, mert lesz már dopaminja odafigyelni, benne maradni egy helyzetben annyi ideig, hogy összegyűjtse a megfelelő ingert, jó reakciókat tudjon adni. Igen, szóval ez már inkább a pszichiátria igen, kompetenciája, igen,
2: De most erről az első területről, amiről beszéltél, itt is mondhatjuk azt, hogy dopamin hiány van?
0: Igen, az ADHD-ban általánosan a hátterében idegrendszeri szinten, igen, ez az eltérés található, hogy a dopamin hatás alacsonyabb, és ezt tudja akár gyógyszer is jól megsegíteni.
1: Beszélgettünk egy anyukával, aki mesélte, hogy volt ilyen eseti, tehát nem, hogy folyamatos gyógyszert szedett, hanem hogy eseti gyógyszert, és hogy pontosan arra volt elég, hogy az iskolában hely tudjon állni, és rendesen, úgyhogy ne lógjon ki a viselkedésével, de mire hazaért, addigra már felrobbant, és ott az egész csőstű jött elő, és annyira mozgott már, hogy nem tudtak mit kezdeni. Tehát van ilyen is, igen.
0: És hogy ebben érdemes azt is hallani, hogy az ADHD-ban érintett gyerekek, mint az összes többi gyerek, szeretne jó, ügyes, beváló, anyuka, apuka szemefénye, tanítónéni legügyesebb tanítványa lenni, és hihetetlen sokat megtesznek azért, hogy a helyzetekben végre némi kis pozitív visszajelzést, végre azt az üzenetet, hogy rendben vagy, azt megkapják. Elképesztő energiákat tesznek ebbe bele, És hogyha a délelőtt elviszi az egész napra szánt energiát, akkor igen, a családok sokszor ezt tapasztalják, hogy délután már nincsen, amivel még újra összeszedje magát, és még otthon is. És hogy ennek a kínját, vagy ennek a nem vagyok elég jó érzését, a mi van velem, a másiknak könnyen megy, én is akarom, de én nem tudom, biztos rossz vagyok, buta vagyok, ilyesmi, szóval, hogy ezt nagyon-nagyon megélik a gyerekek is, és nagyon-nagyon hamar kezdi ez az én képüket, az önértékelésüket rombolni, illetve a motivációjukat, hogy hát ha végül is hol sikerül, hol nem, de nem a szándékomon múlik, akkor mit erőlködjek annyit? Szóval, hogy nagyon-nagyon hamar megjelennek az ADHD alaptünetei nyomán ezek a másodlagos következményes sérülések, amik már az ő pszichéjéről szólnak, és épülnek így fokozatosan egymásra, és így egész életet meghatározó, adott esetben sokkal súlyosabb következményekkel járnak, mint maga önmagában az ADHD.
2: De akkor beszéljünk még a másik két tünetről is, igen, mert ez annyira izgalmas, az előtt egy csupa ilyen
0: a témától. Igen, szóval, hogy az egyik altípus ez, akiknek a figyelemszabályozás eltérő, akik csendesen ülnek és vesznek el, és ők gyakran lányok. A másik altípus, akiknél a figyelemszabályozás jobban működik, hanem inkább a hiperaktivitás meg az impulzusgátlás területén, illetve én is most rosszul mondtam, az aktivitás szabályozás és az impulzusgátlás területén vannak nehézségeik, de ők kisebb csoportot is alkotnak, meg ritkábban kerülnek diagnosztizálásra, mert azzal, hogy a figyelemszabályozásuk jó, azzal a tanítási helyzetekben nincsen velük probléma. Kicsit ficerek, kicsit sok, kicsit mindig zajlik körülötte az élet, de tudja, hogy mit kell csinálnia, végigcsinálja, megtanulja, szóval
2: a tanulás kettes, az garantált?
0: Az lehet. Igen, az lehet, mert hogy ezek talán már inkább gyakrabban fiúk. Igen, mert hogy az impulzusgátlás gyengesége mentén a nagyszerű ötleteket, azokat gátlástalanul kivitelezi. Igen, és akkor mindenféle csodálatos helyzetbe keverednek. És akkor a harmadik csoport pedig...
2: De, bocsánat, csak hogy lehet az, hogy ez annyira feltűnő, és mégis kevésbé diagnosztizált?
0: Mert kevésbé okoz tanulási helyzetben problémát.
2: Aha. Tehát nem küldik el azért, mert nem akartuk elhinni, amikor nem látjuk a fiunk bizonyítványát, hogy az van odaírva, vagy rossz. Azért, hogy ilyen kategória nem is létezik.
1: Én azt hittem, hogy változó a legrosszabb. És mutattam a Zsófina, hogy nézd meg, ugye tényleg az, ami nagyon rossz, és az volt.
2: Igen. Igen, hogy de eszébe se jut az embernek, hogy ezzel diagnózist keressen, hogy ez egy rossz gyerek.
0: Igen.
2: Papírunkban van, rossz
0: gyerek. Igen. Talán inkább tényleg ez a változó, hogy elsősorban ahogy a gyerek, szóval igen, talán onnan kezdeném, hogy nem önmagával az ADHD-s működéssel van a probléma, hanem azzal, amikor az elkezd a környezettel találkozni, és elkezd nem a környezet elvárásaihoz, vagy a környezet helyzeteihez jól illeszkedni, nem hatékony, jó megoldásokat hoz, hanem elkezd az ADHD és a ADHD-ban érintett és a környezete ütközni. És mivel egy gyerek életét hát 6-tól 18 éves koráig elsődlegesen a tanulási környezet határozza meg, ezért az küld legelső, vagy legerősebb jelzéseket, hogy a tanulással probléma van. És ez általában, vagy elsősorban a figyelemszabályozásról beszél, azért kezdenek el romlani adott esetben a jegyei, vagy azért nem tud készségeket jól elsajátítani, mert a figyelme nem szolgálja a helyzetet. Az, hogy a magatartása milyen, az, hogyha közben a tanulmányi szempontból rendben van, azt valahogy kevésbé jelzi az oktatási rendszer, vagy így a tanulási helyzetek.
1: Beszélgettünk egy ADHD-s fiatal nővel, ugye, aki az egész gyerekkorát így élte le, és ő azt mesélt, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy ő mennyire szeretett volna, és szeretne jó lenni.
0: Igen.
1: És hogy 100 impulzusból ő 98-at le tud küzdeni, és azt a kettőt, de hogy és mindenki azt látja.
0: És arra kap visszajelzést.
1: És mindenki csak azt látja. Igen. És hogy a 98-at leküzdötte, azt meg nem.
0: Igen, igen. És ez nagyon-nagyon megterhelő, és hogy egészen-egészen pici kortól kezdve élik meg a gyerekek ezt, ugye azzal, hogy ez a működésüket az egész élet során meghatározza, már egész pici kortól kezdve kezdik azt a visszajelzést kapni, hogy te sok vagy, nem így kéne, nem most kéne, nem ezt kéne, már megint nem vagy rendben, már megint nem a helyzetnek megfelelően. És mivel a gyermekeknek nincs differenciált gondolkodása erről, nagyon-nagyon hamar kezdik el ezt saját magukra. Igen, szóval, hogy ők rosszak, vagy buták, vagy ők a gondnak a forrásai.
1: És egy anyuka szerintem zseniális ötletet talált ki arra, hogy mindig, amikor, mert ugye azt, hogy nem csinál meg valamit, azt hogyan lehet észrevenni, ezt sehogy nem tudjuk észrevenni, nem tudjuk jutalmazni. És azt mondta, hogy itt van egy adag üveggolyó, és amikor visszafogtál valamit nem csináltál meg, amit akart, akkor berakhatott egyet üveggolyót az üvegbe, és ez fantasztikusan működött, egészen addig a pontig, amíg egyszer fogta mérgében, és az egész üveggolyós dolgot a földhöz vágta.
0: Igen. És hogy mégis valahogy részben ez az előre vezető út, hogyha egy szülőnek elkezd erre szeme lenni, hogy mi az a gyermeke számára, a gyermeke működésében, ami újra meg újra nehézséget okoz, és mi állhat ennek a hátterében, akkor el tudja kezdeni észrevenni, hogy már megint nem szólt be, már megint nem csapott oda, már megint nem könyökölt bele, és valójában ez az előre vezető út, hogyha valahogy ezeket tudjuk megerősíteni, ezekben tudjuk támogatni, ezeket a jó megoldásokat tudjuk újra meg újra visszajelezni. De ez egy nagyon nehéz feladat, igen.
1: Azt mondtad, hogy ez genetikailag meghatározott. Én is azt olvastam, és ez egyik leginkább genetikailag legjobban öröklődő betegség között tartják nyilván. Tehát mit tudom, 60-70% az esély annak, hogyha valakinek a szülője ADHD is volt, hogy akkor a gyerek is az lesz. Hogy viszont akkor miért számolnak be a pedagógusok ma egyre inkább arról, hogy egyre több a problémás gyerek az osztályokban, és én ezt egyébként ugye te bent vagy pedagógiai szakszolgálatban is, hogy onnan is hallottam szakemberektől, hogy egyre több a problémás gyerek, az lehet, hogy nem pont az ADHD, lehet, hogy más, de hogy azt mondják, hogy több.
0: Igen, ezt sokan kutatják, hogy mi lehet ennek a hátterében, hogy és nem csak az ADHD, hanem mindaz az állapot, aminek a hátterében ez az eltérő idegrendszeri fejlődés van, és ez lehet ADHD, lehet autizmusban érintettség, lehet tanulási zavarban érintettség, végrehajtó funkciókban, érzelemszabályozásban, stb. Szóval, hogy sok-sok ilyen alapkészség válhat érintetté akkor, hogyha az idegrendszer egy más fejlődési útra tér valami miatt. Alapvetően igen, nagyon erősen genetikusan meghatározott, de a környezeti faktoroknak is jelentős szerepe van. És akkor innentől kezdve pedig egy olyan széles spektrum nyílik meg, hogy az a környezeti faktor az a, nem tudom én, légszennyezéstől kezdve a vizekben található...
1: Az ólomról olvastam ólom, azt, hogy igen.
0: Mit tudom igen, én, igen, mind igen, keresztül igen. Meddig tart, hogy ez kutathatatlan és megállapíthatatlan, hogy a környezeti faktorok közül melyik jelentett az adott esetben olyan terhelést, hogy az a genetikai adottság az elkezdett valósággá válni. De ezt feltételezik, és hogy azért az megkerülhetetlen, hogy igen, a környezeti terhelés alapból is az utóbbi években, évtizedekben jelentősen nőtt, és mellé téve még a szülők terhelt, megterhelt, fáradt, nehéz pszichés helyzetét, mindennapjait, a multimédiás eszközök hatását, szóval, hogy ezek adódnak össze, az biztos, hogy Nem lehet ADHD-sra nevelni valakit, igen, aki nem ADHD-s, de az, hogyha ott van ez az adottság, akkor ezt ezek a környezeti faktorok összeadódva fel tudják nagyítani, fel tudják erősíteni, erősen jelenlévővé tudják tenni, ez valószínűleg így működik.
2: És a másik irányban is működik, hogy ott van ugyanez a hajlam, és mégsem jön ki olyan intenzíven?
0: Egyrészt igen, vannak talán olyasmik, amik védőfaktorok tudnak lenni.
2: Ilyen például a...
0: Ez már nem az én szakterületem, aha, és aha, ezért erről én nem szívesen nyilatkoznék, igen. De hogy, szóval, hogy folynak ebben az irányban is kutatások, hogy mik azok, amik ezeket a környezeti negatív hatásokat csökkenteni tudják, és így a genetikai adottságot megtartani az alvó szinten. Illetve nagyon-nagyon sokat számít az, hogy egy gyerek a családjától, a pedagógiai környezetétől egész pici korától kezdve adott esetben milyen támogatást, milyen fejlesztést kap. Hogy mennyire segítik meg az idegrendszerének a fejlődését, mennyi lehetőséget kap az idegrendszer, hogy a nagybetűs, tipikus, ami zárójelben nem egészen létezik, mert ki tipikus, senki nem tipikus, de mégis, hogy ahhoz közelítő fejlődési utat tudjon bejárni, illetve amiben nem, abban korántól kapjon támogatást, megsegítést, áthidaló megoldásokat. Szóval, hogyha nehezen ül a fenekén már 2 éves korában, akkor 2 éves korától kaphasson egy sünipárnát a feneke alá, hogy ha muszáj ülni, akkor azon ficeregve talán könnyebb, vagy egy gumiszalagot a szék két lába közé, vagy a kezébe valami matatnivalót, hogy ha muszáj ficeregni, hadd ficeregjen, de ficeregjen elfogadhatóbb keretek között. Szóval, hogy ez, hogy a szülők mennyire tudják ebben a helyzetében támogatni, jó megsegítésekkel mellé állni egy gyereknek, ez is nagyon-nagyon sokat számít.
1: Igen, beszélgettem egy pszichológus professzorról, és ő 2 fő okot mondott, hogy az egyik ez az okos, az, hogy miért tapasztalunk ma többet, hogy az egyik az okos eszközöknek a robbanásszerű elterjedése, a másik pedig ugye a felbomló családok, amiről uh-huh. beszéltünk, hogy egyszerűen valószínűleg egyrészt pszichés terhelés is, uh-huh. másrészt annak a szegény szülőnek a gépen váló félben van, annak nem lesz ideje azzal foglalkozni, hogy sünipárnát, vagy nem tudom, mit vegyen. Egyébként a sünipárna az, aminek hangzik, tehát egy ilyen...
0: Nem tudom a hivatalos nevét, de igen, egy ilyen kerek lapos párna, az egyik oldala kicsit jobban szúr, a másik oldala kicsit kevésbé szúr, de
1: azért egy folyamatos ingert küld, és hogy akkor ez a lényege, nem?
0: Ad egy folyamatos ingert is, de lehet rajta folyamatosan, szóval ez egy levegővel töltött párna, aha, bocsánat, egy felfújt igen, párna, igen. Azt hiszem ilyen fitness eszköz egyébként, de... nem minden gyereknek jön be, és akkor innentől kezdve nehéz az ADHD megsegítése, mert hogy ilyen nagyon egyénre szabott. Lehet ebben a nagy kupacba gondolkodni, hogy mi az, ami a ficergést elfogadhatóvá teszi. De nem minden gyereknek a sünipárna, vagy a madzag a széklába között, vagy a kezébe a matatnivaló, van, amelyiknek ez segít, van, amelyiknek az, van, amelyiknek az ötödik. De hogy lehet ezeket a lehetőségeket, megoldásokat keresni, és nagyon sokat segítenek.
2: Beszélgettem egy barátnőmmel, aki tanítónő, és ő mondta, hogy tavaly kaptak először képzést ezzel kapcsolatban. Mm. Tavaly volt az, hogy először elmondták neki, hogy ez micsoda, és akkor így ez minden, hát ezekre a gyerekekre, ha én tudtam volna, igen, akkor egész másként gondol rájuk, és tud segíteni. Tehát ő próbált ilyen különböző maga gyártott eszközökkel, meg dolgokkal segíteni, de nem olyan. És hogy egy óvoda pedagógusok is panaszkodnak, hogy vannak olyan gyerekek, bejönnek, és szétszedik uh-huh. a termet. Uh-huh. És hogy ezzel hol tartunk, hogy uh-huh. mennyire épül bele ez a pedagógus képzésbe, az óvó képzésbe,
0: óvó pedagógus képzésbe.
2: Vagy akár a bölcs.
0: Igen. Ezt én is látom, hogy egyenlőre még leginkább az ismerethiány jellemző, és ami nekem ebben fájdalmas, az az, hogy ennek nyomán nagyon sokszor inkább az elzárkózás, elutasítás, mert hogy azt érzik, hogy nem értik, nem tudják, hogy mit kezdjenek vele, akkor inkább ne. Mi dr. Csiki Miklós gyerekpszichiáterrel létrehoztunk akkreditált pedagógus továbbképzéseket, két különbözőt, az egyik így az ADHD megértéséről szól, a másik pedig a óta jóig mit kezdjek vele, ott van az osztályban, mit ez a munkaneve, és hogy igen, azt érzékeljük, hogy nagyon nagy igény van erre, és nagyon nagy szükség is van erre. Nagyon sok nagyszerű pedagógus van, aki így ráérez dolgokra, de nagyon-nagyon sokat segít, hogyha megértik az egésznek a hátterét, a működését, és akkor hazamenve ehhez megpróbálva illeszteni a különböző megoldási javaslatokat, azt szoktuk tapasztalni, hogy az aha élmények mellett egy ilyen nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy ja, akkor most már van ötletem, na, akkor most már nem érzem azt, hogy el vagyok veszve. És hát mivel azért így durva becsléssel az osztályokban, óvodákban, iskolákban így a gyerekek harmada érintett többé-kevésbé valami eltérő idegrendszeri fejlődési működésmódban, ami mondom nem csak az ADHD, hanem akár az autizmus tünetei, vagy tanulási zavar, vagy érzelemszabályozás, vagy végrehajtó funkciók, szóval, hogy több ilyen nagy csoport van, és akkor ez így összesen azok, akik hivatalosan diagnosztizálhatók lennének, és azok, akiknek csak nehézsége van, úgy csendben küzdenek, azért összességében ez a 30% egy nagyjáboli arány, szóval, hogy nagyon-nagyon nagy szükség lenne arra, hogy a pedagógusok minél jobban értsék, minél inkább azt érezzék, hogy van itt lehetőség, van megoldásra ötlet, már nekik is van ötletük, és hogy valójában azért, mert nagyon nem mindegy, hogy az adott napot, az adott hetet, az adott hónapot hogyan élik túl pedagógus és gyerek együtt, hogy az egyes helyzetekből úgy tudnak kijönni, hogy ami sikerült, azt tudja visszajelezni a pedagógus és megerősíteni, vagy adott esetben újabb megoldási módokat, ilyen kompenzációs tippeket, trükköket tudnak kitalálni. Szóval, hogy ez is hihetetlen nagy hatással van a gyerek énképére, motivációjára, de közben meg valójában életstratégiát tanítunk nekik.
1: Ez az.
0: Mert hogy az idegrendszerük velük marad. És amivel most küzdenek, azzal valószínűleg 40 évesen és 60 évesen is küzdeni fognak.
1: Na, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mikortól lehet, tehát hogyan tanulhat meg egy gyerek együtt élni ezzel? Tehát mert azért felnőttek közében is, hogy együtt az idegrendszerük ott vannak velük, és hogy nagyon ritkán tapasztalunk olyat egy értekezleten például, hogy valaki folyamatosan icérek mozorokban csinál dolgokat, tehát valamikor megtanulják, hogy hogyan tanulják meg, illetve mikortól válik ez elvárhatóvá egy gyerektől, hogy na már most tanulj meg vele ezzel együtt élni, vagy lehet, hogy egész életen keresztül gyógyszert szednek, vagy hogy van ez?
0: Mit értünk együtt élni alatt? Alapvetően azt fontos így leszögezni, hogy az idegrendszerét kicserélni nem tudjuk. Szóval, hogyha ezzel az idegrendszeri adottsággal kell neki élnie, akkor ezzel fog élni egész életében. Ezt nem ő választotta, valamiért ezt kapta, ez marad. Az idegrendszer alapműködését se fejlesztéssel, se gyógyszerrel, se kompenzációs technikákkal nem tudjuk lecserélni. Ez a működés, ez egész életében jellemző lesz. A tünetek egy picit változnak, szóval a figyelemszabályozás eltérése az jobban megmarad, az impulzus gátlás gyengesége az is, az aktivitás szabályozás a külső nyughatatlanságból inkább egy belső nyughatatlanságba vált. Szóval igen, ül a megbeszélésen, és már lehet, hogy csak a lábát, vagy a tollát pöcögteti, vagy ilyesmi, de közben belül van egy ugyanaz a ficergés, csak egy gondolati, vagy egy ilyen érzelmi ficergés. Szóval, hogy ez elkíséri, és akkor azok a megoldási technikák, amit akár egy éves kortól, vagy két éves kortól elkezdünk tanítani, vagy az a gyógyszeres megsegítés, amire szüksége volt, az, mivel az idegrendszere alapvetően nem változik, el tudja kísérni egész életen keresztül. És persze mindig a helyzetnek megfelelően, szóval nem biztos, hogy a gyógyszerre mindig lesz szüksége, és mindig úgy lesz szüksége, és lehet, hogy hol a sünipárna segít, hol egy olyan gyűrű, amit így lehet pörgetni. Láttam egyszer egy fényképet, valahogy így két egymásba forduló gyűrű, ami között egy kis fogaskerék volt, és valahogy úgy lehetett pörgetni, hogy az pont azt az aktivitást, amit valahol le kell vezetni, azt biztosította.
1: Röviden ezért nem tudom, emlékeztek erre, a fidget spinner volt az ilyen fantasztikus.
0: Abszolút, igen. Az is alapvetően ADHD-sok számára kitalált volt, csak elterjedt. Ugyanúgy azok a lapok, amik ilyen kis pupocskák vannak, amit igen, így át lehet nyomni, az igen, is egy az ilyen is. Matatni való. Szóval nagyon-nagyon sokféle van ebből. Én azt gondolom, hogy ami szülőként, meg pedagógusként így hosszú távú felelősségünk, az ennek a tanítása, hogy igen, ficeregned kell, hogy tudsz úgy ficeregni. Igen, az időkezelésed az valahogy egészen máshogy működik, hogy nincs múlt, meg nincs jövő, hanem csak most van, de mégis kell a múltból tapasztalatot hozni, kell a jövőre készülni, hogy tudsz magadnak segíteni. Igen, nem tudom én, egy iskolatáska bepokás, hogy mi mindennek kell bekerülnie, az nem olyan egyszerű, hogy lehet ezt megsegíteni. Szóval, hogy ezeknek a helyzeteknek az áthidalását, azt a szempontot, vagy azt a hozzáállást újra meg újra együtt megtapasztalni, és így lassan tanítani, hogy lehet segítséget keresni, lehet ilyen kompenzációs technikákat tanulni, hogy akkor írjak listát, vagy állítsak be 3 ébresztőt, vagy írjam be a naptárba az öltözködési időt is az indulás előtte, vagy ilyesmik, és akkor ezek lehet, hogy iskolás korban alakulnak ki, de egy életen keresztül támogatják, megoldják ezeket a helyzeteket.
2: És a környezetet hogyan lehet erre hogy érzékenyíteni, mert hogy például mesélte ez a tanítónő barátnőm, hogy ő neki nagyon nehéz volt, mert kitalálta azt, hogy ilyen plusz, hogy nagyon kell dicsérni, és ilyen plusz jutalmazás, meg jutalmazási rendszer, de mi van a többiekkel, hogy nekik hogy magyarázza el, hogy őt most azért dicsérem, őt most azért jutalmazom, és mert hogy ők elkezdenek irigykedni, uh-huh. hogy ne alakuljon ki ítélet, ne alakuljon ki egy ilyen... Uh-huh. Fura, de
0: megbélyegzés. Ezek nagyon nehéz kihívások, talán azért, mert még mindig a pedagógia ilyen egyforma kis kocka gyerekekben gondolkodik, akiknek ugyanaz megy könnyen, meg ugyanaz megy nehezen, és ezért mindegyiknek ugyanott van szüksége dicséretre, és ugyanolyan jellegű visszajelzésre. De hogy nem ilyen az élet, mert az egyikünknek ez megy könnyebben, és ott van a nehézsége, a másiknak pont, hogy az könnyebben megy. Valahogy, hogyha és akkor ez megint így nem a pillanat, nem csak a pillanat megoldásáról szól, hanem az életre, a nagybetűs életre készít föl, hogyha egy osztályban el tud kezdeni alakulni annak a hangulata, annak a szemlélete, hogy különbözőek vagyunk. Neki ebben van szüksége segítségre és több dicséretre, neked abban, a harmadiknak a negyedik dologban. Szóval, hogyha elkezdjük ezt látni, hogy nem ugyanolyan visszajelzésre, nem ugyanolyan támogatásra van szükségünk, akkor talán az irigység helyett, hogy ő miért kap dicséretet, megjelenhet ez a különbözőek vagyunk, különböző szükségletekkel, különböző erősségekkel, és ez így reális, így az élet.
1: Nem csak eszembe jutott egy család, tudod, akinek a gyerekei a legjobb sportolók, a legjobb zenészek, a legjobb tanulók, és a legudvariasabbak, hogy azokat meg szidni kéne. mert ez mindenben jó.
0: Igen, szóval, hogy ez egy kicsit utopisztikus, hogy ott a 25 gyerek között, vagy 30 gyerek között ezt megvalósítani hatalmas nagy munka. De arról is van tapasztalat, hogy ha elkezd egy osztály így működni, akkor hamar megértik a gyerekek, hogy lehet, hogy az egyik gyerek azért kap pozitív visszajelzést, mert sikerült mindent belepakolni az iskola táskájába nap végén, és semmi nem maradt ki. A másiknak meg szemüvegre van szüksége, és őt azért dicsérjük meg, hogyha nem felejtette el óra elején megpucolni a szemüvegét, hogy kilásson rajta. A harmadik meg nem szívesen szaval, de mégis, ha kiáll az osztály elé és elmond egy versszakot, őt azért. Szóval, hogy ez el tud kezdeni megszületni egy osztályban, és akkor az a feszültség, hogy de én miért nem kapok dicséretet, az el tud kezdeni így a helyére kerülni, mert a gyerekek is hamar belátják, hogy hát az, hogy nem tudom én nem tudom a cipőmet bekötni, az azért nem egy olyan mértékű nehézség, mint a másiké, aki 5 percet tud csak a fenekén vesztegülni.
1: És mit tapasztalsz, hogy a szülők, akik elkezdik érezni, hogy ott valami, lehet, hogy valami probléma van a gyerekemmel, ők mikor keresnek meg téged? Tehát milyen állapotban van akkor már a gyerek mondjuk, amikor a szülő oda, mert tipikusan?
0: Vannak ilyen tipikus nehéz pontok az iskola kezdés után, az októberek, valahogy ottanra fogynak el az energiák, meg a remények, hogy na ez az év más lesz, meg így az alsó tagozatból felső tagozatba váltás. Szóval ezek az ilyen nagy terhelési pontok hozzák ki. Sok szülő már akkor keres, amikor még nincs nagy baj, és ez nagyon-nagyon jó, mert akkor azt érzem, meg azt tudom visszajelezni, hogy van idő ezzel próbálkozni, azzal próbálkozni, így megsegíteni, úgy megsegíteni. De azért az általánosan jellemző, és talán ezt a szülőknek is fontos tudnia, hogy amikor bennük megszületik, hogy na most már muszáj lépni, akkor a gyerek már hát lassan egy éve, biztos, hogy, de lehet, hogy sok-sok éve ázik abba, hogy én nem vagyok rendben. Abszolút értem, és megértem a szülőket, hogy nehéz azzal szembenézni. Ez a gyász folyamatnak egy nagyon fontos eleme része, hogy most már muszáj valamit lépni, de abban tudom, nem tudom én biztatni őket, hogy ha elindulnak, akkor utána azt mondani, hogy oké, rendeződött a helyzet, még sincs akkora baj, mégsem kell olyan lépéseket tenni, az mindig sokkal könnyebb, mint megvárni, amíg már mindenki nagyon feszül a helyzetben, és már mindenkinek nagyon-nagyon a végén tart az energiája.
2: De van olyan szülő is, aki egyszerűen nem hajlandó, azt mondja, hogy szerinte nincs probléma, és a pedagógus könyörög neki, hogy vigyen el és kérjen segítséget, és nem hajlandó.
0: Igen. Én azt feltételezem, hogy az ismerethiány mentén a szülőkben is sok félelem meg ellenállás van, mert amíg nem látják, hogy ez egy megérthető, és ennek nyomán megoldásokkal megsegíthető helyzet, addig belépni egy olyan kapun, ami hát csak azt lehet elképzelni, hogy egy szakadék van mögötte, semmi más, ez egy félelmetes dolog, és nem biztos, hogy saját magában talál annyi energiát, hogy ezzel az egészen új helyzettel megküzdjön. Igen, vannak olyan szülők, akiknek ez hosszú ideig megléphetetlen, és aztán van olyan is, aki adott esetben akár a saját ADHD-s működése miatt ez neki ismerős működés, és nem zavaró, vagy éppen, hogy a saját működési nehézségei miatt örül, hogy még ennyire élnek, nem, hogy még további kihívásokat vegyenek magukra. Szóval az, hogy ez genetikailag erősen meghatározott, ez ezt is jelenti, hogy figyelembe kell venni a szülő maga érintettségét, az ezzel való kapcsolatát, önismeretét akár, vagy azt, hogy ő mennyire kapott ebben segítséget, támogatást, ő hogy tudja a saját nem optimálisan működő funkcióit mégiscsak a mindennapokban terhelni.
1: Tudsz arról mondani valamit, hogy körülbelül a társadalomnak a hány százaléka érintett ebbe?
0: Különböző kutatások vannak, ilyen 5-10% közöttre teszik, és akkor ezek, ez inkább a diagnosztizálható, szóval a pszichiátriai diagnosztizálható, de hát természetesen van mellette még egy, mivel ez a diagnózis nem olyan, mint a...
1: Ez egy fekete-fehér dolog, vagy megkapja, vagy nem, és aki nem kapja meg, az nem feltétlenül problémamentes, ugye?
0: Pontosan, igen, szóval, hogy húztak egy határt, de attól még elindulhat valaki az érintettségben, és lehet aránylag közel a határhoz. Ugye ez a pszichiátriai kompetencia, hogy átlépte-e a határt, vagy nem.
1: És mi közösségként, akár az iskolában, de akár az iskolán kívül, ugye ez, szerintem az 5-10% az nagyon komoly szám, tehát az nagyon magas szám. Hogyan tudunk befogadó, elfogadó, szeretetteli környezetet teremteni az ilyen gyerekek számára?
0: Én első lépésnek mindenképpen a megértést, a megismerést, megértést tartom. Szóval, hogy elkezdeni ezeket az alapkészségeket, amik más minőségben működnek, megérteni, hogy mit jelent a figyelemszabályozás eltérése, mit jelent az aktivitásszabályozás, mit jelent az érzelemszabályozás, mit jelentenek a végrehajtó funkciók, hol látszanak ezek a mindennapokban, és hogyha erről van egy megértésünk, és adott esetben akár így tanári kar szintjén egy közös kifejezés készletünk, akkor ennek tükrében elkezdeni nézni és érteni a gyerekek viselkedését, hogy amikor visszaszól, azt ösztönösen lehet, hogy szemtelenségnek nevezném, de tudom-e impulzusgátlás zavarának, vagy érzelemszabályozás eltérésének nézni. És hogyha elindul ez a gondolkodás, hogy a tünetek, a magatartás szintjén, a viselkedés szintjén látható tünetek mögött a funkciókat nézem, hogy melyik funkció húzódhat meg, és annak milyen eltérő működését látom én tüneti szinten, és ebben van egy közös megértés, egy ilyen jellegű viszonyulás a gyerekekhez, akkor innen tovább lépni, hogy oké, és hogy tudom megsegíteni, támogatni, vagy a helyzetet kezelni, azt én már egy kisebb gondolati lépésnek érzékelem. Technikailag nem biztos, hogy kisebb, az, mert hogy nagyon egyénre szabott, igen. De igazából a gondolati váltás az ebben van, hogy amit látok, azt a tünet szintjén nézem és kezelem, édesfiam, ne légy velem szemtelen, vagy azt tudom mondani, hogy lehet-e az, hogy neki újra meg újra ebben a funkcióban van nehézsége, és ennek a különböző, már megint veszekszik, már megint túlhangos, lehet, hogy ezek mind egy funkcióhoz kötődnek, újra meg újra értelmezhetők ennek mentén. Szóval, hogy ebben ezt a gondolkodási váltást, és ezt én nem látom egy nehezen elérhető, szóval, hogy én nekem az a tapasztalatom, hogy erre aránylag hamar rá tud állni valakinek a szeme meg a gondolkodása. És már önmagában ez, hogyha mondjuk egy tanár vagy egy tanári kar ennek mentén kezd közösen gondolkodni, ez már olyan mértékben megváltoztatja az iskolának vagy a óvodának a légkörét, hogy egy csomó probléma lehet, hogy már önmagában rendeződik, megoldódik.
1: Hát Margit, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, de mi is nagyon jól éreztük magunkat ebben a beszélgetésben.
0: Köszönöm.
3: Köszönjük szépen még egyszer. Önöknek, nektek pedig a figyelmet, ez volt a Lélekszoba Podcast, ezt az epizódot, és mint az összes többit meg lehet tekinteni a Szociális Testvérek Társaságának honlapján, valamint a közösségi média felületén. A hithallásban fakadok.
4: Elhangzott a Lélekszava. A Szociális Testvérek Podcast sorozatában Süvegesné Rudán Margit gyógypedagógussal, ADHD tanácsadóval, Kródi Tamás és Kródi Zsófia beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

Carl Philipp Emanuel Bach II. B-dur hamburgi szimfóniájának első tételét a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólaltatta meg. Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
0: és ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Kisiklott egy tolató mozdony a déli pályaudvaron, ezért az állomáson csak korlátozásokkal közlekedhetnek a vonatok, közölte a MÁV Inform hétfőn reggel. Azt írták, a baleset miatt a pályaudvar több vágányán átmenetileg szünetel a forgalom. Több vonat szerelvénye a kizárt vágányokon rekedt, emiatt a Balatonra és Pécsre tartó járatoknál további változásokra, eltérő szerelvényekre lehet számítani. Hozzátették, hogy több járat csak Budapest-Kelenföldig közlekedik, illetve onnan is indul, az elővárosi forgalomban kimaradó járatok is előfordulhatnak. A kormány vasárnapi üléséről adott hírt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter közlése szerint a kormány a magyar gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeit, benne a külgazdaság fejlesztését, az uniós források felhasználását, az energiabiztonságot és az alacsonyabb energia árakat eredményező fejlesztéseket vitatta meg vasárnap délelőtt az Erdőbényére kihelyezett ülésen. Egész Magyarország számára nagy sikernek tartja a volt külgazdasági és külügyminiszter a BYD kínai autógyártó szegedi gyár építését. Szijjártó Péter hétfőn az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése előtt újságíróknak azt mondta, a gyár építéshez adott kormányzati támogatások bőven az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak. Szijjártó Péter szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg. A Nemzetbiztonsági Bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a szombaton leégett radostjáni templom és harangtorony újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. A mai formájában 1784 óta használt radostjáni református templom 1953 óta állt műemléki védelem alatt. A szombati tűzben nem csak a templom, hanem a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is megsemmisült, amely a magyarországi fa építészet különleges emléke volt. A felajánlásokat a jobbadni.hu oldalon várják. Az őszi nagymarosi ifjúsági találkozót idén október 3-án tartották. A résztvevőket a jelen, lét, jelen vagy motto tovább gondolására hívták a szervezők. A kora délutáni szentmisét Bábel Balázs emeritus kalocsa kecskeméti érsek mutatta be. Prédikációjában arról beszélt a fiataloknak, hogyan hatott Assisi Szent Ferenc példája az ő életére, adja hírül a Magyar Kurír. A mai idők nagy üzenete a fiatalok számára, és a tanúságtétel egyik naponta előforduló lehetősége, hogy hogyan beszélünk egymással, mutatott rá Bábel Balázs. Úgy fogalmazott, mutassuk meg, hogy kilépünk az agresszió ördögi köréből. Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős, napos, száraz idő várható. A délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmet!

0: teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél, tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól, de hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
1: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 25-től a 37. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája. Barsi Balázs ferences atya októberi emlékedése Szent Ferenc tranzitusáról. Azt hiszi Szent Ferenc pontosan 800 éve, 1226. október 3-án hunyt el Assisi közelében, a Porciunkula kápolnában, 44 éves korában. Az egykori kis kápolnát a Ferencé szeretett 1569 és 1679 között 5. Pius pápa kezdeményezésére hatalmas bazilikával vette körül, hogy méltó módon fogadhassa a zarándokok áradatát. Életének utolsó éveit súlyos betegségben tölti Ferenc. Látása nagyon megromlik, erős testi fájdalmak gyötrik. Immár 2 éve hordja a stigmákat, amiket 1224-ben kapott, és lett tényleg testben is Alter Christus, Krisztus hasonmása. Ez a kis kápolna a részecske föld darabon nagyon kedves a szívének. Assisi városa Bencér szerzeteseitől kéri el az ősi, talán a 4. században épített magányos kápolnát, amit némely ferences forrás szerint ő maga restaurált, mint a nagyobb San Damiano templomot is. Itt olvassa az evangéliumot, és hallja benne Jézus élő szavát, és leel rá saját hivatására. Ehelyett fogadja Klárát, vágja le a haját, és adja őt Krisztusnak. Szent ez a hely, kísértéseinek is a helye, amelyeket Isten kegyelmével legyőz. Itt kap látomást a Porciunkula búcsúról, majd pápai jóváhagyásra születik az Assisi bocsánat, hogy mindenki kiengesztelődhessen Istennel. Ide hívja minden évben jogocskának nevezett szerzetes társait, hogy megvitassák a regulát, és újra felfedezzék buzgalmukat, és hogy újra nekiindulva a világnak hirdessék az evangéliumot. Végül

0: de tér vissza meghalni, és abba a tranzitusában, átvonulásában ott lüktet egész élete. Énekel, és énekelnek körülötte, Isten dicsérik, míg ő immár ruhátlanul, ahogy született, a csupasz földön beleszenderül az Úrba. Nem is tudunk eléggé hálát adni az Istennek, hogy benne, a kicsi Poverellóban ilyen nagy ajándékot adott az egész emberiségnek. Most hallgassuk meg Balsi Balázs ferences atya októberi emlékedését Szent Ferenc tranzitusáról.
1: Tisztelve szeretett testvéreim, októberben elérkeztünk Szent Ferenc atyánk tranzitusának, halálának 800. évfordulójához. Drága látos az Úr szemébe az ő szentjeinek halála. Énekeljük a 115. Zsoltár 6. versébe. Drága látos! Miért? Hát Istennek drága dolog az, hogy valaki meghal. Nem! A szentek élete drága látos, és most a halálban ezt adja végleg oda az ember Istennek, visszaadja a kezébe, tehát már most is ezekből a mondatokból is kiderül az, amire hát én is azt jöttem rá, hogy azért, amikor az emberiség középkor is sokat foglalkozik a jó halállal, akkor tulajdonképpen az életről beszél. A legmélyebb emberi gondolatok, az erre az élete vonatkozóan, csak a halállal szembesülve jelenik meg az értelmünkbe. Novemberben majd tovább folytatjuk ezt az elmékedést, hiszen a halottak napja és a, főleg a minden szentek dicsősége és a halottak napja, szenvedő egyháznak a ténye folytatja ezt a nagy valóságot számunkra. De azért egy kereszténynek az életébe kell végbe menni a halálának. És azt mondjuk, hogy ez olyan hasonlat. Nem hasonlat. Nem hasonlat, mert a nagy megtérők bevallják azt, hogy eddig én nem is éltem, és most, hogy Krisztus megismertem, minden más. Hát van úgy, hogy halálra ítéltek valakit, és a börtönbe 5-6 nappal a kivégzés előtt tért meg, és azt mondta, hogy ez az élet, vagy a jobblatornak a megtérése. Tehát valami átmenetnek, tranzitusnak az életünkbe kell megtörténni. Ezért foglalkoztunk egész évben Szent Ferenc megtérésével. De még visszalépek. A nem keresztény, maga az ember, juthat-e valami bizonyosságra azzal kapcsolatban, hogy ez az élet nem szűnik meg, hogy van a halál után is élet. Az első bizonyosság akkor következik be, ha nem előre nézünk, hanem hátra. Ha előre nézünk, hogy jaj, mi lesz velem, hát azt hogyan tudjam? Senki se tudja, hogy mi a halál, mert nem tapasztalta meg. De ha visszanézek, én létezek, és maga létezés megokolatlan. Nincs megokolva. Ez nem igaz. Ez az első tétel, amit újra kéne tanulni az egész emberiségnek. Nem is ezzel foglalkoznak, az, hogy hogy működik a világ. De hát a dolgoknak azért van egy sokkal mélyebb tulajdonság, mi az, hogy hogy működnek. Ez a tulajdonság pedig abban áll, hogy léteznek. Az első sejt megokolatlan, de van. És az ember személye az, hogy szabad vagyok, az nem a sejtek agyott elő, megokolatlan. Tehát akkor tulajdonképpen a kezdeteknél van egy hatalmas, megdöbbentő tény, ott állok a teremtő előtt, és azért a nem létezésből hívja elő a létezést. Hát ez egy kicsikét nagyobb esemény, mint a holtak föltámadása, hogy a porból újra testünk lesz. Ez sokkal nagyobb, ennél nagyobb nincsen. Ezért ezzel kezdődik a Szentírás, és ezzel a krédó is, ezzel kezdődne minden nap, ahogy Dénes atya, zsidó származású rendtársunk mondta, olyan szépen senki sem mondta, hogy édes teremtő. De van egy másik dolog is, azt mondja az Úr, és ha imádkozom, menj be a kamrádba, nyilván nem a hátsó szobába, szűzanyáiknak ilyen sokféle szobájuk nem is volt, meg az egyszerű palesztinban élő embereknek, hanem a szíved mélyére, a személyedbe menj. És tudjátok, mi van ott? Hát ott van az én. De ott van. Hát ott nincs senki. Ha nincs egy te, akkor meg az énemnek nincs értelme. Azt mondja Jézus, igen, de atyád a rejtekben, ott bent, lát téged. Én azt mondanám, igen, néz téged. Azzal, hogy néz, azzal vagyok. Most is teremt. Tehát az igazi szemlélődés, keresztény szemlélődés soha nem lehet az értelmi erő kifejtés nélkül, dogmák nélkül, ilyen nincsen. Az hamis. Csak azok lépések, amelynek a végén már nincsenek lépések. Mint ahogy keresztes Szent János a Kármelhegy útját leírja, hogy a téles út vezet a halálba, stb. A keskeny út, hit, remény, szeretet, stb. Önmegtagadás, és a végén úgy elbizonytalanik a tintába mártott tolla, és úgy vég. Az egy már nincs út. De valami oda vezet. Lépések vezetnek oda. Vagy Józseshez szól az Úr, hogy vesd le a sarudat, mert ez a helyszín. De addig lépegetett, amikor azt mondja nagy költünk, József Attila, túllépek a mai kocsmán az értelemig, és azon túl. A kocsmát el kell hagyni, de az értelmet nem úgy hagyja el, hanem az értelem leáll és figyel. Azok a misztériumnak, a beláthatatlan, mély, örvénylő, isteni szeretetnek a partjai. Tehát én sose fogok beletekinteni Isten szeretetében, mely Krisztus szívében van, ha nem tudom a dogmákat, hogy ő második isteni személy, de van emberi és isteni természete, stb. Nagyon-nagyon fontos. Tehát el kell menni, ameddig csak lehet. És hogyha elmegyek odáig, hogy a kezdetemnél ott van a nem létezés, és ott van az én teremtőm, aki szeret, hát miért kellett neki? Hát akkor elenged? Tehát majdnem, hogy, és tested van, hát nem két darabból állok. Itt valami inkább történt, mi szakadtunk el, ketté szakítottuk magunkat, azzal, hogy Istentől elszakadtunk. És a Jézus Krisztus föltámadását mutatja meg azt, hogy a testünket új világba emeli majd. A második bizonyosság tulajdonképpen az, hogy Isten végtelenül jó. Na most Aquinai Szent Tamás ebből indul ki. Summum bonum. És Szent Ferenc, valaki elemezte azt az kis imádságot, hogy te vagy a jó, a minden jó, a legfőbb jó, a teljes jó. És latinul ez a bonum, bonum, bonum, bonum, majdnem dadogássá lesz egy elragadtatott csodát, hogy Isten jó. Na de hát sok rosszat tapasztalunk. Erre azt mondja Newman, én inkább nem tudom, miért van a rossz, de azt tudom, hogy az Isten végtelen jó. Mert akkor nem Isten. És a Biblia kinyilatkoztatás majd aztán megmondja, hogy honnét a rossz. Nem Istentől van, hanem az Istentől van elszakadás. De Isten még ezt is magára veszi Jézus Krisztusban. Tehát Isten jó. És az embert ő teremtette. Tehát akkor van az embernek igazán kezdete? Hát úgy, mint a botnak. Ez a kezdete, és ott a bot vége. Igazában nincs. Nincs, mert Isten magának teremtett minket, magával való kapcsolatban. És most már keresztényként mondjuk, hogy Krisztusban Ádámot rögtön felvette az Isten fiúság kegyelmébe, hogy szerethesse, mert Isten nem tud más szeretni, az Atya csak a fiút. Tehát a teremtés az valóban egy kezdetnek tűnt, de nem volt kezdete. Mert a kezdet nélküli szeretetbe emelte bele az Isten. És így akkor nincs is vég. Ezért gyönyörű a zsidókhoz itt levélből vett idézet, a húsvét éjszakán, hogy Krisztus a kezdet és a vég, övé az idő, 2026, övé a dicsőség, hatalom és a dicsőség mindörökön öröki, amen. Vagyis Krisztusban van a kezdet, és Krisztusban van a vég, tehát nincsen olyan kezdet, amit a botnak a kezdete meg a vége, hanem egy kezdet nélküli Isten vett be minket, a semmiből teremtetteket, az ő saját életébe emelt föl. És Krisztus, mikor elszakadtunk, megváltott minket, megint fölvesz az ő életébe. Annyira abba kell élni, hogy Krisztusban élünk, most volt ugye az Úrnapja, az áldozások sorozata, hogy tulajdonképpen itt annyira egyek leszünk Krisztussal, hogy ez az ígérete annak, hogy részesülünk az ő föltámadásában is. Mennybe ment előtt pedig azt mondja az Úr és pár perccel, hogy hogyan, most állítod vissza Isten rosszát, a módok és az időpontok nem rátok tartoznak. Valami félelmetes szépség ez, hogy Isten jó, és hogy a rosszért nem felelős. Tehát, hogy úgy meg lehet kapaszkodni Isten jóságából, hogy én beszéljetek a rosszról, megmondhatom, hogy nem tudom, mint Jób. Meg kínlódik vele, de azt nem engedem el, hogy nem te tőled van az igazi rossz. A rossz az az Isten visszautasítás. Ez a másik, ami tulajdonképpen a halálunkra vonatkozik. Egy végtelen teremtő jóság. És aztán itt van még egy harmadik bizonyíték is, az, hogy de hát, ha itt van ez a feszültség, hogy Isten jó, és annyi rosszat tapasztalunk, tehát ha jó, akkor hát csak szól hozzánk. És a 19. század tagadja, nincs kinyilatkoztatás. Lehet, hogy van Isten, sőt, biztos. Az ott van az égben, mi itt vagyunk, nincs kommunikáció. Hát akkor nem jó. És Ábrahámtól kezdve igenis szólt az embernek, sőt, a pogányokhoz is, csak nem egyetemesen. Azért az a törzsfő, meg az a varázsló, vagy aki bemutatta az áldozat, kaphatod nagyon sok egyéni indítást, de olyan nem kapott, hogy az összes többi törzsnek ezt kell átvenni, amit én most neked adtam. Kezdi az egyetemes kinyilatkoztatást. Tehát Isten nem jó, ha nem szól az emberhez, mert akkor a baja. És ez az ószövetségi zsidóságnak a legnagyobb szolgálata, amiért nem lehetünk elég hálásak. Az egyszerű szent zsidóknak is, Jobbnak, hogy kínlódik. Tulajdonképpen a legnagyobb könyv, mert Isten dicsekszik Jobbal. És oda jön a sátán, és azt mondja, érintsd meg a bőrét, majd megátkozz téged. Tessék, bízik bennünk. Szemétdombra kerül. Jönnek a korabeli teológiától megszállott zsidó barátai, először hallgatnak, jobb lett volna, ki nem nyitják a szájukat. Utána pedig az, hogy a büntetés, rosszat tette, megkaptad, rosszat tette, meg... És ő valahogy érzi, hogy ez hamis. És a végén nem tud más mondani, hogy tudom, hogy az én megváltom él, és az utolsó napon föltámaszt, és én a testemben látom meg őt. Tudod, mi ez? Az nem megváltó, a goél. Tehát Isten, te vagy az én legközelebbi vérrokonom, akinek bosszút kell állni azon, aki mindezt rám zúdította. Tehát Isten ellen föllebbezik Istenhez. A legnagyobb könyvek között van. És így is belekapaszkodik abba az isteni jóságba. Hihetetlen mélység. És van kinyilatkoztatás. És mit mondott Jézus? Azért jöttem, hogy beteljesítsem. Mit? Az írásokat? Igen. De a kereszten mondott szavai nagyon súlyosak. Nagyon súlyosak. Mert ott már egy szavas, meg egy mondatos üzenete van. És az utolsó szó, a nagyon sűrű. Nagyon-nagyon sűrű az utolsó mondat. Beteljesedett. Consummatum est. Mi? Minden. A teremtés is. Végbe ment a megváltás. Akik bennem hisznek, azok új teremtmény. Márta. Ha itt lettél volna, Uram, nem halt volna meg a testvérem, de bármi kész az Istentől megadja neked. Márta. Testvéred fel fog támadni. Hát az utolsó napon. Nem. Én vagyok a föltámadás, nem a föltámasztó. És az élet. Önmagába von be minket. Mi csodálatos dolog. Igen. És az ötödik bizonság a paradicsomi állapotból való kiszakadás után sem tagadott meg minket Isten. Isten, ki csodálatosan megalkotta az emberi természetet, de még csodálatosabban megújítottad. Mivel? Azzal, hogy amikor föltámadta halottak közül, nem a halálból csupán, hanem a világvégi föltámadással támadott vagy dicsőséges testben, ezt a zsidók nem találhatták ki, mert ott nincs kétütemű föltámadás. Akkor bemutatta, hogy ez vár ránk. És most mi van akkor a személyünkkel? Jézus dicsőséges testében élünk valahogy oda át. De várni kell az egész világ a megváltottaknak a megérkezését. És milyen zseniális dolog Pilinszky tal, hogy mert megölhették hitván zsoldosok, és megszületett dobogni szíve, de harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit tertia die. Miért mondja ki latinul? Szerintem nem tudta. Zseni. Vagy annál több. Mélyen hívő. Mert az, hogy legyőzte a halált, azt el lehet képzelni. Ha valaki visszajött az élete, vagy mit tudom én. De az, hogy resurrexit tertia die, az ő föltámadását nem lehet elképzelni. Mert nem jött vissza, hanem a testünket is magával vitte oda, ahova ő ment. Utat készített nekünk. Hát ez a Pászka, ez a húsvét. Ezt mondjuk latinul tranzitusnak, ezt ünnepeljük Szent Ferenc atyánk halálának napján. Amen.
0: Barsi Balázs ferences atya októberi emlékezését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12 óra 30 perc. Mai guzsolyosunkban Legedi László István és Bolya Mátyás felvételei szólnak.

0: Mai guzsolyosunkban Legedi László István és Bolya Mátyás felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenhárom óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! Szeptemberben 41 hónapja a leggyorsabb ütemben nőtt az euróövezet magánszektorának gazdasági aktivitása. A londoni S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató intézet BMI, azaz beszerzési menedzser indexének hétfőn közzétett végleges értékei alapján. A felmérés szerint a feldolgozó ipari és szolgáltató ipari adatokat egyaránt magában foglaló euróövezeti kompozit beszerzési menedzser index szeptemberben az előző havi 52 pontról 53,1 pontra, 41 havi, azaz csaknem 3,5 éves csúcsra emelkedett az előzetes becsléssel összhangban, közli az MTI. Egész Magyarország számára nagy sikernek tartja a volt külgazdasági és külügyminiszter a BYD kínai autógyártó szegedi gyár építését. Szijjártó Péter hétfőn az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése előtt újságíróknak azt mondta, a gyár építéshez adott kormányzati támogatások bőven az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak. Szijjártó Péter szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg. A Nemzetbiztonsági Bizottság szeptember 16-án döntött a Szijjártó Péter BYD-nél vállalt pozíciójával kapcsolatos vizsgálat megindításáról. Második világháborús robbanó testek kerültek elővecsésen, írja az MTI. Második világháborús német gyártmányú 250 kg-os romboló bomba és egy szintén német 50 kg-os bomba került elő a Pest megyei vecsés külterületén, írta az MH első honvéd tűzszerész és hadihajós ezred a Facebook oldalán hétfőn. Azt írták, a robbanó testek vecsés külterületén egy építési területen kerültek elő. A testek állapota lehetővé tette a biztonságos mozgatásukat, így a katonák a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították azokat, ahol majd megsemmisítik őket. Hozzátették, a robbanó testek felbukkanása ezen a területen nem számít szokatlannak. Karl Deisseroth, Peter Higemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért, jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska intézetben, melyről az MTI tudósít. A Nobel-bizottság indoklása szerint az agyban kialakuló emlékek, érzések és viselkedés formák megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat. Karl Deisseroth, Peter Higemann és Georg Nagel az ortogenetika úttörőiként fejlesztették ki az eljárást, amely lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktivitásának be- és kikapcsolását az élő agyban. A módszert ma már világszerte alkalmazzák laboratóriumokban az agy rejtélyeinek feltárására, hangzott el a bejelentéskor. Az amerikai Karl Deisseroth a Howard Hughes Orvostudományi Intézet és a Stanford Egyetem tudósa, Peter Higemann a berlini Humboldt Egyetem professzora, Georg Nagel pedig a német Würzburgi Egyetem tudósa. Végül az időjárásról. Derült vagy fátyolfelhős napos száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyolfelhőzet, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra döntően 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 14 órakor lesz. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan Mesterségem címere című portréműsorom szól, amelyben Debreceni Sándor késes népi iparművésszel beszélgetek szakmája szeretetéről, különleges alkotásairól és eddig elért eredményeiről is. Érdemes lesz velünk tartani. Majd a folytatásban, a mustármagadásában a közösségek lelki fejlődéséről beszél Árvai Zoltán egerszalóki plébános. Végül válogatásunkat a napimájával zárjuk. Nos, ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Ha tehetik, maradjanak velünk! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Debreceni Sándor, késes népi iparművészt, akinek neve természetesen összekapcsolódik Miskolc városával, hiszen itt él, ebben a városban, itt is dolgozik, és jelenleg is itt a műhelyében ültünk le egymással beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy fogadott engem, és hát újabb információkkal szolgálhatunk a kedves hallgatóknak, hiszen a közelmúltban Székesfehérvári fesztiválján ön, mondhatom úgy, hogy a luxus kategória gyűjtői díját is elnyerte, valamint a részvételért is kapott egy emlékplakettet és egy emléklapot, tehát ezek a díjai, amelyekkel büszkélkedhet. Szívből gratulálok Önnek ezekhez a díjakhoz.
6: Nagyon szépen köszönöm, és azért örülök valóban ennek a külön díjnak, tehát egy plakett is nagyon szépen megcsinálta, aki csinálta, na most az emléklapnak is nagyon örülök, a plakettnak is, de a lényeg az, hogy azt be tudtam bizonyítani, hogy a gyűjtőit, ezt egyébként a Kocsis Feri Bicskás barátom javasolta, hogy nagyon sok külföldi igényes, aki nem csak a 17 000 forintos bicskát vásárolja meg, hanem kell neki a 600 000 forintos is, és ezzel a gyűjtői kategóriával bebizonyítottak, hogy erre is van igény. Tokióból megkaptam a japán katalógust, ami 4 oldalban vagyok színesben, arról csak annyit kell mondanom, hogy ez az Ichiro Hattori, aki 17. generációban kovácsolnak ezt az acélt. Nagyon különleges, mert a középső vágóérre, ami 3% szenet tartalmaz, 68 HRC keménységgel bír, ez 63,5 Rockwell, onnan tudom, mert holnap megyek fel a hőkezelésből, hogy ugyanilyen kést fogok csinálni, és a vágóér 63,5 Rockwell visszaengedve, 60 réteg nikkel van rákovácsolva két oldalról. Stabilizált ébenfanyél,

0: ez egy csoda és egyedülálló a világon tulajdonképpen.
1: Esztétikai élmény ez a szemnek, tehát a gyönyörű mestermunka, és mindemellett természetesen funkciójában is jól működnek ezek a kések. És még van egy szalonnázó bicskánk.
0: Ez egy szalonnázó bicska, azért terveztem át, hogy mindig össze-vissza csetlettek a bicskák, mikor mi van, olyan 100 darab van a illesztve a rúg, a hátsó záros, tehát megkedhetem vele a vajat, és akkor bezárom, közben meg az őzet is meg lehet vele nyúzni, és egy varaskos disznó, lehet látni azt a gyönyörű mintázatát, a varaskos disznó, ez a legkeményebb csont Harmat Attila szerint, de olyan szépen látszik az erezete a varaskos disznónak, és ő a egyik legkeményebb csont, mert tesznek elefántagyarba, a szites engedélyes, tesznek mamutagyarba, az különböző színekre. A Németh Laci barátom itt a gyárba meg szokta stabilizálni, az azt jelenti, hogy 200 bárra két komponensű akrágyért, tehát átnyomnak. Egyedül a vasfán meg az elefántagyaron nem megy át, még az ébrenfa is összezsugorodik, meg a szarvasagancs is.
1: Mert hogy fontos ez a csont, hogy ez adja a bicskának a nyelét, a szépségét és a nyelét.
0: A színek, szóval eszméletlen. És ezeket különböző színűkre még meg lehet festeni, zöldre, pirosra, kékre, amilyen színre akar.
1: És melyik az a bicska, amelyel elnyerte a külön díjat?
0: Ez a gyönyörű bicska, meg ott van a testvére a másik, ez most a nyíregyházi gyűjtő birtokába visszaküdtem, certifikációval mindennel együtt. Itt is az öt nagy van szintén ezüstből, gyönyörűen be van téve ezüst keretbe a magyar címmel, itt 14 karás aranyt van futtatva, és itt pedig a két srimsó van elefántagyarba, a vaddisznó, meg a mufflon, szóval ez eszméletlen, hogy milyen gyönyörű. Tulajdonképpen a tulajdonosnak is nagyon tetszik, és én meg annak örülök, hogy a két tulajdonos, most már van a Szemcsák Miklós barátom, aki benne van a japán katalógusban, megengedik, hogy jövőre meghódítsuk Európát, és akkor Salzburgtól kezdve Bécsig idáig eljutottam Münchenbe, eljutottam Brnóba.
1: És ha már bicskák, jó néhány itthon előttünk most az asztalon, ezeket már részben ismertettük is, hogy hogyan néznek ki, akkor milyen a jó bicska? És milyenek azok a debreceni sándoros bicskák, amelyekről meg lehet ismerni az ön munkáit?
0: Bent van az alszpoétikám, amit mondtam, hogy egy jókésnek, élesnek, esztétikusnak és eladhatónak kell lenni. Na most ergonómilag meg szoktam mérni a gyűjtőnek, a kéznek a szélességét, mert ha egy nagy kés, az előbb említettem annak a gyűjtőbarátunknak, hogy zongorista ujjai vannak, 18 mm-re hosszabbra kellett tenni a pengét. A kokaból a nyelet úgy választottam ki, a benne lévő díszítéseket is, tehát oda kell figyelnem, mert ő fogja használni. Tehát én mindent megbeszélek a kuncsavtal, mindent kikérdezek, bekarikázom, és én csak a munkadíjamat veszem. Ennek a bicskának úgy hívjuk, hogy az előke vagy bakni. Ezt a Kocsis Feri barátomtól kaptam egy 20x20-as olyan fém, azt hiszem alpakának hívják, ilyen sárgás aranyszíne van, látod? Ezt lekovásoltattam egy másik kovács barátommal 4-es lapba, és az a 4-es lap lett ide feldolgozva a saját kezemmel, és azzal lett mellé lett beillesztve, ezen például stabilizál szürke marha van, de láttátok, hogy a székezászlót is be lehet tenni tűzománcból, vagy bármit meg lehet csinálni. Köteles vagyok kiszolgálni azt, aki fizet nekem.
1: Az acélról is beszélnünk kell, a hattori acélt megemlítette. Magyarországon kevesen dolgoznak ezzel az alapanyaggal.
0: Én magamon kívül egyszer a Hochstein család csinált egy ilyet, de ezen kívül én nem tudok, és még meg kéne említenünk a nagyszénástól, Pantelnő, Hidvigi Béla, a világvadásnak én csináltam, a Safari is búcsúztatóan én csináltam egy gyönyörű kést, amit azt birtokában a Rütön 13-on voltam fent, hát eszméletlen villába sikerült bemennem, és ő pedig azt dedikálta a Fehován. Las Vegasba vette át egyébként a díját, a Pantheon díjat, tehát ez a legnagyobb kitüntetés, amit vadász elismerhet, ez van beleírva, hogy Debreceni Sándor a vadász kérdzsátlás dolyanjének sok szeretete, Hídvégi Béla világvadász. Úgyhogy ez a másik nagyon nagy megtetszés, mert aki azért Hídvégéből alásilag egyszer kést csinál, akkor az már tudja, hogy hol kerül. Rengeteg vadászkiállításokra járom, Győrbe voltam, a Gaston Jónak csináltunk 3 gyönyörű bicskát, 2 az unokájának, magyar címer lett ott is betéve, zsirávcsontból, palisander gyökérből, elmelyek megstabilizáltatom, a ragasztókra nagyon oda kell figyelni. Ott, ha nem figyel oda, aki kiállít, olyan 55 fokokat lehet mérni, és hogyha egy nem úhú ragasztóval ragasztott fel a saját nyeledet, nekem már volt, hogy tönkrement, leúrott a nyélszabályszerűen a nyérről, úgyhogy nagyon oda kell figyelni, a legjobb ragasztókat szabad használni.
1: És beszéljünk még akkor az acélról, erről az alapanyagról, ami tulajdonképpen hát a bicskának és a késnek is az élességét és a
0: esztétikai
1: szépségét jelenti.
0: A 260 réteg rákovácsolva, én nem tudom, hogy az Ichiro Hattorin kívül más nagyon kevesen csinálnak, hogy rozsdamentes-rozsdamentesre tud kit csinálni. Ezt be tudom bizonyítani, nagyon hihetetlen technológiai eljárás, a hőkezelés is, és visszaengedve 63,5 rokvel tud. Még csak annyit, hogy ennek megmutatom most itt a vágási technikáját, most halljátok.

0: Hallod ezt?
1: Igen.
0: Na, körülbelül borotválkozni lehet a késsel. És most megint szerencsés vagyok, mert körülbelül 3 embernek fogok csinálni vadászkést.
1: Ha már esztétikáról beszélünk, akkor a kés és a bicska teljességéhez hozzátartozik a tok is.
0: Na meg a másik, akkor ez
1: nagyon fontos
0: kategória, hogy nagyon jó, hogy ezt említetted. Egy miskolci szígyártónak a nevét, Berec János szeretnék megemlíteni, aki szintén népművész lett. Ő Diósgyőrben van, 2 helyen vagyok egyesületve, a Kisgyőrben, és itt a Fügeri Márta népművészetben. Nagyon jó a társaság, a vezetőtől kezdve mindenben segítenek, és ő a szígyártós, ezeket a fűzéseket a János csinálta, most is csinál 3 tokot nekem, tehát nagyon különleges, nagyon szépen dolgozik. Nézd meg azt a fűzést, ez csoda, mintha össze lenne nőve. A betétek, a leguánt, hogy ki van vágva a tok, hogy a gyűjtőbirtokában a vitrínbe beláthat a saját eredetét, nézi a vadászkésének, mert ő gyönyörködik benne, azt veszi.
1: És ezek mind egyedi tokok, tehát még egy ilyen a világon nincs?
0: Ebből egy darab van, általában gyűjtőnek, láttátok, a bicskában be van írva még a hattori neve, és gyémántal be van írva. Meg kell említenünk még a vésést, tehát ez a gyönyörű ezüst vésést, azt a Schmidt Andris barátom csinálja Kaposváron. A Harmat Attila, aki mondtam, hogy a csontmetszést, azt a Harmat Attila és a Mátyás Balázs csinálja, az egyik Kőszegen lakik, a másik Kaposváron, a harmadik pedig Balatontapolcán. A lézerezést, a miskolci lézerést megemlítettem, hogy a Varga György urat olyan szinten segítenek a lézerezésbe, aranybetűvel, különleges betűket, a magyar címet rá szoktam tenni, kiírjuk a dátumot például, beírom, hogy RVA34 az acélnak a minősége, a DS logót ráteszem. Ezek az olcsóbb megoldások, nem szabad árról beszélnünk, de például egy ilyen srimsó vagy bulinó elég jelentős összeg. És a vésések, na most az aranykeretberakás, nem mindegy, hogy ezüstből megy bele az elefántcsont köré az ezüstberakás, vagy 14 karátos aranyból. Ezek a mesterek mind világszínvonalon vannak. A vésnökök, a szégyártók.
1: Igazi csapatmunkáról beszélünk akkor ebben az esetben. Tehát ezek a remek művek, és ezek a szép, szó szerint kézműves remekek, bicskák és kések, ezek több mesterember igazi mestermunkájának eredményei.
0: Ez egy munkámból adódik össze, és mivel egy-két díjamat azért hagyd mondjam már meg, hogy a 11-szer nyertem kézműves remeket, ezzel csak azt szeretném érzékeltetni, mindig 3 új díjjal kell nevezni, és az azt jelenti, hogy 11 éven keresztül 33 új termékem van. És ezzel azért nem nagyon sok kézműves se tud dicsekedni, mert nagyon nem egyszerű. 10 mm-rel hosszabbra tervezed a bicskát, az kapa lesz belőle, ezt komolyan mondom, ezt már régén is mondtam. Nagyon nehéz tervezni bicskát, míg meg kell említenem a Faragó barátomat, aki ezt a Viking kollekciónak a szilvafából a Merényi Józsi barátom faragta, segített az elefántcsont, nem egyszerű volt összerakni, majdnem a ragasztó megkötött, úgyhogy ez egy tényleg egy gyönyörű faragásai vannak a szilvatartón. A japán katalógus, amíg egy mondattal visszatérve, hogy a garázsomnak a falán vannak ilyen különböző fotók, ki van írva, hogy csúcs ez a hattori, ez is látszik a katalógusba, és még a fegyvergyártó cégnek sincs katalógusa, nekem van, 2 kaptam Tokióból, az egyik az én birtokomba, és még el ne felejtsem, nagy megtiszteltetésből volt részem, a mongol nagykövet úr fogadott, és több mint valószínű, hogy fog rendelni a nagykövet úr is, és ebbe a japán katalógusba pedig benne vagyok 4 oldalba színesbe, szóval eszméletlen, és nem beszél össze az ember a japánokkal, ugyanazt a toprointos formát csinálják, és még az a különleges, hogy amíg ott félkész állapotban van a bicska, hogy le van fotózva, itt van az orrotok előtt, úgyhogy ez eszméletlen öröm, és hát a mongol zászló előtt le vagyok fényképezve egy kis bicskával, szóval hihetetlen dolgok ezek, hogy szinte mikor felmegy az ember azért a Rózsadombra, Bogár utca 11, azt hiszem a mongol nagykövetség, és mikor bemegy az ember egy ilyen irodába, ahol, mert azt tudom, hogy 33 millióan élnek kint, akik a magyarok testvére, az ujgurok, és akkor ránézek a mongolokra, hogy tulajdonképpen a testvéreink.

0: alapanyagokról is beszélnünk kell,
1: igen,
0: hiszen a riportra készülve ébenfát, tujagyökér, vasfát,
1: rózsafát
0: mutatott nekem,
1: palisander gyökeret. Ez igen, egy korzikai olajfa, mint a csont.
0: Ha összeütjük a korzikai
1: olajfát,
0: akkor ilyen hangot ad.
1: Ez egy ausztrál fűfa. Ez 10 éve dugdosom, ilyen pöttyök vannak benne, és hát nagyon szép. Ez pedig a kígyófa, amit a miniszterelnök helyettes úrnak tettem fel a nyelére. Nézd meg, ez le van stabilizálva, és mint a kígyónak a bőre.
0: Szóval ezek az alapanyagok sem semmik. Hogyan választja ki ezeket az alapanyagokat, és hogyan szerzi be?
1: Van egy barátom Berlinbe, ő a Misi barátom, és a honlapon tanulmányozgatjuk, például egy mamutfokhoz se egyszerű hozzájutni. Egyiket Amerikából szereztük be, azt a lilás rózsaszínét, vagy például láttátok a lila rája börtökot, azt kell tudni, hogy mindent megfestenek, tehát a bőr alapilag fehér, és akkor az meg van festve, vagy egy varaskós disznóagyart, azt a Virág Pisti barátomtól kaptam, a fia Afrikába dolgozott, tehát nagyon sok barátom, ezek mind segítenek. Másképp egyedül nem tudnám megoldani, tehát Berlinből kapok egy mamutfogat, Amerikából kapom a vasfákat, láttad, itt van az amerikai katalógus, a mozaik szegecseket, tehát ezek azok a gyönyörűségek, amit nagyon nehéz és nagyon drágák.
0: Szóval kapcsolat,
1: rendszerrel, egyik szüli a másikat, szóval hihetetlen csontok vannak, de a mamutnak a foga is különleges, mert keresztbe van elvágva, megragasztják, és tulajdonképpen az akrilgyanta tartja össze, és most képzeld el, rózsaszínbe egy mamut fog. Eszméletlen, láttad a bicskával, szóval ezek a csodák. Na most, mikor egy mamutagyat, láttad az zöld mamutagyat, megpolírozok egy teveszőrfilcen, azt a gyárba kaptuk, ez se nem kemény, se nem puha, és nem égeti meg, mikor rámegyek, képzeld el. Viszont megmutatok egy szarvasagancsot, hogy kell ilyen színt csinálni. Ha jobban rányomom, úgy megégetem a szarvasagancsot, hogy azt hiszed, hogy az az eredeti színe, csak közben a filccel tudom elérni ezt a hatást. Gyönyörű paliszták vannak, és még egy nevet meg kell említenem. Ezeket az acélokat nem tudnám az Urbán Balázs nélkül. Juhász Józsi barátomat szeretném megemlíteni, és a 3M-es csiszolópapírt, amit 5 sor gyémánt szemcse van, Bécsből, Luxemburgból, Ausztriából járnak hozzám élezni, valamelyik nap este 11-ig éleztem egy konyhakis készletet, de szóval hihetetlen, olyan 100-120 kés tudok vele megélezni, mert 5 sor gyémánt szemcse van benne, mondjuk aranyára legyen értékű, de a 65 rokveles acélt meg tudom mutatni a Vanadis 10-en, mikor bejönnek hozzám a kuncsaftok. Megfaragom vele a bicska oldalt, a Véner 40-34-et, ami nem eszhető rozsdamentes, és a penge a 65 rokvelével faragja, képzeld el, a bicskának az oldala. Lehidal mindenki, mikor meglátja.
0: Szimbólumokról is beszélnünk kell. Farkas, hiúz, párduc, teve, oroszlán, bőgőszarvas, hogy csak néhányat említsek, azok közül, a szimbólumok közül, amelyek nagy a debreceni vadak, sándoros késekre és bicskákra rákerülnek. Mitől függ a szimbólum?
1: Na most, ha visszamegyünk Diógyőrbe, mert én diógyőri gyereknek szoktam mondani magamat, még a dr. Cserbala is szeretném megemlíteni, azt mondta, hogy diógyőrésznek születni lehet. Tehát ez így van, és én erre büszke vagyok, ugyanis ebbe az utcánkba, ahol itt is tele volt az utca diófákkal képzelve, tehát ezért lett a neve tulajdonképpen Diógyőr, és ezek a szimbólumokat, ezek a vadászati jelképek. Még meg kell említenem, hogy volt itt két régi gyár, a leinkázatú művek, én ott tanultam meg tulajdonképpen a vaszaszakvát, volt egy szakközép és érecském, közben TF-et végeztem 4-6-os államvizsgával, súlyemelő szakedző voltam, sportvonalon és 26 érmet hoztam. Itt a sportcsarnokban lettem magyar bajnok, az érmeim azok ki vannak téve a sportcsarnokban. A miskolci szimbólumokhoz, tehát van a lilafüred, a régi törtokokban meg tudom mutatni, hogy a szarvasbika benne volt, akkor az őskohónak az emblémája, a lilafüredi palota szállónak az emblémája. Ha diósgyörök vagyunk, akkor használjuk a saját gyökereinket, így van. A tölgyfelevél, az a vaddisznó, a szarvasbika, ez meg a vadászati jellegűek, de hát itt van a legbüszkébbek, amire vagyunk, mikor a japánokat elvittem a diósgyöri várba, hát nagyon-nagyon tetszett nekik a dolog, tehát maga a diósgyöri vár. Ez a diósgyöri vár, hogy egy vadászkönyvet 100 oldal piszkozatot írtam, és az lenne a címe, hogy diósgyöri vadászkések bicskák. Ezzel tulajdonképpen a régi acélgyártásnak is emléket tudnánk állítani, a Juhász Józsi barátomnak, akitől megtanultam a késeket, és már sokan nincsenek köztünk. Tehát megérdemelni ez a diósgyőr ezt a könyvet, hogy meg tudjuk csinálni, mert ezt a tudást, ami az én birtokomban van, ezt egy művészeti centrumot szeretnék a saját lakásomból, ha kell, a városra hagyom. Tehát ezt a tudást át kell adnom valakinek, úgy, mint a tibeti orvosok, mert ha a tudás elvész, akkor hihetetlen csoda vészel.
0: A riportra készülve megemlítette azt, hogy a farkas szimbólum a kedvence. Miért?
1: Mondom, miért. Azért, mert mikor a dr. Cserbúr segített az első szórólapba, ott egy ülő farkas van, mert a farkas a kedvencem. Van egy olyan különleges bicska, az pedig egy amerikai gyűjtőbarátom birtokába áll, és ő ezüstből tetette be a farkas fejet. Tehát a bicskának a két oldalába, tehát az ezüstből volt a farkasfej. Na most tulajdonképpen ezzel a neve volt bizonyítva, hogy Farkas Istvánnak hívták, és az ezüstből volt a farkasfej. Szóval ez egy csodálatos dolog, és hát hihetetlen dolgokat lehet tulajdonképpen produkálni. Egy miskolci gyűjtő birtokában van az öt nagy vaddal, az elefánta. Látod, a párducnak a bajuszát lehet látni, az pedig egy miskolci gyűjtő, és még csak annyit, hogy a felesége vette a férjének a bicskát, és nem, az is elég húzós ár volt.
0: Jelenleg milyen munkákon dolgozik?
1: Na most, hál' Istennek, nagyon sok munkám van, most már kezdek egy kicsit nem kifáradni, kimerülni, de most csinálok Győrbe két luxusbicskát, három darab hattoriból lesz. 4 évig a film szakmának az elnöke voltam, ott zsűrizni jártunk, és most a zsűri, a háromtagú zsűri is megdicsért. Sok új munka van, hál' Istennek, és igényes dolgok.
0: Milyen jövőbeli tervei vannak?
1: Ki szeretnék jutni Mongóliába? Tehát Japánba kimenni, meg szeretném csinálni ezt a diózsőri késkönyvet, vagyis hát a diózsőri kések bicskákat, és akkor a múltnak át tudnánk adni valamit. Idáig is boldog vagyok, mert olyan embereknek dolgoztam, ami a DS logó bele van téve, híres politikusoknak, és kikérem az ő bölcsességüket, mert őnékülök, azt szoktam mondani, hogy a világ nem elég kerek.
0: Elgondolkozott már azon, hogy mit szeret ebben a szakmában, amelyet közel 40 éve végez, és késes népi iparművész.
1: Na most mondom a lényeget. Mikor azt szokták mondani, hogy a vérrel áldozza az ember az acélját, 12 darab ilyen szalonázó bicskát csináltam, és mikor a pengét nekem a korongra, azra a gyémánt szemcsés korongra így rá kell nyomnom, mikor élezem, akkor úgy átmelegszik az acél, hogy leégeti a hámréteget mondjuk a kezemről, és a vér rácsorog itt, akkor egy hetet ki kell hagynom. Tehát magyarul vérrel áztatom az acélokat. Na most, hogy mi a legnagyobb öröm, elmondom. Az az öröm, mikor ránézek, láttad a legszebb késdíjjal azt az örömöt, hogy azért 2500 késből elhozod, mikor átadom azt, amit megrendeltek, megálmodott, hogy ő mit szeretné a csonttal kapcsolatban, a nyélig, a tokig, és egy az egybe ugyanazt látja, azt az örömet a vevőnek az arcán, meg az, hogy 10 évig használnak egy késkészletet, az a másik öröm, hogyha jó csak minőséggel szabad dolgozni, azokat a mestereket kell kiválasztani tokba, szígyártóba, srimsóba, bulinóba, akik a legjobbak, és akkor leszel tulajdonképpen világszínvonalon. És az öröm. Az öröm az a legnagyobb dolog, és azt ad fiatalon tulajdonképpen, meg a sportnak a múltja.
0: Debreceni Sándor késes népi iparművésznek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Kedves riportalanyom, a riportál készítése után még megosztotta velem azt az információt is, hogy 5 késsel tovább jutott a Gránátalma díj pályázaton. Ezen kések 2 vadászkés, 2 bicska és 1 különleges vadászkés, amelyek összértéke eléri a 9 millió forintot. A verseny eredményhirdetése októberben várható. Kedves riportalanyomnak gratulálok az eddig elért eredményeihez, és további sok sikert kívánok! Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is velünk, hiszen összeállításunkat hamarosan a Mustár magadásával folytatjuk.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
0: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a közösségek fejlődéséről Árvai Zoltán, Egerszalóki plébánost hallják. Adásunk a 2025. október 28-ai műsorunk ismétlése. További jó rádiózást kívánunk!

kivonulás könyvében halljuk, ez a vér annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr kötött veleteken. A szövetség népe vagyunk, és egy karizmatikus közösség is ehhez a szövetséghez tartozik. Ez a szövetség kell, hogy meghatározza a mi tevékenységünket, szolgálatunkat, mindennapjainkat. Istennek népe kimondta egy hangúan, egy szívvel, lélekkel, hogy meghallgatjuk, amit mondasz, befogadjuk a törvényt, amit kihirdetsz, és megtesszük azt. Meghallgatni nyitott szívvel, nyitott füllel, ez a hallgatásnak a művészete, és aztán jön az engedelmes cselekvés, amikor én nem várom el, hogy ezért sok esetben, hogy megdicsérjenek, hanem csak úgy a háttérben végzem a magam dolgát, amire a jó Isten meghívott. És teszem ezt társaimmal együtt, abban a közösségben, ami összeköt minket, hiszen egy a cél, szentek legyetek, miként mennyei atyátok is szent, és ezt tesszük karizmákkal, tesszük ezt Isten kegyelmével, karöltve, abba kapaszkodva, egymást is formálva, és egymást segítve. Számunkra tehát ez a közösség jelleg nem szabad, hogy abban mutatkozzék meg, ahogy azt talán sokan gondolják, hogy ez egy ilyen állandó, talán sokszor erőltetett, ilyen show, műsor elemekkel tarkított összejövetelek, és egyfajta élménykeresőknek, a különleges élménykeresőknek a gyülekezete, hanem sokkal inkább kell, hogy szóljon arról, ami közösségi létünk, összejöveteleink is, hogy mi hitelesen adjuk vissza, hogy ennek a szövetségi életnek vagyunk a hordozói, a jelenvalóvá tevői a mindennapokban, a szürke hétköznapokban, és ugyanúgy az ünnepekben. A mi szövetségesünk ugyanis Isten. Vele vagyunk szoros kapcsolatban, és vele kívánunk még szorosabb kapcsolatban lenni. Milyen érdekes ez a szó, szövetség. Össze vagyunk szőve vele. A szövetet képezzük mindannyian. Egy szövetet alkotunk Istennel és egymással. Isten szavát hallgassuk, nyitott szívvel, elmével, füllel, akinek van füle, az meghallja, mit mond a lélek, mit üzen az Isten, és aztán a cselekedetek szintjén is, a tettek mezején váltsuk valóra. A Szentlélek kiáradása is nekünk, ugye karizmatikus katolikusoknak fontos tudni, hogy a Szentlélekkel való együttélés, a Szentlélek kiáradása és az e fölött érzett öröm a kereszten elnyert szövetség gyümölcse számunkra. Krisztus golgotai kereszt halálából származik számunkra, ugye ez az új szövetségnek a csodálatos áldozata, Krisztus egyetlen és megismételhetetlen örök értékű áldozata, amelyből számunkra is ez a csodálatos gyümölcs adatott a Szentlélek, és a Szentlélek irányította lelkiségi mozgalom. Az, amikor halljuk az evangéliumban, hogy éjszaka jön az ellenség és a buza közé konkolyt vete, nagy figyelmeztetés is számunkra, és Jézusnak a szava, vagy annak a gazdának is, hogy egy kicsit türelemre int, hagyjátok, hogy együtt nőjön a kettő az aratásig. Voltaképpen ez a példabeszéd megmutatja számunkra a valóságos növekedésnek, tisztulásnak a folyamatát. Sokszor még jó közösségekben is felüti a fejét a konkoly,
hiszen gyarló emberek vagyunk, botladozunk, és ugyanúgy a gyarlóság, a kísértettség, időnként akár a hamis karizmák is megmutatkozhatnak közösségeinkben. De az Úr türelmet tanúsít. Még az apostolok körében és az ősegyházban is emlékezzünk, az apostolok cselekedete is leírja, már akkor történtek emberi gyengeségekből adódóan, hát lehetne így fogalmazni, hogy ilyen klikkesedések, én Apollóval tartok, én Kéfással tartok, én Péterrel tartok, vagy hát én Jézussal, Krisztussal tartok, én Pállal tartok, tehát megoszlott volna Krisztus? Isten ugyanakkor türelmes, és a növekedéssel voltak éppen várat az aratásig. Várat, hogy mi is igazából felnőjünk arra, vagy érlelődjünk igazából, jó gyümölcsökké legyünk. Ez egy hosszú folyamat eredménye. De gondoljunk bele abban, az jutott eszembe, hogy a szentek, barátaink a szentek, ők közöttük is milyen sokan voltak, akik rosszul kezdték az életet. És jól fejezték be. Sajnos a fordítottja is igaz, valaki lehet, hogy nagyon jól kezdi az életét, életútját, és nagyon rosszul fejezi be, aminek a kárhozata vége. Vagyis nem az számít, milyen volt a múltad, hanem hogyan alakul a jövőd, és milyen a most, a jelen a te életedben. Mert most kell mindig a mostban, a jelenben meghoznod a döntéseidet. Nemes búza szemként Isten csűrébe kerülsz-e majd? Ennél fontosabb számunkra nincs is. Ennél fontosabb kérdés. És hogy ennek érdekében tegyünk meg mindent. Kell a személyes megtérések, személyes megújulás, és a közösségi szinten is ugyanúgy a növekedés, még ha lassú is, de Isten szeretetéből, kegyelméből táplálkozva voltak éppen egy szép növekedéssé tud lenni. Megérlelődhetnek nem csak az egyének, a tagok, hanem általuk egy érett gyümölcsé lehetnek a közösségeink is. Érdekes, hogy ez is egy tanítás, Jóisten pedagógiája ilyen. Meg kell tanulnunk elviselni azt, hogy jó és a rossz együtt van az életünkben, bennünk is ott van. Sokszor a jó kerekedik így felőre, van, amikor pedig legyőz minket a rossz. Együtt van bennünk is a búza és a konkoly. És ahogy Isten türelmet tanúsít velünk szemben, ugyanúgy általában is elmondhat, hogy a világban is a sok jó és rossz, a gonoszság, a szép és a csúnya dolgok, ezek mind-mind keverednek egymással, de majd egyszer eljön az aratás ideje. Vannak persze nagy pálfordulások is, ugye? És hát örülni kell annak is, hogyha valaki később térnek meg Istenhez. Nem szabad ítélkezni mások fölött, nem szabad egymást elítélni, az ítélet ideje az Úré. Érdekes, amikor megtértem, akkor ugye a rendszerváltozás korában, akkor voltak éppen eléggé olyan kritikusan, vagy olyan nem túl jó szemmel nézték talán sokan egyházi körökben papok részéről is a lelkiségi mozgalmaknak a sokaságát, ahogy mint a gombák kinőttek hirtelen, és elkezdtek tevékenykedni az egyházban. Hát nekem is volt otthoni plébánosom, amikor hazajöttem egy Szentlélek szemináriumról. Talán említettem korábban, hogy a Hétlán közösségnek voltam egy pár évig a tagja, és hát ebből a közösségből hazajöve plébánosom így fogadott, hogy na, megjöttél a szektából? Tehát, ugye katolikus, karizmatikus közösség,
de ott volt az előítélet, szekta. Milyen furcsa szerzemények lehetnek ezek, ugye? De hát aztán ez tisztult, ez a dolog.

0: És hát ott van a boldogságos Szűz Mária szülei, Joakim és Anna. Bibliából nem olvasunk róluk, de a második századi apokrif, az úgynevezett Jakab féle ősevangélium hozza az ő nevüket. És hát úgy látjuk őket, mint akik csendes, Istenre hagyatkozó személyek, akik tényleg a hűség példái számunkra, hasonlóak némileg Ábrahámhoz, Sárához, illetve Zakariáshoz, Erzsébethez, hogy életükben nem volt gyermek. De Isten szándékában, az isteni tervben semmi sincs véletlenül. Őket is kiválasztotta, mint Dávid házából való Joakimot, és feleségét Annát, a Jóisten, hogy egy hosszú, csendes és talán lehet, hogy ilyen szomorú élet, hogy gyermektelenek voltak, ez ennek az életnek a végén, éltesebb korukban őket ajándékozza meg a legcsodálatosabb ajándékkal, a szeplőtelen fogantatással, aki majdan a megváltó anyjává lesz. Matutinomban, olvasmányi simórában, patrisztikus olvasmányban, ha imádkoztuk, Damaszkuszus Szent János áldozó paptól hallunk egy szép elmélkedés prédikációt, aki ilyen gondolatokat hoz, Annára vonatkoztatva, gyermektelen maradt mindaddig, amíg a kegyelem meg nem tervette benne gyümölcsét, mert első szülöttként kellett a világba jönnie annak, akitől születik majd az egész teremtés első szülöttje, és minden benne áll fönn. Vagyis milyen érdekes ez is, hogy a Joakim és Anna azért maradt gyermektelen, hogy az idő egy meghatározott és tér meghatározott pontján, kereszteződésében megszülethessék az ő csodálatos szerelmüknek, szeretetüknek, kitartó hűséges szeretetüknek a gyümölcse Mária elsőszülöttként, mert úgy illett, hogy aki a teremtés elsőszülöttjét fogja majd világra hozni, ő maga is elsőszülöttként jöjjön a világra. Példát kell vennünk az idősek és a rejtett szolgálatban élők hitéből. Ugye ez a naphoz kapcsolódik, a idősek és nagyszülők 5. világnapja immáron. Szent Anna, Szent Joakim, mint nagyszülők, legyenek számunkra is példák. A mélység, a csendes imádság, szülői lelkületű gondoskodás legyen a mindannyiunké. A közösségek lelki fejlődéséről még meghívás és megtérés. Milyen fontos, hogy személyesen és közösen is, közösségben is megtapasztaljuk Isten hívását. Fontos a személyes megtérés. Fontos a bűnbánat. Fontos számunkra az új kezdet. Minden nap egy új kezdet, amiért hálát kell adnunk a Jóistennek. Valahogy úgy kellene felfognunk életünket, hogy nagy boldogságban megélni a napokat, és reggel is egy ilyen szent kíváncsisággal fordulni Istenhez, hogy drága jó Istenem, vajon mit tartogat számomra a mai nap? Mivel fogsz megajándékozni? És ez lehet, hogy jó lesz, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy na, hát ez nem hiányzott az életemből, kereszt és szenvedés lett a vége, de tudnunk kell, hogy aki Isten akarata szerint él, azt fürkészi, és azon az úton halad, annak minden a javára válik. Jó is, és rossz is. Hol hallottam meg én Isten hívását életemben, és mit válaszoltam rá? Fontos persze, hogy a közösségekben mi magunk is egyenként hitben erősek legyünk, és elmélyültek. Fontos a képzés, egyéni képzés, hitben, lelki életben való erősödés. Ugye a hétlángban, ebben a karizmatikus közösségben, amikor először vettem részt, már felvételt nyert kispapként, teológus hallgatóként, azon a nyáron vettem részt a Szentlélek szemináriumon, és hát elég kritikusan vettem részt ezen. Tehát úgy voltam ezzel, hogyha valami egyház ellenes dolgot fogok hallani, ami eltér az egyház hivatalos tanításától, én ott hagyom az egészet. És hát ugye Kovács Gábor atya, a közösség vezetője, sajátos tényleg előadásmódjával és habitusával, azt hiszem, hogy tényleg megnyerte a tetszésemet is, hatalmas felkészültséggel tudta előadni a Szentlélek szeminárium anyagát, és nem tudtam semmi olyat felhozni, amivel oda mentem, hogy ami miatt ott hagyhattam volna, sőt. Oda jutottam, hogy egyik este éjszaka plébánia kis kápolnájába, páran voltak ott nővérek is, kispapok is szerzetes ruhában. Na hát én is úgy átadtam magamat Istennek, hasra, ugye leborulva, hogy a szerzetesek az örökfogadalomnál. Hát ez egy meghatározó élmény maradt mai napig is számomra. Ez a teljes önátadás. A kegyelem megérintett. És ezért is fontos, hogy megértsük az egyház tanítását, a hit igazságaiban jobban belemélyedjünk, a Biblia, az egyházi szövegek megértés, a szentségekről szóló tanítás, és ezeknek a gyakorlata. És ez egy kölcsönhatás is lesz aztán az egyén és a közösségnek a kapcsolatában. Én gyarapíthatom a magam tudásával és lelkiségével a közösséget, és gyarapítom is bizonnyal, de a közösség is gazdagít engem, és megerősít, és fölemel, ha én gyenge volnék, megerősít. Tehát mindenki jól jár. Az imádságos élet, a Szentlélek vezetése iránti nyitottság milyen fontos.
1: A közösségek lelki fejlődéséről Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallották. Köszönjük figyelmüket!

aranyszájú Szent János imája. Ó Jézus, add, hogy megtanuljuk, hogy veled egyesülten éljünk, de ne érezhető ajándékaidért. Add, hogy a mennyei kenyeret keressük, s miután azt elnyertük, kivessünk a szívünkből minden földi aggodalmat. Uram, add, hogy a lélek igazi javait keressük, a többit te megadod ráadásként. Add, hogy ne vágyódjunk az ideig tartó javakra, legyen számunkra közömbös, hogy megszerezzük vagy elveszítjük azokat. Hadd használjuk gyümölcsözően a gazdagságot, és segíthessük a szükségben lévőket. A Mester, aki mindenre megtanít minket, te vagy Krisztus, és a te Atyád. Amen.

0: Kedves hallgatóink, mai válogatásunk ezzel véget ért. Munkatársaim Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Kovács Krisztina és Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A holnapi viszont hallásra.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Giacomo Facco B-dur hegedű versenyének részletét a L'Arte dell'Arco szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá. Közülük nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek a Nemzeti Bank szerint. A 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstopot 2026. április 18-ától határozatlan időre hosszabbították meg. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára szeptember közepén az országgyűlésben közölte, hogy a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bankszövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre változatlan feltételek mellett fennmarad, rögzítette az államtitkár. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat már december 1-ével. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök november 29-ére írta ki a következő voksolást, miután a hétvégén a parlament alsóháza szűk többséggel leszavazta a baloldali kormány által benyújtott sürgősségi lakhatási törvénycsomagot, írja a Magyar Nemzet. Az elmúlt napokban mind pártján, spanyol szocialista munkáspárton belül, mind a kormányon belül, bár kétségek merültek fel a legjobb cselekvési móddal kapcsolatban, a vélemény az volt, hogy itt az ideje a választások kiírásának. Sánchez magát és kormányát dicsérve arról is beszélt, hogy egy jobb világ építésére törekedtek, írja a Magyar Nemzet. Assisi Szent Ferenc tranzitusára, vagyis boldog halálára emlékeztek világszerte október 3-án a Ferences szerzetesek, így az erdélyi rendtartomány tagjai is, írja a Magyar Kurír. A csíksomlyói közösség zarándoklatot is szervezett a 800. jubileumra, szombat délután a Kegytemplomban tartották a tranzitus szertartását. Kihelyezték Szent Ferenc csont erekjéjét, majd megtartották a szokásos első szombati Mária köszöntőt. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja idén az orvosi élettani Nobel-díjat. A fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseikért jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska intézetben. A Nobel-bizottság indoklása szerint az agyban kialakuló emlékek, érzések és viselkedés formák megértése régóta foglalkoztatja a kutatókat. A jelöltek az optogenetika úttörőiként fejlesztették ki az eljárást, amely lehetővé teszi az egyes idegsejtek aktivitásának be- és kikapcsolását az élőagyban. A módszert ma már világszerte alkalmazzák a laboratóriumokban az agy rejtélyeinek feltárására, tudósított az MTI. Hazánk időjárásáról. Folytatódik a napos idő, csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet késő este 8 és 15 fok között alakul. Híradással legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc. Hungárium. A szerkesztő műsorvezető Balogh Tibor.
3: Örülünk a régi arcoknak, köszönjük a bizalmatokat. Hozd el Istenem! Hozd el Istenem!

0: Köszönjük szépen! Köszönjük!
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves barátunkat, dr. Kovács László, a Moiras hanglemez kiadó vállalat igazgatóját, alapítóját. Szervusz, Laci, Isten hozott.
2: Szervusz, Tibi, köszöntelek.
1: Megszoktuk már a csodálatos kiadványaidat, hiszen arról vagy híres és ritka, hogy nagy lemezen, LP-n, vinilen adott ki a zenei különlegességeket, legyen a Szabó Gábor jazz gitárosunk koncert csodái, vagy éppen a Piramis dupla teljes koncertje, ami annak idején csak egy kis 40 perces nagy buli néven jött ki, ugye a 78, vagy nem is tudom mikor, a negyedik albumukként talán, és már akkor is tudtuk, hogy az nem egy 40 perces koncert volt, és lám megtörtént az, hogy hála neked nemrégiben dupla LP-n, vinilen, és egyébként a teljesség kedvéért ezúttal CD-n is, ugye megköszönhetjük neked a teljes koncertet. Azért hoztam fel ezt a példát a sok Solaris illés és egyéb ritkaságok Kex Mini Liversing mellett, mert a tán legképzettebb muzsikusukról, akit mindig is nagyon szerettem, mint hogy a Deep Purple-ben is a John Lordot, ugye Gallai Peti boldogult barátunkra emlékezünk ma, a Hozd el a tegnapot hallhattuk nyitásként, és még jön, amikor megszülettem is a Száj fel magasra. Viszont te mesélj arról, doktor úr, hogy irányult a figyelmed erre a szerény és rendkívül képzett alázatos muzsikusra, és hogy mit adtál ki, mit szereztél meg, vagy hogy történt ez hanghordozó formájában, amikről most csipegetünk.
2: A kiadvány ötlete közösen merült fel Péter örökösével, Gallai Dáviddal, a fiával együtt, és hát nem volt nehéz a figyelmemet ráirányítani erre, hiszen a Morris Records pont ugye kevés figyelmet kapott, vagy mostorsorsú felvételekkel foglalkozik. Itt pont nem a felvételek voltak ilyen megvilágításban, hanem maga az előadó, hiszen Gallai Péter egyfajta nagyon halvány, csöndes, de fixált álló csillagja volt a magyar könnyűzenének, hiszen sok helyen zenélt, sokakkal zenélt, mindig minőség volt, amit kiadott a kezéből, és bizonyos népszerűségre is szertett. Ugyanakkor soha nem kapta meg a művészetét megérdemlő fényt és helyet, köszönhetően egyébként a Kádár kornak a önmenedzselős felállásának, úgyis Péter erre teljesen alkalmatlan volt, hogy magát menedzselje, visszahúzódó szerény ember volt, ezért annyi fény jutott neki, amit a mások esetleg rávilágítottak, de maga soha nem harcolt érte. Hát gondoljunk a Piramis együttes pályafutására, az ő szólóinekével indult a mai népszerűvé vált Piramisnak a történet, mert előtt ugye Somlós egy nagyjából vendéglátó zenekart hozott össze, még 72 őszén, és 75 elejétől egy részben új felállás, amiben Péternek már fontos szerepe volt, játszottak Budapesten, és hát 75 legvégén csatlakozott hozzájuk Révés Sándor csak énekesként, illetve ritmusgitárosként. Előtte Gallai Péter a billentyű

0: mögül látta el az énekesi feladatokat is, nem is akárhogyan, és amikor Révész kivált a zenekarból 81 júniusában, akkor megint csak ő vette föl a fonalat, és ugye kiadtak még egy plusz című, plusz nagy lemez, kis és nagy betűvel is plusz, ami végig Gallai énekel, nem is akárhogyan egyébként.
1: Nickelpók még ma is a fejembe van, meg a szemem előtt a klip.
0: És hát utána is sokfelé zenét, hogy a Bikiniben volt a leghosszabb és a legnépszerűbb zenekara ez volt, de a Fovágokban is zenélt, színházi feladatai is voltak, tehát mindenfelé fölbukkant, de elég szomorú kis történet a magyar hanglemezgyártásnak, mármint a 89 előtti monopolista lemezgyári történeteknek, 88 előtti, bocsánat, hogy a 85-ben vetődött fel egy ötlet, hogy Gallai megérdemelne egy szóló lemez, mert annyi dala van a fiókban, és olyan minőségűek, és olyan remekül is tudja őket adni, és a lemezgyár simán nemet mondott rá, hogy nem, köszönjük, Gallaiból nem óhajtunk sztárt faragni, na de, hogyha esetleg valamelyik színésznek lennének dalai átadóak, akkor az úgy még menne, és akkor amit a Gallai már megírta a fióknak, egyébként ő nem tudta, hogy mi lesz a dalok sorsa, de hát kiszaladtak belőle, hogy a szerző.
1: Világos, jó szerző is volt, igen.
0: Mert kiszaladnak a dalok ugye a szerzőből. Úgy jelent meg először Szakácsi Sándornak, a színésznek a szólólemeze, aztán pedig nagyrészt Gallai dalok, Kovács Krisztának a szólólemeze, ugye musical színésznő és színésznő Kriszta, mind a mai napig ugye nagyon népszerű. És hát így ilyen oldalsó együttműködések voltak, de Péter nem került igazán a reflektorfénybe, és a későbbi évtizedekben sem. Na, mi arra gondoltunk Morász Rekorsznál, hogy ezt a rangos zenékkel teletűzdelt pályafutást, amelyeként nagyon hosszú is, mert azért 1974-es az első felvétel, ami fönnmaradt, a Nautilus együttes, progresszív rock együttes demójáról beszélünk, és 2016-os azt hiszem az utolsó felvétel, a Piramis együttes koncertjén. Ha jól emlékszem, 16-os a felvétel. Tehát ezt a korszakot, azért ez így több mint 40 év, nagyon szépen lehetett dokumentálni, hiszen a dalainak a komoly hányad azért megjelent, és méltóképpen jelent meg. Sőt, mit a gadás, a bőség zavarával küzdöttünk, hogy mi az, ami egy CD-re még ráfér a sok-sok remek kompozíció közül, és hát elárulok egy egyszerű műhelytitkot, ami egyébként a CD bármely vevőjének egy perc alatt világos lesz. Ha ránéznek, ott vannak az évszámok. Nem kell semmit csinálunk a szerkesztéshez, mint rájönni arra a megoldásra, hogy egyszerűen, ha időrendbe rakjuk a dalait, pont lesz egy gondolati érzelmi íve a lemeznek, és pont jó ki fog jönni a legelejétől a legvégéig. Nyilván, ha nem így lenne, akkor nem maradnának időrendben, de most ez volt a helyzet, hogy nagyon klasszul ki lehetett bontani elétől egy hangulatot, végigvinni egy másik hangulatot, beletenni lírát, beletenni vidámat, van hülyéskedős dala is, nem lövöm le most a poént, tessék meghallgatni a CD-t, és egy nagyon klassz lezárás a egyébként élete utolsó időrendi hangfelvételével, Piramis együttes nagy koncertje, azt hiszem a Szimacsarnokban, Száj fel magasra, a Végig Péter éneket ezzel zárul le, és ez is a lemez címe. Tehát Gallai Péter Száj fel magasra, egy CD kiadvány, amely jelenleg is elérhető a terjesztőknél, Morász Rekordsz kiadványa. És büszkék vagyunk rá.
1: És ráadásul itt majd mindjárt fel is csendül, hiszen amikor megszülettem, utána hosszabb 7 perces, majd figyelünk, hogy időben elköszönjünk, hogy ne kelljen lehalkulnia a Száj fel magasra, ugye. Ugye ez most akkor CD-n igen, ez jelent csak CD. Meg, igen. Hossza, mert ugye itt annyiból jó, hogy nem kellett dupla LP-t. Ez itt 70.
0: Azt hiszem, 70.
1: És a Piramisokon kívül is van válogatás.
0: Sok minden van. Bikini együttes több számmal, Kovács Krisztával duók vannak több számmal, illetve a Favágók együttes is szerepel, tipikus Gallai lírai szerzeménnyel egyébként, és van egyetlen egy, ami nem Gallai szerzemény, de Péter énekel. Leonard Cohennek jelent meg egy válogatás, magyarra fordított válogatás lemeze, és a Halleluja című ismert darabját énekli fantasztikusan egyébként. Ez egy igazi kakukktojás, hiszen nem ő szerezte, de ő adja elő, és tökéletesen belélik a lemeznek az ívébe.
1: Hát akkor reméljük, jól döntöttünk, hogy majd még esetleg csinálunk másik részt is ebből az emlékalbumból, hiszen van még sok jó zene, de most azért egy markánsan az ő hangjával és játékával, ugye az anya zenekarával, a Piramissal operálunk a mai nap, úgyhogy ez így lesz mindjárt, és már indulhat is akkor a két záródal, Gallai Petivel és dr. Kovács Lacinak, pedig köszönjük szépen a Moiras Records katalógusában, ez is még fellelhető, a számozott példányszám mon belül ugye kapható.
0: Így van.
1: Köszönöm.
0: Köszönöm.

Ez gyönyörű!

0: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
1: Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés.

János csöndben üldögélt a konyhai nagyasztal mellett, miután a család összes tagja nyugovóra tért. Csupán Mihály lépett vissza egy pillanatra a szoba ajtóból. Maradjak? Vagy most jobban szeretnél egyedül gondolkodni? A fiatal szekeres gazda tűnődve nézett az apjára, mint aki nem is hallotta a kérdést. Az öreg türelmes volt, nem sürgette a választ. Aztán, ha kissé sokára is, csak megszólalt János. Üljön ide mellém, édesapám. Nehéz mondani valóm van. Mihály bólintott, de elébb a kamrába fordult be, és kihozott egy üvegbort. Tudta, a nehéz mondani valókat könnyebbíteni kell, és akik ilyen terhek hordozói, azok hálásak minden jó szónak, megfogadható tanácsnak, lélek könnyítő kocintásnak. Így gondolta ezt a fiatal szekeres gazda is. Kiváltképpen úgy jön a legjobbkor minden hasznos tanács, ha az, akitől mindezeket reméli, a tulajdon édesapja. Igen, az édesapja, akivel János életében még soha nem került ellentétbe. Persze ehhez kellett az apai bölcsesség, hogy mikor ne szóljon semmit, és kellett a fiúi tisztesség, és annak belátása, miszerint az apa, és persze az anya, szent. Ittak egy kortyot, majd Mihály torkát kissé megköszörülve megszólalt. Hallgatlak, s ha tudok, segítek. Holnap este Tóninál találkozom Lambert Gyurival. Valószínűleg sok mondani valóm lesz, de biztosra veszem, hogy neki is. Most azt gondolom, jobb, ha mindent elmondok neki. József atya szerint igen nagy bajban van, ezért segítenem kell. Természetesen reggel erről még Ankával is beszélni fogok, és édesanyámmal is. A baj az, hogy képtelen vagyok fölkészülni a holnapi beszélgetésre. Hogyan kezdjem el? Mit mondjak neki? Mivel bíztathatnám? Vajon nyugodt lélekkel fogja tudomásul venni az eseményeket? Vagy örjöngeni kezd, hogy elvettem tőle Ankát? Bár ez nem valószínű, hiszen van felesége. De vajon azt elfogadja-e, hogy én nevelem Katinkát, aki az ő leánya? Édesapám tudja-e, hogy most, felnőtt életemben talán először, igazán félek? Megvallom, bizony megfordult a fejemben, hogy jobb lenne, ha Gyuri még ma éjszaka tovább állna. Bár akkor a lelkiismeretem gyötörne egy életen át. Ezért valami okos, ugyanakkor tapintatos segítségnyújtás lenne a legcélszerűbb. Bazsó Mihály fölemelte a poharát, mint aki inni készül. Hosszan nézte a már többször lefejtett bort, aztán a poharat visszatette az asztalra. Nézte Jánost, és most ő érzett olyan fájdalmat a szívében, amit már időtlen idők óta nem tapasztalt. Fiam, először is, Ankát nem te vetted el tőle, hanem ő hagyta el. Emiatt tehát ne legyen békétlenséged. Másodszor, ha valóban nagy bajban van, és miért ne hinnénk József atyának, akkor kisebb gondja is nagyobb annál, hogy te neveled Katinkát. Ki tudja, talán még örülni is fog, hogy a leánya jó helyen van. Harmadszor pedig, igen, segítened kell rajta, de inkább úgy mondanám, hogy segítenünk kell rajta, mert a fele barátunk. Tudom, édesapám, tudom. Halkan beszélt, de apja így is értette minden szavát. János tovább dünnyögött, csak úgy maga elé. Mégiscsak furcsa, hogy egyedül kelt útra. Hol van a családja?
az édesanyja, az anyósa és apósa? Vajon miért hagyta otthon őket? Esetleg már elhaltak? Úramisten, miket fogok én holnap megtudni? Nem tudom, fiam, de egy biztos, nem lesz könnyű, amit elmond neked, ha ugyan rááll arra, hogy neked is gyónjon. Persze nem úgy, mint József atyának, de biztosan jól fog esni neki, hogy más is meghallgatja ebben a faluban. Ráadásul segítő szándékkal. Különben is ezt az ügyet egyedül te tudod megnyugtatóan elrendezni, senki más. Mert ebben a keserves históriában te ártatlan vagy, és ez óriási erő. Teljességgel biztos vagyok abban, hogy mindenki jól fog járni. János bólintott. Nagyon remélem. De azt nem tudom, mennyit is mondjak el neki az itteni helyzetről. Mennyit mondjak el Ankáról, a gyerekekről, Ágostonékról. Ne aggódj emiatt. Majd a beszélgetés menete megmutatja, ingatta a fejét Mihály. Egyszerre azért ne mondj sokat. Úgy tűnik, ez a Gyuri csak úgy téblából a világban. Fogalma sincs, mit tegyen, hová menjen, miként alakítsa további életét. Itt valami nem kerek, én is így látom. A legkülönösebb, hogy pont ebbe a faluba vetette a sors. De talán ez nem véletlen. Az Úristen szándékai kifürkészhetetlenek. János a tarkóját vakargatta, és azon tűnődött, hogy mondja vagy ne mondja. Mihály látta, hogy a fia még valami miatt gondban van. Baj van? Kérdezte. A fiatal szekeres gazda bólintott. Ne tartson gyávának, édesapám, de talán jobb lenne, ha Ankával, és persze édesanyámmal maga beszélne holnap. Félek, engem elkezdenének győzködni, hogy ne találkozzam Gyurival. Ugyanakkor ez az ember nem véletlenül ment el egy számára ismeretlen faluban, egy ismeretlen paphoz gyónni. Ez az ember itt akar maradni. A csuda tudja miért, de tényleg itt. Talán mert már belefáradt a vándorlásba. Nem tudom megmagyarázni, miért érzek így, de ez jár a fejemben. Mihály bólintott. Számíthatsz rám? Beszélek Ankával és Annával is. Nem lesz semmi gond, okos asszonyok mind a ketten. És Arankáékra nem gondoltál? János fölkapta a fejét. De jó, hogy említi, édesapám. Velük is beszélne? Az öreg elmosolyodott. Miért ne? Elsétálok hozzájuk a gyerekekkel. Aztán, amíg azok az udvaron hancúroznak, nyugodtan megbeszéljük a dolgot.

Másnap este felé János elindult Tónihoz. Félúton azonban gondolt egyet, és befordult a plébánia felé vezető utcába. Amikor benyitott a kapun, Mariskával találta szembe magát. Az új házvezetőnő mosolyogva fogadta a fuvaros köszönését, de rögtön hozzátette: az atya nincs itthon, de ha tudok, segítek. Az jó lesz, drága Mariska. Kérem, mondja meg az atyának, hogy imádkozzon értem. A vendéglőbe megyek. Azzal sarkon fordult, és már tovább is indult. Csak később eszmélt rá, mit is mondott Mariskának, hogy az atya imádkozzon érte, mert kocsmába megy. Na szép, morogta magában. Szegény Mariska is, miket gondolhat rólam? Az utca végén egy kőkereszt állt őrt, mellette egy rozog a pad. Leült, tűnődött egy darabig, imádkozott egy verset, aztán fölállt, megigazította a kalapját, és elindult a kocsma felé. Amint belépett, szemével rögtön Tónit kereste. Amaz csak a fejével intett, hogy ott, a sarokban, a kályha melletti asztalnál találja meg az idegent. Egy hely az árvának. János lassan odaballagott a kályha melletti asztalhoz. Egy darabig szótlanul nézte az ott ülőt, aki kezébe temette az arcát, és nem is vett tudomást arról, hogy valaki figyeli őt. A fiatal fuvaros köhintett egyet, köszönt, majd halk hangon megkérdezte: jó estét, uram! Megengedi, hogy itt helyet foglaljak? Gyuri fölkapta a fejét, és meretten bámult a kérdezőre. Nem értette, miért akar ez az alak ideülni, amikor több üres asztal is van a kocsmában. Aztán csak legyintett, mint akinek minden mindegy. Adjon az Isten magának is, fogadta a köszönést, majd a vele szemközti székre mutatott. Tessék, üljön le! János azonban állva maradt. Ha megengedi, elébb bemutatkoznék. János a nevem, Bazsó János. Van szerencsém, bökkent a fuvarosra Gyuri. Érdekli az én nevem? Természetesen, ült le a fuvaros. Jól lehet, ismerem önt, s tudom a nevét is. Lambert György, amennyiben nem tévedek. A lovász nagyon meglepődött, még a szája is kinyílt kissé a csodálkozástól, bár úgy gondolta, tudja, ki árulta el a nevét. Nem téved. A kocsmárostól tudta meg? Nem. A feleségemtől. Gyurit lórúgásként érte ez a válasz. Hátradőlt a székén, és mereven nézte Jánost. Hirtelen minden valószerűtlen lett körülötte. Nem tudta, hol van, nem tudta, mi történik vele. Agyzsibbasztó villámok cikáztak a fejében, és szerette volna elküldeni ezt az alakot, hogy ne gyötörje őt ilyen válaszokkal, hiszen van elég baja amúgy is. A feleségétől, nyögte ki nagy nehezen, és nem lehetett tudni, hogy ezt most kérdezi, vagy csupán ismétli. János fölállt, odament a söntéshez, majd visszatért két korsó sörrel a kezében. Elébb igyunk, aztán figyeljen. Hosszú lesz a mondókám, de gyanítom, a magáé sem lesz rövid. Gyuri kíváncsian nézett Jánosra. Mit is akar mondani neki ez az idegen férfi? Nos,
Édesapámmal annak idején minden évben elszekereztünk Várgedére, a Taller portára. Jó részt bort vittünk, utóbb szőlőt is, meg valamennyi búzát, egyebeket. Ott ismertem meg, persze gyerekként, Ankát. Később megtudtam, hogy maguk ketten olyanok, mint egy testvérpár. Bár ez, ahogy idősebbek lettek, megváltozott. Évek múltán már egyedül vittem a fuvart Tallerékhez, s megláttam az időközben felnőtt Ankát. Mit a gadás? Beleszerettem. Szólni azonban nem szóltam senkinek, mert tudtam, hogy legénye van, és pedig éppen maga. Szétszakítani egy szerelmes párt, azt bűnnek tartottam. Ám utolsó ott létem alkalmával kiderült, hogy Anka gyermeket vár magától, de a reménybeli apa és férj úgy eltűnt a faluból, mint a kánfor. Akkor vettem egy nagy levegőt, és megkértem a kezét. Képzelheti, milyen arcot vágtak a szülei, főleg az apja, de végül is, amit kértem, megkaptam. Ankát elhoztam ide, a mi falunkba, és összeházasodtunk. Kis idővel később a szülei is ide költöztek. Magukról és úgy általában Várgedéről hírt, csak édesanyja egy-két leveléből kaptunk. Így jutott a tudomásunkra, hogy Lambert György megnősült, és később egy fiúgyermek édesapja lett. János elhallgatott, ivott egy kortyot, és nézte Gyurit. Nézte, és bizony látta is, micsoda szörnyű, sötét erők tépik, marcangolják a lovász lelkét. S mindez nyilván az általa elmondottak miatt történt. Pedig nem ezt akarta. Nem így, hanem hogyan is. Most Gyuri ivott a söréből. A szekeres gazda továbbra is a lovász ábrázatát figyelte, s némi megkönnyebbüléssel konstatálta, hogy az előbbeni vihar sűrűje elvonult beszélgető társa feje fölül. Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekem. Kicsit könnyebben érzem magam, mintha a jó Isten mosolyogna egy csöppet, és korbácsát most elsüllyesztené egy mennyei sublót legalsó fiókjába. Ezek után nem gondolom véletlennek, hogy ebbe a faluba vezetett. Ide, ahol ismerősök laknak, egy remek pappal egyetemben. Ebbe a faluba, ahol talán magamhoz térhetek. Mert szörnyen megfizettem minden félre sikerült cselekedetem, rossz döntésem és bűnöm árát. Elmesélek mindent. Elmesélem a büntetésemet is. Jól figyeljen. Aztán csak nem tudta elkezdeni. Nézegette a korsóját, benne a habját vesztett, maradék sört, és tanácstalanul simogatta az állát. Nehezen szólalt meg. Magamra maradtam. Nincs senkim ezen a világon, csak a napám, özvegy Árvai Pálné nemzetes asszony. Gyuri úgy beszélt, hogy nem nézett föl Jánosra. Majd folytatta. Igen, Ankával együtt nőttünk föl, és Várgedén mindenki úgy tartott számon bennünket, hogy előbb-utóbb egy pár leszünk. A leánykéréshez viszont kellően gyáva voltam. És amikor értesítettek, hogy egy másik kubinyi birtokra kell mennem szolgálatba, nem szóltam senkinek, Ankának sem. Valóban kánforként tűntem el a faluból, de előtte való estén Anka és köztem
megtörtént, ami megtörtént. A ma másik birtokon nagyjából 2 évet töltöttem el, és ott ismertem meg Piroskát, Árvai Pál intéző úr leányát. Ugyanazt a galátságot követtem el vele szemben, mint amit annak idején Ankával. Sejtettem, hogy Piroska gyermeket vár, akinek én vagyok az apja, de megint elmenekültem. Vissza Várgedére. Ám az intéző, Piroska édesapja rám talált. Piroskát végül feleségül vettem, ami igazából nem is esett nehezemre, mert közben nagyon megszerettem. Mindannyian boldogok voltunk, amikor a fiam megszületett. Békességben éltünk, nyugalomban. Egy nap aztán édesanyám váratlanul meghalt. A szíve vitt el. Tudom, ez emberi sors, a halál elkerülhetetlen. Mégis isteni büntetésként éltem meg. Néhány évvel később pedig az Úristen másodjára is meglátogatott. És akkor nagyot ütött. Hatalmasat. Gyuri hosszan hallgatott, mielőtt folytatta. Piroska egy alkalommal hazalátogatott csomatelkére a fiunkkal együtt. 2-3 napot szándékozott ott tölteni, és amikor visszakívánkozott, az apja kocsira ültette leányát, unokáját, és elindultak Várgedére. Annak ellenére, hogy Zsuska asszony óva intette őket az indulástól, mert a hegyek fölött félelmetes fekete felhők tornyosultak, és ez nem bíztatott semmi jóval. Ám ők nem hallgattak rá. Alig értek ki a faluból, kitört a vihar, és egy jókora villám pillanatok alatt porrá és hamuvá égette a homokfutót. Mindhárman szörnyet haltak. Zsuska nemzetes asszony kis híján beleőrült a tragédiába, de igen nagy lelki ereje volt, talpon maradt. Most Füleken él, a húgához költözött, aki szintén megözvegyült, igaz korábban. A temetés után nem volt többé maradásom Várgedén. Eladtam a szülői házat, és elindultam. Csak úgy találomra valamerre. S reméltem, talán engem is megtalál valamiféle sistergő ménkű. Most itt vagyok, de fogalmam sincs, miként kerültem ide. Mert maradhattam volna más faluban, városban, de nem. Pont ide vezetett a... nem is tudom, kicsoda. Itt vagyok hát, és fogalmam sincs, mihez kezdjek az életemmel.

Wittinger László, tiszta szívűek. A kiteljesedés. A 15. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly. Zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. A Rádiós Regénytárt hallották.

0: Hubay Jenő 5 koncert etüdjének részletét Szecsődi Ferenc játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert. A BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál a Tiszapárt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Szijjártó Péter hétfőn a Nemzetbiztonsági Bizottságának ülése előtt újságíróknak azt mondta, a gyárépítéshez adott kormányzati támogatások bőven az ilyen nagyságrendű beruházások esetében szokásos támogatások keretén belül maradtak. Véleménye szerint a beruházással kapcsolatban súlyos félreértések és hamis információk jelentek meg. A volt miniszter arról is beszélt, az elmúlt évek kormányzati munkájának legsikeresebb területe volt a beruházás ösztönzés. A volt külgazdasági és külügyminiszter a meghallgatáson azt mondta, tiszta a lelki ismerete. Szijjártó Péter nemzetbiztonsági meghallgatásának következő szakaszában a szakszolgálati vezetőket hallgatják majd meg. Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bankszövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá. Közülük nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek a Nemzeti Bank szerint. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat, már december 1-ével. Előrehozott választások jönnek Spanyolországban. Pedro Sánchez miniszterelnök november 29-ére írta ki a következő voksolást, miután a hétvégén a parlament alsóháza szűk többséggel leszavazta a baloldali kormány által benyújtott sürgősségi lakhatási törvénycsomagot. Írja a Magyar Nemzet. Sánchez magát és kormányát dicsérve arról is beszélt, hogy egy jobb világ építésére törekednek. Írja a Magyar Nemzet. Assisi Szent Ferenc tranzitusára, vagyis boldog halálára emlékeztek világszerte október 3-án a Ferences szerzetesek, így az erdélyi rendtartomány tagjai is, írja a Magyar Kurír. A csíksomlyói közösség zarándoklatot is szervezett a 800. jubileumra. Szombat délután a Kegytemplomban tartották a tranzitus szertartását. Kihelyezték Szent Ferenc csont erekjéjét, majd megtartották a szokásos első szombati Mária köszöntőt. Hazánk időjárásáról. Folytatódik a napos idő, csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge marad, késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő. Híreket legközelebb 16 órakor mondunk. Tizenöt óra, 4 perc.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramona, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban elhangzik szokásos programajánló rovatunk a Kultúrmorzsa, valamint bővebben hallhatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart programsorozatáról, amely ezúttal is a legígéretesebb fiatal művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget, többek között egy hallgatói aukció keretében. Mindenekelőtt azonban kiemelten foglalkozunk a 2019-ben elhunyt legendás zenésszel és dalszerzővel, Gallai Péterrel, aki október 5-én lenne 73 éves, és akinek nemrég jelent meg posztumusz válogatás lemeze Szállj fel magasra címmel. Tartsanak velünk!

0: Vannak dalok, amelyek egyszerűen csak megszólalnak, és vannak dalok, amelyek egy egész korszakot képesek felidézni. Idén júniusban jelent meg Gallai Péter első önálló posztumusz válogatás lemeze, a Szállj fel magasra című CD, amely több mint 4 évtized zenei örökségéből válogat. Gallai Péter neve elválaszthatatlan a Piramisból és a Bikiniből is jól ismert szerzői munkásságától, de ez a lemez ennél jóval többet mutat meg belőle. A Nautilus éveitől a Piramis különböző korszakain át a Bikiniig és a Favágókig, valamint a Kovács Krisztával közös felvételekig. De hogyan született meg egy olyan lemez gondolata, amely Gallai Péter szerzői és előadói életművéből állít össze egy különleges válogatást? Milyen emlékek, történetek és zenei anyagok kerültek elő a készítés során, és mit jelent mindez azok számára, akik személyesen is közel álltak Péterhez? Erről és még sok érdekes kérdésről beszélgetünk vendégeinkkel, Csáki Ritával, Gallai Dáviddal, Gallai Péter fiával, valamint Kovács Lászlóval, a Moirász Records tulajdonosával és a lemez kiadójával. Az interjút Kovács Éva Rebeka készítette.
1: A egyszerű igazság az, hogy mi személyes ismertségben nem voltunk. Egyébként kétszer jött szembe az utcám, amikor a közelébe dolgoztam, a Király utca meg a Rumbak sarkán. Akkor láttam, tudtam, hogy ő kicsoda, ő nyilván rólam nem tudta. Én egy kis kiadót vezetek, a Moirász Recordsot, és hát a magyar könnyűzene múltjának az elfelejtett vagy egyéb módon mostor sorsú értékeit szeretnénk felmutatni. És hát a Péter személyiségét vagy pályafutása abszolút régóta kiabált azért, hogy valamilyen formában bemutatásra kerül önállóan, mint Gallai Péter, tehát nem mint színházi szerző, nem mint a Piramis billentyűse, a Bikini billentyűse, hanem mint egy szerzői és előadói személyiség. A lemez ötlete az Gallai Dáviddal együtt merült fel. Szerintem Dávid mondta először, és azonnal azt mondtam, hogy igen, ezt érdemes megcsinálni, még posztumusz lemezként is, hiszen Péternek nem volt eddig önálló albuma, de mi azt szerettük volna, hogy ha ez a nem csak karakteri, de minőségi, minden ízébe porcikában minőségi életmű, azért összeszedetten egy önálló kiadványon is megmutatásra kerüljön, úgyhogy mi a Nautilus együttes korai demójától kezdve a Péter legutolsó felvételéig tudtuk csokorba szedni ezeket a dalokat, mégpedig azzal a koncepcióval, hogy ez egyszerre szerzői és előadói lemez, tehát a saját dalait, amelyen felvételeken énekli, abból lett egy erősebb válogatásunk. Egy kivétel van egyként a lemezen, a Leonard Cohennek a Halleluja című dala, amit ugye Péter énekelt egy Leonard Cohen magyar nyelvű válogatás lemezen, és hát a Péternek az alapjában véve, de nem teljesen lírai világ, az nagyon szépen kirajzolódik, ahol középtempós, hol lassú dalokból, de van közt egy gyors és bózkodó dal is, aki érdekel, az meghallgatja a CD-t is egyből rájön, hogy mire gondolok. Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a válogatásnak a fő vezérfonala, hogy szerző is, előadó is legyen, illetve legyen valami miatt karakteres és fontos az életművön belül is az illető dal.
2: Amikor egy elhunyt művész életművéből állít össze valaki egy ilyen válogatást, ez egyben egy nagyon személyes és felelősségteljes feladat is. Mi alapján válogatta a felvételeket?
1: Két része van valójában a válogatásnak, mely dalok és mely sorrendben kerül.

0: megmutassuk, és akkor így ezen így végig tudunk menni, felvételenként, hogy ugye miért fontos, miért jellegzetes, miért egy szép líra, középtempós szerelmi vallomás, és így tovább. És ami egy érdekes háttere a Galai Péter Szájfej Magasra című CD szerkesztésének, azaz egész egyszerűen időrendbe tettük a dalokat, hogy honnan hová tartott ez az életmű, és arra lettünk figyelmesek, hogy tulajdonképpen ez tökéletesen alkalmas arra, hogy egy végleges CD számsorrend legyen, úgy jönnek egymás után a dalok, hogy nagyon szépen kiegészítik egymást, hol ugye följebb megy a hangulat, hol kicsit leül, hol gyorsabb, hol lassabb, és hát a CD-nek az utolsó felvétele, a Piramis Együttes 2018-as nagy koncertjének a hangfelvételnek az egyik részlete, ez akkor a zenekar már megjelentette, ez a Szájfej Magasra című 1976-os Piramis sláger, amelyet Péter ezúttal egyedül énekel, ez egy duett volt korábban, egyedül adja elő ezt a számot, amely egyrészt a Piramis akkori 2018-as Piramis koncertnek a zárószáma volt, és egyben, hát sajnos, de tény, hogy Péter legeslegutóbb utolsó hangfelvétele, amelyik ugye profi módon elkészült, viszont a hangulata és a mondanivaló tökéletesen alkalmas arra, hogy ezt az életművet úgy zárja a kerekre, hogy mint egy előre is fölfelé tekintve búcsúzzon a hallgatótól.
1: Október 5-én fogják megrendezni Gallai Péter születésnapján, zárt körű rendezvényben az emlékestet. Miért volt fontos, hogy éppen a születésnapján emlékezzenek meg?
0: Mindenképp, ha valakire emlékezünk, próbálunk fogódzót találni hozzá, alkalmat találni hozzá, hiszen a szeretteink valamilyen módon mindig együtt vannak velünk, valamilyen módon. Ugyanígy nem csak a közvetlen szeretteink, hanem mindazok, akiket valaha életünkben szeretünk, tiszteltünk, és szeretettel, tisztelettel gondolunk rá. Úgyhogy a születésnap erre tökéletesen alkalmas. Zárjában mondom, hogy erről szerintem többet tudnak mondani a rendezvény szervezői.
1: Kezdjük talán azzal, hogy ki volt Gallai Péter? Azok számára, akik ismerték a nevét, de talán mégsem ismerik igazán az életművét.
2: Én az Eröskilenc Színházban találkoztam vele először, és megmondom őszintén, egy tehetséges zeneszerzőnek tartottam, és irigykedve néztem, hallgattam a munkáit. Aztán én sokkal később tudtam meg, hogy ő egyébként egy rockzenész, egy rocker, és hogy micsoda együttesekben vesz részt, és dolgozik, és micsoda múltja van, és elkezdett borzasztóan tetszeni, hogy én ezzel az emberrel lehetek egy légtérben, és tulajdonképpen közösen hozunk létre színházi előadásokat. Innentől kezdve természetesen nagyon nagy különlegesség volt, amikor megadatott, hogy rendezőként is felkérhettem őt zenét szerezni. Dolgozhattam vele együtt, láthattam őt alkotás közben, és hát nyilván nem mellesleg jegyzem meg, hogy a Falusi Lilla Metadolce című előadásának próba folyamatai közben meg is született közöttünk egy nagyon erős vonzódás és szerelem. Úgyhogy miközben éppen arról szólt az előadás, hogy egy nő próbálja meg elengedni azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodik, és hogy ő milyen férfiakat képzel el magának, és igenis neki szüksége van egy társra, és az előadást arra futtattam ki, hogy a nő tanuljon meg először önállóan élni, létezni, és ismerje meg saját magát. Eközben én viszont beleszerettem Gallai Péterbe, és együtt akartam vele lenni, és egyáltalán nem érdekelt, hogy én ki vagyok.
1: Dávid, számodra ez az emlékest egészen különleges alkalom, hiszen nem csak az édesapádat, hanem az ő zenéjét és az életművét is együtt idézitek fel. Mit jelent neked, hogy édesapád 73. születésnapján, október 5-én egy ilyen közös esttel emlékeztek rá?
3: Egyrészt kicsit izgulok azért, hogy minden rendben menjen. Másrészt nekem ez a szervezés egy elég nagy ilyen tanulópénz folyamat is, mert korábban nem vettem részt még olyan folyamatban, ahol nekem magamnak kellett egy ilyen eseményt létrehozni. Annak nagyon örülök, hogy a CD megjelent. Azért az kellett hozzá, hogy tartassunk egy ilyen eseményt, hogy legyen egy ilyen apropója, hogy megjelent nyár elején a Gallai Péter CD, hiszen különben nem biztos, hogy eszünkbe jut, hogy legyen egy ilyen esemény, és az, hogy ennyien azt mondták, hogy itt lesznek, és a színház is örömmel vállalta, és hirtelen úgy érzem, mintha sok mindent bepótolnék ezzel, ami korábban valahogy kimaradt, és tényleg nagyon jó és sok pozitív érzéssel töltem. Most először életemben én is kiállhatok emberek elé, úgy, mint Gallai Péter fia. Ez jó érzés is, és megtisztelő is, de azért izgulok is, mint ahogy mondtam az elején.
1: Rita, te említetted, hogy Péter élettársa is voltál.

0: hosszú éveken keresztül alkotótársa is. Az RS9-ben több közös munkátok is született, a Végkép, az Érzéki Matematika, a Szorgalmas és Restlány, de a Privát Vursli és a Pinter előadás kapcsán is dolgoztatok együtt. Milyen volt vele dolgozni együtt, mint rendező?
1: Soha életemben nem dolgoztam senkivel olyan könnyen, mint Péterrel. Ez most ilyen nagyon közhelyesen hangzik, de annyira félszavakból tudta, hogy mit szeretnék egy előadáshoz, vagy egy jeleneten belül egy elképzelt atmoszféra, mit teremti meg igazán annak az előadásnak a zenei bázisát, hogy végig se hagyta, hogy mondjam, amit szeretnék, mert gyakorlatilag már ült is le a zongorához, és benne már fogalmazódott valami. Én mindig furcsáltam, hogy be sem fejeztem a gondolatot, még nem jutottam el oda, hogy mit szerettem volna elmondani, és már is hallom, hogy tulajdonképpen már adja is vissza azt, amire én gondoltam.
0: A Végkép különösen személyes történet. Egy egykori házaspár találkozik újra, és régi sebekkel, emlékekkel, kimondatlan dolgokkal kell szembenézniük. Te írtad és rendezted, Péter pedig a zenéjét szerezte hozzá. Ha most visszagondolsz erre a közös munkára, van-e olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy Péter zenéje valami olyat is ki tud mondani az előadásban, amit szavakkal már nem lehetett volna?
1: Ez a Péter utolsó színházi zeneszerzése volt. A halála után is játszottuk még ezt az előadást. Egyébként a Vallai kertben volt ennek az előadásnak a helyszíne. És onnantól kezdve, hogy Péter már nem volt közöttünk, arra emlékszem, hogy minden előadás végén már tapsoltak a nézők, de mi a színészekkel összeborulva zokogtunk hátul a takarásban, mert még a Péter utolsó hangjegyei még lecsengtek az előadásban, és ezt soha nem fogom elfelejteni, hogy mindannyiunkban milyen mély nyomot hagyott Péter, és egyáltalán ez a zenéje, amit itt hagyott nekünk. Én a Pétertől azt kértem, egy lezárást kérek a végére. És ez volt az egyetlen olyan zenénk, ami a Péter nem csinálta meg, amit kértem, ugyanis a zene utolsó periódusában gyakorlatilag nem tudom pontosan a zenei szakkifejezés, de azt kell mondjam, hogy egy oktávot lépett fölfelé, amit ritkán csinálunk meg akkor, amikor lezárunk valamit. Tehát ő pont, hogy kinyitotta a zenét, és egyszerűen egy olyan fajta jövőbe mutatott, ami túlmutat a mi életünkön. Egyfajta túlvilági életre világított rá a zenéjében, és ezt megmondom őszintén, igazán már csak az ő halála után hallottam ki a zenéből.
2: Gallai Péter öröksége tehát a Száj fel magasra című különleges posztumusz válogatás lemezenél tovább, amely méltó emléket állít a legendás zenésznek és dalszerzőnek, aki október 5-én lenne 73 éves. A Moiras Recordsnál megvásárolható CD kapcsán Csáki Ritával, Gallai Dáviddal és Kovács Lászlóval az elmúlt percekben Kovács Éva Rebeka beszélgetett.

0: Háromrangos budapesti eseményen mutatkoznak be a Magyar Képzőművészeti Egyetem legígéretesebb hallgatói. Az idei Jamstart programsorozat keretében több mint 120 alkotás lesz látható, amelyek nem csak megtekinthetők, hanem meg is vásárolhatók. A művek értékesítéséből befolyó összeg pedig teljes egészében a képző hallgatóihoz kerül. Dr. Dóczi Gergelyt, a Képzőművészeti Egyetem kancellárját Szent Imrei Kristóf kérte mikrofon elé.
1: Október elején veszi kezdetét a Magyar Képzőművészeti Egyetem lassan hagyományosnak mondható programsorozata, a Jamstart, amely ezúttal is kiváló bemutatkozási lehetőséget kínál a fiatal magyar művészeknek, ugyanakkor ennél még jóval többet is jelenthet számukra ez a több héten át tartó esemény, jól gondolom?
2: Igen, azt mindenképpen, hogy ez talán most már hagyománynak tekinthető, hiszen a harmadik éve rendezi meg a Magyar Képzőművészeti Egyetem ezt a programsorozatot. Ez a három esemény, azt hiszem, hogy az elmúlt évek már bizonyították, hogy kifejezetten jó tapasztalata a hallgatóink számára, hogy közelebb kerüljenek a művészeti piachoz, és mégis biztonságos körülmények között tapasztalhassák meg, hogy milyen is az, amikor az általuk készített műtárgyakkal a nagy közönség megismerkedik, találkozik, és adott esetben meg is vásárolja azokat.
1: Ahogy ön is említette, hogy ez most már a harmadik év, hogy sor kerül a Jamstart programsorozatra, amelynek a közvetlen előzménye tudtommal egy 2023-as nagyon emlékezetes, különleges jótékonysági aukció volt.
2: Igen, valószínűleg az volt a kiinduló pontja annak, hogy komolyan elkezdtünk gondolkodni, hogy hogyan is tudunk egyszerre jót tenni, másrészt pedig a hallgatóinkat arra bátorítani, hogy merészkedjenek ki a közönség elé a munkáikkal, támogatott környezetben. Ez a Törökországot ért szörnyű földrengés volt ez az esemény, ami tulajdonképpen először arra késztetett minket, hogy kezdjünk el hallgatói munkák értékesítéséből befolyt vételárral támogatni bizonyos tevékenységeket. Akkor elsőként a földrengés károsultakat próbáltuk megtámogatni, és egy, hát nem túl jelentős, de ha jól emlékszem, akkor 6 millió forint körüli összeget juttattunk ki az újjáépítés támogatandó.
1: Azt is fontos kiemelni, hogy magának a Jamstartnak is van egy jótékonyságra irányuló célkitűzése, amelynek értelmében a rászoruló egyetemi hallgatókat is szeretnék támogatni.
2: Így van, igen. Tulajdonképpen minden, ami a hallgatók által készített műtárgyak értékesítéséből befolyik az egyetemhez, az a hallgatókhoz kerül vissza. Részben az alkotókhoz, hiszen az a megállapodásunk mindenkivel, aki felajánlja a munkáját erre a célra, vagy elmeri hozni ezekre a megmérettetésekre, hogy egy részét nyilván ők kapják meg. Ez ellentételezi az általuk elvégzett munkát, és hát nyilván jó érzéssel tölti el őket is, hogy pénzzel is mérhető értéket képvisel az ő tevékenységük. A vételen másik részét, azt pedig egy olyan alapba helyezzük, amiben valóban szintén a hallgatóink, de kizárólag a szociális szempontból rászoruló hallgatóink kaphatnak juttatásokat pályázati formában, ez tehát egy alap, amit az egyetem minden évben 10 millió forintra vállal kiegészíteni. Egy részét tehát a műtárgyak értékesítéséből befolyó vételára adja, egy részét pedig az egyetem költségvetéséből biztosítjuk a hallgatók, akiknek adott esetben akár adhok jelleggel egy bizonyos esemény miatt, vagy mondjuk folyamatosan a családi körülményeik miatt támogatásra van szüksége, részt vehetnek ezen a pályázaton, és eseti vagy akár folyamatos támogatásban is részesülhetnek.
1: Ugye több mint 300 beérkezett hallgatói munkából választották ki azt a nagyjából 120 alkotást, amelyeket megtekinthet a nagy közönség a Jamstart rendezvényein. Milyen kritériumok alapján válogatott a szakmai zsűri, mik voltak a legfontosabb szempontok?
2: Minden évben arra törekszünk, hogy a legtehetségesebb hallgatóink legjobb munkáit próbáljuk behozni ezekre az eseményekre. Azért szép a művészet, mert viszonylag szubjektív alapon kerülhetnek figyelembevételre akkor, amikor kiválasztásra kerülnek a műtárgyak. Tulajdonképpen a zsűri múlik, hogy a végén mi jut be, és ezért igyekszünk úgy összerakni a zsűrit, hogy abban mindenféle kompetenciával rendelkező szakember részt vegyen. Van klasszikus képzőművész benne, van autodidakta módon saját tudását fejlesztő kortárs képzőművészeti alkotásokat gyűjtő, kvázi laikus, van olyan, aki pénzügyi gazdasági szempontból, a értékesítetőség szempontjából vizsgálja a műtárgyakat, de alapvetően alapvetően azért az a cél, hogy azt mutassuk meg, hogy milyen sok színű, mennyire különböző féle megközelítésű, akár a tartalma vagy a témája tekintetében is milyen széles spektrumon mozgó munkák készülnek itt a Képzőművészeti Egyetemen. Szerencsére idén is, igen, ez a, azt hiszem a végén pontosan 127 műtárgy, ami most bekerült a Jumpstart sorozatba, igen jó példája megint annak, hogy milyen különbözőképpen gondolkodnak a hallgatóink, jól megmutatja azt, hogy mi foglalkoztatja aktuálisan őket, és azt is talán, hogy a Képzőművészeti Egyetemen tanultak, hogyan járulnak hozzá ezeknek a gondolatoknak a kifejezéséhez.
1: Milyen trendek figyelhetők meg akár a mai kortárs művészetben, különösen ha a mostani hallgatói munkákra gondolunk?
2: Ez nagyon érdekes. Ezeken a munkákon keresztül is, de különösen minden évben, amikor a Képzőművészeti Egyetemen az adott évben készült hallgatói munkák mindegyike bemutatásra kerül egy évvégi osztálykiállítások keretében, amikor valóban minden munka látható, elsősorban nyilván abból a célból, hogy a hallgatók teljesítményét értékeljék az oktatók, de ilyenkor körbe szoktunk járni az egyetemen, és ez egy nagyon jó lenyomat minden évben, hogy körülbelül hol tart az ifjúság éppen aktuálisan gondolatok tekintetében, mi foglalkoztatja őket. Az elmúlt néhány évben egy ilyen hullámzó tendenciát tapasztaltam. Vannak rettenetesen sötét korszakok, mondjuk 2 évvel ezelőtt jó eséllyel még a Covid hagyatékaként. Nagyon komor hangulatú munkák születtek, nagyon sötét tónusokkal, nagyon sokszor kifejezetten nehéznek tűnő műalkotások. És ez talán a mostani munkákban már jól látszik, hogy valahogy világosodik a dolog, jönnek elő jobb hangulatú, kifejezetten optimista, jövőben már pozitívabban tekintő munkák is, de nyilván időről időre vannak olyan események, amik nyomasztják a hallgatókat. Tavaly nyilván a háborúval kapcsolatos események megint kifejezetten jól láthatóak voltak a munkába, egészen explicit módon és néha persze belerejtve. Én idén nem láttam olyan kifejezetten konkrét tartalmat, ami alapvetően meghatározta volna a munkák többségét. Talán az látszik, hogy egy kicsit pozitívabban tekintenek a hallgatók a jövő felé.
1: Ezúttal is 3 helyszínen lesznek láthatók a képzős hallgatók alkotásai. Mutassuk be kicsit ezeket a főállomásait a Jumpstartnak, illetve hogy mik az ezekhez kapcsolódó főidőpontok.
2: Igen, idén is 3 esemény kapcsolódik a Jumpstart eseménysorozathoz. Elsőként a Godot Art Expo. Ez tulajdonképpen változatlan formában valósul meg idén is. Tavaly kezdtük ezt az együttműködést a Godot Galériával, ahol egy külön szekció keretében biztosítanak lehetőséget a hallgatóinknak október 6-a és 18-a között arra, hogy megmutassák a munkáikat. Tehát van külön egy képzős szekció a Godot Art Expo-n belül, ahol csak a hallgatóink munkái lesznek láthatók. A Godot alapvetően mindig is, és nyilván ennek részeként, ami mi hallgatóink munkáival is a feltörekvő művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget, elég széles látogató közönsége van, ezért is gondoljuk praktikusnak ezt az együttműködést, amelynek keretében a mi hallgatóink is megmutathatják az első munkáikat a nagy közönség számára. Ezt követően az Art Marketen folytatódik a programsorozat, ahol október 15-e és 18-a között lesz a képzőnek is egy kisebb kiállítása. Ott lényegesen kevesebb munkát mutatunk meg, valóban a legeslegjobbakat próbáljuk a nagy közönség elé tenni, hiszen ez egy nemzetközi, valójában képzőművészeti vásár, tehát akinek ott jól sikerül a bemutatkozás, az jó eséllyel megjegyzik egy életre. Minden évben van néhány eladásunk az Art Marketen, és szerencsére úgy tűnik, hogy van nem csak kíváncsi, hanem kifejezetten vásárlási szándékkal érkező közönség ott is. Ahogy tavaly idén is az Art Marketre az MTK sportparkjában kerül majd sor. És a 3. eseményünk az pedig a november 13-án esedékes szokásos hallgatói aukcióm. Ez talán a leglátványosabb eleme a program sorozatnak. Lényegesen kevesebben élvezhetik, hiszen van korlátja a befogadó képességének az egyetem barcsai termének, ahol is megrendezésre kerül ez az aukció. Az árverést idén is Gundel Takács Gábor vezeti, ez minden évben eddig garancia volt arra, hogy fantasztikus hangulatban teljen ez az esemény. Nagyon jól látni tényleg, amikor egy-egy munkára nagyon komoly csaták indulnak a közönség soraiból, hogy ki vihesse haza. És nyilván ez egy jó mérce a hallgatók számára is, hogy melyik hallgatónknak melyik típusú munkáját fogadja leginkább örömmel a vásárló közönség, melynek a soraiban ott ülnek a laikusoktól kezdve a műértőkön, hát konkrétan galeristákig igen sokan, tehát ez is egy kifejezetten jó lehetőség a számukra, hogy akár azonnal élő és aztán jól működő kapcsolatokat építsenek a művészetpiac szereplőivel.
1: Ha jól tudom, a tavalyi hallgatói aukciónak mintegy kiállított 100 mű közel fele talált gazdára, összesen csak nem 12 millió forint értékben, amely azt gondolom jól mutatja a kezdeményezés iránti érdeklődést. Így kíváncsiságból melyik volt a legmagasabb áron elkelt hallgatói munka, és pontosan mennyit adtak érte?
2: Hú, ez egy jó kérdés, hogy pontosan mennyit adtak érte, arra nem emlékszem, de egészen biztosan volt olyan, ami millió fölötti vételáron kelt el. Ráadásul egy szobor, amit kifejezetten magas áron az aukció során vittek el. Egy irodaházokat üzemeltető vállalkozás vezetője. Már amikor a katalógusban megjelent, akkor azt mondta, hogy ezt ő minden áron vinni fogja, és más is úgy gondolta, hogy szimpatikus számára ez a műalkotás. Úgyhogy elég komoly csata eredményeképpen viszonylag magas vételáron sikerült hazavinni. Küldött képet az irodaházban, ahol kiállításra került, ott is mindenki nagyon kedveli ezt a műtárgyát. Reméljük, hogy innen is lesz példa ilyesmire.
1: Mennyire vannak egyébként hasonló művészeti kezdeményezések Magyarországon, akár összehasonlítva más európai országokkal?
2: Tulajdonképpen az, hogy galériával együttműködünk és megjelenünk művészetpiaci vagy képzőművészeti vásárokon, ez szerintem nem egyedülálló kezdeményezés. Az, hogy ezt egy programsorozatba szerveztük, és úgy tekintünk a Jumpstartra, mint egy egész, amit kiegészít, az azt hiszem, hogy egyébként unikális kezdeményezésünk, a hallgatói munkákból rendezett árverésünk. Talán ez adja ennek a különös jelentőségét. Én azt hiszem, hogy minden egyetem, és különösen minden művészeti egyetem feladata, hogy a hallgatóikat a diplomájuk készhezvétele utáni időszakra is megpróbálják minél jobban fölkészíteni, nem csak a szakmai tudás tekintetében, hanem mondjuk a környezetben való eligazodás, ha úgy tetszik, a pályán maradás érdekében. Mi ennek a részének tekintjük ezt a Jumpstart sorozatot is. Nyilván a Magyar Képzőművészeti Egyetem alapvető feladata elsősorban az oktatás, de az alapító okiratunkban is szerepel, hogy a kultúra közvetítése is a tevékenységeink eleme, és pontosan ezért a Jumpstart programsorozatra úgy is tekintünk, mint egyfajta, talán nagyképű azt mondani, hogy közönség edukációs, de legalábbis orientációs feladat, hiszen egy kicsit azt tapasztaljuk, hogy távol kerültek bizonyos művészeti ágaktól, és ezeken belül például a képzőművészettől nagyon sokan az elmúlt néhány évtizedben, és valahogy vissza kellene csempészni a köztudatba azt, hogy mennyire hasznos, és mindennapi életünket is mennyire fontos, kiegészítő, támogató, vagy akár tápláló eszköz is lehet egy-egy műtárgy. Nem nehéz belegondolni abba, hogyha nap mint nap találkozunk egy olyan műalkotással, akár a saját falunkon, otthon, vagy a munkahelyünkön, vagy bárhol, ami valamilyen okból megszólított minket, akkor az adott esetben erőt adhat az adott nap további munkájához, feladatainak elvégzéséhez. Érdemes ezekben nem véletlenszerűen belebotlani, hanem akár tudatosan is keresni. Ezekre jók ezek az alkalmak, vagy ezekre is.
1: Ha pedig akkor itt tulajdonképpen a rádióhallgatókra irányítjuk a figyelmet, akiknek felkeltettük az érdeklődésüket, őket milyen tanáccsal látnál, milyen szemmel látogassák a Jumpstart programjait, akár ha mondjuk vásárlási célból is részt szeretnének venni rajtuk?
2: Hát talán a legjobb tanács vagy útravaló a tekintetben az, hogy legyenek nyitottak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki ne tudná megtalálni a számára értékesnek tűnő műtárgyat, és nincs olyan műtárgy, amelyik nem találja meg azt az embert, aki értékesnek tartja az adott műtárgyat, tulajdonképpen csak egymásra kell találni.
0: Dr. Dóci Gergellyel, a Magyar Képzőművészeti Egyetem kancellárjával Szent Imrei Kristóf beszélgetett az idei Jumpstart programsorozatról, amely tehát már október 6-án a Godó Art Expo-val kezdetét veszi a Godó Kortárs Művészeti Intézetben, ezt követően pedig az Art Market Budapest nemzetközi kortárs művészeti vásáron, valamint az egyetem november 13-ai hallgatói aukcióján is megtekinthetők lesznek a képző hallgatóinak munkái.

0: Kedves hallgatóink, az Akvarell hátralévő idejében kultúrmorzsa rovatunkat hallhatják, amelyben ezúttal irodalmi és filmfesztivált, kiállítást, családi napot, valamint egy középkori hagyományőrző rendezvényt is a figyelmükbe ajánl a szerkesztő Szent Imrei Kristóf.
1: 15 éve egy csapatban olvasunk. Ezzel a jelmondattal rendezik meg október 15-e és 18-a között az Őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel, ugyanis 15 éves lett. A jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, míg este különleges irodalmi zenei produkciók érkeznek. Fellép a Mordály, először lesz élőben hallható Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készült zenei műsor Jónás Vera énekes dalszerző vezetésével, az elmúlt másfél évtizedet pedig a rendhagyó Margó gálával ünneplik. A fesztivál nyitónapján 12. alkalommal adják át az év legjobb első prózakötetes szerzőjének járó Margó díjat, amely ezáltal segít új hangokat és új történeteket eljuttatni az olvasókhoz. Az Őszi Margó Irodalmi Fesztivál könyvbemutatói ingyenesen látogathatók, az esti kiemelt programokra viszont jegyváltás szükséges, amely kapcsán szintén a margofest.hu oldalon találhatnak bővebb információt. Immár 14. alkalommal tölti meg Budaörsöt animációval a Primanima nemzetközi első filmes animációs fesztivál október 14-e és 17-e között. A Babtérben, a Jókai Mór művelődési házban, a Posztárt kulturális szintérben és a Nyugdíjasok házában 4 napon át a világ minden tájáról érkező friss alkotásokat láthatunk. A pályakezdő alkotók bemutatkozási igényét jól jelzi, hogy évente több mint 700 filmet neveznek a fesztiválra a világ vezető animációs iskoláiból és stúdióiból. A beválogatott rövidfilmes alkotások 3 kategóriában diák, diploma és első filmekként mérettetnek meg egymással a nemzetközi szakmai zsűri és a közönség által kiosztott díjakért. A fesztivál célkitűzése a kezdetektől fogva az, hogy a tehetséges fiatal alkotók számára teret adjon a szakmai bemutatkozásra, miközben a közönség is megismerheti a legizgalmasabb, gondolatébresztő kortárs animációs rövidfilmeket. A versenyprogramok mellett szakmai programok, kiállítások, workshopok és beszélgetések is várják a látogatókat. A részletes programról a Primanima Fesztivál saját honlapján tájékozódhatnak. Izgalmas kiállítás nyílt meg október 4-én a Kiscelli Múzeumban. A 22 éves múltra visszatekintő Határtalan Dizájn című kiállítás és művészeti programsorozat idei kiadása a fotográfia 200 éves jubileumához kapcsolódva a tárgy-fotó-fotó-tárgy tematikát állítja középpontba. A nemzetközi válogatásban több mint 15 ország, közel 180 alkotójának munkái szerepelnek. A 2022-ben elindított hagyományt folytatva, a kiállítás minden évben egy-egy ország vagy régió dizájnkultúráját állítja fókuszba. Az idei kiadás kiemelt figyelmet fordít a V4-es országok művészeinek és egyetemi hallgatóinak alkotásaira. A november 1-ig látogatható tárlat a történeti előzmények felidézése mellett dizájn, képzőművészeti, kísérleti és narratív megközelítéseket mutat be, külön figyelmet fordítva a tárgyalkotás, az ékszerművészet és a fotográfia kapcsolódási pontjaira. A program részeként pedig egy textilt, fotográfiát és kortárs zenét ötvöző multidisziplináris installációt is megtekinthet a nagy közönség. A 4 hetes kiállítás évek óta Budapest egyik legkülönlegesebb kiállító terében, a Kiscelli Múzeum templom terében kap helyet, ahol koncertek és kurátori tárlatvezetések is kapcsolódnak a tárlathoz. A Határtalan Dizájn programjairól bővebben a múzeum honlapján érdeklődhetnek. Szüreti családi nap a Várkert bazárban. Október 18-án egy egész napos családi rendezvény keretében zenével, bábszínházzal, kézműves foglalkozásokkal és interaktív játékokkal várják a látogatókat. A programban többek között Pár Julcsi Bolha Cirkusz gyerekkoncertje, a Ne Felejts Bábszínház Maszat és Sári című zenés báb előadása, régi zenei minikoncertek, valamint a Várkert hangjai címet viselő kóruskoncert is helyet kap. A Várkert Bazár rendezvénytermének aulájában lévő programokon a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A jövő vasárnap 10-től 18 óráig tartó szüreti családi napról további részleteket a várkertbazár.hu oldalon találhatnak. Ezúttal is a középkor világát költözteti Zsámbékra a Fékomatta Fesztivál október 9-én és 10-én. Az immár 8. alkalommal megrendezendő fesztivál történetének középpontjában egy Zsámbékhoz kötődő francia lovag, Einár legendája áll. A hagyomány szerint a település történetében fontos szerepet játszó nemzetség alapítója a középkorban érkezett Magyarországra. A helyi művészek és hagyományőrzők által életre hívott Fékomatta Fesztivál célja, hogy közelebb hozza Zsámbék középkori múltját, hagyományait és hiedelem világát. A látogatók nem csupán nézői az eseményeknek, a programokba életkortól függetlenül be lehet kapcsolódni, így bárki részese lehet a középkori forgatagnak. A fesztivál idén új helyszínen, a zsámbéki romtemplom környezetében várja a látogatókat. A rendezvény idejére középkori falu és vár épül fel, amelyek között a korszak mindennapjai, történetei és hagyományai is megelevenednek. És hogy honnan ered a különös Fékomatta elnevezés? Talán erre is fény derül a kétnapos időutazás során pénteken és szombaton. A látványos és interaktív programokról a zsámbékinfo.hu oldalon tájékozódhatnak.
0: Elhangzott a Kultúrmorzsa, az Akvarell programajánló rovata. Kedves hallgatóink, ezzel kulturális palettánk a végéhez ért. Technikai munkatársunk Csák Éva, a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Fülöp Tamás.

0: Miért indul el valaki több száz kilométerre gyalog egy hátizsákkal a vállán? Talán azért, hogy eljusson Santiago de Compostelába. De lehet, hogy közben valami sokkal fontosabb felé tart. A Caminóról, a zarándoklétről és az úton kapott ajándékokról beszél András Falvi Miriam hitéletünk krónikájában.
1: Egy olyan nehezebb pillanatra emlékszem vissza, amikor nem tudtam, hogy melyik utat válasszam, mert jobbra is és balra is vezettek hajlók meg utak, és akkor így, hát csak így kérdeztem, hogy most akkor mégis melyik irányba induljak, és abban a pillanatban jött egy ember, aki így nagyon szakavatottnak tűnt, és mondta, hogy ha szeretném a hegyeket, akkor jobbra menjek, ha nem szeretném, akkor balra is mondtam, hogy szeretném, és ezért így tudtam, hogy jobbra kell mennem. És ez is olyan volt, hogy abban a pillanatban, amikor megfogalmazódott bennem a kérdés, abban a pillanatban jött egy ember, segített megválaszolni, kicsit olyan ez, mintha ilyen statisztákat küldenének a mennyországból, hogy azonnal, amikor szükség van rá, akkor megérkeznek, útba igazítanak, segítenek, és akkor onnantól lehet folytatni az utat. Ez az egyik nehézség, ami volt, és ha már a szüzanyát említetted, akkor itt szeretném mondani azt, hogy a szüzanyának van egy ilyen zarándok szüzanya temploma, az egyik Camino útvonalon, ami egy ilyen kagyló alaprajzú 18. századi templom, és ott van a szüzanyának a szobra, és zarándok ruhában van, zarándok kalapban, zarándok bottal a kezében, és kis Jézussal a kezében, és amikor ezt először megláttam, akkor így megértettem, hogy így zarándokkal velünk, és hozza a kis zarándok kalapját, meg a botját, és jön velünk az úton, és ez annyira jó volt.
0: A Caminóról, a zarándoklétről és az úton kapott ajándékokról beszél András Falvi Miriam hitéletünk krónikájában a 17 órai híreket követően.

0: Frédéric Chopin G-moll balladáját hallották Baranyai László játékában. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tisza párt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghoz. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD kínai autógyárnál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. Csökkent a kőolaj ára hétfő reggel a közel-keleti export bővülése nyomán, és arra a hírre, hogy a világ hét legfejlettebb ipari országa, a G7 csoport fölszabadítja a stratégiai olaj és dízel tartalékainak egy részét az árak letörése érdekében. A G7 országok akár 100 millió hordó kőolajat és dízelolajat is felszabadíthatnak stratégiai tartalékaikból, jelentette be még pénteken Emmanuel Macron francia elnök. A műveletre a tervek szerint a következő 4 hónapban kerül sor. Elemzők szerint a G7 országok döntése a stratégiai tartalékok felszabadításáról mérsékelten enyhíti a rövid távú kínálattal kapcsolatos aggodalmakat, ami a kőolaj árának alakulásával is tükröződik. Ehhez hozzájárul az is, hogy a szaudi export volumenek kezdenek visszatérni a háború előtti szintre, bár az olajat továbbra is magasabb költségekkel és kevésbé hatékony útvonalakon szállítják. November 30-áig még több mint 32 000 plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető, a kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat már december 1-ével. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását. Hangsúlyozta Acsádi László Széchenyi díjas neurobiológus az MTI-nek hétfőn. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Erősödik a forgalom a fővárosban a Rákóczi úton, a Blaha Lujza tér és az Asztória között, továbbá szakaszonként a Nagykörúton, illetve az Üllői úton is kifelé. Várhatóan ma éjféltől holnap hajnali 4:30-ig félpályás lezárás nehezíti a haladást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Határúti és a Gyömrői úti felüljárón karbantartás miatt. Ugyancsak ma éjjel 22 órától holnap reggel 6 óráig Soroksáron lezárják a Tárcsás utcai vasúti átjárót átépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Hazánk időjárásáról. Folytatódik a napos idő, csapadék nem lesz, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl a levegő. Híreket legközelebb 17 órakor mondunk. 16 óra 5 perc, támasz és talpkő, megfontolások a morálról, erkölcs teológiai sorozat néhai Tarjányi Zoltán professzorral. A felvétel 2008-ban készült. A szerkesztő Szikora József.
3: Legutóbbi elmélkedésünkben nem tudtuk teljesen befejezni a bátorságról szóló gondolatsort, és most ezzel kezdjük az új műsort. A bátorság erényét is olyan módon ábrázolták az írástudatlan emberek számára, hogy azonnal a lényeget azért bárki le tudta olvasni a képekről. Az egyik ilyen ábrázolási mód volt a lovagi páncél. Ugye ez arra utalt, hogy a keresztény lovagok mindig nemes ügyért harcoltak, és a lovagnak megfelelő felszereltsége volt, tehát a lovagi páncél arra utalt, hogy a bátor ember az, aki nemes ügyért megfelelő készségekkel fölvértezve tud küzdeni. A másik az oroszlán bőr. Ugye a legerősebb állatot csak az az ember tudja legyőzni, aki megfelelő bátorsággal bír. A harmadik a kard és a pajzs. Emlékezhetünk arra Aquinói Szent Tamás szerint, hogy a bátorságnak két aktusa van, tud támadni, tud védekezni. A kard és a pajzs ezeket jelképezi. A negyedik Sámsonnak az oszlopa. Ugye ő volt az Istentől jövő erőnek a megtestesülése, és életének az utolsó cselekedettekkor még visszakapta Istentől ezt a különleges bátor erőt. Végezetül pedig a zászló. Tudnunk kell, hogy eredetileg nem nemzeti jelképek voltak a zászlók, hanem harci jelképek, hadi jelképek. Most ezek szerint a zászló az utalt arra, hogy egy katona bátran megy önfeláldozó módon harcolni a csatában, és akár az életét is, a hazájáért képes feláldozni. Mindezek után pedig most térjünk rá a negyedik, az utolsó sarkalatos erényünkre, ez pedig a mértékletesség. Latinul jól ismerjük, gondolom, a temperancia erényéről van szó. A mai gondolatsorban szokásunk szerint az ókori görögöket, elsősorban Arisztotelész tanítását vizsgáljuk meg, és azt, hogy ez az erény az új és új szövetségi szentírásban hogyan jelentkezik. Nézzük először Arisztotelészt. Ő azt mondta, hogy az élvezetek korlátozását jelenti a mértékletesség. Igen ám, de az élvezetek sorából tanítása szerint ki kell vennünk a látásból, a hallásból és a szaglásból származó élvezeteket. Mert ezekben, azt mondja Arisztotelész, az ember nem tud mértéktelen lenni. Hogyha valaki szereti a szép festményeket gyűjteni, vagy akár reprodukciós könyveket gyűjteni, szeret képtárokba járni, és persze nem megy a kötelességei rovására, akkor hiába, hogy ez egy szenvedély az illetőben, nem nevezhetjük a magatartását mértéktelennek. Ugyanígy a hallásnál, ha valaki például szeret opera CD-ket gyűjteni, hogyha nem megy az állapotbeli kötelességei rovására, akkor nyugodtan kielégítheti ezt a szenvedélyét, mert nem nevezhetjük mértéktelennek azt, aki a szép dallamokat szereti. És végezetül az almának az illatát szereti valaki, vagy a rózsának az illatát, vagy egy jó ismerősöm autójába beülök, akkor mindig rendkívül kellemes vanília illatot érzek. Ha nem megy az állapotbeli kötelességek rovására, ez nem túlzott szenvedély, tehát nem tud az ember mértéktelen lenni. Ezek szerint ugye, három dologban tud az ember mértéktelen lenni, és érdekes módon ugye, ez a három dolog köti össze az ember életét az állatvilággal. Ez pedig a tapintásból és az ízlelésből származó élvezetek világa, magyarul az evés, az ivás és a szexualitás. Ez az a három dolog, ahol az ember mértéktelenné tud válni. Na most Arisztotelész úgy folytatja, hogy ugye, általában az erényeknél a közép út tartalmazza a helyes arányt. Tehát az is rossz, ha valaki valamit nem gyakorol, tehát a hiány oldaláról mutatkozik meg az erény, és az is rossz, hogyha valaki túlságosan gyakorol valamit, a túlzás is rossz. Na most itt a mértéktelenségnél a hiány oldaláról nincsen hibázási lehetőségünk, mert hogyha valakiben van valamiféle vele született érzéketlenség,

Az, aki, hogyha éhes, akkor azonnal és mértéktelenül enni akarja a kedves ételét, vagy a babúsgatást mértéktelenül és azonnal akarja sokáig, vagy a játékot azonnal akarja sokáig. A gyermekes módon viselkedő felnőtt ember, ez a mértéktelen ember, aki nem tud a vágyaknak ellenállni, aki egy sajátos rabszolga sorba taszítja így magát. Azt mondja Arisztotelész, hogy az élvezeteket, a vágyakat ugye különféle csoportokra lehet osztani. Vannak olyan jelenségek, amelyek önmagukban elkerülendő dolgok. Ilyen például az emberevés, hogy az ember bármennyire éhes, azért egy józan gondolkodó emberben soha nem merül fel az, hogy egy halottnak a húsából legyen, vagy azért öljön meg valakit, hogy enni tudjon. A másik fajta viszont az, hogy vannak önmagukban semleges dolgok, és ezek szükségesek is az élethez. De ezekben az ember el tudja véteni a helyes mértéket. Önmagában szükséges az evés és az ivás, és ahhoz, hogy a létünk fönnmaradjon. Az emberiség számára szükséges a szexualitás is, hogy az emberi nem, az emberi létezés fönnmaradjon. De ha a mértéket valaki nem találja meg, akkor igenis a mértéktelenség bűnét követi el. A fegyelmezettség tehát nem más Arisztotelész szerint, mint hogy az ember fölismeri a vágynak az erkölcsi rossz voltát, és ellenállni tud neki. Összefoglalva azt mondja Arisztotelész, hogy a mértékletes ember az, aki arra vágyakozik, amire kell, úgy vágyakozik, ahogyan kell, akkor vágyakozik, amikor kell, mert így az ember az értelme és az akarata uralma alatt tudja tartani az egész életét. Térjünk át a Szentírásra. Most az a szó, hogy mértékletesség összesen egyszer szerepel az Ószövetségi Szentírásban, a Bölcsesség könyvének a 7. fejezetében, amikor föl van sorolva a 4 sarkalatos erény, az okosság, az igazságosság, a bátorság és a mértékletesség, de tudjuk jól, hogy ez a bölcsesség könyve az úgynevezett hellén korszakban, Krisztus előtti évszázadokban keletkezett, amikor a zsidóságra nagy hatással volt az ókori görög civilizáció. A mértékletességnek a tartalma viszont ugye más kulcsszavakkal nagyon szépen nyomon követhető a Szentírásban. 3 szóval lehet lefedni a mértékletességnek a tartalmát, 3 bibliai szóval, a böjtöléssel, a józansággal és az önmegtagadással. Nézzük ezt a 3-at sorban. A böjtölés. A Biblia nagyon hangsúlyozza, hogy már az Ószövetség is, hogy a böjtölés az eredendően vallási cselekedet, tehát nem valamiféle aszketikus hős tett vagy teljesítmény az ember részéről, hanem akkor böjtöl az ember, amikor Isten felé fordul, amikor Isten akaratát akarja jobban megismerni, amikor az ember Isten jelenlétébe akarja magát helyezni, vagy amikor az ember a kérő imádságnak akar nyomatékot adni azzal, hogy böjtöl is hozzá. És még egy fontos eredete van a böjtnek az Ószövetségi Szentírásban, hogy azért is illik az embernek böjtölnie, hogyha jobban meg akar nyílni Isten felé, tehát Isten lelkének az uralma alá akarja helyezni magát, hogy a kinyilatkoztatást jobban át tudja látni, jobban be tudja fogadni. Ilyen értelemben látunk ugye Mózesnél böjtölést a hegyen 40 napig, ugyancsak 40 napig Illés próféta böjtölése. Azért böjtölnek, hogy alkalmasabbá tegyék magukat Isten terveinek a szolgálatára. Tudnunk kell, hogy az ószövetségi időszakban összesen 1 kötelező böjti nap volt a zsidóság számára. Ez a Jom Kippur, az engesztelésnek a napja, de a későbbi időben még 4 más böjti nap is kialakult.
nemzeti katasztrófáknak az emléknapja.

0: fiain. Tehát úgy képzeljük el, minthogyha mi magyarok mondjuk a világosi fegyverletétel napján böjtöléssel emlékeznénk meg, vagy a Mohács csatavesztés napján böjtölnénk. A zsidóság ezt a szokást alakította ki. Most nagyon fontos, hogy ugye a böjtölésnek van egy külső teljesítmény vonzata. Tehát ha én böjtölök, akkor ezt észreveszik a családtagjaim, hogyha vendégeim vannak, akkor a vendégek észreveszik, hogyha munkahelyre járok dolgozni, és ott közös étkezés van, böjtölök, észreveszik. Tehát van valamiféle nyilvánosság vonatkozása. A szerzetes rendekben is nagyon szigorú, böjtöléses, önmegtagadó életet éltek, és hogyha valaki ott ezt a kevés, szerény kosztot nem ette meg a közös vacsorán, a szerzetesi rendházban vagy a kolostorban, a többiek észrevették. Na most, mivel ez teljesítmény, ugye megvan benne az a veszély, hogy a másikat cselekvésre indítja. És azt mondja a másik, hogy hát ezt én is meg tudom csinálni, vagy én még többet tudok böjtölni, mint a másik. Tehát valamiféle versengést meg tud indítani az emberek világában, és Isten felé vonatkozás tekintetében pedig már máskor is szóba került, hogy ugye a böjtölés az Isten előtt is valamiféle érdemszerző cselekedetté tud átalakulni, hogyha torz felfogásban értelmezi az ember. Most éppen ezért ugye Jézus ugye nagyon elítélte a farizeusoknak ezt a látványos böjtölését. Azt mondta, hogy ők már meg is kapták érte a jutalmukat. Hát az emberek látják, hogy milyen buzgó, alázatos emberek, mennyire tisztelik a törvényt, Isten tanítását. Amikor böjtölsz, mondja Jézus, kend be olajjal a fejedet, legyél vidám, hogy senki ne vegye észre a böjtölést, egyedül Isten. És Isten, aki a rejtekben is jelen van, majd megfizet neked. Tehát Jézus a farizeusi böjtölést elítélte. Azt is tudjuk róla, hogy az emberek ilyen falánk és borissa embernek tartották. Keresztelő János tanítványai is böjtöltek. Idézem a Szentírást, eljött Keresztelő János, kenyeret nem eszik, bort nem iszik, azt mondjátok rá, ördöge van. Eljött az emberfia, eszik-iszik, és azt mondjátok rá, láma falánk és borissa ember, a vámosok és a bűnösök barátja. Lukács evangélium 7. fejezet. Tehát úgy tűnik ezek alapján, hogy Jézus ellensége a böjtölésnek. És ugyanakkor tudjuk azt, hogy a nyilvánosság előtti fellépése előtt, tehát a megkeresztelkedése után azonnal böjtölt, 40 napig megtagadta önmagától az étkezést azért, hogy teljesen megnyíljon Isten lelke számára, azért, hogy Isten akarata szerint tudja majd a nyilvános működését megvalósítani. És ezért azt mondhatjuk, hogy az ősegyház az adataink alapján nagyon helyes módon vette át Jézusnak a böjtölését. Mikor böjtöltek az apostolok, amikor valamilyen fontos döntést akartak meghozni. Például ki akarták egészíteni 12-re az apostoloknak a létszámát Júdás kiesése után. Több napig böjtölnek, imádkoznak, és utána meghozzák a Szentlélek megvilágosító erejével a döntést. Tehát ez az a jézusi lelkületű böjtölés, aminek igenis helye van a keresztény életben, és ugyancsak Jézus szavaival ezt nevezhetjük úgy, hogy az igazi böjtölés nem más, mint Jézusnak a keresése, a vőlegénynek a keresése. Amikor velük van a vőlegény, akkor a násznép nem böjtöl, amikor elvétetik a vőlegény, akkor majd böjtölnek. Amikor Jézus elvétetik testim valóságában a kereszténységtől, akkor jön a böjtnek az időszaka, ami nem más ezek szerint, mint Jézus keresés, a jézusi lelkületben való elmélyedés. A második bibliai szavunk a mértékletességgel kapcsolatban a józanság. A józanság az a részegségnek az elkerülése. Az Ószövetségben tudnunk kell, hogy rendkívül súlyos bűnnek tartották a részegeskedést, és ennek nem csak az volt az oka, hogy ugye akaratgyenge, befolyásolható embernek lehet tartani azt, aki részegre issza magát, hanem ennek volt vallási vonatkozása is. Ugyanis ugye a zsidóság körül volt véve természetvallást követő népekkel, és ott mindegyiknél megtalálható volt a részegség, mint vallásos, kultikus cselekedet, hogy a mámorban, az önkívületben akartak találkozni az istenséggel. Egy zsidó ember az Ószövetségben részegre itta magát, ez annyit jelentett, hogy bálványimádást követett el, nem a józanságban, a törvény teljesítésében akart Isten barátja lenni, hanem helytelen utakon akart valamiféle természet fölötti élményhez jutni. A józansággal kapcsolatban az Ószövetségben egy sajátos formát is megfigyelhetünk, ez pedig volt a nazirátusnak az intézménye, aki egész életét radikálisan ugye, Isten szolgálatába akarta adni, az nazireusi fogadalmat tett, és ez annyit jelentett, hogy egész életében a részegítő italtól tartózkodnia kellett. Ezt olvassuk Mózes rendelkezései között a Számok könyvében. Ha egy férfi vagy nő fogadalmat tesz, hogy megszentelődik, az Úrnak fogja magát szentelni, az bortól és mindattól, ami részegét tartózkodjon, borból vagy valami más italból készült ecetet, és semmit, amit szőlő többől sajtolnak, ne ígyon. Nézzük az újszövetségi felhívásokat. Jézusnál is halljuk ezt a figyelmeztetést, hogy óvakodjatok a tobzódástól és a részegeskedéstől, nehogy elnehezüljön a szívetek. De elsősorban ugye Szent Pál az, aki nagyon sokszor figyelmeztetést adott, hogy a világosság fiaihoz nem illenek a sötétség emberének a cselekedetei. Ezt írja Szent Pál, a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakájé sem a sötétségé, legyünk éberek és józanok, az alvók éjjel alszanak, a részegek pedig éjjel megittasodnak. Első Tesszaloniki levél. A püspöknek is ugye józannak, megfontoltnak, tisztességesnek, emberszeretőnek, tanításra termetnek kell lennie, írja első Timóteus levelében, és még hozzáteszi, hogy ne legyen iszákos már, mint a püspök. Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy a Biblia véres ellensége a bornak. Szó sincs róla. A bort azon dolgok közé sorolta az Ószövetségi Szentírás, amely dolgok alapvetően szükségesek az ember életéhez. Érdemes végignéznünk. Azt írja a Sirák könyve 39-31. Az ember életének fő szükségletei víz és tűz, vas, só, tej, kenyér, méz, a szőlőfürtje, olaj és a ruha. Tehát kell az ember életében a bor, a szőlőfürtjéből készült ital. Élvezeti cikk is volt. Ünnepek során nem hiányozhatott az asztalról. A zsoltáros így köszöni meg az Úrnak bőkezűségét, füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket az ember szolgálatára, kenyeret adsz a földből, és bort, hogy megvidámítsa az ember szívét. 104. zsoltár. A bort az ókorban használták a seb fertőtlenítésére is, használták mirhával vegyítve a kínok mérséklésére, használták az ószövetségi templomi kultikus áldozat bemutatásokon, és végső soron azt kell mondanunk, hogy az újszövetségi ritusnak az egyik fontos kelléke. Kenyér és bor színében jelenítjük meg a megváltás művét, Krisztus keresztáldozatát. A bor tehát nem ellenség, hanem nagy ajándéka az ember életének, és csak akkor van gond vele, hogyha uralkodik a szeszes ital az emberen, nem az ember uralkodik rajta. Azt írja Szent Pál az első korintusi levélben, ne ámítsátok magatokat, sem parázna, sem bálványimádó, stb. Sem részeges, sem átkozódó, sem rabló nem részesül Isten országában. A harmadik kulcsszavunk a Bibliában a mértékletességgel kapcsolatban az önmegtagadás. Itt is tudnunk kell, hogy alapvetően a bibliai ember ugye pozitív módon viszonyult a világhoz és az értékeihez. Úgy látta, hogy minden dolog, ami van, az Isten teremtménye, Isten ajándéka. Azért van, hogy gazdagabbá tegye az ember életét. Most, ha az ember lemond ezekről az értékekről, akkor valamiféle vallásos motivációnak kell lennie. Ilyen például a bibliai szentségfogalom, hogy bizonyos ételekről lemondtak, mert ezeket Mózes törvénye tisztátalannak minősítette. Vagy ilyen volt a nazirátusi intézmény, mint az előbb láttuk, vagy ilyen például a gyász, vagy a bűnbánati időszaknak az önmegtagadó cselekvésvilága. És ilyen lett ugye végső soron az ima, a bőjt és az alamizsna mellett az önmegtagadás, ugye olyan teljesítmény, ami ugye félrevitte az ószövetségi vallásosságot. Az újszövetségi szentírásban új szempontok is megjelentek az önmegtagadással kapcsolatban. Jézus azt mondja az apostoloknak, hogy egy magasabb szempont az Isten országa kedvéért mondjanak le a családi kötelékekről. Isten országa kedvéért mondjanak le a birtoklásról. Isten országa kedvéért a kiválasztottak, a különleges hivatásúak mondjanak le a saját akaratukról. Ugye ebből lett a három evangéliumi tanácsból a hármas szerzetesi fogadalom, ami annyit jelent, hogy valaki fogadalommal kötelezi magát arra, hogy lemond az világ Isten alkotta értékeiről, lemond a vagyonról, lemond a szexualitásról, és lemond ugye saját szabadságának az érvényesítéséről. Miért mond le? Ugye azért, hogy jobban osztozzon Krisztusnak a sorsában. Krisztusnak nem volt családja, nem élt szexuális életet, nem volt saját vagyona, lemondott az akaratáról. Aki ezt szó szerinti hivatásból megvalósítja, az egyrészt ugye tanúskodik ezen értékek által a beteljesült Isten országa értékeiről, másrészt pedig tanúskodik arról, hogy Jézusnak a lelkületét szoros értelemben is követni lehet. Mindazonáltal fontos hozzátennünk, hogy az ősegyház kettős harcot vívott a mértékletességgel kapcsolatban. Egyrészt ugye, harcolt az ősegyház azért, hogy ne a has legyen az embereknek az istene, tehát hogy legyen meg a keresztény önmegtagadásnak a szelleme. Másrészt azonban az ősegyház harcolt az ókori görög, hellén, ugye, dualista testellenességgel is. Azt írja Szent Pál Timóteusnak, hogy tiltják a házasságkötést, bizonyos ételeket, amelyeket pedig Isten azért teremtett, hogy a hívők, akik fölismerték az igazságot, hálaadással fogyasszák. Hiszen Isten minden teremtménye jó, és semmi sem megvetendő, amit hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten igéje és az imádság megszenteli. Tehát a kereszténység nem testellenes, sokszor hangoztattuk már, hanem a mértékletesség erényében is a mértéket az emberi léleknek és a szellemnek az uralmára akarja megtanítani az embert. Legközelebb majd a mértékletességnek a teológiai feldolgozásával foglalkozunk.
1: Néhai Tarjányi Zoltán professzor erkölcs teológiai sorozatát hallották. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a Katolikus Rádió honlapján, valamint a Spotify Támasz és Talpkő című podcastján. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 16 óra 30 perc. Dallamív. Kedves hallgatóink, ma a világhírű magyar hegedűművészre, a 25 esztendeje elhunyt Székely Zoltánra emlékezünk felvételeivel. Először Beethoven opusz 133-as nagy fúgáját játssza, 1958-as Kolumbia lemezről, a Magyar Vonós 4-es Székely Zoltánnal az első hegedűnél. A második hegedű szólamát Alexandr Moszkowski, a Brácsáét Koromzai Dénes és a Gordonkáét Palotai Vilmos játssza.

Beethoven nagy fúgája a Magyar Vonós 4-es 1958-as lemeze után Bartók második hegedűversenyének nyitó tételét hallják, az 1939. március 23-ai amszterdami ősbemutató felvételéről. Székely Zoltán és az amszterdami koncert Gebau zenekara játszik, Willem Mengelberg vezényletével.

0: Bartók helyedű versenyének tétele hangzott el az 1939. március 23-ai amszterdami ősbemutató felvételéről. Az amszterdami Concertgebouw zenekarát Willem Mengelberg vezényelte. Székely Zoltán helyedű művészre emlékeztünk felvételeivel. Halálának 25. évfordulója alkalmából. Szerkesztette Magyar Kornél. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Csökkent a kőolaj ára hétfő reggel a közel-keleti export bővülése nyomán, és arra a hírre, hogy a világ hét legfejlettebb ipari országa a G7 csoport fölszabadítja stratégiai olaj és dízel tartalékainak egy részét az árak letörése érdekében. A G7 országok akár 100 millió hordó kőolajat és dízel olajat is felszabadíthatnak stratégiai tartalékaikból, jelentette be még pénteken Emmanuel Macron francia elnök. A műveletre a tervek szerint a következő 4 hónapban kerül sor. Elemzők szerint a G7 országok döntése a stratégiai tartalékok felszabadításáról mérsékelten enyhíti a rövidtávú kínálattal kapcsolatos aggodalmakat, ami a kőolaj árának alakulásával is tükröződik. Ehhez hozzájárul az is, hogy a szaudi export volumenek kezdenek visszatérni a háború előtti szintre. Bár az olajat továbbra is magasabb költségekkel és kevésbé hatékony útvonalakon szállítják. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tisza párt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter BYD kínai autógyárnál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. Assisi Szent Ferenc tranzitusára, azaz boldog halálára emlékeztek a ferences család tagjai Esztergomban. 1226. október 3-a kora estéjén imádkozó testvérei körében halt meg Assisi Szent Ferenc. Ez a nap 800 éve a tranzitus, azaz átmenet ünnepe, emlékezés arra, ahogyan Szent Ferenc a halált Krisztushoz vezető útként fogadta. A ferences családdal nagy sokaság ünnepelt hazánkban is, október 3-án az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban zárultak a Ferenc 800 jubileumi évek, tudósít a Magyar Kurír. Aláírta hétfőn Nikus Ordan államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt, amely ellen korábban alkotmányossági kifogást emelt, majd visszaküldte újra tárgyalásra a parlamentnek, tudatta hétfőn a román államelnöki hivatal. Az RMDS által kezdeményezett, újra tárgyalt törvény azután lép hatályba, hogy megjelenik a hivatal a közlönyben. Egyes illetékesek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az idei kvótát immár lehetetlen teljesíteni, ugyanis a több hónapos jogi húzavona miatt túl kevés idő maradt a több száz nagyvad kilövésére. Az útinform híreivel folytatjuk. A 81-esen Ászár közelében az 51-es kilométernél egy személyautó fálak csapódott, félpályán halad a forgalom. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa térségében egy kis teherautó és egy kamion ütközött. A 33-as kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás több mint 5 kilométeres. Az M7-esen kiépítették az új terelést a 18-as érdi csomópont és az M0-as autóúti csomópont között. A Letenye felé vezető oldalon lezárták a külső és a belső sávot. A forgalom a leálló sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. A 6-os főúton Pécset két személyautó ütközött, a 194-es kilométernél Szigetvár felé vezető külső sávot lezárták. Végül hazánk időjárásáról, az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. 17 óra 5 perc, magvetés, hitéletünk krónikája.

Miért indul el valaki több száz kilométerre gyalog egy hátizsákkal a vállán? Talán azért, hogy eljusson Santiago de Compostellába, de lehet, hogy közben valami sokkal fontosabb felé tart. A Camino ugyanis nem csak egy út a térképen. Lépésekből, fáradtságból, csendből, találkozásokból és felismerésekből álló zarándoklat, amelyen egyszer csak lelassul körülöttünk a világ. Kevesebb lesz, amit cipelünk kívül és belül egyaránt, és talán meghalljuk azt is, amit a hétköznapok zajában nem tudunk meghallani. Mit tanít a Camino az emberről? Mit tanít a csend, a fáradtság, az egyszerűség? És vajon lehet-e úgy megérkezni Santiago kapujához, hogy közben az ember egy kicsit máshová is megérkezik? Önmagához és talán közelebb Istenhez. A Caminóról, a zarándoklétről és az úton kapott ajándékokról beszél András Falvi Miriam. A riporter Tóth Kata.

0: Mi volt az első pillanat, amikor megfogalmazódott benned, hogy szeretnéd végigjárni a Caminót? Mi az, ami vonzott benne?
1: Valahogy már így kiskoromtól fogva tudtam, hogy szeretném megcsinálni. És volt egy vizsgai időszakom, ami nagyon rövidre sikerült, és már június legelején szabadultam, és akkor így egyszer csak így hirtelen, szerintem ilyen szentlélek sugallatára gondoltam, hogy jó, akkor most tulajdonképpen van rá időm, ez a Covid alatt volt, akkor ugye megkaptam az oltásokat, az ilyen papírokat, és akkor ezt így két nap alatt leszerveztem, és indultam is. Úgyhogy ilyen nagyon hirtelen volt, és azért szerettem volna elindulni, hogy így megköszönjem az életemet, mert nagyon sok mindent kaptam a Jóistentől, és gondoltam, hogy megköszönöm azt, amit addig kaptam, és amit még adni szeretne.
0: Akkor azt már tudtad, hogy számodra ez egy lelki út lesz, és nem csak egy zarándoklat, vagy később vált ez az egész világossá számodra?
1: Azt tudtam, hogy én zarándokként szeretnék menni, és azt is tudtam, hogy fizikailag ez egy kihívás lesz.

0: jártál már a Caminón. Mi az, ami újra és újra visszahív erre az útra?
1: A Caminóban az a legeslegjobb, hogy ilyenkor az ember, akkor is, hogyha nem zarándok, hanem csak sima turista, mindig megtapasztalja Jóistennek a gondoskodását. Nekem így az volt a tapasztalatom, hogyha bármire szükségem volt, azonnal megkaptam. És ezt a bizonyosságot, amit így a Caminóról hazahoztam, hogy a Jóisten figyel rám és gondoskodik rólam, ez az, amire mindig visszaemlékszem.
0: Mit találsz meg ott, amit mondjuk máshol nehezebb megtalálni? Illetve van-e olyan része a Caminónak, ami minden egyes alkalommal ugyanúgy magával tud ragadni?
1: Az, hogy ugye fizikailag ez egy kihívás, hiszen le kell sétálni a távokat, meg kell tenni a távokat, és közben vannak olyan kérdések, amiket emiatt így nem lehet kikerülni, hiszen nem tudsz előle elmenekülni, amit itthon könnyű félresöpörni, azt a Caminón mindenképpen meg kell válaszolni, vagy foglalkozni kell vele. Ez az egyik, ami így mindig a Caminóval jár, a másik pedig tényleg az, hogy a Jóisten így gondoskodik, és lehet bízni benne, ez a kettő, amit így a Caminón így hatványozottabban tapasztal az ember.
0: A Caminónak az egyik különlegessége, hogy az ember napokon vagy heteken keresztül csak megy, megy, megy és megy. Mi az, amit megtanít az embernek ez az egyszerűségről? Mit tanulunk meg abból, hogy végre nem csak sietünk és szaladunk valami után, hanem van egy kis megállás és elcsendesedés?
1: Erre az egyszerűségre, amit kérdeztél, erre így nagyon könnyű a válasz, hiszen mindenből csak azt viszed magaddal, amit muszáj. És ez egy ilyen szent minimalizmus, ami ott kialakul, hogy így igazából kettő pólód van, ebből egy rajtad, a másikat pedig szárítod a hátizsákodon. És így rájössz, hogy igazából ennyi bőven elég ahhoz, hogy túlélj, sőt, ez pontosan elég ahhoz, hogy vidám lehess, hogy foglalkozz a dolgokkal, amikkel kell. Szóval ez az egyik, a másik meg, hogy ilyenkor mindig rájövünk, hogy otthon mekkora luxus az, hogy meleg víz van, hogy saját ágyunk van, hogy saját tiszta ágynemünk van, vagy a mosógép, a szárítógép, hogy ez mekkora luxus, hiszen ez ott nincsen. És itthon pedig megszoktuk, úgyhogy ezek a kis apró dolgok így felértékelődnek.
0: Ezek alapján te mennyi idő alatt jártad végig a Caminót? A legelsőre is kérdeznék, illetve a többi útra is, hogy mennyire szoktad tervezni, ha viszel másokat is?
1: Az első Caminómat azt a Covid alatt csináltam, és azt 3 hét alatt jártam végig, az 500 kilométert, mert csak 3 hetet tudtam így eljönni a teendőktől. Azóta viszont a portugál útvonalon megyek, és ott ilyen 8-10 nap alatt, attól függ, hogy biciklivel vagy gyalog.
0: Mert akkor ezek szerint nem csak gyalog járják az emberek a Caminót?
1: Igen, lehet többféleképpen, lehet sétálva, lehet biciklizve, lehet vitorlázva is, sőt van, aki kutyával vagy lóval csinálja.
0: És melyiket érzed magadhoz közelebb állónak?
1: Szerintem a Caminó, a klasszikus Caminó az a gyalogos, amikor viszed a hátadon a nagy táskádat, a biciklivel ez sokkal egyszerűbb, mert amikor ugye megyünk lefele, akkor a bicikli gurul, amikor hátizsákkal mész lefele, akkor sokkal nehezebb, meg lassabban is haladsz. Igazából mindkettőnek megvan az előnye, de szerintem az első Caminóját ezt mindenkinek gyalog kell csinálnia.
0: A Caminón a fizikai és a lelki út szerinted mennyire jár együtt, vagy mennyire lehet egyáltalán ezt elválasztani egymástól?
1: Nem lehet elválasztani szerintem, pont ez benne a jó, hogy egyiket se tudod kikerülni, hogy ez a kettő ez mindig együtt jár.
0: Van-e olyan pont, amikor az ember elfárad, és egyszerűen nem lenne kedve tovább menni? Mit lehet ilyenkor megtanulni önmagunkról, illetve a helyzet különlegességéből?
1: Nekem ezek a reggelek szoktak lenni, amikor sokszor napfelkelte előtt kell kelni, és már arra kelünk, hogy a szobában már pakolják és zörgetik az acskókat, és azt akkor így realizálom, hogy hány kilométer van még, és hol tartok, és akkor ez így nekem reggel nagyon nehéz szokott lenni, hogy most akkor a táska legaljáról mit kell elővenni, és így szerettem meg újra a reggeleket, hogy rájöttem, hogy ez is az útnak a része. És egyébként a Caminó óta szeretem újra a reggeleket, mert ott ugye ez nekem tényleg nagyon nehéz volt, sötétből kikelni, pakolni, összerakni mindent, akkor úgy pakolni, hogy felül legyen, ami kellhet, tehát ez a szervezési része, meg az, hogy így tudom, hogy mi vár rám aznap, vagy nem tudom, hogy mi vár rám aznap, ezek így nehezek voltak, viszont megszerettették velem újra a reggeleket.
0: Mit tudsz tanácsolni, vagy mit tapasztaltál meg akkor, amikor az ember teste már azt mondja, hogy állj meg, viszont lelkileg azt érzed, hogy tovább kell menni mégis, és szeretnél úgymond a végére érni?
1: Nekem így fizikailag nem annyira volt olyan, hogy meg akartam volna állni, sőt, ezt így utólag bánom, hogy többször is megállhattam volna, csak azért, hogy megálljak. A portugál útvonal az az óceánparton megy, és ott nagyon szép helyeken így meg lehet állni, és csak így az óceánnal foglalkozni, vagy csak egy kicsit csendben lenni, vagy egy erdőben megállni, és ezt

0: Így utólag bánom, hogy nem álltam meg eleget, hanem csak mentem és mentem, pedig sokszor úgy érzem, hogy kellett volna, hogy egy kicsit megálljak csak azért, hogy megálljak. És amiről így a többiek szoktak mesélni, azok a vízhólyagok, hogy ez ugye fizikailag fáj. Viszont eddig én mindig olyan cipőt választottam, hogy nekem sosem volt vízhólyagom, úgyhogy ezzel így nem találkoztam, viszont ez legtöbb szarádoknak nehézség szokott lenni, hogy nagyon fáj minden egyes lépés, és akkor erre különböző praktikákat kell alkalmazni, de ezeket én így nem nagyon tapasztaltam.
1: Volt-e olyan nehezebb pillanatod, amire vissza tudsz emlékezni, amikor azt érezted, hogy tényleg ott van melletted a Jóisten, vagy úgy tudom, hogy neked sokat jelent Szűzanya is. És hogy így fogja kezedet, és egy nehéz pillanaton végigvisz, segít, ott van melletted, tartja benned a lelked.
0: Egy olyan nehezebb pillanatra emlékszem vissza, amikor nem tudtam, hogy melyik utat válasszam, mert jobbra is és balra is vezettek kajlók meg utak. És akkor így, hát csak így kérdeztem, hogy most akkor mégis melyik irányba induljak, és abban a pillanatban jött egy ember, aki így nagyon szakavatottnak tűnt, és mondta, hogy ha szeretném a hegyeket, akkor jobbra menjek, ha nem szeretném, akkor balra is mondtam, hogy szeretném, és ezért így tudtam, hogy jobbra kell mennem. És ez is olyan volt, hogy abban a pillanatban, amikor megfogalmazódott bennem a kérdés, abban a pillanatban jött egy ember, segített megválaszolni, kicsit olyan ez, mintha ilyen statisztákat küldenének a mennyországból, hogy azonnal, amikor szükség van rá, akkor megérkeznek, útba igazítanak, segítenek, és akkor onnantól lehet folytatni az utat. Ez az egyik nehézség, ami volt, és ha már a Szűzanyát említetted, akkor itt szeretném mondani azt, hogy a Szűzanyának van egy ilyen zarándok Szűzanya temploma, az egyik Camino útvonalon, ami egy ilyen kagyló alaprajzú 18. századi templom, és ott van a Szűzanyának a szobra, és zarándok ruhában van, zarándok kalapban, zarándok bottal a kezében, és kis Jézussal a kezében, és amikor ezt először megláttam, akkor így megértettem, hogy így zarándokkal velünk, és hozza a kis zarándok kalapját, meg a botját, és jön velünk az úton, és ez annyira jó volt.
1: Emlékszel esetleg olyanra az arándoklatod során, olyan szakaszra vagy akár napra, amikor különösen erősen érezted azt, hogy nem csak a lábad, hanem ténylegesen a lelked is végig ott van és úton van?
0: Ezt akkor éreztem, amikor egy-egy olyan kérdésre kaptam választ, amit már így régóta forgattam a szívemben, és akkor egyszer csak így megvilágosodtam, hogy erről így Jézus mit gondol, vagy mit mond. Amikor egy választ kaptam általában, akkor éreztem így.
1: A Caminónak az egyik nagy ajándéka talán éppen az, hogy kiszakít a megszokott életünk mókuskerekéből. Mi történik az emberrel akkor, amikor végre csendben marad önmagával és a gondolataival?
0: Ilyenkor nem lehet kikerülni azokat a dolgokat, amiket itthon egyszerű elfelejteni vagy félretolni, és a Jóistennel is ilyenkor egyszerűen nem lehet nem beszélgetni, mert ilyenkor alkalmat teremt rá az út maga. Tehát, hogyha valaki régóta nem imádkozott, vagy régóta nem foglalkozott a szívével, akkor a Caminón ott egyszerűen muszáj, mert nem tudja megtenni, hogy ne foglalkozzon vele. Például csak amiatt is, mert jönnek ugye velünk társak az úton, különböző nemzetiségből, életkorból, helyzetből, és akkor ők is tudnak olyan dolgokat mondani, amik akarva akaratlanul is elgondolkodtatnak, és vezetnek ezen az úton.
1: Mit gondolsz arról? Könnyű ilyenkor szembenézni azzal, ami előjön bennünk, és eddig elnyomtuk mélyen magunkban?
0: Hát van, amikor kifejezetten könnyű, mert úgy érzed, hogy na most már ezzel kell valamit kezdeni, viszont ezek lehetnek nehéz kérdések, és akkor viszont kifejezetten nehéz. Viszont a lehetőség ott van rá is, és ezek a lehetőségek jönnek a Caminón, úgyhogy ezekkel muszáj foglalkozni.
1: Számodra személyesen volt-e olyan dolog, amit a Camino csendjében találtál meg, vagy tudtál igazán meghallani önmagadból?
0: Az egyik ilyen, az mindenképpen az a tapasztalat volt, hogy én ezt egyedül képes vagyok megcsinálni, de úgy, hogy nem egy szenvedés az egész, hanem hogy még jól is érzem magam. Mert amikor 23 évesen, 3 héten keresztül egy idegen országban a nagy hátizsákkal, ki tudja, hogy merre járok, akkor azért is szoktak így izgulni, például az itthon maradottak, hogy mi lesz akkor velem, és ki fog rám vigyázni, és hogy ez egy ilyen nagyon megerősítő tapasztalat volt, hogy ha Jóisten ott van velem, akkor semmi baj nem érhet, és ki, ha Isten velünk, ki ellenünk, és ezt így a bőrömmel megtapasztalni a 20-es éveim elején, ez egy ilyen nagyon megerősítő tapasztalat volt.
1: Bármennyire zarándoklaton vagy, és bármennyire a természetnek a hangja ott van körülöttünk, mégis a Caminón van egy csend. Egy nem megszokott csend. Mit jelent ez számodra? Vagy mit jelentett a zarándoklatjaid során?
0: Ezekben a csendekben lehet beszélgetni a Jóistennel, például akkor, amikor a biciklivel gurulunk lefele a hegyről, vagy tekerünk felfele, amikor ugye nem nagyon tudsz zenét hallgatni, meg nem is nagyon tudsz beszélgetni, és ilyenkor muszáj vagy a Jóistennel, vagy a kérdésekkel foglalkozni, amik benned vannak. Úgyhogy ez a csend, ez a lehetőség arra, hogy foglalkozz ezekkel a dolgokkal.
1: És ilyenkor inkább szerinted önmagukat hallják meg mondjuk az első zarándokok, vagy te is, amikor egyedül voltál, legelőször önmagadat hallottad, vagy tudtad már akkor, és könnyebb meghallani ilyenkor Istennek a hangját és gondolatait, amit szeretne neked üzenni?
0: Ó, ez jó kérdés. Hát szerintem ez inkább egy ilyen párbeszéd van, hogy a Jóisten kezdeményezi, van, hogy olyan gondolatok jutnak eszembe, amikkel azelőtt 15 éve nem foglalkoztam, úgyhogy szerintem ezt így a Szentlélek irányítja, pláne, hogyha ilyen szándékkal indulunk el, de egy párbeszéddé formálódik, és akkor egy ilyen imádság lesz belőle.
1: Ha visszaemlékszel az eddigi kaminós útjaidra, zarándoklataidra, tudsz-e olyan gondolatot vagy imát kiemelni, ami így nagyon mélyen belül összekapcsolódott benned a kaminóval?
0: Az első, ami eszembe jut, az a spanyoloknak az imái, hogy ilyen gyönyörűen imádkoznak, és annyira meghitt ezt megtapasztalni, hogy amikor bemegyünk egy templomba, vagy egy szentmisére, akkor mindenki saját nyelvén imádkozik a Jóistenhez, ez mindenképpen. Illetve nekem így az ilyen tipikus kaminós imám, amikor nagyon elfáradtam már, nehéz a táskám, nyomacipő, melegen van, fázom, stb. Leülök egy kis kápolnába, és akkor így mondom, hogy én most csak így itt vagyok. És csak így jöttem.
1: Akkor ez most így azt jelenti, hogy csak csendben együtt lenni Istennel, ha jól értem?
0: Igen, és akkor odavinni minden nehézséget, ezt úgy is látja, azelőtt már úgy is elmondtam mindent, amit csak tudtam, és akkor csak így lenni a jelenlétében.
1: Mit gondolsz arról, hogy miért tud a Camino olyan embereket is megszólítani, akik egyébként nem feltétlenül gondolják, vagy mondják magukat vallásosnak? Lehet, hogy valaki úgy indul el, hogy még nem tudja, hogy valójában Istent is keresni fogja? Vagy megtalálni a végére?
0: Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb, aki nem zarándokként érkezik, találkozik a Jóistennel. Sok olyan emberrel beszélgettem, aki kifejezetten ateistaként érkezett, és kicsit találkozott a Jóistennel, mert ez kikerülhetetlen. Viszont sokan indulnak szerintem a teljesítmény miatt, meg az útvonal miatt, mert ez földrajzilag is egy gyönyörű helyen visz, bármelyik utat is választja az ember, meg kihívás is fizikailag, illetve nagyon finom ételek vannak az úton, gyönyörű tájak, kedves emberek, és az egész nagyon jól ki van építve, úgyhogy szerintem emiatt sokan választják.
1: Te találkoztál-e olyan emberrel, akinek éppen a Camino lett az első lépése a hit és a megtérés felé?
0: Igen, ismerek olyanokat, akik évtizedek után először léptek templomba, és azt mondták, hogy ezzel többet szeretnének majd foglalkozni, és hogy így, hogy most már többet is jártak templomba így a Camino miatt, ezért úgy érzik, hogy ezt otthon is szeretnénk majd folytatni.
1: Esetleg arról van-e tudomásod, vagy beszélsz-e még velük, akikkel így találkoztál, hogy ténylegesen megtértek, ténylegesen hetente vagy akár naponta templomba járnak, és mondjuk akár a beavató szentségeket is felvették, ne adj Isten szerzetesi vagy papi hivatást választottak utána.
0: Ilyenről még nem tudok, viszont szoktuk értékelni a csoportos utakat a végén, és akkor el szokták mondani, hogy igen, bennük most elindult valami, és úgy érzik, hogy történt valami, viszont áprilisban vittem az első csoportos utamat, úgyhogy ki tudja, azóta még történhet ilyen.
1: Akkor bízzunk benne, hogy az imák meghallgatásra találnak. Mit jelent számodra az, hogy a Camino végső soron nem csak egy egyszerű túra, hanem egy tényleges zarándoklat? Szerinted mi a különbség a között, hogy valaki teljesít egy hosszú túrát, vagy a között, hogy zarándokként szeretné végigjárni ezt az útvonalat?
0: Elsősorban szerintem az, hogy mi miatt indul el, hogyha van valami fontos imaszándéka, vagy kérése a Jóistenhez, akkor ezeket viszi a szívében, és akkor ugye az összes nehézséget erre ajánlja fel. Meg Szent Jakab apostol sírjához megyünk, ugye az a végcél, a Santiago de Compostelában, és aki ezt így tudja, akkor máshogy nézi szerintem a nehézségeket. Meg ha imádkozik közben, akkor ugye máshogy is tölti az idejét. Szerintem számít, igen.
1: Amint említetted, te ugye másokat is viszel a Caminóra. Milyen érzés úgy végigjárni az utat, hogy közben mások útjáért is felelősséget vállalsz és hordozol egész úton?
0: Így, hogy a legelső kaminomat azt egyedül csináltam, többé-kevésbé, mert nyilván ott alakultak ilyen barátságok, de így, hogy tudom, hogy milyen az igazi kaminós tapasztalat, meg élmény, ezért tudom, hogy mi az, a része, amit így csoportos utazásként, és lehet nekik így mutatni, vagy biztosítani, ezért így többször is meg szoktam állni, hogy jó, itt most csendben leszünk, itt megállunk, itt egy kicsit hallgatjuk az óceánt, vagy most csendesen menjünk, most senki ne beszélgessen, hanem csak befele figyeljen, úgyhogy így próbálom megteremteni a csoportos utak között is azt, hogy egy kicsit ilyen egyéni kaminós érzése is legyen az arándokoknak.
1: Valójában szerinted szükséges végigmenni ahhoz, hogy a végére valaki zarándokká váljon?
0: Szerintem a legtöbben, akik elindulnak, igen, végig is érnek, és szerintem olyan is van, aki turistaként jelentkezik, és a végén zarándokként ér be a célba.
1: Volt olyan pillanat, amikor valamelyik zarándoktársad többet tanított neked, mint amit te tudtál volna neki adni?
0: Olyan volt inkább, hogy valaki nagyon nehéz helyzetben érkezett, és nagyon fájdalmas szándékokat hozott, és akkor így felértékeltem az én nehézségeimet, hogy azok ehhez képest sehol sincsenek, és akkor igen, ez változtatott bennem a dolgokat, látva, hogy ő hogyan csinálja, és mekkora terhekkel végzi a kaminóját.
1: Ha valaki most azt mondja, én nem tudnék több száz kilométerre elindulni, ez nekem túl nagy vállalás. Mit mondanál neki, mit tanácsolnál számára?
0: Hogy nem kell több száz kilométert tenni. Ugye a 100 kilométer után adják az igazolványt, és vannak gyönyörű útvonalak, ami akár csak egy hét alatt is teljesíthető. Hogyha valaki nagyon szeretné a kaminót és fél a nagy távolságoktól, akkor kezdje kicsiben, és menjen csak egy héten át, és akkor megtapasztalja, hogy neki sikerülni fog, hogy milyen a kaminó, és akkor vissza lehet térni a hosszabbra, vagy másik útvonalra is. Illetve Magyarországon is van magyar El Camino, úgyhogy ott is lehet. Ott ugye nem kell az idegen nyelvtől félni, nem kell az idegen helyzetektől félni, hanem lehet itt Magyarországon is csinálni.
1: Ha már a félelmet említettük, szerinted inkább a fizikai megterheléstől félnek az emberek, vagy lelkileg gondolják azt, hogy nem bírják az egész utat?
0: Akivel én eddig beszéltem, ők általában azt szokták mondani, hogy attól félnek, hogy rájönnek, hogy mennyire gyengék. Tehát akár lelki vagy fizikai értelemben volt, hogy teljesen egészséges, erős férfi mondta, hogy ő azért nem szeretne elindulni, mert fél attól, hogy mivel találkozik ott az önmagával alkotott képével kapcsolatban. De olyanokkal is találkoztam, akik azt mondták, hogy most még fizikailag nem lennének képesek rá, de szeretnének eljutni odáig, hogy teljesíteni tudják.
1: Szép azért ilyen találkozásokkal szembesülni, vagy szembenézni, hogy miként tudják az emberek ezt átformálni saját magukban. Ugye több kaminón is voltál már, egyedül is, másokat is vittél. Szerinted mi az, amit egy kaminóról haza lehet úgy vinni, és egyébként nem férne bele fizikailag egy hátizsákba?
0: Hát az az élmény, hogy megcsináltuk, amikor oda megérkezünk a katedrális elé, az annyira gyönyörű, és oda én leszoktam így ülni és nézni a befutott zarándokokat, akik akár hónapok óta úton vannak és végre megérkeztek. Ez az egyik, ez a megérkezés élmény, a másik ugye ilyenkor gyűjtjük a pecséteket, és a pecsétek végén kapunk erről egy igazolást a latin nyelven, hogy megtettük és végig zarándokoltuk. Ez a ilyen fizikai nyoma a kaminónak. Illetve az a tapasztalat, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, figyel ránk és vigyáz ránk, ez az, amit szerintem így mindenki hazavisz, és ezt így előre nem is nagyon lehet elképzelni, plusz még mindenki kap személyesen ajándékokat, amiket nyilván csak ő kap a Jóistentől, úgyhogy sok mindent lehet hazahozni, ami nem fér egy hátizsákba.
1: Tudsz-e olyan dolgot kiemelni, akár egy emléket, egy gondolatot, vagy akár tényleg tárgyként is, ami azóta is veled maradt? Vagy van olyan felismerés, amelyhez azóta is visszatérsz, amikor egy nehézséggel találkozol?
0: Az egyik az az, amikor itthon én kis apró kellemetlenségek érnek, amiken így bosszankodni kezdenék, akkor eszembe jut, hogy itthon van mosógép, és van saját ágyam, hogy mennyire kényelmes itthon lenni, illetve az az érzés, az a bizonyosság, hogy a Jóisten figyel rám, akkor is, hogyha ezt éppen abban a helyzetben nem érzem, hiszen a kaminón ezt sokszor megtapasztaltam.
1: Ha egyetlen gondolatban kellene, vagy egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy mi az, amit tanítod neked a Camino Istenről, önmagadról, a hitedről. Mi lenne az?
0: Szerintem ez, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, és figyel ránk, és amire szükségünk van, azt megadja, ahogy ígérte.
1: Így, hogy viszel zarándokokat is. Beszélgetésünk zárása felé érve, ha egy vagy két mondatban kellene üzenni a hallgatóknak, mi az, amit tudnál mondani, miért érdemes belevágni, miért nem kell félni tőle, és milyen találkozásokra számíthatnak?
0: Pár praktikai tanács, hogy érdemes tavasszal vagy ősszel elindulni, mert nyáron nagy a tömeg és nagyon meleg, és érdemes elindulni és felvenni a hátizsákot, mert tényleg olyan dolgokat tapasztal az ember, amit itthon bármennyire is szeretne, nem tud, mert ehhez el kell menni a Caminóra. És ezek olyan dolgok, amiket így előre nem is nagyon lehet elmondani, sokszor ezek utána érnek be az emberben, utólag érnek be a gyümölcsei a Caminónak, és aki olyan fizikai állapotban van, hogy egyedül induljon el, akkor menjen egyedül, hogyha pedig nem, akkor egy csoporthoz érdemes csatlakozni, és akkor ott minden megvan előre szervezve, ott csak menni kell.
1: Tudsz-e egy olyan gondolatot kiemelni, amit szeretnél, hogy ebből a mostani beszélgetésünkből magával vigyenek az emberek? Így a hétköznapokban, hétköznapi nehézségekben.
0: Az egyik az az, hogy nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen, így fizikailag elég kettő póló és kettő zokni, illetve az, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, és ezt meg kell tapasztalni, és aki ezt nem tapasztalta, akkor ehhez el kell menni a Caminóra.

Andrásfalvi Miriam volt a vendégünk, a riporter Tóth Kata, a szerkesztő Kékesi Enikő volt. Elhangzott a magvetés.

0: és jelen. Dél Katalin előadása.
1: A Kicsoda az Isten című sorozatban legutóbb a szenvedő Jób kérdését tettük fel a könyv 14. fejezetéből. Ha meghal az ember, hol van ő? Mit jelent, hogy meghal az ember? Hova kerül? Mert az, hogy végleg megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, képtelenség. Hát akkor hol van ő? A témát két részesnek szántam, ez a mai a második. Ezért idézzük fel az első rész tartalmát röviden. Arról volt szó, hogy micsoda a halál, mi történik a halálban, és mi a halál után. Hogy a testtel mi történik, tudjuk. Megromlik, elenyészik, ahogy a Biblia kifejezi, porrá lesz, és visszatér a porba. De mi történik a lélekkel? Beszéltem akkor, múltkor, a dualista kétrészes ember felfogásról. Eszerint az ember két elkülöníthető, elválasztható részből áll, halandó, alacsonyabb rendű testből, és halhatatlan, magasabb rendű lélekből. Ezen elképzelés szerint a halálban a két rész elválik egymástól, a test elporlad, szétfoszlik a földben, a lélek ellenben a testből eltávozva tovább él, sőt, boldogan él a mennyben, a végső, világvégi feltámadásig, amikor újra egyesül a hozzátartozó testtel. Ez az elgondolás azonban téves. Ez a dualista, kettős emberkép ellentétes a Biblia emberképével. A Biblia nem tud két különálló, a halálban elváló ember részről, hanem azt tanítja, hogy az ember, test és lélek egysége, elválaszthatatlan egység, amely megmarad a halálban is, és amikor valaki meghal, ez az egységes test-lélek-ember hal meg. Az egész ember meghal, eltűnik az élők számára megragadható valóságból. A halál ilyen nagyon radikális valóság. A halál az halál, és ezt nem lehet a különváló lélek tanával szépítgetni vagy enyhíteni. Ma arról lesz szó, hogy a megoldás egészen más. A feltámadás. Láttuk legutóbb, hogy a lélek természetes halhatatlansága önmagában véve képtelenség, de ezen túl, ha igaz volna, annak súlyos következményei lennének. Az a gondolat, hogy a lélek halhatatlan, egyszerre teszi komolytalanná a halált is, a feltámadást is és az ítéletet is. Elveszi a halál botrányát, reális borzalmát, kimondhatatlanul mélységes tragikumát. Becsapás és hamis vigasz. Hiszen mit veszít az ember a halálban, ha, úgymond, magasabb rendű része a lelke tovább él? És mi értelme lenne annak, hogy ez a lélek a feltámadásban egyesüljön a nála, úgymond, alacsonyabb rendű testtel? Miért is egyesülne vele? Mi szüksége lenne a testre? Semmi. S végül mi értelme lenne a feltámadáskor az isteni ítéletnek, ha a lélek eddigre már régen, nyomban az egyén halálakor, a mennyben örvendezne, illetve a gonoszok lelke eddigre már régen a pokol tüzében sinylődne? Miről szólhatna e kettőn túl az ítélet? Semmiről. Egy szóval a lélek halhatatlansága nem járható út. Mit mondjunk hát? Kezdem ott, hogy a halál jelenségét a Biblia rendszeresen az alvás képével fejezi ki, azt állítja, hogy a halottak alusznak. Csak néhány példa a sokból. A halálban, olvassuk Jób könyvében, lefekszik az ember, és nem kell fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. Dániel könyve így szól. Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökkévaló utálatosságra. Egy Jaiusz nevű ember kislányának haláláról Jézus így beszél a Máté evangéliumban. A kislány nem halt meg. Úgy érti, halotti állapota nem végleges, nem halt meg, hanem aluszik. Barátjának, Lázárnak a haláláról Jézus szintén ezt mondja. Lázár, a mi barátunk, elaludt. De elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt így, de ők azt hitték, hogy az álom alvásáról szól. Ekkor azért nyilvánvalóan mondta nekik Jézus, Lázár meghalt. János evangélium 11. fejezet. Pál apostol az első tesszaloniki levélben így ír. Nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyanígy Isten előhozza azokat is, akik elaludtak. Elaludtak. Előhozza őket Jézus által, ő vele együtt. És itt tovább tele van ezzel a Biblia. Ha pedig a Biblia ilyen sokszor mondja a halottak állapotát alvásnak, akkor ennek jelentősége kell legyen. Nem szó szerint értve, hanem jelképesen, amelyik mély értelmű. Mert az alvás, mint jelkép, két alapvető dolgot árul el a halálról. Azt, hogy a testi halál teljesen öntudatlan állapot, amelyben, mint a mély alvásban, az ember nem érzékel semmit, időmúlást sem, nincs öntudata, nem gondolkodik, nem érez, örül, búsul, vágyakozik, semmit. Másrészt azt értjük a hasonlaton, hogy a halál, amikor az élet lehelete távozik az emberből, nem végleges állapot. Van belőle felébredés, ahogy az alvásból is, és ez a feltámadás. De, kérdezem, mi marad meg, mi ébred fel, ha a lélek a halálban épp úgy eltűnik, mint a test? Mi ébred, mi támad fel, ha a halállal foghatóan semmi sem marad meg az emberből? Jézus megmutatta a titok nyitját. Akik meghaltak, a földi világból egészen eltűntek, és mégis élnek. Élnek Isten emlékezetében, szeretetében. Ő végtelen bölcsességével meg tudja őrizni, és meg is őrzi a megholtaknak, mint egy a személyiségét. Így beszél erről a Máté evangélium. Ami a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit az Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Márpedig Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Amikor Jézus ezt kijelentette, Ábrahám, Izsák és Jákób pátriárkák már évszázadok óta halottak voltak, és ő mégis azt állítja róluk, hogy élnek. Istenben élnek. Mivel pedig Isten örökkévaló, mindazok, akik ő benne, az ő szeretetében, emlékezetében élnek, örökké élők maradnak, nem halnak meg, akkor sem, ha a földi életből már eltávoztak. A Lukács evangéliumban ez még világosabb. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt, a csipkebokorról szóló részben, mondja Jézus, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten nem a holtaké, hanem az élőké, mert mindenek élnek ő neki. Ez a kulcs, mindenek élnek ő neki. Isten a maga végtelen szeretetében és bölcsességében megőrzi a megholtak személyiségét, az egész embert minden gondolatával, cselekedetével, érzésével, emlékeivel, sőt, teljes élettörténetével együtt. minden egyes hajszáláig bezárólag, ahogy Jézus mondja, hogy Isten nekünk még a hajunk szálait is nyilván tartja. Ez a Lukács féle változat visszautal a kivonulás könyve 3. fejezet 6. versére. Mózes és az égő csipkebokor jelenetére, ahol Isten kijelenti, hogy ő az élők istene, azoké is, akik földi pályájukat már régen befejezték, úgy, mint Ábrahám, Izsák, Jákob. Vagyis azt mondja Lukács, hogy Isten már itt a kinyilatkoztatásnak a legelején, az egyiptomi kivonulás előtt, voltaképpen a feltámadásról ad kinyilatkoztatást. Mivel pedig a megholtak Istennél vannak és élnek, ő akkor kelti újra életre őket, amikor akarja. És ez az idők végén lesz. Akkor majd olvassuk, megint csak a Jób könyvében, az Úr kívánkozik kezének alkotásai után, és kiszólítja őket a halálból. Kiszólítja, vagyis ismét szavával teremt majd, mint az első teremtéskor. Az egykori holtak pedig kijönnek és felelnek neki. Erről a szóval való újjáteremtésről Pál apostol beszél legvilágosabban, képek és hasonlatok nélkül a római levélben. Isten a holtakat megeleveníti, vagyis azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Megint szavával teremti újjá őket. A halálból való feltámadás hite nem újszövetségi vagy keresztény találmány. Megvolt már a választott nép körében. Hosszú folyamatban alakult ki, és főként 3 meggyőződés motiválta. Az első az a gondolat, hogy Isten és a hívő ember közössége a létező legerősebb kapocs, vagyis szövetség, amelyet Isten kezdeményezett az emberrel. Ezért olyan erős, hogy nem lehet szétszakítani, és a halál sem szüntetheti meg. Az ember és Isten közötti életközösség, a szövetség olyan szilárd, hogy mindenképpen túléli a halált. Isten végtelenül hű, ragaszkodik az emberhez, és nem fog belenyugodni abba, hogy a halál elvegye tőle szerelmesét.

A második felismerés, ami az Ószövetségben a feltámadás felé mutatott, az a hit, hogy Isten mindenható, így képes az embert meggyógyítani, sőt visszaadni az életét. Mivel mindenható, hatalma van a betegség és a halál felett is. És ez nem elvont elmélet volt az izraelitáknál. Sok ószövetségi hős ténylegesen csodás gyógyulást tapasztalt meg. Halálos betegségekből épültek fel, olyanokból, amelyekbe emberi számítás szerint bele kellett volna halniuk, amelyek gyógyíthatatlanok voltak ekkorban, és mindig halállal végződtek. Ám ezek mégis meggyógyultak. Így megtapasztalták, hogy Istennek hatalma van minden betegség fölött, és hatalma van arra is, hogy a már sírban lévő embert visszahozza az életbe. Isten élet és halál ura. Amikor ő emberek által, például Illés és Elizeus proféták által halottakat támaszt fel, ahogy olvassuk, akkor ez még nem az örök életről szól, hanem a földi élet meghosszabbításáról, e kivételezett elhunytak, újraéledve földi életüket folytatták tovább. Viszont Ezékiel próféta 37. fejezete nem ilyen kivételes esetekre, hanem minden emberre vonatkozik. Isten ígérete szerint a véráztatta harcmezőn heverő holtaknak, húsukat vesztett csontvázaknak adja vissza az életét, írja a próféta. Így szól az Úr a csontokhoz: íme én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek. Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek, és megtanuljátok, hogy én vagyok az Úr. A négy szél tájékáról jöjj elő, lélek, és fúj rá ezekre a megöltekre, hogy új életre keljenek. Íme én megnyitom sírhantjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. És Ezékiel ebben a látomásában látta az ígéret beteljesedését. Látta, amint a halottak életre keltek, és lábukra álltak. A harmadik tényező volt a földi igazságtalanság tapasztalata. Ha van Isten, akkor igazságos. És ha az, akkor a földi igazságtalanságnak, a jók szenvedésének és a gonoszok boldogulásának meg kell szűnnie egyszer. Hát ha nem ebben az életben, akkor majd a halál után. Így gondolták, hogy kell lennie a feltámadásnak, ahogy Dániel próféta nagy látomása végén írja a 12. fejezetben. Akkor a végidőben azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek, némelyek örök életre, mások pedig, hogy örök gyalázatot lássanak. Tehát látjuk, a döntő órára, Jézus eljövetelére a feltámadás hitnek már minden lényeges eleme megvolt, együtt volt. Egy dolog hiányzott még, maga a tényleges feltámadás eseménye, megtörténte és megtapasztalása. Amikor azután a tanítványoknak megadatott ez a tapasztalat, amikor látták Jézus üres sírját, látták a feltámadt urat, beszéltek és együtt ettek vele, akkor tudták, hogy az vált valóra. Az vált valóra, itt és most, az ment teljesedésbe a szemük láttára, amiről a saját szent irataik, a zsidó írások szóltak. Ezért hangsúlyozza a mi hitvallásunk is, hogy azt mondjuk, Krisztus harmadnapra feltámadott az írások szerint. Meg volt írva a feltámadás. Végül lássuk a Biblia néhány fontosabb kijelentését a feltámadásról. Isten így szól a már idős Dániel prófétához a 12. fejezetben. Te pedig, Dániel,
menj el a vég felé, és majd nyugszol, meghalsz, és majd felkelsz, feltámadsz a te sorsodra a napoknak végén. János evangélium 5. fejezet. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Pál apostol az 1. Tesszaloniki levélben. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak. 1. Korintusi levél 15. fejezet. Mert amiképpen Ádámban mindnyájan meghalnak, ugyanúgy Krisztusban mindnyájan megelevenítetnek, mindenki a maga rendje szerint. 1. zsenge a Krisztus, azután, akik Krisztuséi, majd az ő eljövetelekor. Jelenések könyve 1. fejezet. Jézus mondja a látnoknak, az írónak, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak, a sírnak és a halálnak kulcsai. És még egyszer a már idézett római levél, 4. fejezet, Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. A feltámadásról a Biblián belül Pál apostol 1. korintusi levelének 15. fejezete mondja el a legtöbbet. Itt többek közt ezt olvassuk. Mondhatná valaki, milyen módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki? Ó, balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, csak ha megrohad, és abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amelyik majd ki kell, hanem a puszta magot, talán búzájét vagy más egyébét. Isten pedig testet ad annak, amint akarta, mindenféle magnak a saját testét. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik az ember romlandóságban, föltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, de feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. De eközben, tegyük hozzá, ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség marad, aki életében volt, ám immár megdicsőülve támad fel.

0: Múlt és jelen. Dél Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékesi Enikő, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Jó estét kívánok! Hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a szerkesztő Reichling Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Cáfolja a norvég közmédia Magyar Péter állításait, miután a miniszterelnök hazugsággal vádolta meg a külföldi stábot és a hazai sajtót a megkiúsult budapesti interjújuk kapcsán. A Magyar Nemzet megkeresésére a norvég újságíró megerősítette, a nyár folyamán telefonon egyeztettek a kormányfő sajtóasszisztensével, és kifejezetten a beígért találkozó miatt utaztak Magyarországra, ám végül elutasítást kaptak, és arra kérték őket, hogy a jövőben ne is keressék a kormány sajtószolgálatát. Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú a norvég köztelevízióval, és nem bánt velük senki udvariatlanul, írta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook oldalán. A kormányfő azt közölte, nem tartja korrektnek, hogy az egész magyar sajtóban megjelenik egy olyan állítás, hogy lemondta a norvég köztelevízióval leegyeztetett interjúját, és hogy csúnyán bántak a norvég riporterrel. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Czirbus Pál, a Tiszapárt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, a BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatása, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. Irán vasárnap hivatalosan megerősítette, hogy a világ kőolajkereskedelmének ütőerét jelentő Hormuzi szoros teljesen zárva marad. Mohammad Baker Kalibaf, iráni parlamenti elnök és az ország fő tárgyalója kijelentette, hogy a stratégiai fontosságú tengeri útvonalat mindaddig blokád alatt tartják, amíg az Egyesült Államok maradéktalanul nem teljesíti a felek között korábban létrejött iszlamabadi egyezményben rögzített feltételeket. Donald Trump válaszul világossá tette, hogy Washington kész erőt alkalmazni a szabadhajózás helyreállításáért, ami a nemzetközi energiapiacokon azonnali pánikot és az olajárak elszabadulását vetíti előre. Aláírta hétfőn Nikus Ordan államfő a romániai medveállomány ritkítását célzó törvényt, amelyet az RMDS kezdeményezett, tudatta a román államelnöki hivatal. Illetékesek azonban arra figyelmeztetnek, hogy az idei kvótát lehetetlen teljesíteni, ugyanis a több hónapos jogi húzavona miatt túl kevés idő maradt a több száz nagyvad kilövésére. Hazánk időjárásáról. Éjszaka felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. Éjszaka 1 és 8 fok között alakul a hőmérséklet. Bővebb hír összefoglalóval 7:30-kor az esti hírtükörben jelentkezünk. Tizennyolc óra 4 perc, a teljességünk felé.

0: az istenhit és a sport. Ezek segítettek a kerekes-székes életmód elfogadásában annak a két paralimpikonnak, akikkel a mai adásban megismerkedhetünk. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. Dani Gyöngyi 6-szoros paralimpiai ezüst és 2-szeres bronzérmes világ- és Európa-bajnok kerekes-székes vívó. Sarkadi Krisztina sokáig az atlétikai sportágat képviselte, maratoni versenyzőként a 2004-es aténi paralimpiai csapatban a 14. helyen teljesítette a 42 kilométeres maratoni távot. Jelenleg az íjászatra fókuszál, célja, hogy kijusson a Los Angeles-i paralimpiára. Kettejük történetét ismerhetik meg hallgatóink. A beszélgetésben szó lesz arról az alapítványról is, melyet ők hívtak életre, azért, hogy a mozgásukban korlátozottakhoz közelebb hozzák a sportolási lehetőségeket. A Paraktív Alapítványban munkájuk célja az is, hogy hidat építsenek az emberek között. Előadásokat, beszélgetéseket szerveznek, ahol szívesen mesélnek hitükről, életükről, tapasztalataikról, mert szeretnék, ha jobban megismerhetnénk a kerekes-székes emberek hétköznapjait, és mi is ráébrednénk, mennyi erőforrás áll rendelkezésünkre a hétköznapok során.
1: Amikor kerekesszékbe kerültem, akkor eszembe se jutott, hogy én sportolni szeretnék. Nekem az volt a fontos, hogy kikerüljek a kerekesszékből. Úgy gondoltam, hogy ez egy átmeneti állapot, de később, amikor így szembesültem azzal, hogy ez nem átmeneti állapot, akkor tulajdonképpen a sport is volt az, ami segített átlendülni azon, hogy innentől kezdve kerekesszékben élem a mindennapjaimat. Nem akartam én kerekesszékes kosárlabdázó lenni, vagy kerekesszékes vívó lenni. Ha sportoló akartam lenni, akkor inkább olimpikon szerettem volna lenni, mint paralimpikon.
2: Én mindig is nagyon mozgékony voltam. Tehát a balesetem után is az volt az első, hogy jó, de mikor kelhetek már ki az ágyból, és mehetek, csinálhatom a dolgomat. Viszont a sport hozta meg azt a fajta fizikai adottságot, ami a mindennapokhoz kellett. Nagyon fontos, hogy fizikait mondok, mert az összes többit az utána alakult ki, és kíséri végig azóta is az életemet. Én azt gondolom, hogy a balesetem az egy áldás. Az én életemben elég rossz családi körülmények közül származom, és nagyon nem volt jó a gyerekkorom, és az, hogy megtörtént a balesetem, az nekem abszolút azt hozta, hogy ki tudtam ebből szakadni. És én a mai napig azt gondolom, hogy a Jóisten nagyon kedves volt velem, és nagyon szeretett engem, hogy ez a baleset megtörtént. Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik ez egy kívülálló számára, de én azt gondolom, hogy a lehető legjobb dolog történt velem. Tehát ma nem lennék diplomás, nem lennének gyerekeim, szuper férjem, klassz barátaim, tehát hogy ezek így nem lennének meg az életemben, ha nem történik meg a baleset.
0: Mennyiben volt szükség egy szemléletváltásra ahhoz, hogy ezt így lásd, vagy mennyiben jött ez ösztönösen? Egyáltalán ez a nézőpontod, ez az elejétől megvolt, vagy ez közben alakult ki?
2: Az elejétől nem, dehogy is. Hát én nekem 14 évesen volt a balesetem, akkor még csak az volt, hogy jó, de menjünk, buli, csináljuk, oké, nem tudok fölállni, rendben, de a székben akkor is ki tudok menni. Szépen fokozatosan ébredtem én arra rá, hogy ez egy mekkora jó dolog, hogy ez történt velem, és milyen áldásos ez a dolog. Ma már teljes meggyőződéssel vallom, hogy ennél jobb nem is történhetett volna velem, de nyilván ez nem azonnal volt, hanem hosszú idő alatt alakult ez ki.
0: Arra esetleg emlékszel, hogy volt egy olyan sorsfordító pillanat, vagy élethelyzet, ami ezt elindította, vagy ez inkább egy ilyen folyamat jellegű dolog volt?
2: Hát ez inkább folyamat. Tehát akkor, amikor éled az életedet, és látod, hogy honnan indultál, akkor egy idő után rájössz, hogy milyen sok jó dolog történik veled, és ha visszatekintesz arra, hogy honnan indultál, és hogy azok, akikkel akkoriban együtt voltál, most hol tartanak, bár nem szép ilyen különbségtételt tenni, de hogy ennek ellenére én sokkal jobb, sokkal teljesebb és boldogabb életet élek így, mint azok, akik akkoriban mellettem voltak.
0: És hát 2 évre előre nagyon komoly tervekkel rendelkezel, hiszen a Los Angeles-i olimpiára készülsz.
2: Pontosabban paralimpiára. Ugye én most íjászkodom, a futást azt néhány éve abba kellett hagynom, és hát bizony szeretnék nagyon, nagyon jól szerepelni a különböző versenyeken, hogy meg tudjam szerezni a paralimpiai kvalifikációt, és akkor 28-ban ki tudjak menni Los Angelesbe a paralimpiára.
0: Hogyha azt nézzük meg, hogy tulajdonképpen a hit mi az, amit adott neked, hogy látod, ez mennyire volt egy olyan kísérő jelenség az életedben, amit a kerekesszékes lét által tapasztaltál meg?
2: Azt gondolom, hogy már a balesetem az egy isteni történés. Van még egy nagyon fontos része az életemnek, amikor azt éreztem, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül, és pontosan ki van jelölve, hogy mit kell csinálnom, ez pedig a vállóperem és a kapcsolódó mindenféle dolgok. És ott, hogyha én akkor abban a helyzetben egyedül vagyok, lelkileg egyedül vagyok, akkor nem tudtam volna végigcsinálni azt, amit most már nagyon régen történt, de hogy akkor végigcsináltam. Azt hiszem, hogy ott is teljes egészében mellettem állt a Jóisten, és végigfogta a kezemet, hogy mutassa az utat, hogy mit kell csináljak. Nagyon szeretném, újra és újra szeretném megtalálni ezt a fajta készfogást.
0: Gyöngyi, egy nagyon eredményes sportoló vagy. Ez az eredményesség mennyiben függ össze a kitartással, és mennyiben függ össze azzal, hogy van egy belső hajtóerő az emberben, ami, hát nem tudom, hogy magától lesz-e, vagy hogy ezért tenni kell.
1: Magától nem lesz semmi. Nyilván tettem érte, de nagyon-nagyon sokat kaptam felülről. Folyamatosan az egész életemben éreztem, mikor még nem volt az a bizonyos megtérésem, akkor is éreztem, hogy nem vagyok egyedül, és hogy nekem is nyitnom kell felé.

0: egy hosszú folyamat, hogyha visszaemlékszel.
1: 16 éves voltam, amikor az idézőjeles balesetem megtörtént, és igen, hosszú volt ez a folyamat. Tehát nem az volt, hogy egyből én elfogadtam. Amikor az emberrel egy ilyen tragédia történik, mint velem, ugye én leugrottam egy 4 emeletes ház tetejéről, így kerültem kerekesszékbe. El akartam dobni az életemet annak ellenére, hogy kvázi mindenem, úgy tűnt, hogy mindenem megvan, de mégis úgy gondoltam, hogy nem tudok boldogulni ebbe a világba, mert ott voltak azért, oké, hogy kulcsos gyerek voltam, de ott volt a nővérem, de szerintem ő se tudta, hogy ennyire komolyak a problémáim, tehát én se tudtam elmondani. Utána, amikor magamhoz tértem, vagy így az első ilyen tudatos gondolatom volt már a kórházban, akkor nem az volt, hogy nem sikerült. Miért nem sikerült, hanem az volt bennem, hogy egy ilyen lecsendesedés, egy ilyen szembenézés az Úrral, hogy oké, ez nem, valamiért ezt nem engedted, de akkor mutasd meg, hogy hogyan tovább. És aztán utána, igen, volt egy megtérésem, mert én ugye nem katolikus keresztény családban nevelkedtem, nekem csak egy ilyen sajátos gyermetek hitem volt, de akkor, szerintem akkor voltak a legmélyebb beszélgetéseim amúgy Istennel. Még ma, mikor már tudatos kereszténynek, katolikus kereszténynek vallom magam, mert most nincsenek olyan mély beszélgetéseim az Úrral, mint akkor voltak, hogy akkor hogyan mutasd meg az utamat. És megmutatta. Tehát így az elején igen, én vergődtem azon, hogy én lábra akarok állni, és ezért imádkoztam. És aztán szépen lassan, nem egyik napról a másikra, egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem az a fontos, hogy lábra álljak, mert jól érzem magamat, annak ellenére, hogy kerekesszékben vagyok, hanem arról szólnak az imáim, hogy hálát adok az elmúlt napért, hálát adok barátokért, akik velem vannak az úton, illetve a könyörgéseim azért szóltak, hogy éppen iskolában, hogy jól teljesítsek, vagy hogy a szüleimnek jól legyen. Tehát elmúlott az, hogy én nekem az legyen a legfontosabb, hogy lábra álljak.
0: Azt meg lehet ragadni, hogy ez hol változott meg? Hogy hol érkezett meg egy olyan elfogadás, ami után már nem változtatni akartál, hanem ebben a helyzetben jól lenni?
1: Ahogyan Krisztinél nálam is ez egy folyamat volt, nem egy pont volt. Amikor azt mondom, hogy megtérés, az egy pont volt, de aztán utána az embernek az élete folyamán sokszor vannak ilyen megtérések, de az első ilyen megtérés Nagymarosan volt az ifjúsági találkozón, ahova úgy mentem el, ugye bekerültem a Marcibányi térre, a Mozgássérültek Állami Intézetébe, és ott lettek katolikus keresztény barátaim. És velük mentem mindenfelé szívesen, majd egyszer csak így előálltak azzal, hogy menjek el velük Nagymarosra, és így micsoda? Mi az, hogy lelki gyakorlat? Mondok én, azt biztos nem. Aztán jó van, oké, a ti kedvetekért elmegyek, és kiderült, hogy hát ez valami egész más. Utólag tudtam ezt megfogni, hogy ott a szent lelket lehetett érezni. Tehát a templomnak a kertjében ott valami fantasztikus volt, amit ott megéltem. Majd jött Kerényi Lajos atya, aki rendszeresen járt annó olyan emberekhez, kórházakba, akik megpróbálták eldobni az életüket, és mesél nekik arról, hogy Jézus szeret. És aztán azt én magamra vettem. Így hallgattam, és így elkezdett folyni a könnyem, hogy te tényleg. És akkor néztem a templomtornyot.
0: És most is elérzékenyül, Gyöngyi.
1: Ez mindig olyan érzés, hogy ezt úgy mindig úgy újra megélem, hogy ez annyira jó volt. Tehát tényleg akkor azt éreztem, hogy ott megérintett engem, és aztán azóta így sokszor éreztem ezt, de ez az első volt így a legjobb.
0: Talán ti is éppen ezért dolgoztok, hogy lehessen adni az embereknek, hiszen az alapítvány sem csak arról szól, hogy a sportot közelebb hozzátok a mozgássérült emberekhez, hanem arról is, hogy a mindennapi emberekhez szóljatok. Ezek hogyan történnek, ezek a beszélgetések, egyáltalán milyen tapasztalataitok vannak erről?
1: Iskolákba, cégekhez rendszeresen megyünk részben beszélgetni. Óvatosan mondom, hogy előadásokat tartani, mert ez nem hiszem, hogy előadás, inkább csak mesélünk az életünkről, magunkról. És jó érzés, igen, hogy valóban a visszajelzés az, hogy valamit tudunk adni. Illetve így a Jóisten használ minket csatornának. Én ezt így élem meg, és ez működtet minket, mozgat minket, hogy akkor ezt csináljuk tovább minden esetben. Ez az egy

0: egyik fele, amikor cégekhez, iskolákba megyünk beszélgetni, illetve a másik, amikor csak visszük a parasportokat. Most a nyáron a Sziget Fesztiválon voltunk, kipróbálják, beülnek kerekesszékbe, kosárlabdáznak, és így látszik az arcukon, hogy ez buli meg minden, de azért de jó, hogy fölállhatok ebből a kerekesszékből, és akkor így rám néznek, vagy ránk néznek, vagy azokra a srácokra, akiket viszek magammal kerekesszékes kosarasokat, hogy de ő viszont a mindennapját ebbe a kerekesszékből éli. És akkor nagyon sokszor jönnek a kérdések, odaülnek hozzánk beszélgetni, hogy ez hogy működik. Ez így jó, amikor így elindulnak ezek a beszélgetések, de a beszélgetések nem indulnak el, csak elültetjük így a gondolatcsírát, mert az is jó szerintem.
1: Egyébként ez mennyire része a munkátoknak, hogy akár mondjuk egy közelmúltban mozgássérülté vált embernek segítsetek bármilyen módon? Erre van lehetőség?
2: Vannak törekvések, nem feltétlenül a mi alapítványunk csinálja ezt, hanem van úgynevezett révész szolgálat, meg sorstársi tanácsadás szolgálat, ami arról szól, hogy a régóta a kerekesszékben élő társaink följárnak a rehabilitációs osztályokra, és megpróbálnak segíteni információval, meg mindenféle trükkel, vagy csak beszélgetéssel, példamutatással, abban, hogy egy frissen sérült ne maradjon az ágyfogja, hanem ki tudjon kelni, és lásson perspektívát maga előtt, hogy így is meg lehet csinálni. Ez szerintem nagyon fontos. Ugye a révész szolgálat az egyik partról átviszi az utast a másik partra. Nekünk is az lehet a feladatunk, hogy segítünk neki abból a baleset utáni állapotból átjutni egy másik állapotba azért, hogy utána ő ugyanolyan teljes értékű életet élhessen, mint előtte élt.
0: Közös keresztmetszet az életünkben egyébként a révész szolgálat, illetve egyfolytában közös keresztmetszeten vagyunk a Krisztivel. Az első révészek között voltunk mind a ketten. Tehát amikor elindult ez a révész szolgálat, akkor mind a ketten ott voltunk a legelején. Pár évig csináltuk is mind a ketten ezt a tevékenységet. Aztán utána nyilván a sport meg a munka az így elvitt, de mai napig is szerintem ez fontos számunkra, tehát az alapítvány létrehozásába is szerintem ez is dolgozott, hogy a frissen sérült embereknek segíteni a sport által, hogy merre felé lehet tovább menni, milyen lehetőségek vannak még a sportban, hogy egy kicsit kimozduljon, hogy ne feltétlenül csak a rosszat és a tragédiát lássa. Amikor én elkezdtem sportolni, ugye a kerekesszékes kosárlabda volt az első sport, amivel megismerkedtem, és ott szembesültem, azoknál a srácoknál szembesültem először azzal, hogy a beszélgetések nem annak mentén zajlanak, hogy éppen kinek mi fáj, ki műtötte, milyen kezelésre jár, amit addig a rehabosztályon tapasztaltam, és ugye ezt tapasztalják a frissen sérült emberek is, hanem olyan beszélgetések zajlottak, ami bármelyik fiatal embernél zajlik, hogy éppen mi van otthon a családba, mi volt a tévébe, moziba, mi van az iskolába, politikában, bármi hétköznapi beszélgetések, és ez annyira kellett nekem, hogy tényleg most így nem arról beszélgetünk, hogy kinek mi fáj, hol fáj, hanem így visszatértem a világba, így azt éreztem. Tehát igen, amikor a révész szolgálatról beszélünk, és az alapítványról, hogy ez hogyan kapcsolódik. Mi nem csinálunk ugyan révész szolgálatot, már nem révészkedünk, de akkor, amikor behívjuk az embereket, hogy jöjjenek sportolni a mozgássérült emberek, akkor egy ilyen látásmódot szeretnénk átadni.

két paralimpikonnal, Dani Gyöngyivel és Sarkadi Krisztinával, a Paraktív Alapítvány életre hívóival beszélgettünk. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Részletet hallottak Gabriel Fauré Gesdur barkarólájából. Előadta Pierre Alain Volonda. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Október 5-e, 18 óra 30 perc van. Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket. Főbb híreink röviden. Meghallgatta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Pétert. Egyelőre marad a kamat stopp. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Cakó Cirbus Pál, a Tisza párt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. A Fidesz szerint nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot Szijjártó Péter BYD-s munkavállalása. Reichlin Krisztinát hallják.
2: A volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. Olyan információ nem merült fel, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Jelentette ki az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja, miután a testület zárt ülésen meghallgatta a volt minisztert. Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után azt mondta, ha nincs nemzetbiztonsági kockázat, akkor az, ami idáig történt, olyan megalapozatlan politikai akció, amely indulatkeltésre, hangulatkeltésre, személyes lejáratásra irányul, írja a Magyar Nemzet. Horváth László szerint Szijjártó Péter munkavállalása teljesen jogszerű volt, semmiféle szabályt nem sértett. Megjegyezte, hogy Szijjártó Péter jelenlegi munkakörében Európába be se teszi a lábát, egészen más földrészeken dolgozik. Annak idején nem merült fel morális kérdésként, hogy Medgyessy Péter és Bajnai Gordon volt miniszterelnök, Kóka János volt miniszter, hova ment dolgozni, tette hozzá az ellenzéki képviselő. Szólt arról is, hogy a volt miniszter teljesítménye elismerésre méltó, teljesítményét nem kell magyarázni, 2300 beruházáshoz járult hozzá. A volt miniszter komoly, hosszú távon emlékezetes szereplője a magyar külpolitika és külgazdasági irányításnak. Hegedűs Barbara, a bizottság másik fideszes tagja közölte. A harmadik bizottsági ülés volt, ahol ez a kérdés előkerült, és semmilyen nemzetbiztonsági kockázatra utaló jelet nem lehetett látni. Úgy vélte, különösen érdekes, hogy nehezményezi a kormány ezt az ügyet, miközben több kormánytag is nemzetközi vállalati szférából érkezett, illetve van olyan kormánytag is, akinek a mai napig komoly érdekeltsége van a korábbi munkahelye révén, hiszen részvényeket birtokol a cégben. Ráadásul ez a vállalat egy magyarnak a versenytársa. Közölte, megjegyezve, ha valami összeférhetetlenségi kérdéseket felvet, akkor ez az.
0: Folytatódnak az egyeztetések a kormány és a Magyar Bank Szövetség képviselői között a kamatstop esetleges kivezetéséről, hogy a leginkább kitettek számára a törlesztő részlet változására közösen elfogadható és megnyugtató megoldást találjanak, közölte a pénzügyminisztérium. Mintegy 220 ezer jelzálog hitelszerződés tartozik a kamatstop hatája alá, közülük nagyjából 19 ezer ügyfél tekinthető sérülékenynek, a Nemzeti Bank szerint. A 2022. január 1-től eredetileg fél évre bevezetett, majd fél évenként meghosszabbított referencia kamatstoppot 2026. április 18-ától határozatlan időre hosszabbították meg. Boda Nikoletta, a pénzügyminisztérium államtitkára szeptember közepén az országgyűlésben közölte, hogy a kormány több körben egyeztetett a Magyar Bank Szövetség képviselőivel a kamatstop esetleges kivezetéséről. A megállapodás hiányában a kamatstop egyelőre változatlan feltételek mellett fennmarad, rögzítette az államtitkár. November 30-áig még több, mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a járműforgalomból való hivatalos kivonásával járhat már december 1-ével. Az ELTE informatikai kara ingyenes programsorozattal várja ezen a héten mindazokat, akik szeretnék megérteni, hol tart ma a mesterséges intelligencia. A hétfőn kezdődött és péntekig tartó eseményről Gáspár Merse előtt fizikus, az ELTE informatikai kar tudománykommunikációs munkatársa, a rendezvény főszervezője nyilatkozik.
3: Alapvetően azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az életünk minden területére beteszi a lábát, és az lenne a célunk, hogy megmutassuk, hogy milyen széles körben használják a tudományokon belül is, mennyiféle tudományt érint, hogyan érinti a társadalmat, tehát minél szélesebb perspektívát mutatni. Nem csak a laikusoknak, hanem a szakértőknek is egy kapcsolódási pontot teremteni meg lehetőséget. Reméljük, hogy ez hagyománnyá válik és évente megrendezésre kerül, hiszen annyit szakterületet érint, hogy aki az egyik részéhez ért, nem biztos, hogy találkozik a másik részével, akik más szempontból néznek rá, esetleg használják. Próbáltunk nagyon sok tudományterületet és különféle területet felsoroltatni a programok között is, legyen szó akár a fizikáról, számítástechnikáról, orvoslásról, robotikáról, de lesz előadás, ami etikát érint, vagy filozófiát. Nagyon sokan azt gondolták, hogy a technológia, a robotizáció először a fizikai munkát fogja kiváltani, és néhány évvel ezelőtt is még szakértők, meg tudósok is szeptikusok voltak az iránt, hogy az ő munkájukat érinteni fogja. És most kiderült, hogy igazából a matematikusok vannak a legnagyobb veszélyben, de odáig fejlődtek a nagy nyelvi modellek, érvelő modellek, hogy most már matematikai sejtéseket oldanak meg, és hamarosan sorra kerülnek más elméleti tudományok is. Jön a robotizáció, szóval nagy kérdés az, hogy intellektuális munkánk mi lesz tulajdonképpen. Ezek a kérdések is szóba fognak kerülni az előadás sorozaton. És az is fontos, hogy a társadalom tisztában legyen igazából a mesterséges intelligenciának a, hát nem csak a hatásaival, lehetőségeivel a jövőre vonatkozóan, és ehhez fontos az valamennyire, hogyha nem is szakmai szinten, de intuitíven megértsék a mesterséges intelligenciát. És tulajdonképpen ez is a előadás sorozatnak és a rendezvénynek a célja, hogy ismeretterjesztő szinten szemléletesen bemutassa a mesterséges intelligenciát, mert ha egy kicsit jobban értjük, akkor akár a mindennapi életben, hogy mit várhatunk el tőle, hogyan tudjuk használni, akár hogy elképzeljük azt, hogy mi lesz a jövő, reális képet tudjunk alkotni erről.
0: Kárpátalján újabb mérföldkőhöz érkezett a határokon átnyúló katasztrófa megelőzés célzó Pre-Safe Európai Uniós program. Az ungvidéki Nagy Dobronyban egy 36 tonnás lánctalpas munkagépet szereztek be, amelyel a kistérséget fenyegető árvízveszélyes gátszakaszok helyreállítását és a csatornatisztítási munkálatokat végzik el. Ennek köszönhetően több ezer magyar és ukrán család biztonsága válik biztossá. Cél emellett a lakosság felkészítése katasztrófa helyzetekre. Nyílik a jelenti.
4: Elindítottuk az eszközöknek a beszerzését, így a mögöttem álló nagy teljesítményű, közel 36 tonnás exkavátort tudtuk megvásárolni.
5: Tominec Mihály, a Pressif Európai Uniós program menedzsere elmondta, a most megvásárolt 36 tonnás lánctalpas munkagép után még idén be fognak szerezni védőruházatokat, és folytatni fogják a katasztrófa elhárítási képzéseket a lakosság számára.
4: Dobronyban is például itt a Latorca többször is meg szokott áradni, és már a töltéseket feszegeti, így veszélyezteti a közelben élő nagydobronyi közösséget is, és tulajdonképpen a projekt így hozzájárul ahhoz, hogy egy súlyos közösségi természeti problémát, katasztrófa helyzetet tudjon megoldani önmagában a község.
5: A Pressif Európai Uniós program keretében a derceni református önkéntes tűzoltók tartottak összevont műszaki mentési bemutatót a nagydobronyi önkéntes fiatalok számára. Zsukovszki Dénes Elemér, református lelkész, önkéntes tűzoltó.
6: Sok közúti balesetről hallunk, és sok közúti balesethez vonulunk ki mi is. Sajnos vannak olyan esetek, amikor a helyszín, illetve maga a látottak, azok nagyon megviselik a tűzoltóinkat. Ezek a, hadd mondjam így, gyakorlatok, ezek a műszaki mentések azért jó, hogy az ember tudja, hogy egy váratlan helyzetben mit is kell, vagy mit is lehet tenni. Nyilván az élet hoz magával olyan helyzeteket, amire az ember nem tud teljesen felkészülni, ezért mi is mondjuk tűzoltók, hogy minden egyes közúti baleset más és más, tehát két egyforma közúti baleset nincs. Viszont vannak olyan gyakorlati dolgok, amelyet, hogyha az ember tudás szinten hordoz magában, akkor egy ilyen esetben tudja azt, hogy mit kell tennie. Nyilván a mi csapatunk ezen a helyszínen most azt szerette volna bemutatni, hogy mi történik egy ilyen helyszínen, amikor kivonulnak, akkor biztosítják az útvonalat, lezárják az útnak a felét, irányítják a közlekedést, hogy azért ne akadozzon, ne akadjon meg, illetve mutatják azt, hogy hogyan kell szakszerűen egy mentést elvégezni. Hiszen amikor egy baleset történik, és benragad valaki, ez lehet akár egy gyermek, lehet akár egy középkorú, vagy egy idősebb ember. Nyilván az elsődleges dolog az, hogy emberi életet mentsünk, de ahhoz, hogy menteni tudjunk, szakszerűen kell elvégeznünk.
0: Assisi Szent Ferenc tranzitusára, vagyis boldog halálára emlékeztek világszerte október 3-án a ferences szerzetesek, így az erdélyi rendtartomány tagjai is, írja a Magyar Kurír. A csíksomlyói közösség zarándoklatot is szervezett a 800. jubileumra. Szombat délután a Kegytemplomban tartották a tranzitus szertartását, kihelyezték Szent Ferenc csont erekjéjét, majd megtartották a szokásos első szombati Mária köszöntőt. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László, Széchenyi díjas neurobiológus az MTI-nek hétfőn. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették, az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ion csatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Kolozsvár polgármestere Emil Bock azt tapasztalja, hogy a külföldi vendégmunkások kezdenek gondot jelenteni a városában. Gáspár Sándor tudósít.
7: Bukarestben meglepetést okozott a hétvégén Emil Bock, Kolozsvár polgármestere, volt miniszterelnök, az Európai Néppárt által a kohéziós politika jövőjéről szervezett vitán, a nem uniós munkavállalók integrációs nehézségeiről beszélve. Kijelentette, szívesen látjuk őket, de alaptesztel. Romániának egyértelmű szabályokat kellene bevezetnie az EU-n kívüli vendégmunkások számára, az ország szabályainak tiszteletét és alapvető nyelvi, kulturális, valamint integrációs ismereteket ellenőrző tesztet is előírna számukra. Ugyanis gondot kezdenek jelenteni Kolozsváron. Nem statisztikákból, hanem a telepen tapasztaltakról beszélek, mondotta Emil Bock. Kolozsváron több mint 20 000 vannak, és sokan nem ismerik a román nyelvet és a helyi kultúrát. A helyi szóval vélhetően arra utal, hogy Kolozsvár a magyar közösség révén is különbözik Románia keleti, déli vidékeitől. Bok olyat is mondott, hogy a vendégmunkások nem értik a román társadalom viselkedését és mentalitását. Ezért közösségeink jövőjének védelme érdekében mindezt még időben kellene szabályozni, mielőtt túl késő lenne, hogy megelőzzék a társadalmi elégedetlenséget és az életminőség romlását. Emil Bok külön kitért rá, elégedett az Ukrajnából érkezett emberek integrálódásával. Ma ugyan alig 2000-en vannak, de az elején 6000 menekült is volt Kolozsváron. Semmilyen gondot nem jelentenek az ukránok. Más országokból érkezettekkel viszont vannak gondjaink. Bok úgy véli, évente akár 100000-en is érkezhetnek, és ha nem beszélünk nyíltan arról, mi történik a társadalomban, elveszítjük kapcsolatunkat a realitással. A külföldön dolgozó románok hazatérésének ösztönzését is sürgette, hogy megoldásokat találjanak azoknak a hazahozatalára is, akik innen mentek el, illetve úgy véli, a külföldiek közül az európai keresztényekre kellene jobban figyelnünk, ők nyilván jobban értenék a mi kultúránkat és mentalitásunkat, összegezte Kolozsvár polgármestere Emil Bok.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Kenőpénz elfogadásának gyanúja miatt indult eljárás a Nagybereznai Kórház Orvosi Konzultatív Bizottságának vezetője ellen, írja a Kárpáti Igazszó. A nyomozás szerint az orvos 600 dollárt kért egy katonától azért, hogy olyan egészségügyi szakvéleményt állítsanak ki az édesanyjáról, amely alapján a férfi családi okokra hivatkozva kérhette volna leszerelését a katonai szolgálatból. A kárpátaljai megyei ügyészség tájékoztatása szerint az érintett orvos ideiglenesen a kórház orvos igazgatói teendőit is ellátta, emellett az Orvosi Konzultatív Bizottságot vezette. A nyomozás adatai szerint egy katona azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy segítsen igazolást szerezni arról, édesanyja állandó külső gondozásra szorul. A dokumentumot a férfi a katonai szolgálatból családi körülmények miatt történő leszereléséhez kívánta felhasználni. A Nektária székelyföldi méz verseny záró eseménye idén Gyergyószentmiklóson zajlott, tudósít a Hargita népe. Székelyföld legkiválóbb mézeit, a mögöttük álló szakmai tudást, a méhészek egész éves munkáját ünnepelték szombaton. A méhészet egyszerre jelent hagyományt, értéket és jövőt, a méhek nélkülözhetetlen szereplők a természet egyensúlyának fenntartásában és az élelmiszer megteremtésében. A méhészek munkája pedig olyan felelősséget és kitartást képvisel, amely generációkon át formálta közösségeik életét. Egy üveg mézben nem csak a táj ízei és illatai vannak jelen, hanem egy egész esztendő gondoskodása, figyelme és munkája, hangzott el a mézverseny díjátadó gáláján. A versenyben több mint 110 méhész 284 méz mintával nevezett idén. A minták értékelésében a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem is szerepet vállalt. Amint azt Hatos György, a rendezvény koordinátora az eseményen elmondta, a laboratóriumi vizsgálatra elküldött mintákból egy sem kapott negatív visszajelzést, nem merült fel a hamisítás gyanúja egyetlen terméknél sem. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk időjárásáról: az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge marad a légmozgás, szélcsend várható. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul. Kedden derült vagy fátyol, felhős, napos, változatlanul száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Főpírenk még egyszerre röviden. Meghallgatta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága Szijjártó Pétert. Egyelőre marad a kamat stopp. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöldrendszámát kell lecserélni. Elhangzott a hírtükör, a szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Lázár Csaba volt. Köszönjük figyelmüket! Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Iványi Balást hallják.
9: 2026. október 5-e van hétfő. Isten éltesse Aurél és Attila nevű hallgatóinkat. Az Aurél egy latin eredetű név, az Aurelius római nemzetség névből származik, jelentése aranyos. Az Attila hun eredetű név, jelentésére és eredetére több magyarázat is született. A név Európában elsősorban a hun uralkodó révén vált ismerté. A katolikus egyház ezen a napon Szent Faustina Kowalaszkára, az isteni irgalmasság apostolára emlékezik. A lengyel szerzetesnő 1905-ben született, és mindössze 33 éves volt, amikor 1938-ban meghalt. Naplójában misztikus élményeit és az isteni irgalmasság üzenetét rögzítette. Második János Pál pápa 2000-ben avatta szenté, Ferenc pápa pedig 2020-ban felvette emléknapját a római kalendáriumba. 1864. október 5-én halt meg Madács Imre, az ember tragédiájának szerzője. A művet 1859 és 1860 között írta, majd Arany Jánoshoz is eljuttatta, aki nagyra értékelte és segített a kiadásában. Madácsot 1863-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, de ekkor már súlyos szívbeteg volt. Alig 41 évesen halt meg alsó-sztregovai otthonában. 1921-ben ezen a napon Londonban megalakult a Pen Club. Catherine Amy Dawson, Scott írónők kezdeményezésére jött létre az írók nemzetközi szervezete. A Pen Club célja kezdettől az irodalmak közötti kapcsolat és az írók nemzetközi együttműködésének erősítése volt. A szervezet később a szabad véleménynyilvánítás védelmében is fontos szerepet vállalt. 1926. október 5-én halt meg Jászai Mari, a magyar színjátszás egyik legnagyobb tragikája. Szegény sorból indult. 1872-ben szerződtette a Nemzeti Színház, amelynek egyetlen évadnyi megszakítással haláláig tagja maradt. Ő alakította elsőként magyar színpadon többek között Antigonét és Elektrát, Shakespeare 20 nő alakját játszotta el, és ő volt Madács az ember tragédiájának első évája. Tehetségét egész életében tanulással fejlesztette, és a magyar színjátszás egyik meghatározó alakjává vált. 1917. október 5-én született Szabó Magda, a 20. századi magyar irodalom egyik legismertebb alakja. Debrecenben nőtt fel, eredetileg magyar latin szakos tanár és költő volt. Első regénye a Freskó 1958-ban jelent meg. Később olyan művek kerültek ki a keze alól, mint az Abigail, a régi módi történet vagy az Ajtó. Könyvei számos országban megjelentek, az Ajtó pedig nemzetközi film adaptációt is kapott. 1946. október 5-én halt meg moszkvai fogságban Bethlen István, aki 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke volt. Kormányzása alatt konszolidálta az ország politikai és gazdasági helyzetét, később pedig egyre határozottabban ellenezte az egyoldalú német orientációt és Magyarország háborúba lépését. 1944. decemberében a szovjet csapatok elfogták, majd 1945 tavaszán a Szovjetunióba vitték. A moszkvai Butirskaja börtönkórházban halt meg 1946-ban. 1962. október 5-én Londonban bemutatták az első James Bond filmet, a Dr. No-t. Sean Connery alakította benne először a brit titkos ügynököt, akit Ian Fleming regényeiből ültettek át a filmvászonra. E bemutatóval indult útjára a filmtörténet egyik leghosszabb életű sorozata. Érdekesség, hogy ugyanezen a napon jelent meg a Beatles első kislemeze, a Love Me Do is. Végül 2011. október 5-én halt meg Steve Jobs, az Apple társalapítója. A kaliforniai vállalatot Steve Wozniackkal és Ronald Wayne-el együtt alapította 1976-ban. Jobs meghatározó szerepet játszott többek közt a Macintosh, majd az iPod, az iPhone és az iPad fejlesztésében és piaci bevezetésében.
0: A Multidézőt Iványi Balázs készítette.

Vangelis felvételét hallották. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Imádkozzanak velünk és értünk 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!
0: Szeretettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Budapesti Kalász csoport nevében. Köszönjük, hogy velünk imádkoznak. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben,

0: Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Imádkozzunk azért, hogy Jézus Krisztus áldása legyen minden gyógyító, orvos-beteg találkozásban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdődött

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Most pedig imádkozzunk, és kérjük Szent Mihály arkangyalt, hogy akik a világon körbejárnak gonosz lelkek, minél előbb a kárhozat helyére kerüljenek. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, malasztal vagy teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Amen. Imádkozzunk Márton Áron és Mindszenti József püspökök boldogá avatásáért. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk családunk békességéért, az élő szeretetért, a házasság szentségéért és a gyermek áldásért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűza templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

0: Ha egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen.
1: Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Köszönjük, ha velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé, írja az MTI. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. Folytatódik a külhoni tanulmányi kirándulásokat támogató Határtalanul program és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók vehetnek részt. Lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. A diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország magyar lakta területeire látogathatnak el legalább két éjszakás tanulmányi kirándulásokon. Cáfolja a norvég közmédia Magyar Péter állításait, miután a miniszterelnök hazugsággal vádolta meg a külföldi stábot és a hazai sajtót a meghiúsult budapesti interjújuk kapcsán. A Magyar Nemzet megkeresésére a norvég újságíró megerősítette, a nyár folyamán telefonon egyeztettek a kormányfő sajtóasszisztensével, és kifejezetten a beígért dalálkozó miatt utaztak Magyarországra, ám végül elutasítást kaptak, és arra kérték őket, hogy a jövőben ne is keressék a kormány sajtószolgálatát. Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú a norvég köztelevízióval, és nem bánt velük senki udvariatlanul, írta Magyar Péter hétfőn Facebook oldalán. A kormányfő azt közölte, nem tartja korrektnek, hogy az egész magyar sajtóban megjelenik egy olyan állítás, hogy lemondta a norvég köztelevízióval leegyeztetett interjúját, és hogy csúnyán bántak a norvég riporterrel. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált idén először rendezték meg a Hungexpón. Az új helyszín jól vizsgázott, sikeres könyvfesztiván zárt a magyar könyvszakma, a látogatók száma megközelíthette a 60-70 ezret, mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke az MTI megkeresésére. A fesztivál egyik fontos erőssége, hogy a könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat, akik korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelően kedvükre válogathattak az események között, nyilatkozta Gál Katalin. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napos idő lesz, 22 és 26 fok közötti hőmérséklettel. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.
3: A táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár.

0: Élt egyszer egy bölcs király, aki a fiának a nevelését egy öreg tudósra bízta. Az ifjút az öreg igazán bölcsen nevelte, mert nem csak az eszét művelte meg, hanem az erejét is. 20 éves korában a királyfi tudós, vitéz és munkás volt. Dolgozni is úgy tudott, mint egy napszámos. Apám, szólt egyszer tanítójához az ifjú, hol vannak azok a gonosz szörnyetegek, akikről annyit beszéltél? Fiam, felelt az öreg, annyi a rossz ember, mint a tengervize. A gonosz mindenütt jelen való, mint a mérges fű. De melyik a leggonoszabb? Én azt megölöm, s aztán elpusztítom a többit. No, ha éppen tudni akarod, a leggonoszabb a Ceylon szigetén élő Magok nevű óriás, akinek 10 feje van, s mind a 10 gonoszságban fő. Ha hasznos dolgot akarsz cselekedni, szabadítsd meg a világot ettől a szörnytől. Csak hogy, fiam, ez nagyon nehéz és veszedelmes vállalkozás. Könnyen otthagyhatod a fogadat. De mindegy, te fiatal és erős vagy. Az óriás palotáját gondosan őrzik, de te okos és óvatos vagy. Magok kegyetlen, te pedig bátor vagy. Palotájában senyve drapságban Síta, herceg kisasszony, egy gyönyörű leány, akit a szörny mindenáron nőjül akar venni. Megölöm, kiáltotta a királyfi, s megszabadítom a szép Sítát. Légy okos, mondotta az aggastyán. Mielőtt megölnéd az óriást, meg kell találnod a módját, hogyan juss hozzá. Ő nagyon bizalmatlan, s mikor alszik, az egyik fejének mindig nyitva a szeme. Egy lépést sem tehetsz, hogy észre ne vegyen. S ha meglát, 3 dolgot követel tőled. Ha nem tudod teljesíteni, bár csak az egyik kívánságát, darabokra szaggat. Mi az a 3 dolog? Az, hogy szerez neki táncoló vizet, éneklő követ és beszélő madarat. És ha mindezt megszerzem, akkor következik az utolsó próba. Ha meg tudod feszíteni azt az íjat, melyet kezedbe ad, elismeri, hogy legyőzted, és beleveti magát a tengerbe. Isten veled, atyám, én megyek, mondotta a királyfi. Vezéreljen az ég utadon, fiam. A királyfi, mielőtt megkezdette volna veszélyes útját, megfürdött a sárga folyóban. Azután csak egy fütykössel fölfegyverkezve útnak eredt Ceylon szigetére. Úgy szaporázta lépteit, mint a fiatal csikó, melyet először bocsátanak ki a legelőre. Hindosztán határára érve térdre esett és buzgón imádkozott. Most azonban útját állta a Néra-hegység, mely éppen a világ közepéig nyúlik le, és a csúcsa szebben ragyog a legszebb gyémántnál. A királyfi észrevett a távolban 4 oszlopot, mely a napot tartotta. Az északi oszlop vörös volt, a déli sárga, a nyugati fehér, s a keleti fekete. Egyszerre eszébe jutott a királyfinak az a gyermekkorában hallott mese, hogy az égből egy nagy folyó ömlik a Nérahegyre, melyből ott a Manasa-tó származik, a szép Manasa-tó, melynek aranyhullámain bíborszínű hattyúk és aranytollú récék úszkálnak. No, ha csak ugyan van a világon táncoló víz, hát itt van, gondolta a királyfi. Hogy a hegy lábához ért az ifjú, haladék nélkül megindult fölfelé. Forrón tüzelt a nap, meredek volt a hegy. A királyfi ment, ment, reggeltől estig kapaszkodott fölfelé, nem csuda, hogy kimerült a hőségtől és fáradalomtól. Szerencsére akadt egy kis kerek erdőcskére, abban puha fűre, piros virágra, édes gyümölcsre és friss, locsogó patakra. A királyfi evett, ivott, lefeküdt a fűre, és a piros virág illatában szépen elaludt. Másnap folytatta útját a királyfi, és elérkezett a jég és hó birodalmába, mert a jégtől és hótól csillogott a hegy csúcsa oly gyönyörűen. Az örökös jégtől s az örökös hótól. Csak ment fölfelé a királyfi, nem törődött sem a nap égető sugaraival, sem attól, hogy lezuhan, sem hogy elszédül. Noha érzett kábulatot a rettentő mélységek szélén. A harmadik napon végre elérkezett a Manasa-tóhoz, melybe akkor is belefolyt az égi folyó. Négy óriási állatfejű szikla négy részre osztotta a tó vizét, úgy, hogy négy nagy folyót formált belőle. A déli sziklának tehénfeje volt, ebből folyt ki a Ganges folyam. A nyugati sziklának lófeje volt, ebből eredt az Otusz folyam. Az északi sziklának tigris feje volt, ez volt a Tigris folyó bölcsője. Végül a keleti szikla egészen olyan volt, mint az elefánt. Ebből folyt a Sárga folyam. Látása a Sárga folyó aranyhullámainak, melyek elhagyott hazája felé futottak, nagyon meghatotta a királyfi szívét. Könnyei végigpatakzottak az arcán, mert hazájára, családjára és öreg tanítójára gondolt. Álmodozásából és kesergéséből egy falka aranytollú réce ébresztette föl, mely nagy zajjal ereszkedett a tóra és fürdött benne. A királyfi erre fölnézett, és a túlsó parton egy korállal, tengeri növénnyel és lótuszvirággal díszített trónt vett észre. A trónon ült egy világszép, gyönyörű asszony, akinek a hosszú aranyhaján aranykorona ragyogott. A kezében hárfát tartott, s a lába egy óriási nagy hal fején nyugodott. Ez volt a Ganga tündér, a Ganges folyó tündére. A királyfi tisztelettel közeledett a tündérhez, aki így szólt hozzá. Ismerlek, tudom, ki vagy, és azt is tudom, hogy igaz és jámbor vagy. Erényeidet meg fogom jutalmazni. Ugye a táncoló vizet keresed? Azt keresem, tündér. Jól van. Te megtaláltad a táncoló vizet, mert magam vagyok az. Én az égből jöttem csermely képében, és mire ideértem erre a hegyre, folyóvá váltam. Ha akarod látni a táncoló vizet, figyelj! A tündér leszállt trónjáról, hárfáját könnyedén fogva pengetni kezdte, aztán ráment a tó vizére, és lejteni kezdett. Táncára a tó valamennyi állata megmozdult, és illegni-billegni kezdett. A bíbor színű hattyúk, az aranytollú récék, a rettenetes nagy halak. Táncolt a tündér, táncolt a víz, táncolt a madár, és táncolt a hal. A sziklák is megszólaltak. A tehénfejű szikla bőgött, a lófejű nyerített, az elefánt trombitált, és a tigris ordított. Kis idő múlva a tündér abba hagyta a táncát, a partra ment, s egy kristálypalackot adott a királyfinak. Nesze, itt van a táncos víz, mondotta. Ezután felült trónjára, rátette a lábát a nagy harra, és lassanként eltűnt a kötfátyolában. Mikor a királyfi a kezében látta a kristálypalackot, nem kételkedett többé vállalata sikerében. De még két próba várakozott rá, mielőtt megjelenhetnék magok az óriás előtt. Folytatta hát útját, hogy megkeresse az éneklő követ. Ment, mendegélt sokáig, nagyon sokáig. Egy napon egy nagy folyóhoz érkezett. A folyó partjától nem messzire egy nagy ibisz madarat látott, mely fél lábon állva merengett a vízre. Az ibisz az egyiptomiak szent madara, de a királyfi még sohasem látott ilyet, s azt hitte gólya. Ám csak hamar meggyőződött, hogy ibisszel van dolga. Mert ahol ez a szent madár a vízbe néz, annak a folyónak a fenekén drága gyöngy terem. Azért tisztelik a halászok az ibisz madarat, és igyekeznek ott halászni, ahol ibisz áldogál. A királyfi nézte-nézte az ibiszt, és csodálkozva látta, hogy ahová néz, a folyó fenekéről fölragyog egy gyöngy, két gyöngy, tíz gyöngy, és végre úgy fény lett a vízfenék a gyöngytől, mint a szivárvány. A madár azonban nem hagyta a vízben a gyöngyöt, hanem kihalászta a csőrével, és fonárra fűzve olyan gyönyörű nyakláncot készített belőle, hogy a világ minden pénzével sem lehetett volna megfizetni. Az ibisz azután barátságosan ránézett a királyfira, mint egy intve neki, hogy vegye át a kincset. Kinek adjam, ó szent madár, ezt a gyöngyfüzért? Az ibisz kinyitotta a száját, és e két szótagot mondotta. Síta. A királyfinak eszébe jutott, hogy ez a neve a szerencsétlen királyleánynak, maguk fogjának. Igen, kiáltotta kezét szívére téve. Én megszabadítom a szerencsétlen szép sítát, és értem, ibisz, hogy te azt kívánod, hogy ezt a tündér szép nyakéket adjam át neki. De tiszteletre méltó madár uraság, nem mondanád meg nekem, hol találom meg az éneklő követ? A madár erre a kérdésre elkezdett kelepelni, kiterjesztette széles szárnyait, és háromszor ezt kiáltotta. Róe! Róe! Róe! Mi volt ez? Az öröm vagy félelem kiáltása? De még ideje sem volt a királyfinak arra, hogy ezen tűnődjék, mikor észrevett az égen egy fekete foltot, mely egyre nagyobbodott, és végül egy rettenetes nagyságú sassá változott, melyet az arabok Róe madárnak hívnak. Egyenesen az ibisz mellett szállt a földre. A királyfi fölkapta a fütykösét, hogy megvédje a szent madarat. De Róénak mi volt fütykös? Ember? Csak pej! Egyszerre megragadta a királyfit és az ibiszt a csőrével, és oly gyorsan vitte őket a magasba tova, akár csak a napfény száll át a tájakon. A királyfi, miután meggyőződött arról, hogy a kristálypalacka zsebében van, repülés közben igyekezett az alant levő országokat fölismerni. Róe nyugatra szállt, elrepült India, Perzsia és Arábia fölött. A királyfi észrevett egy fehér tengert is, melynek hullámai a hegységek voltak. Aztán átkelt a Suezi csatornán, és elrepült Kairó fölött, majd hármat keringve a levegőben egy nagy kiáltással a legmagasabb piramisra ereszkedett. A királyfi látta, hogy Egyiptomban van, nem messze Gizektől, a nagy kőből való szfinx mellett. Az ibisz egy régi írás betűzésébe fogott, mely a szfinx egyik arcára volt vésve. Ezt betűzte ki. Éjszaka. Ebben a percben letűnt a szemhatárról a nap, és az árnyék elborította az óriási szfinxet, és a kő, mintha csak lelke lenne, elkezdett édesen énekelni. Dicsértessék az úr! Kiáltotta a királyfi örvendezve. Köszönöm neked, beszélő madár, hogy megmutattad az énekes követ. Gyorsan leszállt a piramis csúcsáról. A szfinxhez futott, és egy óriási csákánnyal, melyet ott lelt, nagy kínnal leütötte a szfinx kőorrának a hegyét. Mikor a szfinx megérezte, hogy elcsúfították, elkezdett keservesen sírni, de ettől az időtől fogva a szfinxnek hiányzik az orra. Megvolt hát a táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár. De hogyan jusson a királyfi magokhoz? Segíts, ibisz! Fordult a szent madárhoz. Segíts engem magokhoz! Az ibisz újra ezt kiáltotta. Róe! Róe! A roppant madár megjelent, és a királyfit meg az ibiszt néhány óra leforgása alatt elvitte Ceylon szigetére. Magok az óriás aludt. Kilenc fejének be volt csukva a szeme. A tizediké azonban nyitva volt, és ez a feje olykor iszonyúan ordítozott. Séta hercegnő, félig holtan az undortól és a félelemtől, egy sötét börtönfülkében térdelt. Buzgón imádkozott az úrhoz, hogy küldjön neki szabadítót. A kastély őrei ugyanakkor a levegőben egy óriási madarat vettek észre, mely egyetlen száncsapással átrepült a mezőn, kerten és udvaron, s letette a palota elé a királyfit meg az ibiszt. A két utas erre gyorsan besietett a palotába, mielőtt a szolgáknak idejük lett volna őket ebben megakadályozni. Az ifjú csöndesen belépett, s megszólította a szörnyeteg éberfejét. Az idegen hangra fölébredt az óriásnak többi kilenc feje is.
1: Ki nyitott neked ajtót?
0: Ordított Magok dühösen.
1: Senki. Magam nyitottam ki.
2: Igen? Talán el is hoztad magaddal a táncos vizet?
3: Úgy van,
0: felelte a királyfi, s megmutatta a palackot.
2: Magok elsápadt, mert első tekintetre megismerte a táncoló vizet.
1: Tudod, szólt, hogy három dolgot követelek. Hol van a többi?
3: Íme itt a második, az énekeskő, mondotta a királyfi, és elővette a szfinx orrát, mely azonnal énekelni kezdett.
2: Miféle ének ez? Hörögte az óriás. Ez halott ének, mely téged a sírba kísér, nyomorult,
0: kiáltotta a királyfi rettentő hangon.
2: Térj Istenhez, Magok, mert nem élsz egy óra hosszat. Én Istenhez térjek? Soha! Akkor hát ebben a percben meghalsz. Ki mondta ezt neked?
3: Én,
0: kiáltotta az ibisz előrelépve.
2: A beszédes madár, el vagyok veszve,
0: dadogta az óriás. Fölkelt, fölvett egy íjat, melyet harcaiban használt, és átadta a királyfinak.
2: Feszítsd meg ezt az íjat, melyet 10 ember sem tud megfeszíteni, és én legyőzöttnek vallom magamat.
0: Az ifjú átvette az íjat, és minden erőlködés nélkül felvonta. Nyilat tett rája, és keresztül röpítette a szörnynek mind a 10 fején.
2: Magok 10 feje irtózatos hörgést hallatott, s az óriás az ablakon keresztül a tengerbe vetette magát. A királyfi sietett a szép síta börtönébe, és nyakára helyezte a gyönyörű gyöngyfüzért. Azután hazavitte szüleihez, és néhány napra rá nőül vette. Egy napon, mikor a királyfi öreg tanítójával beszélgetett, ez így szólt. Tudtam, hogy győzni fogsz, mert talizmánod van.
0: Igen, válaszolt mosolyogva a királyfi. A táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár. Nem az, felelt csöndesen az öreg bölcs. A fiatalság az, mely testedben táncol. A bátorság az, mely kebledben beszél. És a jóság az, mely lelkedben

0: táncos víz, az énekes kő és a beszédes madár. Az olasz mese Götz Anna előadásában hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendező Elekné Román Kata.
1: Gondviselésedért téged áldalak, Uram, rád bízom magam, te őrizd nyugalmam. Az éjszakában is oltalmazzon kezed, s téged dicsérjelek reggel, ha felkelek. Ámen.
0: Elhangzott a varázsdoboz, jó éjszakád, gyerekek. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé, írja az MTI. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. Folytatódik a külhoni tanulmány kirándulásokat támogató Határtalanul program és a határon túli magyar nyelvű elektronikus sajtó támogatására is elérhető egy pályázat, közölte a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium. A Határtalanul program, amelyben a 7. évfolyamos diákok, valamint a 6 és 8 évfolyamos képzés megfelelő évfolyamain tanulók vehetnek részt. Lehetőséget teremt arra, hogy a fiatalok személyes tapasztalatokat szerezzenek a határon túli magyarság életéről, megismerjék közös történelmünk és kulturális örökségünk emlékeit, és közvetlen kapcsolatokat alakítsanak ki a külhoni magyar fiatalokkal. A diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia és Horvátország magyar lakta területeire látogathatnak el legalább két éjszakás tanulmányi kirándulásokon. Cáfolja a norvég közmédia Magyar Péter állításait, miután a miniszterelnök hazugsággal vádolta meg a külföldi stábot és a hazai sajtót a meghiúsult budapesti interjújók kapcsán. A Magyar Nemzet megkeresésére a norvég újságíró megerősítette, a nyár folyamán telefonon egyeztettek a kormányfő sajtóasszisztensével, és kifejezetten a beígért dalálkozó miatt utaztak Magyarországra, ám végül elutasítást kaptak, és arra kérték őket, hogy a jövőben ne is keressék a kormány sajtószolgálatát. Nem volt előre fixen leegyeztetett interjú a norvég köztelevízióval, és nem bánt velük senki udvariatlanul, írta Magyar Péter hétfőn Facebook oldalán. A kormányfő azt közölte, nem tartja korrektnek, hogy az egész magyar sajtóban megjelenik egy olyan állítás, hogy lemondta a norvég köztelevízióval leegyeztetett interjúját, és hogy csúnyán bántak a norvég riporterrel. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált idén először rendezték meg a Hung Expo-n. Az új helyszín jól vizsgázott, sikeres könyvfesztiván zárt a magyar könyvszakma, a látogatók száma megközelíthette a 60-70 ezret, mondta Gál Katalin, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének elnöke az MTI megkeresésére. A fesztivál egyik fontos erőssége, hogy a könyvek mellett csaknem 200 program várta a látogatókat, akik korosztályuknak és érdeklődési körüknek megfelelően kedvükre válogathattak az események között, nyilatkozta Gál Katalin. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is előfordulhat. Holnap napos idő lesz, 22 és 26 fok közötti hőmérséklettel. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc, miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről, a mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déri Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A költő, az alkotó az egész világot, az egész teremtett univerzumot befoghatja, és a világirodalom összessége erre a példa be is fogja lírája, prózája tárgyába. Mindent. Ír az őt körül ölelő kozmoszról, melynek ő parányi részecskéje. Ír a parányi részecskéről, mely mögött a kozmosz végtelensége sejlik fel. Ír az életről, mely a legváltozatosabb formában mutatja meg magát ebben a teremtett világban. Fűben, falevélben, emberben, állatban. A teremtett világ hányféle változatában, árnyalatában lobog vagy pislákol, ugyanaz a fluidum, kedves hallgatóink, ugyanaz az élet. Ír az író a legnagyobb élőlényektől a legkisebbekig. Írhat egy egérről is. És hányféleképpen, hányféle megközelítésben, mint ahogy Heltai Gáspár is, vagy korábban Pesti Gábor, idéztük már az ő meséjüket Ezopusz nyomán, emlékeznek rá, igen szellemes mese, amikor a mezei egér, a házi egérnél tett látogatása során rádöbben ennek a gazdagságnak a törékenységére, az árára, hiszen minden megvan ott a házi egérnél, kolbász, szalonna, igen ám, de ott a macska, és ott a gazda is a botjával, és azt mondja a mezei egér, többet ér nekem a szabadság. Nagyon jó kis fabula, nagyon jó kis mese. Nos, írt erről a szürke kis négylábú egérről Szabó Lőrinc is. Ha nem is olyan gyakorta mesébe, fabulába szereplő kis emlősről, hanem a teremtményről, mely ebben a formában őrzi ugyanazt az életet, melyet a föld minden élőlénye birtokol, és megkapott a jó Istentől. Az élet, mely mozgatja és tovább is viszi egyedeiben a világot, ebben a versben egy szürke kis egérben jelenik meg. Egy egér élete, mely a neki sorsul jutott mérhetetlen szenvedés után kerül ki, majd a halál állapotába. Ugyanazt az esendő, a szenvedésnek is kitett életet juttatja a költő eszébe, mely az emberi életnek is oly gyakorta sajátja. Az egy egér halálára a legnagyobb Szabó Lőrinc versek közé sorolható, kedves hallgatóink, épp az említett okok miatt. Hogy ez mennyire így van, döntsék el önök, hallgassák meg a verset. A kollégám egy kis egérfogót tett a szerkesztőségben asztalomra. 2 éve dugtam a fiókba, mondta, és azután némán néztük, hogy a drót rács börtönében, mely félgömbszerű hálót szőtt fölé, vékony vonalak és képzelt üvegablakok alatt, e szellős sírban, keskeny kis darab szalonna bőr mellett, mi gyönyörű csontvász fehérlik, egy halott egér. Gyönyörű volt. Parányi épület, a szálkás bordái gombos tűk, fehér gerinces ívelt farka csontjai légies, könnyű rajzban pontosan körül írták, hogy milyen lehetett egykor alakja, melyről az idő, 2 év s az irgalmas levegő minden húst észrevétlen leszedett. Oly szépen, hogy a test elszállt, s a váz megmaradt egy darabban, mintha ház volna, csupasz gerendák és traverzek célszerű és szép labirintusa, mely most készül csak élni, s csak húsa hiányzik még, a málter és a kő. Néztük sokáig, s kíváncsian, ő meg sem moccant, a levegő halottja, csak feküdt, hasán lágyan elomolva, és egyik lába láttam odabent, a rács mögött épp a záron pihent, s éppen olyan volt, mint röntgen alatt egy gyermek kicsinyített csontkeze. Meg sem moccant. És nem is volt sehol, csak mint egy emlék emléke íze, álmok maradéka, mely szétoszol a friss reggelbe, vagy mint gondolat, mely rég elmúlt, de valahogy az agy szöveteiben hagyta illatát, úgy élt csak ő. És egy elmúlott világ e romok fölött lassan élni kezdett. Valami, ami nem egy szürke testet bűvölt elénk, hanem egy nagy világot, más világot, hol minden illanó, hol a halál csak desztilláció, s mint test olyan a gondolat, a lángot láttuk mögötte, mely szikráit ontva egyforma kedvel lobbant életet minden féregben, s azt a pici szikrát, mely épp ő rábízta sorsa titkát, és sorsa volt neki, míg benne élt. Jaj, sírtam föle halott lélekért, mi kínok verték, milyen rémület ezt a félénk ideges életet, mikor megtudta, hogy már nincs menekvés. És mégis futott, s utat keresett, és mint gyufalángnyi seb nem fáj a háznak, ha tűzvész szakad rá, úgy tűnt el a régi nyomor sok virgonc bánata az iszonyú jelen előtt. Az éjség, amely halálba csalta, s a sötétség, mely ráborult, már elcsitult, de vadsajgással nőtt, nőtt bennes, fuldokolt, mint hóhérgörcs, vagy tüzes daganat, a végső bizonyosság iszonya, hogy könyörtelen meg kell halnia. E kis állat mi nagyot szenvedett, s mi volt már más, mint mesztelen ideg, vagy ember, akit pincébe falasztak ősrégi várban, és napokon át, vagy hetekig, vagy talán még tovább hadakozott szomjasan, éhesen, a törhetetlen drótdárdákkal, a felfelé fordult tőrökkel, amelyek mozdulatlanul őrizték neki a változhatatlant. Kis fogai harabdáltak még a szalonna bőrbe, amelyből keserűen és előre testileg ette a halált, de aztán gyengülni, hűlni kezdett teste, és a butító áldott kimerülés lefogta lázongó akaratát. A halott élet kis fegyence csak feküdt és sírt, vagy nem sírt, s talán meg is őrült csöndesen, és mikor végre meghalt, nem ő hunyt ki, a láng. A test álompuha békébe omlott, a halott húsban pihentek a csontok. A szív érezte néhány percre még belül az elmúlt élet melegét. De nem sokára már csak az idő keze dolgozott rajta nesztelen, s az átszellemült testen, testtelen két év lassan betöltötte a törvényt. A mindenség nem tudta meg, mi történt. A kipreparált, hófehér, finom csontváz itt fekszik most az asztalon, de az élet elszállt a levegőbe, a mérhetetlen üvegsír időbe, amely fölitta, mint a harmatot. E kis állat, ez az eltűnt halott egy élet volt, akkora, mint az ujjam, s többet szenvedett, mint amennyit én

0: Remélem nem csak nekem tetszik ez a vers, nem csak engem fog meg, hanem önöket is megfogta. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Doktányi Ernő első D-moll szimfóniájának részlete hangzott el. Előadta a BBC Filharmonikus Zenekar, vezényelt Matthias Bamert. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. 68 évvel ezelőtt, 1958-ban először lépett a színpadra a Victoria Hallban Cliff Richard. Háttérzenekarával, a Shadows-zal a brit zenei élet meghatározó előadója lett az 1950-es, 60-as években, egészen a Beatles szélrelépéséig. A hangolóban most a 85 éves sztár legkedveltebb dalaiból válogatunk. A szerkesztő Varga Ramona.

0: Cliff Richard felvételeiből válogattunk. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonegy óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Írja az MTI a Financial Times nyomán. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter, volt külgazdasági és külügyminisztert, a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tiszapárt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, a BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat december 1-ével. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László Széchenyi díjas neurobiológus. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Szaúd-Arábia vezette koalíció hétfőn nagyszabású légi hadjáratot indított a húszik ellen. A támadásban mintegy 100 vadászgép vesz részt, és már több 120 célpontot semmisítettek meg a Vöröstenger partvidékén és Jemen északi részén. A szaudi támogatású jemeni kormányhoz tartozó déli óriás dandárok néven ismert erők hétfőn szárazföldi offenzívát is indítottak a húszik ellen. Eközben Riádban, Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán magasrangú vezetői is tárgyaltak arról, milyen támogatásra lehet szüksége a szaudi királyságnak a huszik elleni védekezéshez. Hazánk időjárásáról. A csípős hajnal után kedden derült fátyolfelhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!
2: Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt. Mester, szólította meg, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így felelt. Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne? A törvénytudó így válaszolt. Szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, fele barátodat pedig, mint saját magadat. Jézus ezt mondta neki, helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz. A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól. De hát ki az én fele barátom? Válaszul Jézus ezt mondta neki. Történt, hogy egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja, amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba, és gondoskodott róla. Másnap elővett 2 dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel. Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e 3 közül ki volt a fele barátja annak, aki a rablók kezébe került? A törvénytudó így válaszolt, aki irgalmasságot cselekedett vele. Jézus így folytatta, menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél. Ezek az evangélium igéi.
0: Szent Lukács evangéliumának 10. fejezetéből a 25-től a 37. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21:07, a Vatikáni rádióadása következik.
3: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombatesti homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Szent Ferenc példáját követve legyünk a béke építői. A pápa úrangyala imája és felhívása. Kérjük a szűzanyag közbenjárását, hogy megszűnjenek a háborúk. Leó pápa hétfőn a Rómában élő kóriai papokhoz, szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Leó pápa homíliája a Vatikáni Csendőrség testületéhez. Őrizni tudó szívvel szolgáljatok. Október 3-án szombaton kora este Leó pápa szentmisét mutatott be a vatikáni kertek Lourdi barlangja előtti oltárnál a Vatikán város védelmét biztosító Vatikáni Csendőrség testülete és tagjai családjainak jelenlétében. A szentmise előtt 15 újonc vatikáni csendőr tette le hivatali esküjét. A Vatikáni Csendőrség testületének védőszentje Szent Mihály főangyal.
4: In occasione della festa del vostro patrono San Michele Arcangelo.
3: Ezért a szeptember 29-i ünnepét követő szombaton tartották az eskütételt. Leó pápa homíliájában megbízhatóságra, diszkrécióra és hűségre szólította fel a csendőröket, akik közül 15-en tettek esküt, ami az imádság pillanata volt. A Szentatya a Szentmise igéi alapján arról emlékedett, hogy mit jelent szolgálni, őrködni és védelmezni.
4: Servire, custodire e proteggere.
3: Az Úr szőlőskertjének izajási képe nyomán Leó pápa a csendőrök szolgálatát az Úr szőlejében végzett munkának nevezte, ami konkrétan kijelölt helyek, kapuk, épületek őrzését jelenti, de mindenek előtt az emberek vannak a gondjaikra bízva. Ennek egyik kiemelkedő vonása a velük való találkozásai során, amikor dicséretes módon az emberekre nem úgy tekintenek, mint megoldandó problémákra, hanem mint akiket tisztelettel kell fogadni és gondoskodni kell róluk. Jézusnak a szőlőművesekről szóló evangéliumában a dolgozók idővel megfeledkeznek a szőlős gazdáról és arról, hogy a szőlő nem az övék, hanem csak rájuk bízták a gondozását. A szolgálat tehát felelősség, amelyet alázattal és odaadással kell ápolni, és amit tapintattal, kötelességtudattal kell megélni. A tekintély ugyanis az evangélium fényében elsősorban a védelem, a meghallgatás és a kísérés képességében nyilvánul meg egy kiegyensúlyozott, határozott és tisztelettel teli fellépéssel, emlékeztetett a Szentatya. Az evangéliumi példabeszéd középpontjában a gazda küldötte fiú áll, aki Krisztust képviseli. Így álljon Jézus Krisztus a csendőrök élete és szolgálata középpontjában, kérte a pápa. Már a szolgálatot megelőzően emberként is az a hivatásuk, hogy kövessék őt, tanulják meg tőle azt az erőt, amely szerítségé válhat, a bizalomból fakadó éberséget, az alázattal együtt járó tekintélyt és a bátorságot, hogy irgalmas szívvel lépjenek fel a szolgálat során. A Szent Leszke páli buzdítása pedig bizalomra int, hogy semmiért se aggódjanak, hanem tárják fel kéréseiket Isten előtt. A szolgálat során jönnek majd csendes és nehéz napok, amikor gyors döntéseket kell hozni, adódnak olyan helyzetek, amelyek fáradtságot és aggodalmat keltenek. A csendőr mindezt nem egyedül hordozza, hanem imádkozik, bizakodik, mert tudja, hogy Istenben találja meg a békéjét. Az apostol hozzáteszi, hogy arról gondolkodjanak, ami igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, mert éppen ez lesz a csendőr identitásának egy másik vonása, a jóságban edzett szív és elme. Akik másokat védenek, azoknak először önmagunkban kell megvédeni ők az igazságot, az igazságosságot, a jóságot és a tiszteletet. Mások védelme olyan szívet igényel, amelyet az Úr maga védelmez, emelte ki a pápa. Munkájuk emberséget követel, de közben gondosan figyeljenek önmagukra, hogy meg ne keményedjék a szívük, hanem maradjon mindig engedelmes Isten felé és figyelmes mások iránt. Őrizzék meg egymás közt a testvériséget, lássák szívesen egymást, és soha ne maradjanak egyedül. Egy csoport ugyanis akkor válik igazán közösségé, amikor tagjai törődnek egymással, és megtanulnak együtt járni, egyszerűen és szeretettel támogatva egymást. Leó pápa végül köszönetet mondott a testület tagjai családjainak, szüleiknek, feleségeiknek, gyermekeiknek és kedveseiknek. Ők ismerik a szolgáló csendőr áldozatát, távollétét és gondjait is, majd az esküdtevőknek mondta, soha ne felejtsék el, hogy kit és mit választottak szolgálni. Legyenek megbízhatóak, diszkrétek és hűségesek. Legyen a legszebb rangjel a szív, amely tudja, hogyan kell őrizni és védeni. A Szent Atya szűzanyára bízta őket, akinek anyai gondoskodása és bizalma kísérje családjaikat és mindnyájukat. Szent Mihály arkangyal pedig álljon mellettük az éberség irején a rossz elleni

0: hogy emlékedését az évközi 27. vasárnap evangéliumi szakaszához fűzte. A gonosz szőlőmunkása példabeszéde Jézus életéről szól,
1: parla della vita di Gesù,
0: és megvilágítja küldetésének értelmét, fejtette ki tanításában a Szent Atya. Jézus Isten fia, akit az Atya a világba küldött, mégis éppen azok utasítják el, akiknek tárt karokkal kellett volna fogadniuk őt. Aki azért jött, hogy elhúzza az üdvösséget, azt elítélik. Aki életet akart adni, azt halállal büntetik. Miközben elgondolkozunk arról a sok kegyetlenségről, amely tönkreteszi a világot és a népek történelmét, Krisztus tanítása feltárja Atyának egyre nagyobb irgalmát. Az az erőszakos elutasítás ugyanis nem töri meg Isten akaratát, aki végtelen irgalmasságában a rosszat megváltássá változtatja. A kő, amelyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett.
1: Pietra d'angolo,
0: utalt a pápa az evangéliumi szakaszra. Jézus maga idézi fel a Zsoltár szavait, amelyek az Úr csodálatos művét dicsérik. Éppen amit elvetnek, az válik mindent fenntartó alappá. Így irányítja a történelmet a mindenható, segítségünkre sietve minden bukásunkban. Isten soha nem veti el életünket, hangsúlyozta Leó pápa. A példabeszélyben használt kép szerint az igazságossággal művelendő szőlőskert az egyház, amelyet mi építünk vagy károsítunk választásainkkal. Leó pápa ehhez kapcsolódóan vasárnap, október 4-én, éppen halála 8. centenáriumának évfordulóján felkívánta idézni egy munkás emlékét, aki bőséges termés hozott az Úr szőlőjében. Ez a munkás Assisi Szent Ferenc,
1: San Francesco d'Assisi,
0: akit maga Jézus kért fel, hogy javítsa meg egyházát. Menj, Ferenc, építsd újra egyházamat, amely omladozik. A feszület ihlette Ferenc életét, amelyet mindenek előtt Krisztus alapjára épített, osztozva szegénységében, örömében és szenvedésében, egészen a stigmák misztikus jeléig, mutatott rá a Szent Atya. Assisi Szent Ferenc a buzgó ima embere volt, tele mindenki iránt szeretettel, és példaképül szolgált az első szerzetesek számára, akik osztoztak aszkézisében, mint az egyház megújulásának hiteles feltételében. Szent Ferenc az Úr Jézusba vetett hit ereje által újította meg az egyházat, a testvéri szeretet tanúságtételével gyógyította meg a széthúzás repedéseit. Szent Ferenc karizmája 8 évszázad után is gyümölcsöt terem.
1: Porta frutto ancora oggi, dopo 8 secoli.
0: Erről nem csak a népes és élettel teli ferences család tanúskodik, hanem azok a gazdag ajándékok is, amelyeket lelki öröksége Isten népe körében szétsugároz. Miközben tehát a ferences jubileumi évet ünnepeljük, kérjük kitartóan a béke ajándékát, és őszintén kötelezzük el magunk a népek közötti egyetértés építésére, buzdított rá Leó pápa, majd a szűzanyához fohászkodva zárta az urangyala erimádkozás előtt mondott beszédét. Ebben mindig kísérjen bennünket a szentséges Szűz Mária, ami édesanyánk közbenjárása. Hozzáfordulunk most, lélekben egyesülve, a pompei szentélynél összegyűlt hívekkel,
1: presso il santuario di Pompei,
0: akik a pompei rózsafüzér királynőjéhez emelik fel könyörgésüket.
1: Angelus Domini nunciavit Maria.
0: Az urangyala elimádkozása után Leó pápa ismét arra buzdított, hogy imádkozzunk a béke megvalósulásáért, örömét fejezte ki Assisi Szent Ferenc halálának 8. centenáriumára emlékező kezdeményezéseket, és bejelentette, hogy a Vatikánban hamarosan találkozóra kerül sor az Amoris Laetitia kezdeti apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából. A pápa mindenek előtt emlékeztetett felhívására, amelyet múlt vasárnap tett Lourdesban, miszerint október hónapban imádkozzuk a rózsafüzért azzal a kifejezett szándékkal, hogy szűnjenek meg a háborúk és valósuljon meg a béke építése. A gyermekek voltak az elsők, akik erre a felhívásra válaszoltak, és továbbra is imádkoznak a pápa szándékára. Október 1-től 7-ig a szükséget szenvedő egyház pápai alapítvány mozdítja elő az 1 millió gyermek imádkozó szentolvasót kezdeményezést, a világ békéért és egységéért, mondta Leó pápa, majd szívből megköszönte minden fiúnak és kislánynak, hogy a világ számos részén csatlakoznak ehhez az imához. A Szent Atya arra

0: buzdított, hogy kövessük példájukat, fohászkodjunk Szűz Mária közbenjárásáért, hogy a népek megszabaduljanak a háború csapásától. Különösen imádkozzunk a Szentföldért és az erőszak ártatlan áldozataiért, kérte vasárnap délben az urangyala erimádkozását követően Leó pápa. Ezután bejelentette, hogy az elkövetkező napokban az Amoris Laetitia kezdetű szinódus utáni apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából találkozóra kerül sor a Vatikánban, amelyre a világ minden tájára meghívta a keleti katolikus egyházak vezetőit és a püspöki konferenciák elnökeit. A találkozó a szinodális megkülönböztetés alkalma lesz, amelynek célja azoknak a lépéseknek a meghatározása, amelyeket a családokkal és a fiatalabb nemzedékekkel együtt kell megtennünk az evangélium mai hirdetése érdekében, fejtette ki a pápa, majd a hívek imáiba ajánlotta ezt a kezdeményezést, és mindenek előtt azokat a családokat, amelyek Isten segítségével a remény jelei, valamint felbecsületetten gazdagságot jelentenek az egyház és a társadalom számára. A pápa örömét fejezte ki azért a sok kezdeményezésért, amelyek Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulóját ünneplik. Különösen megemlékezett azokról, amelyekre Assisiben került sor, és amelyekén az olasz állam legmagasabb rangú képviselői is részt vettek. A Szentatya üdvözletét küldte Assisi és Foligno rádió amatőreinek is, akik terjesztik Szent Ferenc béke üzenetét. A pápa azután üdvözölte a Szentpéter téren megjelent híveket, köztük a Pápai Egyházzenei Intézet által szervezett Nemzetközi Egyházzenei Hét részvevőit, a Chiléből, illetve Németországban érkezett zarándokat, olasz fiatalokat, akik a Via Francigena ősi zarándokút Viterbo és Róma közötti mintegy 100 kilométeres szakaszát tették meg gyalog, hogy eljussanak a Vatikánba. A pápa szívből jövő áldását adta azokra a hívekre is, akik a Szentpéter térről elzarándokolnak a kinyilatkoztatás üzenete római szentélyébe, folytatva a 12. Pius pápa által kezdett hagyományt. Leó pápa végül mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szentpéter teret megtöltő nemzetközi hívőserektől, akik tapssal, éjjelzéssel, nemzeti zászlóikat lobogtatva válaszoltak a Szentatya köszöntéseire. Leó pápa Rómában élő kóriai papokhoz és szerzetesekhez. A vértanúk egységet teremtő hitével szolgáljatok. Szeptember 5-én délben fogadta a Szentatya a Kelemen teremben a Rómában szolgáló kóriai papok, férfi és női szerzetesek 170 fős csoportját. A pápa beszéde kezdetén kóriai nyelven kívánt jó napot,
1: Kanszamida.
0: Vendégeinek, akiknek otthon, hazájukban nyert hite Rómában, Péter és Pál apostolok tanúságtétele helyén új missziós lendületet kaphat. Messziről érkeztetek, ez igaz, de itt, otthon vagytok, biztatta őket a pápa. Országukban az egyház története valóban egyedülálló, hiszen a hit spontán módon sarjadt ki Kóriában, és az igazság őszinte keresése révén is fejlődött olyan emberek által, akik ismerték a keresztény írásokat és többet akartak megtudni Jézus Krisztusról. Ebből a keresésből született a keresztség utáni vágy, és a keresztségből egy olyan közösség támadt, amely az ősegyházra emlékeztet, és két szóban foglalható össze, emlékezés és remény. A keresztény emlékezett hálaadás Isten tetteiért és felelősség mindazért, amit ránk bíz. A remény pedig nem puszta optimizmus, hanem annak bizonyossága, hogy Krisztus feltámadt. A kóriai egyház a mártírok tanúság tételére épül. Történelme során a kóriai nép rendkívüli lelki erőről tett tanúbizonyságot. Elviselte az üldöztetést, a háborút, a szegénységet és a megosztottságot, tudva, hogyan kell újra felkelni és előre tekinteni. A keresztény kitartás az a képesség, hogy a megpróbáltatásokat elviseljük a remény elvesztése nélkül, és anélkül, hogy a szenvedés megkeményíteni a szívünket, emelte ki a pápa. A mártírok emlékének őrzése révén hitük tovább él a mában, miként azt a tiszteletre méltó Thomas Cho Young Eup példája mutatja, akit a verejték mártírjaként tartanak számon.
1: Il martire del sudore.
0: 11 éven át fáradhatatlanul járta Korea útjait, hogy elérje a távoli és rejtett keresztény közösségeket, elvigye nekik Isten igéjét és a szentségeket, odáig menjen, hogy egész életét e szolgálatnak szentelte. Tanúságtétele arra emlékeztet minket, hogy létezik olyan rejtettebb vértanúság, amelyben a hívő nap mint nap felajánlja életét, ami egyúttal minden keresztény közös hivatása. Az ehhez szükséges erő a Jézus Krisztussal való barátságból fakad, aki azt mondta tanítványainak, barátaimnak hívlak titeket. Kedves papok, szerzetesek és szerzetesnők, becsüljétek meg ezt a barátságot. Tápláljátok az eukarisztiában, az ige hallgatásában, az imádságban és az Úr előtti csendben. Vele együtt fedezzük fel újra hivatásunk örömét, és tanuljuk meg úgy szeretni, mint ő, kérte a koreai egyháziakat a Szentatya. A koreai félsziget máig élő megosztottsága fájdalmas sebének a gyógyulásához azt kérte tőlük, hogy legyenek mindig a megbékélés emberei, akik egységesek és a béke és az imádság kézművesei. Az egykor missziós Korea mára a misszionáriusok hazájába vált, erődeik hite és áldozata értékes gyümölcseként, mivel az emlékezet missziót szül, a misszió pedig reményt nyit. A következő ifjúsági világtalálkozó náluk mindezt láthatóvá teszi majd. A világ minden tájáról érkeznek fiatalok egy olyan földre, ahol az evangélium mártírok tanúságtétele által növekedett. Leó pápa szeretné, hogy a fiatalok jövő évi koreai világtalálkozója egyúttal találkozás lenne az emlékezet és a jövő között is. A mártírok továbbadják a hitet az új generációknak, a fiatalok pedig befogadják, hogy elvédjék a világ minden tájára. Zárta beszédét Leó pápa a Rómában élő koreai egyházi személyekhez. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Tomázó Albinoni C-dur versenymű két oboára című szerzeményének második tétele hangzott el. Előadta Anthony Camden és Alison Elty. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. Rádiós regénytár.
2: Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés.

János csöndben üldögélt a konyhai nagyasztal mellett, miután a család összes tagja nyugovóra tért. Csupán Mihály lépett vissza egy pillanatra a szoba ajtóból. Maradjak? Vagy most jobban szeretnél egyedül gondolkodni? A fiatal szekeres gazda tűnődve nézett az apjára, mint aki nem is hallotta a kérdést. Az öreg türelmes volt, nem sürgette a választ. Aztán, ha kissé sokára is, csak megszólalt János. Üljön ide mellém, édesapám. Nehéz mondani valóm van. Mihály bólintott, de elébb a kamrába fordult be, és kihozott egy üvegbort. Tudta, a nehéz mondani valókat könnyebbíteni kell, és akik ilyen terhek hordozói, azok hálásak minden jó szónak, megfogadható tanácsnak, lélek könnyítő kocintásnak. Így gondolta ezt a fiatal szekeres gazda is. Kiváltképpen úgy jön a legjobbkor minden hasznos tanács, ha az, akitől mindezeket reméli, a tulajdon édesapja. Igen, az édesapja, akivel János életében még soha nem került ellentétbe. Persze ehhez kellett az apai bölcsesség, hogy mikor ne szóljon semmit, és kellett a fiúi tisztesség, és annak belátása, miszerint az apa, és persze az anya, szent. Ittak egy kortyot, majd Mihály torkát kissé megköszörülve megszólalt. Hallgatlak, s ha tudok, segítek. Holnap este Tóninál találkozom Lambert Gyurival. Valószínűleg sok mondani valóm lesz, de biztosra veszem, hogy neki is. Most azt gondolom, jobb, ha mindent elmondok neki. József atya szerint igen nagy bajban van, ezért segítenem kell. Természetesen reggel erről még Ankával is beszélni fogok, és édesanyámmal is. A baj az, hogy képtelen vagyok fölkészülni a holnapi beszélgetésre. Hogyan kezdjem el? Mit mondjak neki? Mivel bíztathatnám? Vajon nyugodt lélekkel fogja tudomásul venni az eseményeket? Vagy örjöngeni kezd, hogy elvettem tőle Ankát? Bár ez nem valószínű, hiszen van felesége. De vajon azt elfogadja-e, hogy én nevelem Katinkát, aki az ő leánya? Édesapám tudja-e, hogy most, felnőtt életemben talán először, igazán félek? Megvallom, bizony megfordult a fejemben, hogy jobb lenne, ha Gyuri még ma éjszaka tovább állna. Bár akkor a lelki ismeretem gyötörne egy életen át. Ezért valami okos, ugyanakkor tapintatos segítségnyújtás lenne a legcélszerűbb. Bazsó Mihály fölemelte a poharát, mint aki inni készül. Hosszan nézte a már többször lefejtett bort, aztán a poharat visszatette az asztalra. Nézte Jánost, és most ő érzett olyan fájdalmat a szívében, amit már időtlen idők óta nem tapasztalt. Fiam, először is, Ankát nem te vetted el tőle, hanem ő hagyta el. Emiatt tehát ne legyen békétlenséged. Másodszor, ha valóban nagy bajban van, és miért ne hinnénk József atyának, akkor kisebb gondja is nagyobb annál, hogy te neveled Katinkát. Ki tudja, talán még örülni is fog, hogy a leánya jó helyen van. Harmadszor pedig, igen, segítened kell rajta, de inkább úgy mondanám, hogy segítenünk kell rajta, mert a fele barátunk. Tudom, édesapám, tudom. Halkan beszélt, de apja így is értette minden szavát. János tovább dünnyögött, csak úgy maga elé. Mégiscsak furcsa, hogy egyedül kelt útra. Hol van a családja?
az édesanyja, az anyósa és apósa. Vajon miért hagyta otthon őket? Esetleg már elhaltak? Uramisten, miket fogok én holnap megtudni? Nem tudom, fiam, de egy biztos, nem lesz könnyű, amit elmond neked, ha ugyan rááll arra, hogy neked is gyónjon. Persze nem úgy, mint József atyának, de biztosan jól fog esni neki, hogy más is meghallgatja ebben a faluban. Ráadásul segítő szándékkal. Különben is ezt az ügyet egyedül te tudod megnyugtatóan elrendezni, senki más. Mert ebben a keserves históriában te ártatlan vagy, és ez óriási erő. Teljességgel biztos vagyok abban, hogy mindenki jól fog járni. János bólintott. Nagyon remélem. De azt nem tudom, mennyit is mondjak el neki az itteni helyzetről. Mennyit mondjak el Ankáról, a gyerekekről, Ágostonékról. Ne aggódj emiatt. Majd a beszélgetés menete megmutatja, ingatta a fejét Mihály. Egyszerre azért ne mondj sokat. Úgy tűnik, ez a Gyuri csak úgy téblából a világban. Fogalma sincs, mit tegyen, hová menjen, miként alakítsa további életét. Itt valami nem kerek, én is így látom. A legkülönösebb, hogy pont ebbe a faluba vetette a sors. De talán ez nem véletlen. Az Úristen szándékai kifürkészhetetlenek. János a tarkóját vakargatta, és azon tűnődött, hogy mondja vagy ne mondja. Mihály látta, hogy a fia még valami miatt gondban van. Baj van? Kérdezte. A fiatal szekeres gazda bólintott. Ne tartson gyávának, édesapám, de talán jobb lenne, ha Ankával, és persze édesanyámmal maga beszélne holnap. Félek, engem elkezdenének győzködni, hogy ne találkozzam Gyurival. Ugyanakkor ez az ember nem véletlenül ment el egy számára ismeretlen faluban, egy ismeretlen paphoz gyónni. Ez az ember itt akar maradni. A csuda tudja miért, de tényleg itt. Talán mert már belefáradt a vándorlásba. Nem tudom megmagyarázni, miért érzek így, de ez jár a fejemben. Mihály bólintott. Számíthatsz rám? Beszélek Ankával és Annával is. Nem lesz semmi gond, okos asszonyok mind a ketten. És Arankáékra nem gondoltál? János fölkapta a fejét. De jó, hogy említi, édesapám. Velük is beszélne? Az öreg elmosolyodott. Miért ne? Elsétálok hozzájuk a gyerekekkel. Aztán, amíg azok az udvaron hancúroznak, nyugodtan megbeszéljük a dolgot.

Másnap este felé János elindult Tónihoz. Félúton azonban gondolt egyet, és befordult a plébánia felé vezető utcába. Amikor benyitott a kapun, Mariskával találta szembe magát. Az új házvezetőnő mosolyogva fogadta a fuvaros köszönését, de rögtön hozzátette: az atya nincs itthon, de ha tudok, segítek. Az jó lesz, drága Mariska. Kérem, mondja meg az atyának, hogy imádkozzon értem. A vendéglőbe megyek. Azzal sarkon fordult, és már tovább is indult. Csak később eszmélt rá, mit is mondott Mariskának, hogy az atya imádkozzon érte, mert kocsmába megy. Na szép, morogta magában. Szegény Mariska is, miket gondolhat rólam? Az utca végén egy kőkereszt állt őrt, mellette egy rozogapad. Leült, tűnődött egy darabig, imádkozott egy verset, aztán fölállt, megigazította a kalapját, és elindult a kocsma felé. Amint belépett, szemével rögtön Tónit kereste. Amaz csak a fejével intett, hogy ott, a sarokban, a kályha melletti asztalnál találja meg az idegent. Egy hely az árvának. János lassan odaballagott a kályha melletti asztalhoz. Egy darabig szótlanul nézte az ott ülőt, aki kezébe temette az arcát, és nem is vett tudomást arról, hogy valaki figyeli őt. A fiatal fuvaros köhintett egyet, köszönt, majd halk hangon megkérdezte: jó estét, uram! Megengedi, hogy itt helyet foglaljak? Gyuri fölkapta a fejét, és meretten bámult a kérdezőre. Nem értette, miért akar ez az alak ideülni, amikor több üres asztal is van a kocsmában. Aztán csak legyintett, mint akinek minden mindegy. Adjon az Isten magának is, fogadta a köszönést, majd a vele szemközti székre mutatott. Tessék, üljön le! János azonban állva maradt. Ha megengedi, elébb bemutatkoznék. János a nevem, Bazsó János. Van szerencsém, bökkent a fuvarosra Gyuri. Érdekli az én nevem? Természetesen, ült le a fuvaros. Jól lehet, ismerem önt, s tudom a nevét is. Lambert György, amennyiben nem tévedek. A lovász nagyon meglepődött, még a szája is kinyílt kissé a csodálkozástól, bár úgy gondolta, tudja, ki árulta el a nevét. Nem téved. A kocsmárostól tudta meg? Nem. A feleségemtől. Gyurit lórúgásként érte ez a válasz. Hátradőlt a székén, és mereven nézte Jánost. Hirtelen minden valószerűtlen lett körülötte. Nem tudta, hol van, nem tudta, mi történik vele. Agyzsibbasztó villámok cikáztak a fejében, és szerette volna elküldeni ezt az alakot, hogy ne gyötörje őt ilyen válaszokkal, hiszen van elég baja amúgy is. A feleségétől, nyögte ki nagy nehezen, és nem lehetett tudni, hogy ezt most kérdezi, vagy csupán ismétli. János fölállt, odament a söntéshez, majd visszatért két korsó sörrel a kezében. Elébb igyunk, aztán figyeljen. Hosszú lesz a mondókám, de gyanítom, a magáé sem lesz rövid. Gyuri kíváncsian nézett Jánosra. Mit is akar mondani neki ez az idegen férfi? Nos,
Édesapámmal annak idején minden évben elszekereztünk Várgedére, a Taller portára. Jó részt bort vittünk, utóbb szőlőt is, meg valamennyi búzát, egyebeket. Ott ismertem meg, persze gyerekként, Ankát. Később megtudtam, hogy maguk ketten olyanok, mint egy testvérpár. Bár ez, ahogy idősebbek lettek, megváltozott. Évek múltán már egyedül vittem a fuvart Tallerékhez, s megláttam az időközben felnőtt Ankát. Mit agadás? Beleszerettem. Szólni azonban nem szóltam senkinek, mert tudtam, hogy legénye van, és pedig éppen maga. Szétszakítani egy szerelmes párt, azt bűnnek tartottam. Ám utolsó ott létem alkalmával kiderült, hogy Anka gyermeket vár magától. De a reménybeli apa és férj úgy eltűnt a faluból, mint a kánfor. Akkor vettem egy nagy levegőt, és megkértem a kezét. Képzelheti, milyen arcot vágtak a szülei, főleg az apja, de végül is, amit kértem, megkaptam. Ankát elhoztam ide, a mi falunkba, és összeházasodtunk. Kis idővel később a szülei is ide költöztek. Magukról és úgy általában Várgedéről hírt, csak édesanyja egy-két leveléből kaptunk. Így jutott a tudomásunkra, hogy Lambert György megnősült, és később egy fiúgyermek édesapja lett. János elhallgatott, ivott egy kortyot, és nézte Gyurit. Nézte, és bizony látta is, micsoda szörnyű, sötét erők tépik, marcangolják a lovász lelkét. S mindez nyilván az általa elmondottak miatt történt. Pedig nem ezt akarta. Nem így, hanem hogyan is. Most Gyuri ivott a söréből. A szekeres gazda továbbra is a lovász ábrázatát figyelte, s némi megkönnyebbüléssel konstatálta, hogy az előbbeni vihar sűrűje elvonult beszélgető társa feje fölül. Köszönöm, hogy mindezt elmondta nekem. Kicsit könnyebben érzem magam, mintha a jó Isten mosolyogna egy csöppet, és korbácsát most elsüllyesztené egy mennyei sublót legalsó fiókjába. Ezek után nem gondolom véletlennek, hogy ebbe a faluba vezetett. Ide, ahol ismerősök laknak, egy remek pappal egyetemben. Ebbe a faluba, ahol talán magamhoz térhetek. Mert szörnyen megfizettem minden félre sikerült cselekedetem, rossz döntésem és bűnöm árát. Elmesélek mindent. Elmesélem a büntetésemet is. Jól figyeljen. Aztán csak nem tudta elkezdeni. Nézegette a korsóját, benne a habját vesztett, maradék sört, és tanácstalanul simogatta az állát. Nehezen szólalt meg. Magamra maradtam. Nincs senkim ezen a világon, csak a napám, özvegy Árvai Pálné nemzetes asszony. Gyuri úgy beszélt, hogy nem nézett föl Jánosra. Majd folytatta. Igen, Ankával együtt nőttünk föl, és Várgedén mindenki úgy tartott számon bennünket, hogy előbb-utóbb egy pár leszünk. A leánykéréshez viszont kellően gyáva voltam, és amikor értesítettek, hogy egy másik kubinyi birtokra kell mennem szolgálatba, nem szóltam senkinek, Ankának sem. Valóban kánforként tűntem el a faluból, de előtte való estén Anka és köztem
megtörtént, ami megtörtént. A ma másik birtokon nagyjából 2 évet töltöttem el, és ott ismertem meg Piroskát, Árvai Pál intéző úr leányát. Ugyanazt a galátságot követtem el vele szemben, mint amit annak idején Ankával. Sejtettem, hogy Piroska gyermeket vár, akinek én vagyok az apja, de megint elmenekültem. Vissza Várgedére. Ám az intéző, Piroska édesapja rám talált. Piroskát végül feleségül vettem, ami igazából nem is esett nehezemre, mert közben nagyon megszerettem. Mindannyian boldogok voltunk, amikor a fiam megszületett. Békességben éltünk, nyugalomban. Egy nap aztán édesanyám váratlanul meghalt. A szíve vitt el. Tudom, ez emberi sors, a halál elkerülhetetlen. Mégis isteni büntetésként éltem meg. Néhány évvel később pedig az Úristen másodjára is meglátogatott, és akkor nagyot ütött, hatalmasat. Gyuri hosszan hallgatott, mielőtt folytatta. Piroska egy alkalommal hazalátogatott csomatelkére a fiunkkal együtt. 2-3 napot szándékozott ott tölteni, és amikor visszakívánkozott, az apja kocsira ültette leányát, unokáját, és elindultak Várgedére. Annak ellenére, hogy Zsuska asszony óva intette őket az indulástól, mert a hegyek fölött félelmetes fekete felhők tornyosultak, és ez nem bíztatott semmi jóval. Ám ők nem hallgattak rá. Alig értek ki a faluból, kitört a vihar, és egy jókora villám pillanatok alatt porrá és hamuvá égette a homokfutót. Mindhárman szörnyet haltak. Zsuska nemzetes asszony kis híján beleőrült a tragédiába, de igen nagy lelki ereje volt, talpon maradt. Most Füleken él, a húgához költözött, aki szintén megözvegyült igaz korábban. A temetés után nem volt többé maradásom Várgedén. Eladtam a szülői házat, és elindultam. Csak úgy találomra valamerre. S reméltem, talán engem is megtalál valamiféle sistergő ménkű. Most itt vagyok, de fogalmam sincs, miként kerültem ide. Mert maradhattam volna más faluban, városban, de nem. Pont ide vezetett a... nem is tudom, kicsoda. Itt vagyok hát, és fogalmam sincs, mihez kezdjek az életemmel.

Wittinger László, tiszta szívűek, a kiteljesedés. A 15. rész hangzott el. Felolvasta Snell Ádám. Hangmester Liszkai Károly, zenei szerkesztő Máli Szabó Eszter. Dramaturg rendező Sáros Pataki Zsuzsanna. Szerkesztette Varga Andrea. Elhangzott a rádiós regénytár.

0: Árvo Pärt szerzeményét hallották. Ehlerhein leánykar és az Észt Nemzeti Szimfonikus Zenekar felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm Önöket. A Financial Times értesülése szerint Magyarország nem emel akadályt az Ukrajnával folyó Európai Uniós tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakaszának elkezdése elé. Írja az MTI a Financial Times nyomán. A londoni üzleti napilap beszámolója szerint Magyar Péter miniszterelnök arra utasította az illetékes magyar diplomatákat, hogy a héten esedékes munkacsoport szintű egyeztetéseken ne akadályozzák meg azoknak a leveleknek az elküldését, amelyeket az Európai Unió Ukrajnának és Moldovának készül küldeni a következő két tárgyalási fejezet csoport potenciális megnyitásának ügyében. A Nemzetbiztonsági Bizottság hétfőn zárt ülésen meghallgatta Szijjártó Péter, volt külgazdasági és külügyminisztert, a BYD kínai autóvállalatnál fennálló munkaviszonyának körülményei és esetleges nemzetbiztonsági kockázatai miatt. Czakó Cirbus Pál, a Tiszapárt bizottságba delegált képviselője szerint maga az a tény nemzetbiztonsági kockázat, ha valaki közel 12 évig volt egy ország külügyminisztere, és a fejében lévő tudást és információt elviszi egy magáncéghez. Az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának fideszes tagja Horváth László a 2,5 órás meghallgatás után elmondta, nem merült fel olyan információ, amely arra utalna, hogy Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter, a BYD kínai autógyártónál történő foglalkoztatása bármilyen nemzetbiztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak. Hozzátette, a volt miniszter, aki elmondása szerint külföldről érkezett a meghallgatásra, a bizottság minden tagjának minden kérdésére válaszolt. November 30-áig még több mint 32 ezer plug-in hibrid jármű zöld rendszámát kell lecserélni. A továbbiakban csak a tisztán elektromos és a nulla emissziós környezetvédelmi osztályba sorolt járművek kaphatnak világos zöld rendszámot. A rendszámcsere bármely kormányablakban kezdeményezhető. A kötelező rendszámcsere elmulasztása a jármű forgalomból való hivatalos kivonásával járhat december 1-ével. Az idei orvosi élettani Nobel-díjjal elismert eljárás olyan forradalmian új módszer, amely lehetővé teszi a meghatározott idegsejt csoportok és a viselkedés közötti ok-okozati kapcsolat feltárását, hangsúlyozta Acsádi László Széchenyi díjas neurobiológus. Acsádi Lászlót annak kapcsán kérdezte az MTI, hogy hétfőn bejelentették az idei orvosi élettani Nobel-díjat a fényérzékeny ioncsatornákkal és az optogenetikával kapcsolatos felfedezéseiért Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapja. Szaúd-Arábia vezette koalíció hétfőn nagyszabású légi hadjáratot indított a Húszik ellen. A támadásban mintegy 100 vadászgép vesz részt, és már több 120 célpontot semmisítettek meg a Vöröstenger partvidékén és Jemen északi részén. A szaudi támogatású jemeni kormányhoz tartozó déli óriás dandárok néven ismert erők hétfőn szárazföldi offenzívát is indítottak a Huszik ellen. Eközben Riádban Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán magasrangú vezetői is tárgyaltak arról, milyen támogatásra lehet szüksége a szaudi királyságnak a Huszik elleni védekezéshez. Hazánk időjárásáról. A csípős hajnal után kedden derült, fátyolfelhős napos idő várható. Csapadék nem lesz, a hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Magvetés, hitéletünk krónikája.

Miért indul el valaki több száz kilométerre gyalog egy hátizsákkal a vállán? Talán azért, hogy eljusson Santiago de Compostellába, de lehet, hogy közben valami sokkal fontosabb felé tart. A Camino ugyanis nem csak egy út a térképen. Lépésekből, fáradtságból, csendből, találkozásokból és felismerésekből álló zarándoklat, amelyen egyszer csak lelassul körülöttünk a világ. Kevesebb lesz, amit cipelünk kívül és belül egyaránt, és talán meghalljuk azt is, amit a hétköznapok zajában nem tudunk meghallani. Mit tanít a Camino az emberről? Mit tanít a csend, a fáradtság, az egyszerűség? És vajon lehet-e úgy megérkezni Santiago kapujához, hogy közben az ember egy kicsit máshová is megérkezik? Önmagához és talán közelebb Istenhez. A Caminóról, a zarándoklétről és az úton kapott ajándékokról beszél András Falvi Miriam. A riporter Tóth Kata.

0: Mi volt az első pillanat, amikor megfogalmazódott benned, hogy szeretnéd végigjárni a Caminót? Mi az, ami vonzott benne?
1: Valahogy már így kiskoromtól fogva tudtam, hogy szeretném megcsinálni. És volt egy vizsgai időszakom, ami nagyon rövidre sikerült, és már június legelején szabadultam, és akkor így egyszer csak így hirtelen, szerintem ilyen szentlélek sugallatára gondoltam, hogy jó, akkor most tulajdonképpen van rá időm, ez a Covid alatt volt, akkor ugye megkaptam az oltásokat, az ilyen papírokat, és akkor ezt így két nap alatt leszerveztem, és indultam is. Úgyhogy ilyen nagyon hirtelen volt, és azért szerettem volna elindulni, hogy így megköszönjem az életemet, mert nagyon sok mindent kaptam a Jóistentől, és gondoltam, hogy megköszönöm azt, amit addig kaptam, és amit még adni szeretne.
0: Akkor azt már tudtad, hogy számodra ez egy lelki út lesz, és nem csak egy zarándoklat, vagy később vált ez az egész világossá számodra?
1: Azt tudtam, hogy én zarándokként szeretnék menni, és azt is tudtam, hogy fizikailag ez egy kihívás lesz, hiszen azelőtt még sose csináltam ilyet, meg attól a részétől sem tudtam, hogy most így hogyan viszonyuljak hozzá, hogy 3 héten keresztül teljesen egyedül leszek, és ismeretlen környezetben, de végül is nagyon jól sikerült, és hál' Istennek minden úgy sült el, ahogy annak lennie kellett.
0: Emlékszel arra, hogy mi volt benned akkor, amikor közvetlenül elindultál? Volt ilyen meghatározó élmény, félelem, kérdés?
1: Inkább az, ami így ijesztő volt egy picit, hogy nem voltam annyira izgatott, mint amennyire gondoltam, hogy majd az leszek, hanem ilyen egészen közömbösen összepakoltam a táskámat. Inkább amiatt izgultam, hogy mi az, amit nem raktam be, és mégis kellett volna. De aztán, amikor elindultam, akkor már ezek így eltörpültek, és csak mentem.
0: Ugye többször is jártál már a Caminón. Mi az, ami újra és újra visszahív erre az útra?
1: A Caminóban az a legeslegjobb, hogy ilyenkor az ember, akkor is, hogyha nem zarándok, hanem csak sima turista, mindig megtapasztalja Jóistennek a gondoskodását. Nekem így az volt a tapasztalatom, hogyha bármire szükségem volt, azonnal megkaptam. És ezt a bizonyosságot, amit így a Caminóról hazahoztam, hogy a Jóisten figyel rám és gondoskodik rólam, ez az, amire mindig visszaemlékszem.
0: Mit találsz meg ott, amit mondjuk máshol nehezebb megtalálni? Illetve van-e olyan része a Caminónak, ami minden egyes alkalommal ugyanúgy magával tud ragadni?
1: Az, hogy ugye fizikailag ez egy kihívás, hiszen le kell sétálni a távokat, meg kell tenni a távokat, és közben vannak olyan kérdések, amiket emiatt így nem lehet kikerülni, hiszen nem tudsz előle elmenekülni, amit itthon könnyű félresöpörni, azt a Caminón mindenképpen meg kell válaszolni, vagy foglalkozni kell vele. Ez az egyik, ami így mindig a Caminóval jár, a másik pedig tényleg az, hogy a Jóisten így gondoskodik, és lehet bízni benne, ez a kettő, amit így a Caminón így hatványozottabban tapasztal az ember.
0: A Caminónak az egyik különlegessége, hogy az ember napokon vagy heteken keresztül csak megy, megy, megy és megy. Mi az, amit megtanít az embernek ez az egyszerűségről? Mit tanulunk meg abból, hogy végre nem csak sietünk és szaladunk valami után, hanem van egy kis megállás és elcsendesedés?
1: Erre az egyszerűségre, amit kérdeztél, erre így nagyon könnyű a válasz, hiszen mindenből csak azt viszed magaddal, amit muszáj, és ez egy ilyen szent minimalizmus, ami ott kialakul, hogy így igazából 2 pólód van, ebből egy rajtad, a másikat pedig szárítod a hátizsákodon, és így rájössz, hogy igazából ennyi bőven elég ahhoz, hogy túlélj, sőt, ez pontosan elég ahhoz, hogy vidám lehess, hogy foglalkozz a dolgokkal, amikkel kell. Szóval ez az egyik, a másik meg, hogy ilyenkor mindig rájövünk, hogy otthon mekkora luxus az, hogy meleg víz van, hogy saját ágyunk van, hogy saját tiszta ágynemünk van, vagy a mosógép, a szárítógép, hogy ez mekkora luxus, hiszen ez ott nincsen. És itthon pedig megszoktuk, úgyhogy ezek a kis apró dolgok így felértékelődnek.
0: Ezek alapján te mennyi idő alatt jártad végig a Caminót? A legelsőre is kérdeznék, illetve a többi útra is, hogy mennyire szoktad tervezni havi számásokat is?
1: Az első Caminómat azt a Covid alatt csináltam, és azt 3 hét alatt jártam végig az 500 kilométert, mert csak 3 hetet tudtam így eljönni a teendőktől. Azóta viszont a portugál útvonalon megyek, és ott ilyen 8-10 nap alatt, attól függ, hogy biciklivel vagy gyalog.
0: Mert akkor ezek szerint nem csak gyalog járják az emberek a Caminót?
1: Igen, lehet többféleképpen, lehet sétálva, lehet biciklizve, lehet vitorlázva is, sőt van, aki kutyával vagy lóval csinálja.
0: És melyiket érzed magadhoz közelebb állónak?
1: Szerintem a Caminó, a klasszikus Caminó az a gyalogos, amikor viszel a hátadon a nagy táskádat, a biciklivel ez sokkal egyszerűbb, mert amikor ugye megyünk lefele, akkor a bicikli gurul, amikor hátizsákkal mész lefele, akkor sokkal nehezebb, meg lassabban is haladsz. Igazából mindkettőnek megvan az előnye, de szerintem az első Caminóját ezt mindenkinek gyalog kell csinálnia.
0: A Caminón, a fizikai és a lelki út, szerinted mennyire jár együtt, vagy mennyire lehet egyáltalán ezt elválasztani egymástól?
1: Nem lehet elválasztani szerintem, pont ezben a jó, hogy egyiket se tudod kikerülni, hogy ez a kettő, ez mindig együtt jár.
0: Van-e olyan pont, amikor az ember elfárad, és egyszerűen nem lenne kedve tovább menni? Mit lehet ilyenkor megtanulni önmagunkról, illetve a helyzet különlegességéből?
1: Nekem ezek a reggelek szoktak lenni, amikor sokszor napfelkelte előtt kell kelni, és már arra kelünk, hogy a szobában már pakolják és zörgetik az acskókat, és azt akkor így realizálom, hogy hány kilométer van még, és hol tartok, és akkor ez így nekem reggel nagyon nehéz szokott lenni, hogy most akkor a táska legaljáról mit kell elővenni, és így szerettem meg újra a reggelt.

0: fizikailag nem annyira volt olyan, hogy meg akartam volna állni, sőt, ezt így utólag bánom, hogy többször is megállhattam volna, csak azért, hogy megálljak. A portugál útvonal az az óceánparton megy, és ott nagyon szép helyeken így meg lehet állni, és csak így az óceánnal foglalkozni, vagy csak egy kicsit csendben lenni, vagy egy erdőben megállni, és ezt így utólag bánom, hogy nem álltam meg eleget, hanem csak mentem és mentem, pedig sokszor úgy érzem, hogy kellett volna, hogy egy kicsit megálljak, csak azért, hogy megálljak. És amiről így a többiek szoktak mesélni, azok a vízhólyagok, hogy ez ugye fizikailag fáj. Viszont eddig én mindig olyan cipőt választottam, hogy nekem sosem volt vízhólyagom, úgyhogy ezzel így nem találkoztam, viszont ez legtöbb szarádoknak nehézség szokott lenni, hogy nagyon fáj minden egyes lépés, és akkor erre különböző praktikákat kell alkalmazni, de ezeket én így nem nagyon tapasztaltam.
1: Volt-e olyan nehezebb pillanatod, amire vissza tudsz emlékezni, amikor azt érezted, hogy tényleg ott van melletted a Jóisten, vagy úgy tudom, hogy neked sokat jelent szűzanya is. És hogy így fogja kezedet, és egy nehéz pillanaton végigvisz, segít, ott van melletted, tartja benned a lelked.
0: Egy olyan nehezebb pillanatra emlékszem vissza, amikor nem tudtam, hogy melyik utat válasszam, mert jobbra is és balra is vezettek kagylók meg utak. És akkor így, hát csak így kérdeztem, hogy most akkor mégis melyik irányba induljak, és abban a pillanatban jött egy ember, aki így nagyon szakavatottnak tűnt, és mondta, hogy ha szeretném a hegyeket, akkor jobbra menjek, ha nem szeretném, akkor balra is mondtam, hogy szeretném, és ezért így tudtam, hogy jobbra kell mennem. És ez is olyan volt, hogy abban a pillanatban, amikor megfogalmazódott bennem a kérdés, abban a pillanatban jött egy ember, segített megválaszolni, kicsit olyan ez, mintha ilyen statisztákat küldenének a mennyországból, hogy azonnal, amikor szükség van rá, akkor megérkeznek, útba igazítanak, segítenek, és akkor onnantól lehet folytatni az utat. Ez az egyik nehézség, ami volt, és ha már a szűzanyát említetted, akkor itt szeretném mondani azt, hogy a szűzanyának van egy ilyen zarándok szűzanya temploma, az egyik Camino útvonalon, ami egy ilyen kagyló alaprajzú 18. századi templom, és ott van a szűzanyának a szobra, és zarándok ruhában van, zarándok kalapban, zarándok bottal a kezében, és kis Jézussal a kezében, és amikor ezt először megláttam, akkor így megértettem, hogy így zarándokkal velünk, és hozza a kis zarándok kalapját, meg a botját, és jön velünk az úton, és ez annyira jó volt.
1: Emlékszel esetleg olyanra az arándoklatod során, olyan szakaszra vagy akár napra, amikor különösen erősen érezted azt, hogy nem csak a lábad, hanem ténylegesen a lelked is végig ott van és úton van?
0: Ezt akkor éreztem, amikor egy-egy olyan kérdésre kaptam választ, amit már így régóta forgattam a szívemmel, és akkor egyszer csak így megvilágosodtam, hogy erről így Jézus mit gondol, vagy mit mond, amikor egy választ kaptam általában akkor éreztem így.
1: A Caminónak az egyik nagy ajándéka talán éppen az, hogy kiszakít a megszokott életünk mókuskerekéből. Mi történik az emberrel akkor, amikor végre csendben marad önmagával és a gondolataival?
0: Ilyenkor nem lehet kikerülni azokat a dolgokat, amiket itthon egyszerű elfelejteni vagy félretolni, és a Jóistennel is ilyenkor egyszerűen nem lehet nem beszélgetni, mert ilyenkor alkalmat teremt rá az út maga. Tehát, hogyha valaki régóta nem imádkozott, vagy régóta nem foglalkozott a szívével, akkor a Caminón ott egyszerűen muszáj, mert nem tudja megtenni, hogy ne foglalkozzon vele. Például csak amiatt is, mert jönnek ugye velünk társak az úton, különböző nemzetiségből, életkorból, helyzetből, és akkor ők is tudnak olyan dolgokat mondani, amik akarva akaratlanul is elgondolkodtatnak, és vezetnek ezen az úton.
1: Mit gondolsz arról? Könnyű ilyenkor szembenézni azzal, ami előjön bennünk, és eddig elnyomtuk mélyen magunkban?
0: Hát van, amikor kifejezetten könnyű, mert úgy érzed, hogy na most már ezzel kell valamit kezdeni, viszont ezek lehetnek nehéz kérdések, és akkor viszont kifejezetten nehéz. Viszont a lehetőség ott van rá is, és ezek a lehetőségek jönnek a Caminón, úgyhogy ezekkel muszáj foglalkozni.
1: Számodra személyesen volt-e olyan dolog, amit a Camino csendjében találtál meg, vagy tudtál igazán meghallani önmagadból?
0: Az egyik ilyen, az mindenképpen az a tapasztalat volt, hogy én ezt egyedül képes vagyok megcsinálni, de úgy, hogy nem egy szenvedés az egész, hanem hogy még jól is érzem magam. Mert amikor 23 évesen, 3 héten keresztül egy idegen országban a nagy hátizsákkal ki tudja, hogy merre járok, akkor azért is szoktak így izgulni, például az itthon maradottak, hogy mi lesz akkor velem, is ki fog rám vigyázni, és hogy ez egy ilyen nagyon megerősítő tapasztalat volt, hogy ha Jóisten ott van velem, akkor semmi baj nem érhet, és ki, ha Isten velünk, ki ellenünk, és ezt így a bőrömmel megtapasztalni a 20-es éveim elején, ez egy ilyen nagyon megerősítő tapasztalat volt.
1: Bármennyire zarándoklaton vagy, és bármennyire a természetnek a hangja ott van körülöttünk, mégis a Caminón van egy csend, egy nem megszokott csend.

0: jelent ez számodra? Vagy mit jelentett a zarándoklatjaid során?
1: Ezekben a csendekben lehet beszélgetni a Jóistennel. Például akkor, amikor a biciklivel gurulunk lefele a hegyről, vagy tekerünk felfele, amikor ugye nem nagyon tudsz zenét hallgatni, meg nem is nagyon tudsz beszélgetni, és ilyenkor muszáj. Vagy a Jóistennel, vagy a kérdésekkel foglalkozni, amik benned vannak. Úgyhogy ez a csend, ez a lehetőség arra, hogy foglalkozz ezekkel a dolgokkal.
0: És ilyenkor inkább szerinted önmagukat hallják meg mondjuk az első zarándokok, vagy te is, amikor egyedül voltál, legelőször önmagadat hallottad, vagy tudtad már akkor, és könnyebb meghallani ilyenkor Istennek a hangját és gondolatait, amit szeretne neked üzenni?
1: Ó, ez jó kérdés. Hát szerintem ez inkább egy ilyen párbeszéd van, hogy a Jóisten kezdeményezi, van, hogy olyan gondolatok jutnak eszembe, amikkel azelőtt 15 éve nem foglalkoztam. Úgyhogy szerintem ezt így a Szentlélek irányítja, pláne, hogyha ilyen szándékkal indulunk el. De egy párbeszéddé formálódik, és akkor egy ilyen imádság lesz belőle.
0: Ha visszaemlékszel az eddigi kaminós útjaidra, zarándoklataidra, tudsz-e olyan gondolatot vagy imát kiemelni, ami így nagyon mélyen belül összekapcsolódott benned a kaminóval?
1: Az első, ami eszembe jut, az a spanyoloknak az imái, hogy ilyen gyönyörűen imádkoznak, és annyira meghitt ezt megtapasztalni, hogy amikor bemegyünk egy templomba, vagy egy szentmisére, akkor mindenki saját nyelvén imádkozik a Jóistenhez, ez mindenképpen. Illetve nekem így az ilyen tipikus kaminós imám, amikor nagyon elfáradtam már, nehéz a táskám, nyomacipő, melegen van, fázom, stb. Leülök egy kis kápolnába, és akkor így mondom, hogy én most csak így itt vagyok. És csak így jöttem.
0: Akkor ez most így azt jelenti, hogy csak csendben együtt lenni Istennel, ha jól értem?
1: Igen, és akkor odavinni minden nehézséget, ezt úgy is látja, azelőtt már úgy is. Elmondtam mindent, amit csak tudtam, és akkor csak így lenni a jelenlétében.
0: Mit gondolsz arról, hogy miért tud a Camino olyan embereket is megszólítani, akik egyébként nem feltétlenül gondolják vagy mondják magukat vallásosnak? Lehet, hogy valaki úgy indul el, hogy még nem tudja, hogy valójában Istent is keresni fogja? Vagy megtalálni a végére?
1: Biztos vagyok benne, hogy a legtöbb, aki nem zarándokként érkezik, találkozik a Jóistennel. Sok olyan emberrel beszélgettem, aki kifejezetten ateistaként érkezett, és kicsit találkozott a Jóistennel, mert ez kikerülhetetlen. Viszont sokan indulnak szerintem a teljesítmény miatt, meg az útvonal miatt, mert ez földrajzilag is egy gyönyörű helyen visz, bármelyik utat is választja az ember, meg kihívás is fizikailag, illetve nagyon finom ételek vannak az úton, gyönyörű tájak, kedves emberek, és az egész nagyon jól ki van építve, úgyhogy szerintem emiatt sokan választják.
0: Te találkoztál-e olyan emberrel, akinek éppen a Camino lett az első lépése a hit és a megtérés felé?
1: Igen, ismerek olyanokat, akik évtizedek után először léptek templomba, és azt mondták, hogy ezzel többet szeretnének majd foglalkozni, és hogy így, hogy most már többet is jártak templomba így a Camino miatt, ezért úgy érzik, hogy ezt otthon is szeretnénk majd folytatni.
0: Esetleg arról van-e tudomásod, vagy beszélsz-e még velük, akikkel így találkoztál, hogy ténylegesen megtértek, ténylegesen hetente vagy akár naponta templomba járnak, és mondjuk akár a beavató szentségeket is felvették, ne adj Isten szerzetesi vagy papi hivatást választottak utána.
1: Ilyenről még nem tudok, viszont szoktuk értékelni a csoportos utakat a végén, és akkor el szokták mondani, hogy igen, bennük most elindult valami, és úgy érzik, hogy történt valami, viszont áprilisban vittem az első csoportos utamat, úgyhogy ki tudja, azóta még történhet ilyen.
0: Akkor bízzunk benne, hogy az imák meghallgatásra találnak. Mit jelent számodra az, hogy a Camino végső soron nem csak egy egyszerű túra, hanem egy tényleges zarándoklat? Szerinted mi a különbség a között, hogy valaki teljesít egy hosszú túrát, vagy a között, hogy zarándokként szeretné végigjárni ezt az útvonalat?
1: Elsősorban szerintem az, hogy mi miatt indul el, hogyha van valami fontos imaszándéka, vagy kérése a Jóistenhez, akkor ezeket viszi a szívében, és akkor ugye az összes nehézséget erre ajánlja fel. Meg Szent Jakab apostol sírjához megyünk, ugye az a végcél, a Santiago de Compostelában, és aki ezt így tudja, akkor máshogy nézi szerintem a nehézségeket. Meg ha imádkozik közben, akkor ugye máshogy is tölti az idejét. Szerintem számít, igen.
0: Amint említetted, te ugye másokat is viszel Caminóra. Milyen érzés úgy végigjárni az utat, hogy közben mások útjáért is felelősséget vállalsz és hordozol egész úton?
1: Így, hogy a legelső kaminomat azt egyedül csináltam, többé-kevésbé, mert nyilván ott alakultak ilyen barátságok, De így, hogy tudom, hogy milyen az igazi kaminós tapasztalat, meg élmény, ezért tudom, hogy mi az a része, amit így csoportos utazásként és lehet nekik így mutatni, vagy biztosítani, ezért így többször is meg szoktam állni, hogy jó, itt most csendben leszünk, itt megállunk, itt egy kicsit hallgatjuk az óceánt, vagy most csendesen menjünk, most senki ne beszélgessen, hanem csak befele figyeljen, úgyhogy így próbálom megteremteni a csoportos utak között is azt, hogy egy kicsit ilyen egyéni kaminós érzése is legyen a zarándokoknak.
0: Valójában szerinted szükséges végigmenni ahhoz, hogy a végére valaki zarándokká váljon?
1: Szerintem a legtöbben, akik elindulnak, igen, végig is érnek, és szerintem olyan is van, aki turistaként jelentkezik, és a végén zarándokként ér be a célba.
0: Volt olyan pillanat, amikor valamelyik zarándoktársad többet tanított neked, mint amit te tudtál volna neki adni?
1: Olyan volt inkább, hogy valaki nagyon nehéz helyzetben érkezett, és nagyon fájdalmas szándékokat hozott, és akkor így felértékeltem az én nehézségeimet, hogy azok ehhez képest sehol sincsenek, és akkor igen, ez változtatott bennem a dolgokat, látva, hogy ő hogyan csinálja, és mekkora terhekkel végzi a kaminóját.
0: Ha valaki most azt mondja, én nem tudnék több száz kilométerre elindulni, ez nekem túl nagy vállalás. Mit mondanál neki, mit tanácsolnál számára?
1: Hogy nem kell több száz kilométert tenni. Ugye a 100 kilométer után adják az igazolványt, és vannak gyönyörű útvonalak, ami akár csak egy hét alatt is teljesíthető. Hogyha valaki nagyon szeretné a kaminót és fél a nagy távolságoktól, akkor kezdje kicsiben, és menjen csak egy héten át, és akkor megtapasztalja, hogy neki sikerülni fog, hogy milyen a kaminó, és akkor vissza lehet térni a hosszabbra, vagy másik útvonalra is. Illetve Magyarországon is van magyar el kaminó, úgyhogy ott is lehet. Ott ugye nem kell az idegen nyelvtől félni, nem kell az idegen helyzetektől félni, hanem lehet itt Magyarországon is csinálni.
0: Ha már a félelmet említettük, szerinted inkább a fizikai megterheléstől félnek az emberek, vagy lelkileg gondolják azt, hogy nem bírják az egész utat?
1: Akivel én eddig beszéltem, ők általában azt szokták mondani, hogy attól félnek, hogy rájönnek, hogy mennyire gyengék. Tehát akár lelki vagy fizikai értelemben volt, hogy teljesen egészséges, erős férfi mondta, hogy ő azért nem szeretne elindulni, mert fél attól, hogy mivel találkozik ott az önmagával alkotott képével kapcsolatban. De olyanokkal is találkoztam, akik azt mondták, hogy most még fizikailag nem lennének képesek rá, de szeretnének eljutni odáig, hogy teljesíteni tudják.
0: Szép azért ilyen találkozásokkal szembesülni, vagy szembenézni, hogy miként tudják az emberek ezt átformálni saját magukban. Ugye több kaminón is voltál már, egyedül is, másokat is vittél. Szerinted mi az, amit egy kaminóról haza lehet úgy vinni, és egyébként nem férne bele fizikailag egy hátizsákba?
1: Hát az az élmény, hogy megcsináltuk, amikor oda megérkezünk a katedrális elé, az annyira gyönyörű, és oda én leszoktam így ülni és nézni a befutott zarándokokat, akik akár hónapok óta úton vannak és végre megérkeztek. Ez az egyik, ez a megérkezés élmény, a másik ugye ilyenkor gyűjtjük a pecséteket, és a pecsétek végén kapunk erről egy igazolást latin nyelven, hogy megtettük és végig zarándokoltuk. Ez a ilyen fizikai nyoma a kaminónak. Illetve az a tapasztalat, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, figyel ránk és vigyáz ránk, ez az, amit szerintem így mindenki hazavisz, és ezt így előre nem is nagyon lehet elképzelni, plusz még mindenki kap személyesen ajándékokat, amiket nyilván csak ő kap a Jóistentől, úgyhogy sok mindent lehet hazahozni, ami nem fér egy hátizsákba.
0: Tudsz-e olyan dolgot kiemelni, akár egy emléket, egy gondolatot, vagy akár tényleg tárgyként is, ami azóta is veled maradt? Vagy van olyan felismerés, amelyhez azóta is visszatérsz, amikor egy nehézséggel találkozol?
1: Az egyik az az, amikor itthon én kis apró kellemetlenségek érnek, amiken így bosszankodni kezdenék, akkor eszembe jut, hogy itthon van mosógép, és van saját ágyam, hogy mennyire kényelmes itthon lenni, illetve az az érzés, az a bizonyosság, hogy a Jóisten figyel rám, akkor is, hogyha ezt éppen abban a helyzetben nem érzem, hiszen a kaminón ezt sokszor megtapasztaltam.
0: Ha egyetlen gondolatban kellene, vagy egyetlen mondatban megfogalmazni, hogy mi az, amit tanítod neked a Camino Istenről, önmagadról, a hitedről. Mi lenne az?
1: Szerintem ez, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, és figyel ránk, és amire szükségünk van, azt megadja, ahogy ígérte.
0: Így, hogy viszel zarándokokat is. Beszélgetésünk zárása felé érve, ha egy vagy két mondatban kellene üzenni a hallgatóknak, mi az, amit tudnál mondani? Miért érdemes belevágni? Miért nem kell félni tőle? És milyen találkozásokra számíthatnak?
1: Pár praktikai tanács, hogy érdemes tavasszal vagy ősszel elindulni, mert nyáron nagy a tömeg és nagy a meleg, és érdemes elindulni és felvenni a hátizsákot, mert tényleg olyan dolgokat tapasztal az ember, amit itthon bármennyire is szeretne, nem tud, mert ehhez el kell menni a Caminóra. És ezek olyan dolgok, amiket így előre nem is nagyon lehet elmondani, sokszor ezek utána érnek be az emberben, utólag érnek be a gyümölcsei a Caminónak, és aki olyan fizikai állapotban van, hogy egyedül induljon el, akkor menjen egyedül, hogyha pedig nem, akkor egy csoporthoz érdemes csatlakozni, és akkor ott minden megvan előre szervezve, ott csak menni kell.
0: Tudsz-e egy olyan gondolatot kiemelni, amit szeretnél, hogy ebből a mostani beszélgetésünkből magával vigyenek az emberek? Így a hétköznapokban, hétköznapi nehézségekben.
1: Az egyik az az, hogy nagyon kevés dolog kell ahhoz, hogy az ember boldog legyen, így fizikailag elég kettő póló és kettő zokni, illetve az, hogy a Jóisten gondoskodik rólunk, és ezt meg kell tapasztalni, és aki ezt nem tapasztalta, akkor ehhez el kell menni a Caminóra.

András Falvi Miriam volt a vendégünk, a riporter Tóth Kata, a szerkesztő Kékesi Enikő volt. Elhangzott a magvetés.

0: Múlt és jelen. Dél Katalin előadása.
1: A Kicsoda az Isten című sorozatban legutóbb a szenvedő Jób kérdését tettük fel a könyv 14. fejezetéből. Ha meghal az ember, hol van ő? Mit jelent, hogy meghal az ember? Hova kerül? Mert az, hogy végleg megsemmisül, elenyészik, semmivé lesz, képtelenség. Hát akkor hol van ő? A témát két részesnek szántam, ez a mai a második. Ezért idézzük fel az első rész tartalmát röviden. Arról volt szó, hogy micsoda a halál, mi történik a halálban, és mi a halál után. Hogy a testtel mi történik, tudjuk. Megromlik, elenyészik, ahogy a Biblia kifejezi, porrá lesz, és visszatér a porba. De mi történik a lélekkel? Beszéltem akkor, múltkor, a dualista kétrészes ember felfogásról. Eszerint az ember két elkülöníthető, elválasztható részből áll, halandó, alacsonyabb rendű testből, és halhatatlan, magasabb rendű lélekből. Ezen elképzelés szerint a halálban a két rész elválik egymástól, a test elporlad, szétfoszlik a földben, a lélek ellenben a testből eltávozva tovább él, sőt, boldogan él a mennyben, a végső, világvégi feltámadásig, amikor újra egyesül a hozzátartozó testtel. Ez az elgondolás azonban téves. Ez a dualista, kettős emberkép ellentétes a Biblia emberképével. A Biblia nem tud két különálló, a halálban elváló ember részről, hanem azt tanítja, hogy az ember test és lélek egysége, elválaszthatatlan egység, amely megmarad a halálban is, és amikor valaki meghal, ez az egységes test-lélek-ember hal meg. Az egész ember meghal, eltűnik az élők számára megragadható valóságból. A halál ilyen nagyon radikális valóság. A halál az halál, és ezt nem lehet a különváló lélek tanával szépítgetni vagy enyhíteni. Ma arról lesz szó, hogy a megoldás egészen más. A feltámadás. Láttuk legutóbb, hogy a lélek természetes halhatatlansága önmagában véve képtelenség. De ezen túl, ha igaz volna, annak súlyos következményei lennének. Az a gondolat, hogy a lélek halhatatlan, egyszerre teszi komolytalanná a halált is, a feltámadást is, és az ítéletet is. Elveszi a halál botrányát, reális borzalmát, kimondhatatlanul mélységes tragikumát. Becsapás és hamis vigasz. Hiszen mit veszít az ember a halálban, ha, úgymond, magasabb rendű része a lelke tovább él? És mi értelme lenne annak, hogy ez a lélek a feltámadásban egyesüljön a nála úgymond alacsonyabb rendű testtel? Miért is egyesülne vele, mi szüksége lenne a testre? Semmi. S végül mi értelme lenne a feltámadáskor az isteni ítéletnek, ha a lélek eddigre már régen, nyomban az egyén halálakor, a mennyben örvendezne, illetve a gonoszok lelke eddigre már régen a pokol tüzében sinylődne. Miről szólhatna e kettőn túl az ítélet? Semmiről. Egy szóval a lélek halhatatlansága nem járható út. Mit mondjunk hát? Kezdem ott, hogy a halál jelenségét a Biblia rendszeresen az alvás képével fejezi ki, azt állítja, hogy a halottak alusznak. Csak néhány példa a sokból. A halálban, olvassuk Jób könyvében, lefekszik az ember, és nem kell fel, az egek elmúlásáig sem ébrednek, nem költetnek fel az ő álmukból. Dániel könyve így szól. Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek az örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökkévaló utálatosságra. Egy Jairus nevű ember kislányának haláláról Jézus így beszél a Máté evangéliumban. A kislány nem halt meg. Úgy érti, halotti állapota nem végleges, nem halt meg, hanem aluszik. Barátjának, Lázárnak a haláláról Jézus szintén ezt mondja. Lázár, a mi barátunk, elaludt. De elmegyek, hogy felköltsem őt. Mondták az ő tanítványai, Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt így, de ők azt hitték, hogy az álom alvásáról szól. Ekkor azért nyilvánvalóan mondta nekik Jézus, Lázár meghalt. János evangélium 11. fejezet. Pál apostol az első tesszaloniki levélben így ír. Nem akarom, testvéreim, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reményük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, ugyanígy Isten előhozza azokat is, akik elaludtak. Elaludtak. Előhozza őket Jézus által, ő vele együtt. És itt tovább tele van ezzel a Biblia. Ha pedig a Biblia ilyen sokszor mondja a halottak állapotát alvásnak, akkor ennek jelentősége kell legyen. Nem szó szerint értve, hanem jelképesen, amelyik mély értelmű. Mert az alvás, mint jelkép, két alapvető dolgot árul el a halálról. Azt, hogy a testi halál teljesen öntudatlan állapot, amelyben, mint a mély alvásban, az ember nem érzékel semmit, időmúlást sem, nincs öntudata, nem gondolkodik, nem érez, örül, búsul, vágyakozik, semmit. Másrészt azt értjük a hasonlaton, hogy a halál, amikor az élet lehelete távozik az emberből, nem végleges állapot. Van belőle felébredés, ahogy az alvásból is, és ez a feltámadás. De kérdezem, mi marad meg, mi ébred fel, ha a lélek a halálban épp úgy eltűnik, mint a test? Mi ébred, mi támad fel, ha a halállal foghatóan semmi sem marad meg az emberből? Jézus megmutatta a titok nyitját. Akik meghaltak, a földi világból egészen eltűntek, és mégis élnek. Élnek Isten emlékezetében, szeretetében. Ő végtelen bölcsességével meg tudja őrizni, és meg is őrzi a megholtaknak, mint egy a személyiségét. Így beszél erről a Máté evangélium. Ami a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit az Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákób istene. Márpedig Isten nem a halottak istene, hanem az élőké. Amikor Jézus ezt kijelentette, Ábrahám, Izsák és Jákób pátriárkák már évszázadok óta halottak voltak, és ő mégis azt állítja róluk, hogy élnek. Istenben élnek. Mivel pedig Isten örökkévaló, mindazok, akik ő benne, az ő szeretetében, emlékezetében élnek, örökké élők maradnak, nem halnak meg, akkor sem, ha a földi életből már eltávoztak. A Lukács evangéliumban ez még világosabb. Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, mondja Jézus, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten nem a holtaké, hanem az élőké, mert mindenek élnek ő neki. Ez a kulcs, mindenek élnek ő neki. Isten a maga végtelen szeretetében és bölcsességében megőrzi a megholtak személyiségét, az egész embert minden gondolatával, cselekedetével, érzésével, emlékeivel, sőt, teljes élettörténetével együtt. minden egyes hajszáláig bezárólag, ahogy Jézus mondja, hogy Isten nekünk még a hajunk szálait is nyilván tartja. Ez a Lukács féle változat visszautal a kivonulás könyve 3. fejezet 6. versére. Mózes és az égő csipkebokor jelenetére, ahol Isten kijelenti, hogy ő az élők istene, azoké is, akik földi pályájukat már régen befejezték, úgy, mint Ábrahám, Izsák, Jákob. Vagyis azt mondja Lukács, hogy Isten már itt a kinyilatkoztatásnak a legelején, az egyiptomi kivonulás előtt, voltaképpen a feltámadásról ad kinyilatkoztatást. Mivel pedig a megholtak Istennél vannak és élnek, ő akkor kelti újra életre őket, amikor akarja. És ez az idők végén lesz. Akkor majd, olvassuk, megint csak a Jób könyvében, az Úr kívánkozik kezének alkotásai után, és kiszólítja őket a halálból. Kiszólítja, vagyis ismét szavával teremt majd, mint az első teremtéskor. Az egykori holtak pedig kijönnek és felelnek neki. Erről, a szóval való újjáteremtésről Pál apostol beszél legvilágosabban, képek és hasonlatok nélkül a római levélben. Isten a holtakat megeleveníti, vagyis azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Megint szavával teremti újjá őket. A halálból való feltámadás hite nem új szövetségi vagy keresztény találmány. Megvolt már a választott nép körében. Hosszú folyamatban alakult ki, és főként három meggyőződés motiválta. Az első az a gondolat, hogy Isten és a hívő ember közössége a létező legerősebb kapocs, vagyis szövetség, amelyet Isten kezdeményezett az emberrel. Ezért olyan erős, hogy nem lehet szétszakítani, és a halál sem szüntetheti meg. Az ember és Istene közötti életközösség, a szövetség olyan szilárd, hogy mindenképpen túléli a halált. Isten végtelenül hű, ragaszkodik az emberhez, és nem fog belenyugodni abba, hogy a halál elvegye tőle szerelmesét.

A második felismerés, ami az Ószövetségben a feltámadás felé mutatott, az a hit, hogy Isten mindenható, így képes az embert meggyógyítani, sőt visszaadni az életét. Mivel mindenható, hatalma van a betegség és a halál felett is. És ez nem elvont elmélet volt az izraelitáknál. Sok ószövetségi hős ténylegesen csodás gyógyulást tapasztalt meg. Halálos betegségekből épültek fel, olyanokból, amelyekbe emberi számítás szerint bele kellett volna halniuk, amelyek gyógyíthatatlanok voltak ekkorban, és mindig halállal végződtek. Ám ezek mégis meggyógyultak. Így megtapasztalták, hogy Istennek hatalma van minden betegség fölött, és hatalma van arra is, hogy a már sírban lévő embert visszahozza az életbe. Isten élet és halál ura. Amikor ő emberek által, például Illés és Elizeus proféták által halottakat támaszt fel, ahogy olvassuk, akkor ez még nem az örök életről szól, hanem a földi élet meghosszabbításáról, e kivételezett elhunytak, újra életve földi életüket folytatták tovább. Viszont Ezékiel próféta 37. fejezete nem ilyen kivételes esetekre, hanem minden emberre vonatkozik. Isten ígérete szerint a véráztatta harcmezőn heverő holtaknak, húsukat vesztett csontvázaknak adja vissza az életét, írja a próféta. Így szól az Úr a csontokhoz: íme én lelket bocsátok belétek, hogy életre keljetek. Izmokat adok rátok, húst növesztek rajtatok, bőrrel vonlak be, és lelket adok nektek, hogy éljetek, és megtanuljátok, hogy én vagyok az Úr. A négy szél tájékáról jöjj elő, lélek, és fúj rá ezekre a megöltekre, hogy új életre keljenek. Íme én megnyitom sírhantjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból. És Ezékiel ebben a látomásában látta az ígéret beteljesedését. Látta, amint a halottak életre keltek, és lábukra álltak. A harmadik tényező volt a földi igazságtalanság tapasztalata. Ha van Isten, akkor igazságos. És ha az, akkor a földi igazságtalanságnak, a jók szenvedésének és a gonoszok boldogulásának meg kell szűnnie egyszer. Hát ha nem ebben az életben, akkor majd a halál után. Így gondolták, hogy kell lennie a feltámadásnak, ahogy Dániel próféta nagy látomása végén írja a 12. fejezetben. Akkor a végidőben azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek, némelyek örök életre, mások pedig, hogy örök gyalázatot lássanak. Tehát látjuk, a döntő órára, Jézus eljövetelére a feltámadás hitnek már minden lényeges eleme megvolt, együtt volt. Egy dolog hiányzott még, maga a tényleges feltámadás eseménye, megtörténte és megtapasztalása. Amikor azután a tanítványoknak megadatott ez a tapasztalat, amikor látták Jézus üres sírját, látták a feltámadt urat, beszéltek és együtt ettek vele, akkor tudták, hogy az vált valóra. Az vált valóra, itt és most, az ment teljesedésbe a szemük láttára, amiről a saját szent irataik, a zsidó írások szóltak. Ezért hangsúlyozza a mi hitvallásunk is, hogy azt mondjuk, Krisztus harmadnapra feltámadott az írások szerint. Meg volt írva a feltámadás. Végül lássuk a Biblia néhány fontosabb kijelentését a feltámadásról. Isten így szól a már idős Dániel prófétához a 12. fejezetben. Te pedig, Dániel,
menj el a vég felé, és majd nyugszol, meghalsz, és majd felkelsz, feltámadsz a te sorsodra a napoknak végén. János evangélium 5. fejezet. Mert amint az atya feltámasztja a halottakat, és megeleveníti, úgy a fiú is, akiket akar, megelevenít. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik koporsókban vannak, meghallják az ő szavát, és kijönnek, akik a jót cselekedték az élet feltámadására, akik pedig a gonoszt művelték a kárhozat feltámadására. Pál apostol az 1. Tesszaloniki levélben. Maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak. 1. Korintusi levél 15. fejezet. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, ugyanúgy Krisztusban minnyájan megelevenítetnek, mindenki a maga rendje szerint. 1. zsenge a Krisztus, azután, akik Krisztuséi, majd az ő eljövetelekor. Jelenések könyve 1. fejezet. Jézus mondja a látnoknak, az írónak, ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő, pedig halott voltam, és íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak, a sírnak és a halálnak kulcsai. És még egyszer a már idézett római levél, 4. fejezet, Isten a holtakat megeleveníti, és azokat, akik nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. A feltámadásról a Biblián belül Pál apostol 1. Korintusi levelének 15. fejezete mondja el a legtöbbet. Itt többek közt ezt olvassuk. Mondhatná valaki, milyen módon támadnak fel a halottak, és milyen testtel jönnek ki? Ó, balgatag, amit te vetsz, nem elevenedik meg, csak ha megrohad. És abban, amit elvetsz, nem azt a testet vetted el, amelyik majd ki kell, hanem a puszta magot, talán búzájét vagy más egyébét. Isten pedig testet ad annak, amint akarta, mindenféle magnak a saját testét. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik az ember romlandóságban, föltámasztatik romolhatatlanságban. Elvettetik gyalázatosságban, de feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben. De eközben, tegyük hozzá, ugyanaz az ember, ugyanaz a személyiség marad, aki életében volt, ám immár megdicsőülve támad fel.

0: Múlt és jelen. Dér Katalin előadását hallották. A szerkesztő Kékes Jenikő, a zenei szerkesztő Bögös Herrietta volt. Sorozatunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Megismételjük korábbi műsorunkat. Teljességünk felé.

0: Az Isten hit és a sport. Ezek segítettek a kerekes-székes életmód elfogadásában annak a két paralimpikonnak, akikkel a mai adásban megismerkedhetünk. Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tóth Zsófia vagyok. Dani Gyöngyi 6-szoros paralimpiai ezüst és 2-szeres bronzérmes világ- és Európa-bajnok kerekes-székes vívó. Sarkadi Krisztina sokáig az atlétikai sportágat képviselte, maratoni versenyzőként a 2004-es aténi paralimpiai csapatban a 14. helyen teljesítette a 42 kilométeres maratoni távot. Jelenleg az íjászatra fókuszál, célja, hogy kijusson a Los Angeles-i paralimpiára. Kettejük történetét ismerhetik meg hallgatóink. A beszélgetésben szó lesz arról az alapítványról is, melyet ők hívtak életre, azért, hogy a mozgásukban korlátozottakhoz közelebb hozzák a sportolási lehetőségeket. A Paraktív Alapítványban munkájuk célja az is, hogy hidat építsenek az emberek között, előadásokat, beszélgetéseket szerveznek, ahol szívesen mesélnek hitükről, életükről, tapasztalataikról, mert szeretnék, ha jobban megismerhetnénk a kerekes-székes emberek hétköznapjait, és mi is ráébrednénk, mennyi erőforrás áll rendelkezésünkre a hétköznapok során.
1: Amikor kerekesszékbe kerültem, akkor eszembe se jutott, hogy én sportolni szeretnék. Nekem az volt a fontos, hogy kikerüljek a kerekesszékből. Úgy gondoltam, hogy ez egy átmeneti állapot, de később, amikor így szembesültem azzal, hogy ez nem átmeneti állapot, akkor tulajdonképpen a sport is volt az, ami segített átlendülni azon, hogy innentől kezdve kerekesszékben élem a mindennapjaimat. Nem akartam én kerekesszékes kosárlabdázó lenni, vagy kerekesszékes vívó lenni. Ha sportoló akartam lenni, akkor inkább olimpikon szerettem volna lenni, mint paralimpikon.
2: Én mindig is nagyon mozgékony voltam. Tehát a balesetem után is az volt az első, hogy jó, de mikor kelhetek már ki az ágyból, és mehetek, csinálhatom a dolgomat. Viszont a sport hozta meg azt a fajta fizikai adottságot, ami a mindennapokhoz kellett. Nagyon fontos, hogy fizikait mondok, mert az összes többit az utána alakult ki, és kíséri végig azóta is az életemet. Én azt gondolom, hogy a balesetem az egy áldás. Az én életemben elég rossz családi körülmények közül származom, és nagyon nem volt jó a gyerekkorom, és az, hogy megtörtént a balesetem, az nekem abszolút azt hozta, hogy ki tudtam ebből szakadni. És én a mai napig azt gondolom, hogy a Jóisten nagyon kedves volt velem, és nagyon szeretett engem, hogy ez a baleset megtörtént. Tudom, hogy nagyon furcsán hangzik ez egy kívülálló számára, de én azt gondolom, hogy a lehető legjobb dolog történt velem. Tehát ma nem lennék diplomás, nem lennének gyerekeim, szuper férjem, klassz barátaim, tehát hogy ezek így nem lennének meg az életemben, ha nem történik meg a baleset.
0: Mennyiben volt szükség egy szemléletváltásra ahhoz, hogy ezt így lásd, vagy mennyiben jött ez ösztönösen? Egyáltalán ez a nézőpontod, ez az elejétől megvolt, vagy ez közben alakult ki?
2: Az elejétől nem, dehogy is. Hát én nekem 14 évesen volt a balesetem. Akkor még csak az volt, hogy jó, de menjünk, buli, csináljuk, oké, nem tudok fölállni, rendben, de a székben akkor is ki tudok menni. Szépen fokozatosan ébredtem én arra rá, hogy ez egy mekkora jó dolog, hogy ez történt velem, és milyen áldásos ez a dolog. Ma már teljes meggyőződéssel vallom, hogy ennél jobb nem is történhetett volna velem, de nyilván ez nem azonnal volt, hanem hosszú idő alatt alakult ez ki.
0: Arra esetleg emlékszel, hogy volt egy olyan sorsfordító pillanat, vagy élethelyzet, ami ezt elindította, vagy ez inkább egy ilyen folyamat jellegű dolog volt?
2: Hát ez inkább folyamat. Tehát akkor, amikor éled az életedet, és látod, hogy honnan indultál, akkor egy idő után rájössz, hogy milyen sok jó dolog történik veled. És ha visszatekintesz arra, hogy honnan indultál, és hogy azok, akikkel akkoriban együtt voltál, most hol tartanak, bár nem szép ilyen különbségtételt tenni, de hogy ennek ellenére én sokkal jobb, sokkal teljesebb és boldogabb életet élek így, mint azok, akik akkoriban mellettem voltak.
0: és hát 2 évre előre nagyon komoly tervekkel rendelkezel, hiszen a Los Angeles-i olimpiára készülsz.
2: Pontosabban paralimpiára. Ugye én most ijászkodom, a futást azt néhány éve abba kellett hagynom, és hát bizony szeretnék nagyon, nagyon jól szerepelni a különböző versenyeken, hogy meg tudjam szerezni a paralimpiai kvalifikációt, és akkor 28-ban ki tudjak menni Los Angelesbe a paralimpiára.
0: Hogyha azt nézzük meg, hogy tulajdonképpen a hit mi az, amit adott neked, hogy látod, ez mennyire volt egy olyan kísérő jelenség az életedben, amit a kerekesszékes lét által tapasztaltál meg?
2: Azt gondolom, hogy már a balesetem az egy isteni történés. Van még egy nagyon fontos része az életemnek, amikor azt éreztem, hogy egyáltalán nem vagyok egyedül, és pontosan ki van jelölve, hogy mit kell csinálnom, ez pedig a vállóperem és a kapcsolódó mindenféle dolgok. És ott, hogyha én akkor abban a helyzetben egyedül vagyok, lelkileg egyedül vagyok, akkor nem tudtam volna végigcsinálni azt, amit most már nagyon régen történt, de hogy akkor végigcsináltam. Azt hiszem, hogy ott is teljes egészében mellettem állt a Jóisten, és végigfogta a kezemet, hogy mutassa az utat, hogy mit kell csináljak. Nagyon szeretném, újra és újra szeretném megtalálni ezt a fajta készfogást.
0: Gyöngyi, egy nagyon eredményes sportoló vagy. Ez az eredményesség mennyiben függ össze a kitartással, és mennyiben függ össze azzal, hogy van egy belső hajtóerő az emberben, ami, hát nem tudom, hogy magától lesz-e, vagy hogy ezért tenni kell.
1: Magától nem lesz semmi. Nyilván tettem érte, de nagyon-nagyon sokat kaptam felülről. Folyamatosan az egész életemben éreztem, mikor még nem volt az a bizonyos megtérésem, akkor is éreztem, hogy nem vagyok egyedül, és hogy nekem is nyitnom kell felé. És a sportban is rendszeresen éreztem azt, hogy segítve vagyok felülről. Küzdöttem, kitartottam, azt gondolom, kudarcok voltak, örömök voltak, győzelmek voltak, minden volt ebben a karrierben, azt gondolom, amit így végigjártam. Az a bizonyos aranyérem az nem jött, de jött egy csomó ezüstérem, bronzérem, és egy fantasztikus csapat, remek edzők, akikkel találkoztam. Igen, a találkozások azok, amik nagyon jók voltak ezen az úton, ahol haladtam itt a sportkarrierem során.
0: Ugye neked is azért 10 éves korodban történt a baleset, ami után kerekesszékbe kényszerültél. Neked mennyire volt az elfogadás egy hosszú folyamat, hogyha visszaemlékszel?
1: 16 éves voltam, amikor az idézőjeles balesetem megtörtént, és igen, hosszú volt ez a folyamat. Tehát nem az volt, hogy egyből én elfogadtam. Amikor az emberrel egy ilyen tragédia történik, mint velem, ugye én leugrottam egy 4 emeletes ház tetejéről, így kerültem kerekesszékbe. El akartam dobni az életemet annak ellenére, hogy kvázi mindenem, úgy tűnt, hogy mindenem megvan, de mégis úgy gondoltam, hogy nem tudok boldogulni ebbe a világba. X, hogy miért, mert ott voltak azért, oké, hogy kulcsos gyerek voltam, de ott volt a nővérem, de szerintem ő se tudta, hogy ennyire komolyak a problémáim, tehát én se tudtam elmondani. Utána, amikor magamhoz tértem, vagy így az első ilyen tudatos gondolatom volt már a kórházban, akkor nem az volt, hogy nem sikerült. Miért nem sikerült, hanem ez volt bennem, hogy egy ilyen lecsendesedés, egy ilyen szembenézés az Úrral, hogy oké, ez nem, valamiért ezt nem engedted, de akkor mutasd meg, hogy hogyan tovább. És aztán utána, igen, volt egy megtérésem, mert én ugye nem katolikus keresztény családban nevelkedtem, nekem csak egy ilyen sajátos gyermetek hitem volt, de akkor, szerintem akkor voltak a legmélyebb beszélgetéseim amúgy Istennel. Még ma, mikor már tudatos kereszténynek, katolikus kereszténynek vallom magam, mert most nincsenek olyan mély beszélgetéseim az Úrral, mint akkor voltak, hogy akkor hogyan mutasd meg az utamat, és megmutatta. Tehát így az elején igen, én vergődtem azon, hogy én lábra akarok állni, és ezért imádkoztam, és aztán szépen lassan, nem egyik napról a másikra, egyszer csak azt vettem észre, hogy már nem az a fontos, hogy lábra álljak, mert jól érzem magamat, annak ellenére, hogy kerekesszékben vagyok, hanem arról szólnak az imáim, hogy hálát adok az elmúlt napért, hálát adok barátokért, akik velem vannak az úton, illetve a könyörgéseim azért szóltak, hogy éppen iskolában, hogy jól teljesítsek, vagy hogy a szüleimnek jó legyen. Tehát elmúlott az, hogy én nekem az legyen a legfontosabb, hogy lábra álljak.
3: Azt meg lehet ragadni, hogy ez hol változott meg? Hogy hol érkezett meg egy olyan elfogadás, ami után már nem változtatni akartál, hanem ebben a helyzetben jól lenni?
1: Ahogyan Krisztinél nálam is ez egy folyamat volt, nem egy pont volt. Amikor azt mondom, hogy megtérés, az egy pont volt, de aztán utána az embernek az élete folyamán sokszor vannak ilyen megtérések, de az első ilyen megtérés Nagymarosan volt az ifjúsági találkozón, ahova úgy mentem el, ugye bekerültem a Marcibányi térre, a Mozgássérültek Állami Intézetébe, és ott lettek katolikus keresztény barátaim. És velük mentem mindenfelé szívesen, majd egyszer csak így előálltak azzal, hogy menjek el velük Nagymarosra, és így micsoda? Mi az, hogy lelki gyakorlat? Mondok én, azt biztos nem, aztán jó van, oké, a ti kedvetekért elmegyek, és kiderült, hogy hát ez valami egész más. Utólag tudtam ezt megfogni, hogy ott a szent lelket lehetett érezni. Tehát a templomnak a kertjében ott valami fantasztikus volt, amit ott megéltem. Majd jött Kerényi Lajos atya, aki rendszeresen járt annó olyan emberekhez, kórházakba, akik megpróbálták eldobni az életüket, és mesél nekik arról, hogy Jézus szeret. És aztán ezt így magamra vettem. Így hallgattam, és így elkezdett folyni a könnyem, hogy te tényleg? És akkor néztem a templomtornyot.
3: És most is elérzékenyül, Gyöngyi.
1: Ez mindig olyan érzés, hogy ezt úgy mindig úgy újra megélnem, hogy ez annyira jó volt. Tehát tényleg akkor azt éreztem, hogy ott megérintett engem, és aztán azóta így sokszor éreztem ezt, ez az első volt így a legjobb.
3: Talán ti is éppen ezért dolgoztok, hogy lehessen adni az embereknek, hiszen az alapítvány sem csak arról szól, hogy a sportot közelebb hozzátok a mozgássérült emberekhez, hanem arról is, hogy a mindennapi emberekhez szóljatok. Ezek hogyan történnek, ezek a beszélgetések, egyáltalán milyen tapasztalataitok vannak erről?
1: Iskolákba, cégekhez rendszeresen megyünk részben beszélgetni, óvatosan mondom, hogy előadásokat tartani, mert ezt nem hiszem, hogy előadás, inkább csak mesélünk az életünkről, magunkról. És jó érzés, igen, hogy valóban a visszajelzés az, hogy valamit tudunk adni. Illetve így a Jóisten használ minket csatornának, én ezt így élem meg, és ez működtet minket, mozgat minket, hogy akkor ezt csináljuk tovább minden esetben. Ez az egyik fele, amikor cégekhez, iskolákba megyünk beszélgetni, illetve a másik, amikor csak visszük a parasportokat. Most nyáron a Sziget Fesztiválon voltunk, kipróbálják, beülnek kerekesszékbe, kosárlabdáznak, és így látszik az arcukon, hogy ez buli meg minden, de azért de jó, hogy fölállhatok ebből a kerekesszékből, és akkor így rám néznek, vagy ránk néznek, vagy azokra a srácokra, akiket viszek magammal kerekesszékes kosarasokat, hogy de ő viszont a minden napját ebbe a kerekesszékből éli. És akkor nagyon sokszor jönnek a kérdések, odaülnek hozzánk beszélgetni, hogy ez hogy működik. Ez így jó, amikor így elindulnak ezek a beszélgetések, de a beszélgetések nem indulnak el, csak elültetjük így a gondolatcsírát, mert az is jó szerintem.
3: Egyébként ez mennyire része a munkátoknak, hogy akár mondjuk egy közelmúltban mozgássérülté vált embernek segítsetek bármilyen módon? Erre van lehetőség?
2: Vannak törekvések, nem feltétlenül a mi alapítványunk csinálja ezt, hanem van úgynevezett révész szolgálat, meg sorstársi tanácsadás szolgálat, ami arról szól, hogy a régóta a kerekesszékben élő társaink följárnak a rehabilitációs osztályokra, és megpróbálnak segíteni információval,

0: életet élhessen, mint előtte élt.
1: Közös keresztmetszet az életünkben egyébként a Révész Szolgálat, illetve egyfolytában közös keresztmetszeten vagyunk a Krisztivel. Az első révészek között voltunk mind a ketten. Tehát amikor elindult ez a Révész Szolgálat, akkor mind a ketten ott voltunk a legelején. Pár évig csináltuk is mind a ketten ezt a tevékenységet. Aztán utána nyilván a sport meg a munka az így elvitt, de mai napig is szerintem ez fontos számunkra, tehát az alapítvány létrehozásába is szerintem ez is dolgozott, hogy a frissen sérült embereknek segíteni a sport által, hogy merre felé lehet tovább menni, milyen lehetőségek vannak még a sportban, hogy egy kicsit kimozduljon, hogy ne feltétlenül csak a rosszat és a tragédiát lássa. Amikor én elkezdtem sportolni, ugye a kerekesszékes kosárlabda volt az első sport, amivel megismerkedtem, és ott szembesültem, azoknál a srácoknál szembesültem először azzal, hogy a beszélgetések nem annak mentén zajlanak, hogy éppen kinek mi fáj, ki műtötte, milyen kezelésre jár, amit addig a rehabosztályon tapasztaltam, és ugye ezt tapasztalják a frissen sérült emberek is, hanem olyan beszélgetések zajlottak, ami bármelyik fiatal embernél zajlik, hogy éppen mi van otthon a családba, mi volt a tévébe, moziba, mi van az iskolába, politikában, bármi hétköznapi beszélgetések, és ez annyira kellett nekem, hogy tényleg most így nem arról beszélgetünk, hogy kinek mi fáj, hol fáj, hanem így visszatértem a világba, így azt éreztem. Tehát igen, amikor a Révész Szolgálatról beszélünk, és az alapítványról, hogy ez hogyan kapcsolódik. Mi nem csinálunk ugyan Révész Szolgálatot, már nem révészkedünk, de akkor, amikor behívjuk az embereket, hogy jöjjenek sportolni a mozgássérült emberek, akkor egy ilyen látásmódot szeretnénk átadni.

két paralimpikonnal, Dani Gyöngyivel és Sarkadi Krisztinával, a Paraktív Alapítvány életrehívóival beszélgettünk. Adásunk végén megköszöni figyelmüket a szerkesztő Tóth Zsófia.

0: Claude Debussy Prelüdök című szerzeményéből hallottak részletet. Előadta Arturo Benedetti Michelangeli. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. Mendelssohn Opus 3-as grand duóját hallják, az Egri Pertis duó felvételéről.

Mendelssohn Opus 3-as Grand Duójának részleteit hallották az Egri Pertis Duó előadásában. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a technikai munkatárs Fülöp Csaba és Bújás János, a zenei szerkesztő Varga Ramona, valamint a bemondók Túl Zsófia és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van.

Ludwig van Beethoven bédúrvonós négyesének részletét játszotta a Bartók kvartett. Annie Morris Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A gondolat még nem teremti meg az érzelmet. Létezik melegség nélküli fény is. Elképzelhetünk egy világos és hideg szellemet, amely érzéketlen tükörként visszatükrözi a tárgyak képét anélkül, hogy azokat óhajtaná vagy azoktól félne. De mi nem vagyunk csupán szellemek. Idegeink vannak, valamint vérünk és szívünk van. Érzékenységünk olyan, mint a számtalan húrral ellátott hárfa. A húrok minden érintésre megrezdülnek. Játékra indítja valamely anyagi tárgy, vagy fizikai tevékenység, vagy akár valamilyen kép. A táplálék látványa fölkelti az étvágyat, az étkezés pedig kielégíti. Az erkölcsi hajlamok szoros kapcsolatban állnak az ismerettel. Szükségünk van képzetekre, hogy cselekvésbe kezdjenek. Az irgalom például feltételezi, hogy mások bajai megindítsanak. A kisgyermek még nem sejti, hogy a szomorú arc vagy az erőltetett mosoly mögött mennyi szenvedés rejtőzik, de minél idősebb és tapasztaltabb valaki, annál jobban képes részvéttel lenni. Hasonlóképpen a nyugtalanság sem létezik továbblátás nélkül. Az állat teljesen a jelenhez van kötve, és nem tart a bajoktól. Az ember viszont már messziről látja közeledni a veszedelmet, és nyugtalanság fogja el. Hasonlóknál fogva tehát az erkölcsi érzékenység vonatkozásban van az értelemmel, és helyesen jegyzi meg Pascal, hogy minél több szellem van bennünk, annál élénkebbek szenvedélyeink. Ez azonban nem feltétlen szabály, ha egyáltalán szabálynak nevezhetjük, mert ha a tudás határtalanul fejlődhet is, indulataink ereje behatárolt. A nagy fájdalmak elkábítanak és érzéketlenné tesznek. Amikor a szív csordultig megtelt, kiárad és kiveti magából, amit nem tud befogadni. Megtörténhet, hogy a túlságosan erős izgalmak elől menekülve elájul vagy meghal. Az elragadás alatt a misztikust olyan nagy emberfeletti öröm fogja el, hogy teste nem tudja elviselni és ájulásba esik, mintha hirtelen függönyt húznának elé, hogy elzárják előle a vakító fényt. Képzeljünk el egy olyan embert, akinek, amellett, hogy hatalmas szelleme van, az örömet és szenvedést befogadó képessége ezerszer felülmúlja a miénket. Vajon milyen érzelmeinek változatossága, mélysége és ereje? Jézusban látni fogjuk ezt a szédületes képességet. Olvasott a szívekben, és a jövő sem volt titok előtte. Tudjuk továbbá, hogy a hipostatikus egyesülés folytán minden tehetsége a legmagasabb fokig emelkedett, és határtalan mértékig terjedt. Szíve olyan volt, mint a lángoló tűzhely. Senki sem vágyódott, szeretett és szenvedett úgy, mint ő. Jobb lenne Jézus imádandó személyét egyetlen tekintettel átölelni és csöndben imádni őt. Szellemünk azonban olyan, hogy ha jól meg akar ismerni egy valamit, akkor a többit félhomályban hagyja, és minden fényt arra irányít. A nyelvezet, a kifejezésmód arra kényszerít bennünket, hogy külön-külön fejezzük ki gondolatainkat, és részletekben mutassuk be legegyszerűbb meglátásainkat is. Elvonni a figyelmünket valamitől nem jelenti annak tagadását. Figyelhetünk egyetlen tulajdonságra anélkül, hogy elfelednénk azt az élő valóságot, amelynek ez csupán egyik oldala. Éppen úgy, mint amikor a látogató körüljárja a szobrot, különféle oldalról nézi, de mindig ugyanazt az alkotást szemléli. Amikor az írástudó azt kérdezte tőle, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben, a legelső minden más parancs között az isteni mester így válaszolt. Íme, a parancsok között a legelső, szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A parancs nem volt új, mert ez benne foglaltatik Mózes 5. könyvében, de bátran állíthatjuk, hogy senki nem tartotta meg úgy, mint Jézus. Ismernünk kell Istent, hogy szerethessük őt. Márpedig ki ismerheti úgy az atyát, mint a fiú? Ádám gyermekei között tehát csak Jézus szerette úgy Istent, amint kell. Felülmúlhatatlan fiúi tiszteletének közvetlensége, buzgalma, álhatatossága. Szeretetteljes személyiségében Isten volt a középpont, és köré csoportosult minden gondolata. A legtöbben sok dolog iránt érdeklődnek, és ennek következtében figyelmük megoszlik és szétszóródik.
Megtörténik aztán, hogy valamely erős kötődés vagy egy heves indulat eldönti, hová összpontosítsák gondolataikat. Súlyos veszteség esetén, ami lehet egy haláleset, először kábultság vesz erőt rajtunk, majd egy kedves kép tűnik fel az elhunytról. Szüntelenül magunk előtt látjuk, és teljesen leköti figyelmünket. Minden, amit látunk, ezt üzeni. Vége van, többé nem látod őt. A szomorú emlékeket nem háríthatjuk el, hanem készséggel befogadjuk, és gyászunkon kívül semmi sem érdekel bennünket. Minden gondolatunk ugyanarra a tárgyra irányul, mint amikor mágnest teszünk a vasreszelékbe. Ez az állapot, amely nálunk csak időszakonként jelentkezik, Jézusnál állandó. Lelkének minden tehetsége állandóan Isten felé irányul, amit tanítása bizonyít. Azt mondják, hogy Jézus tanítása elsősorban erkölcsi, olyan értelemben, hogy gyakorlati téren mozog, és a dogmának kevés helye van benne. Helyesebb volna azt mondani, hogy tanítása vallási. Teljesen ehhez az alapvető hitágazathoz kapcsolódik. A mennyei atya nekünk adta egyetlen fiát, hogy fogadott gyermekeivé legyünk. Nincs az a természetes érzelem, amely az evangéliumban ne volna telítve vallási gondolattal. Sokféle szempontból nézhetjük a világot. A földműves és az iparos szükségleteink kielégítésére kiaknázza. A tudós megoldásra váró kérdést lát benne. A művész látványt, amely gyönyörködteti a szemet és a képzeletet. A jámborlélek számára pedig az egész teremtés Isten műve és képmásának lenyomata. Az építész átad valamit önmagából abban, amit tervez, és az a jelleg, amit munkájába belevisz, azokat is megragadja, akik figyelemmel szemlélik művét, olyannyira, hogy a művész és a szemlélő között az életnek egyfajta áramlása indul meg. Éppen így a teremtés által Istenhez kapcsolódhatunk, és a visszaverődő fényből némi fogalmat alkothatunk fényességéről.

0: Henri Maurice Jézus Krisztus személyisége című könyvéből Kékesi Enikő olvasott fel.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0:15. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A költő, az alkotó az egész világot, az egész teremtett univerzumot befoghatja, és a világirodalom összessége erre a példa be is fogja lírája, prózája tárgyába. Mindent. Ír az őt körül ölelő kozmoszról, melynek ő parányi részecskéje, ír a parányi részecskéről, mely mögött a kozmosz

Gáspár is, vagy korábban Pesti Gábor, idéztük már az ő meséjüket Ezopusz nyomán, emlékeznek rá, igen szellemes mese, amikor a mezei egér, a házi egérnél tett látogatása során rádöbben ennek a gazdagságnak a törékenységére, az árára, hiszen minden megvan ott a házi egérnél, kolbász, szalonna, igen ám, de ott a macska, és ott a gazda is a botjával, és azt mondja a mezei egér, többet ér nekem a szabadság. Nagyon jó kis fabula, nagyon jó kis mese. Nos, írt erről a szürke kis négylábú egérről Szabó Lőrinc is. Ha nem is olyan gyakorta mesébe, fabulába szereplő kis emlősről, hanem a teremtményről, mely ebben a formában őrzi ugyanazt az életet, melyet a föld minden élőlénye birtokol, és megkapott a Jóistentől. Az élet, mely mozgatja és tovább is viszi egyedeiben a világot, ebben a versben egy szürke kis egérben jelenik meg. Egy egér élete, mely a neki sorsul jutott mérhetetlen szenvedés után kerül ki, majd a halál állapotába. Ugyanazt az esendő, a szenvedésnek is kitett életet juttatja a költő eszébe, mely az emberi életnek is oly gyakorta sajátja. Az egy egér halálára a legnagyobb Szabó Lőrinc versek közé sorolható, kedves hallgatóink, épp az említett okok miatt. Hogy ez mennyire így van, döntsék el önök, hallgassák meg a verset. A kollégám egy kis egérfogót tett a szerkesztőségben asztalomra. 2 éve dugtam a fiókba, mondta, és azután némán néztük, hogy a drót rácsbörtönében, mely félgömbszerű hálót szőtt fölé, vékony vonalak és képzelt üvegablakok alatt, e szellős sírban, keskeny kis darab szalonna bőr mellett, mi gyönyörű csontvász fehérlik, egy halott egér. Gyönyörű volt. Parányi épület. A szálkás bordái gombostűk, fehér gerinces ívelt farka csontjai légies, könnyű rajzban pontosan körül írták, hogy milyen lehetett egykor alakja, melyről az idő, 2 év s az irgalmas levegő minden húst észrevétlen leszedett. Oly szépen, hogy a test elszállt, s a váz megmaradt egy darabban, mintha ház volna, csupasz gerendák és traverzek célszerű és szép labirintusa, mely most készül csak élni, s csak húsa hiányzik még, a málter és a kő. Néztük sokáig, s kíváncsian, ő meg sem moccant, a levegő halottja, csak feküdt, hasán lágyan elomolva, és egyik lába láttam odabent, a rács mögött épp a záron pihent, s éppen olyan volt, mint röntgen alatt egy gyermek kicsinyített csontkeze. Meg sem moccant. És nem is volt sehol, csak mint egy emlék emléke íze, álmok maradéka, mely szétoszol a friss reggelbe, vagy mint gondolat, mely rég elmúlt, de valahogy az agy szöveteiben hagyta illatát, úgy élt csak ő. És egy elmúlott világ e romok fölött lassan élni kezdett. Valami, ami nem egy szürke testet bűvölt elénk, hanem egy nagy világot, más világot, hol minden illanó, hol a halál csak desztilláció, s mint test olyan a gondolat, a lángot láttuk mögötte, mely szikráit ontva egyforma kedve lobbant életet minden féregben, s azt a pici szikrát, mely épp ő rábízta sorsa titkát, és sorsa volt neki, míg benne élt. Jaj, sírtam föle halott lélekért, mi kínok verték, milyen rémület ezt a félénk ideges életet, mikor megtudta, hogy már nincs menekvés. És mégis futott, s utat keresett, és mint gyufalángnyi seb, nem fáj,

0: vagy a háznak, ha tűzvész szakad rá, úgy tűnt el a régi nyomor sok virgonc bánata az iszonyú jelen előtt. Az éjség, amely halálba csalta, s a sötétség, mely ráborult, már elcsitult. De vadsajgással nőtt benne, s fuldokolt, mint hóhírgörcs, vagy tüzes daganat, a végső bizonyosság iszonya, hogy könyörtelen meg kell halnia. E kis állat mi nagyot szenvedett, s mi volt már más, mint mesztelen ideg, vagy ember, akit pincébe falasztak ősrégi várban, és napokon át, vagy hetekig, vagy talán még tovább hadakozott szomjasan, éhesen, a törhetetlen drót dárdákkal, a felfelé fordult tőrökkel, amelyek mozdulatlanul őrizték neki a változhatatlant. Kis fogai harabdáltak még a szalonna bőrbe, amelyből keserűen és előre testileg ette a halált, de aztán gyengülni, hűlni kezdett teste, és a butító áldott kimerülés lefogta lázongó akaratát. A halott élet kis fegyence csak feküdt és sírt, vagy nem sírt, s talán meg is őrült csöndesen, és mikor végre meghalt, nem ő hunyt ki, a láng. A test álompuha békébe omlott, a halott húsban pihentek a csontok. A szív érezte néhány percre még belül az elmúlt élet melegét. De nem sokára már csak az idő keze dolgozott rajta nesztelen, s az átszellemült testen, testtelen két év lassan betöltötte a törvényt. A mindenség nem tudta meg, mi történt. A kipreparált, hófehér, finom csontváz itt fekszik most az asztalon, de az élet elszállt a levegőbe, a mérhetetlen üvegsír időbe, amely fölitta, mint a harmatot. E kis állat, ez az eltűnt halott egy élet volt, akkora, mint az ujjam, s többet szenvedett, mint amennyit én valaha fogok. Mondtam, s könnyedén megfogva sírját, egy tollal benyúltam a drótkoporsó feltárt ajtaján. Aztán unalomból és szánalomból kipiszkáltam, és magas ablakomból lefújtam e törékeny szemetet az első emeleti háztetőre. Lelke az örök égvándora lett. Legyen itt lent napfény, a temetője. Remélem, nem csak nekem tetszik ez a vers, nem csak engem fog meg, hanem önöket is megfogta. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: Franz Schubert A-dur szonátájának a második tétele hangzott el. Előadta Anda Géza. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Hangárium. A mikrofonnál Balogh Tibor.
2: Köszönjük a bizalmatokat! Hozd el Istenem! Hozd el Istenem!

0: Köszönjük szépen! Köszönjük!
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat és régi kedves barátunkat, dr. Kovács László, a Moiras hanglemez kiadó vállalat igazgatóját, alapítóját. Szervusz, Laci, Isten hozott!
2: Szervusz, Tibi, köszöntelek!
1: Megszoktuk már a csodálatos kiadványaidat, hiszen arról vagy híres, és ritka, hogy nagy lemezen, LP-n, vinilen adott ki a zenei különlegességeket, legyen a Szabó Gábor jazz gitárosunk koncert csodái, vagy éppen a Piramis dupla teljes koncertje, ami annak idején csak egy kis 40 perces nagy buli néven jött ki, ugye a 78, vagy nem is tudom mikor, a negyedik albumukként talán, és már akkor is tudtuk, hogy az nem egy 40 perces koncert volt, és lám megtörtént az, hogy hála neked, nemrégiben dupla LP-n, vinilen, és egyébként a teljesség kedvéért ezúttal CD-n is, ugye megköszönhetjük neked a teljes koncertet. Azért hoztam fel ezt a példát a sok Solaris illés és egyéb ritkaságok Kex Mini Liversing mellett, mert a talán legképzettebb muzsikusukról, akit mindig is nagyon szerettem, mint hogy a Deep Purple-ben is a John Lordot, ugye Gallai Peti, boldogult barátunkra emlékezünk ma, a Hozd el a tegnapot hallhattuk nyitásként, és még jön, amikor megszülettem is, a Száj fel magasra. Viszont te mesélj arról, doktor úr, hogy irányult a figyelmed erre a szerény és rendkívül képzett alázatos muzsikusra, és hogy mit adtál ki, mit szereztél meg, vagy hogy történt ez hanghordozó formájában, amikről most csipegetünk.
2: A kiadvány ötlete közösen merült fel Péter örökösével, Gallai Dáviddal, a fiával együtt, és hát nem volt nehéz a figyelmemet ráirányítani erre, hiszen a Morris Records pont ugye kevés figyelmet kapott, vagy mostorsorsú felvételekkel foglalkozik. Itt pont nem a felvételek voltak ilyen megvilágításban, hanem maga az előadó, hiszen Gallai Péter egyfajta nagyon halvány, csöndes, de fixált álló csillagja volt a magyar könnyűzenének, hiszen sok helyen zenélt, sokakkal zenélt, mindig minőség volt, amit kiadott a kezéből, és bizonyos népszerűségre is szertett. Ugyanakkor soha nem kapta meg a művészetét megérdemlő fényt és helyet, köszönhetően egyébként a Kádár kornak a önmenedzselős felállásának, úgyis Péter erre teljesen alkalmatlan volt, hogy magát menedzselje, visszahúzódó szerény ember volt, ezért annyi fény jutott neki, amit a mások esetleg rávilágítottak, de maga soha nem harcolt érte. Hát gondoljunk a Piramis együttes pályafutására, az ő szólóinekével indult a mai népszerűvé vált Piramisnak a történet, mert előtt ugye Somlós egy nagyjából vendéglátó zenekart hozott össze, még 72 őszén, és 75 elejétől egy részben új felállása, amiben Péternek már fontos szerepe volt, játszottak Budapesten, és hát 75 legvégén csatlakozott hozzájuk Révés Sándor csak énekesként, illetve ritmusgitárosként. Előtte Gallai Péter a billentyűk mögül látta el az énekesi feladatokat is, nem is akárhogyan, és amikor Révész kivált a zenekarból 81 júniusában, akkor megint csak ő vette föl a fonalat, és ugye kiadtak még egy plusz című, plusz nagy lemez, kis és nagy betűvel is plusz, ami végig Gallai énekel, nem is akárhogyan egyébként.
1: Nikkelpók még ma is a fejembe van, meg a szemem előtt a klip.
2: És hát utána is sokfelé zenélt, hogy a Bikiniben volt a leghosszabb és a legnépszerűbb zenekar ez volt, de a Favágokban is zenélt, színházi feladatai is voltak, tehát mindenfelé fölbukkant, de elég szomorú kis történet a magyar hanglemezgyártásnak, már mint a 89 előtti monopolista lemezgyári történetek, a 88 előtti, bocsánat, hogy a 85-ben vetődött fel egy ötlet, hogy Gallai megérdemelne egy szóló lemez, mert annyi dala van a fiókban, és olyan minőségűek, és olyan remekül is tudja őket adni, és a lemezgyár simán nemet mondott rá, hogy nem, köszönjük, Gallaiból nem óhajtunk sztárt faragni, na de hogyha esetleg valamelyik színésznek lennének dalai átadóak, akkor az úgy még menne, és akkor amit a Galai már megírta a Fióknak, egyébként ő nem tudta, hogy mi lesz a dolog sorsa, de hát kiszaladtak belőle, hogy a szerző.
1: Világos, jó szerző is volt, igen.
2: Hát kiszaladnak a dalok ugye a szerzőből. Úgy jelent meg először Szakácsi Sándornak, a színésznek a szólólemeze, aztán pedig nagyrészt Galai dalokkal Kovács Krisztának a szólólemeze, ugye musical színésznő és színésznő Kriszta, mind a mai napig ugye nagyon népszerű. És a hát így ilyen oldalsó együttműködések voltak, de Péter nem került igazán a reflektorfénybe, és a későbbi évtizedekben sem. Na, mi arra gondoltunk Morász Rekorsznál, hogy ezt a rangos zenékkel teletűzdelt pályafutást, amelyiként nagyon hosszú is, mert azért 1974-es az első felvétel, ami fönnmaradt, a Nautilus együttes, progresszív rock együttes demójáról beszélünk, és 2016-os azt hiszem az utolsó felvétel, a Piramis együttes koncertjén. Ha jól emlékszem, azt 16-os a felvétel. No, tehát ezt a korszakot, azért ez így több mint 40 év, nagyon szépen lehetett dokumentálni, hiszen a Dalainak a komoly hányad azért megjelent, és méltóképpen jelent meg. Sőt, mi tagadás, a bőség zavarával küzdöttünk, hogy mi az, ami egy CD-re még ráfér a sok-sok remek kompozíció közül, és hát elárulok egy egyszerű műhelytitkot, ami egyébként a CD bármely vevőjének egy perc alatt világos lesz. Ha ránéznek, ott vannak az évszámok. Nem kell semmit csinálunk a szerkesztéshez, mint rájönni arra a megoldásra, hogy egyszerűen, ha időrendben rakjuk a Dalait, pont lesz egy gondolati érzelmi íve a lemeznek, és pont jó ki fog jönni a legelejétől a legvégig. Nyilván, ha nem így lenne, akkor nem maradnának időrendben, de most ez volt a helyzet. Hogy nagyon klasszul ki lehetett bontani elétől egy hangulatot, végigvinni egy másik hangulatot, beletenni lírát, beletenni vidámat, van hülyéskedős dala is, nem lövöm le most a poént, tessék meghallgatni a CD-t, és egy nagyon klassz lezárás a egyébként élete utolsó időrendi hangfelvételével, Piramis együttes nagy koncertje, azt hiszem a Szimacsarnokban, Száj fel magasra, a Végig Péter éneket, ezzel zárul le. És ez is a lemez címe. Tehát Galai Péter Száj fel magasra, egy CD kiadvány, amely jelenleg is elérhető a terjesztőknél, Morász Rekordsz kiadványa. És büszkék vagyunk rá.
1: És ráadásul itt majd mindjárt fel is csendül, hiszen amikor megszülettem, utána hosszabb 7 perces, majd figyelünk, hogy időben elköszönjünk, hogy ne kelljen lehalkulnia a Száj fel magasra, ugye. Hogy ugye ez most akkor CD-n
2: igen,
1: jelent
2: csak CD.
1: Meg, igen. Hossza, mert ugye itt annyiból jó, hogy nem kellett dupla LP-t. Ez itt 70.
2: Azt hiszem, 70.
1: És a Piramisokon kívül is van válogatás.
2: Sok-sok minden van. Bikini együttes több számmal, Kovács Krisztával duók vannak több számmal, illetve a Favágók együttes is szerepel, tipikus Galai lírai szerzeménnyel egyébként, és van egyetlen egy, ami nem Galai szerzemény, de Péter énekel. Leonard Cohennek jelent meg egy válogatás, magyarra fordított válogatás lemeze, és a Halleluja című ismert darabját énekli fantasztikusan egyébként. Ez egy igazi kakukktojás, hiszen nem ő szerezte, de ő adja elő, és tökéletesen belélik a lemeznek az ívébe.
1: Hát akkor reméljük, jól döntöttünk, hogy majd még esetleg csinálunk másik részt is ebből az emlékalbumból, hiszen van még sok jó zene, de most azért egy markánsan az ő hangjával és játékával, ugye az Anya zenekarával, a Piramissal operálunk a mai nap, úgyhogy ez így lesz mindjárt, és már indulhat is akkor a két záródal, Galai Petivel és dr. Kovács Lacinak, pedig köszönjük szépen a Moiras Records katalógusában, ez is még fellelhető, a számozott példányszám mond belül, ugye kapható.
2: Így van.
1: Köszönöm.
2: Köszönöm.

Ez gyönyörű!

0: Ja! Köszönjük!
1: Elhangzott a Hangárium, a szerkesztő Balogh Tibor volt.

0: a Simple Red muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra, messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Szent Irmai Ágnes vagyok. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket. Szeptember utolsó szombatján tartották Berettyó Újfaluban a 14. bihari mézes napot. A mézlovagrendek felvonulását, szakmai találkozóját, méz és eszközvásár, mézverseny, kiállítások, néprajzi és hagyományőrző bemutatók, színpadi zenés, táncos produkciók színesítették. Jelen voltak a városban működő sport- és természetbarát egyesületek képviselői is. Az egész napos rendezvénynek a Nadányi Zoltán Művelődési Ház biztosította a helyszínt. Itt beszélgettem Daróczi Lajossal, a 2012 óta működő bihari mézlovagrend fő krónikásával, és az idei év mézkirálynőjével, Balogné Dóra Alexandrával.
1: A bihari mézlovagrend az a Berettyóújfal és vidéke méhészek egyesületén belül működik. Ez nagyjából 90-100 taggal működik, tehát egy elég nagy társaság. Bihar, Északbékés, Hajdúság ugye a territórium, ahol a méhészek tevékenykednek, és az alapító tagok 15, ebből kiemelt 15 méhész alakította meg.
0: Milyen erősséggel bír, milyen erővel bír egy ilyen esemény?
1: Igen, ennek van kifelé és befelé is küldetése. A városnak úgy gondoljuk, hogy egy színvonalas rendezvénye, egy gasztroturisztikai rendezvény, hisz kóstoló, árusítás mindig ugye követi, és hát nagyon fontos, hogy a fiatalok már időben megismerjék ezt a egyáltalán méhészetet és a mézet. Rögtön hozzá kell tenni, hogy ez az egyik meghatározó rendezvény, a másik az úgynevezett bihari mézes reggeli, ez a téli időszakban van, amikor óvodákhoz, iskolákhoz kimennek a mézlovagok, kóstoltatás van, filmvetítés, beszélgetés, és hogy ennek helye van, bizonyítja, hogy volt olyan 14 éves gyerek, aki ott kóstolt először életébe mézet. Tehát nagyon fontos, hogy ugye ez az egész magyar gasztronómiában, ugye nem vagyunk kifejezetten egy mézfogyasztó nemzet, itt ugye különböző számok hangzanak el 1 kilótól 2 kilótól, a számokkal nem akarnék zsonglőrködni, de az EU-ban nagyjából 6,5 kiló, de például Libanonban 36 kiló. Tehát van hová zárkóznunk. Jelzem egyébként, hogyha kicsit növekedne a hazai fogyasztás, nem lennének értékesítési gondjaink sem. Tehát ez egy fontos dolog, mind a mellett, hogy a magyar méz az egy kiváló exportcikk. Tehát kifelé ez a küldetés tudat, hogy megmutassuk, büszkék vagyunk, úgymond erre a tevékenységre, megmutassuk a méhészetet, a mézet, megismertessük ennek az értékeit. Ugye nagyon sok gyerek már ugye tyukot is csak a tévében lát, vagy tehenet, és akkor egy picit közelebb hozni, tehát szokott lenni interaktív része is, most ugye helyszűke miatt a galériát nem rendeztük be, de akkor jön egy üvegkaptár, és a gyerekek látják egy keretet, hogy jé, itt vannak a méhecskék, élnek, mozognak, ott az anya, dolgozó, stb., tehát közelebbről megismerni.
0: Egyáltalán hogy készül a méz?
1: Hogy készül a méz? Így van. Miből is lesz? Meg mennyi szorgos munka, ugye? Egy csepp mézér a méhecske 8,5 kilométert repül, tehát irtózatos munka van ebben. A külvilág mellett ugye befelé, hát ez az egyesületi életnek egy része, tehát ez az összetartás, van egy szakmai fórum. Azok a mézlovagrendek, akik megtiszteltek bennünket, azok mind gyakorló méhészek, és hát összeülnek, és hát nem mindig móka és kacagás, hanem a gondokról is beszélnek.
0: Tanítják még egymást a méhészek? Hogy lesznek új méhészeik?
1: Hogyne. Pár évvel ezelőtt, ugye ez volt az egyik, úgymond az összefoglalóban ezt írtuk, hogy mindazon fiatalok, akik pályát kezdenek, élethivatást keresnek, ugye a méhészetet megismerve van, aki így vált méhészé. Aki főállású méhész, hát azt kell mondani, sajnos így zárójelben, és remélem, hogy átmeneti jelenség, hogy sajnos már vannak olyan főállású méhészek, akik kénytelenek elmenni dolgozni, tehát a méhészet az asszonyra marad, és a férfi ember meg elmegy dolgozni. Reméljük, ez átmeneti dolog, és ugye amit ebben látni kell, hogy a méz csak egyik terméke, a borzasztó nagy haszna ez a beporzás. Amerikában az ültetvényeke megrendelik a beporzó családokat, és ezért fizetnek. Itt meg ingyenesen, sőt a méhészek sokszor egy megtűrtek. Na most a támogatási rendszer moccan ebben az irányban, hogy erre is adnak egy kis mély jóléti támogatást, szerény összeg, de a tendencia jó, bízunk benne, ahol ugye azt mondja, hogy a beteleltetéshez, tartáshoz adunk valamennyi összeget regisztrált négy családokra.
0: Ön hogyan lett méhész?
1: Tulajdonképpen nekem édesapám méhész, 92 éves, méhészkedik, valamikor 168 családja volt. Én ugye gyerekkoromban öcsémmel együtt kapcsolódtam ebbe, tehát én ha hazajöttem szünidőre, stb., akkor irány ki a méhek, pakolni vagy pergetni. Na most az én alapszakmám egyébként agrár- és élelmiszeripari mérnök, és akkor apám mondta, ez egy jó, most már 30 éve, hogy fiam, azt mondja, annyi minden pályázatot csinálsz, mi lenne, csinálnánk egy családi mézüzemet. Tehát tulajdonképpen én nekem mézüzemem van, édesapám a méhész, én a mézüzemet viszem, és hogy a sort folytatjuk, az pedig öcsém pedig természetgyógyász, ő pedig ugye az értékesítés, marketinget, webshopot működteti, tehát így áll össze a családi értékesítési lánc.
2: Söjtörről érkeztem, Göcsej szívéből, Zala megyéből, Vármegyéből, és a Söjtör és térsége méhészeinek egyesületi tagjai közül jöttem ide.
0: Mióta méhészkedik? A családban volt-e már méhész?
2: Nekem az ők nagypapám, akitről tudom, hogy visszamenőleg méhész, főállású méhész volt, és innen kisebb hiányosságokkal öröklődött a szakma. Édesapám jelenleg is aktív méhész, és 2013 óta férjemmel közösen vezetjük a saját családi méhészetünket, három gyermekünk segítségével. Koruknak megfelelő feladatokat bizony kapnak. A fiúk, a kettő nagyobbik tényleges segítséget nyújt, a kisebbik pedig tanul, szemlél, kíváncsi, mint minden pici, és jön velünk, hogyha tud.
0: Mi jellemző arra a vidékre méhészet, méz szempontjából?
2: Nagyon büszkék vagyunk az akácmézünkre, illetve vegyes virágmézünk az, ami még jó minőségű. Mi például nem használunk serkentő etetést tavasszal, így egy nagyon szép tiszta vegyes virágmézet pörgetünk. Hásmézet, gesztenyemézet is szoktunk pörgetni, ezt kisebb arányban, attól függően, hogy milyen az időjárás. A csapadék hiány az jelen volt nálunk is, de kevésbé, mint az alföldi régióban.
0: 2026-ban Jászberényben választották, itt látom a szalagját. Hogy lesz valaki mézkirálynő? Mi kell hozzá?
2: Hát elsősorban nagyon nagy elhivatottság, mert itt egy éven keresztül képviseljük a méhészek, a szakmának a nehézségeit, bemutatjuk a nagy közönségnek, a vásárlóknak. Ez az elhivatottság, ez végig kell, hogy kísérje az egész pályáját egy mézkirálynőnek, ugyanis nagyon sok rendezvényen jelenünk meg, ahol közönség, az érdeklődők, a vásárlók megjelennek, és itt el tudjuk érni az idős emberektől kezdve a gyerekekig, a mindenféle családi rendezvényen ezeket a vásárlókat.
0: Erre pályázni kell?
2: Egy versenyen kell részt venni. Először is beadtam a jelentkezésemet önéletrajzzal és motivációs levéllel, és Jászberényben az első hét, augusztus első hétvégéjén rendezik meg ezt a nagyszabású méhész és mézes találkozót. Itt írásbeli, szóbeli, színpadi kívásokon kell részt venni. Tesztelik az embert mindenféle szempontból, és egy jó kiállású, szakmailag hiteles, szép hölgyemény az, aki elviszi ezt a díjat. Gyermekosztályon dolgoztam ápolónőként, úgyhogy az egészséges életmód az elsődleges célom és elképzelésem, és ennek a keretében nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek ismerjék meg a természetes tápanyagokat, a természetes élelmiszert, és nem utolsó sorban a termelőknek, a magyar termelőknek azt a feldolgozatlan palettáját, amit az élelmiszereken belül az asztalunkra tudnak tenni. Tehát mindenféleképpen az egészség, az egészséges életmód az, ami az én szemem előtt lebeg.
0: És nem csak a méz, az csak egy része az egészséges ételeknek, az étkezésnek.
2: Hogyne. Én nagyon figyelek arra a saját családomon belül is arra, hogy minél kevésbé legyen feldolgozott egy élelmiszer. Tehát a természetes mi voltában fogyasszuk őket. Én elhagytam nyáron az egészségügyet, és saját gazdaságot építünk. Ennek már a kezdeti folyamatán túl vagyunk, ezt szeretnénk még inkább fejleszteni. Itt tényleg az önellátás a cél, és a vegyszermentes gazdálkodás. Ez a méhek között is, és az állattartásban, a növénytermesztésben, mi nálunk a családunk körében ez az elsődleges célom.
0: Az idei mészkirálynővel, Balogné Dóra Alexandrával beszélgettünk.

0: Berettyó Újfalutól néhány kilométerre található Furta község. Innen is érkeztek méhészek és hímző asszonyok. A mézkészítés mellett őrzik és tudatosan örökítik át a helyi hímzés fogásait, jellemző egyedi motívumait.
1: Csordás Attila vagyok, Furta önkormányzatától településfejlesztő. Bihari Sárréti részen vagyunk itt, Berettyóújfalu mellett. Azért vagyunk itt, mert az önkormányzatnál közfoglalkoztatás keretében méhészkedünk is. Így mézes termékekkel is kiállítottunk. Emellett Furtáról a országos hírnével rendelkező furtai hímzést is elhoztuk bemutatni, amit közfoglalkoztatási program keretében viszünk tovább. 100-150 évvel ezelőtt kezdték el Furtán kialakítani. Varga Dánielné volt az, akinek a nevéhez fűződik leginkább a furtai hímzés. Ő alakította ki a mai, ma használt mintákat. Erre kialakult nálunk egy egyesület, a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesület, akik elkezdték felkarolni és modern köntösbe öltöztetni ezt a hímzést. Ők már 15 éve csinálják ezt, és mi ezt közmunkaprogramba elkezdtük továbbvinni, és próbáljuk az önkormányzat, illetve a település hírét továbbvinni.
0: Megtanítják az asszonyokat hímezni? Megtanítják ezekre a motívumokra?
1: Gyakorlatilag a furtai asszonyok tudják ezeket a mintákat, annó iskolába tanulták, de vannak már most fiataljaink, akik itt tanulják meg, így van. Először lakásdekorációba jelentek meg, annó festették tányérokra, kelméken voltak, terítőkön, falvédőkön, stb. Utána az országos hírnév felé talán a Citera zenekarunk indította meg annó. Ők nekik volt először komplett furtai népviseleti ruhájuk, mellénnyel, parasztinggel, parasztnadrág, kötény.
0: Mi jellemző erre a hímzésmódra?
2: A Bihari Múzeum 15 éve dolgozik egyik a Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesülettel, és az a célunk, hogy a régi hagyományos minták

0: Itt a pöttyös rózsa és egyéb motivumok a Kolocsaiban is, és máshol is vannak, de Furtán van egy különleges, amik még a szegfű motivum, amit csak és kizárólag a furtai motivumban található, semmilyen más magyarországi hímzés hagyományban nem lehető fel. Ezt is ugye világos kékkel, fehérrel vagy pirossal hímzik, és ez az ilyen tömött szegfű motivum, ez ami az ő jellegzetességük. A bimbós rózsa, pöttyös rózsa, margaréta és egyéb összefűzve az ezeket a kis futókkal és a kis levelek és a ne felejtsekkel, ezek a kombinációk akár a terítőkön sarokmotívumként, de a viseleteken is látható a nyaknál, vagy máshol derékvonalban kombinálják ezeket a mai alkotók is, ezeket a régi motívumokat.
1: Ami nagyon tetszik, hogy ezáltal, hogy egyszerű, szép, tehát egy visszafogott, mégis nagyon-nagyon mutatós, nap mint nap viselhető ruhákon, tehát nem tolakodó, se a színekkel, se a mennyiséggel.
0: Így van, gyakorlatilag kis koktélruháknak is nyugodtan lehet hordani, báli ruháknak is lehet nyugodtan hordani. Vannak hagyományos parasztink viseletek is, egy-egy rendezvényben azokban is meg lehet jelenni, de ezek a kifejezetten kis koktélruhák, nadrágszerűségek vagy miniszoknyák, ezek gyakorlatilag a mai napi mindennapi életben, meg az ünnepségeken is hasznos használhatók.
1: Mint méhész, vándorol a kaptárokkal?
2: A sajátommal is, és az önkormányzatét is mindig viszem magammal, hogy ezzel is színesítsük a repertoár.
1: Szeptemberben beszélgetünk ősszel, mit csinálnak a méhek? Tehát mi ilyenkor a feladat? Ugye most már készül a térre, gondolom a gazda is.
2: Így van, lassan készülünk a betelelésre. Már most elkezdtünk, sokan elkezdtek etetni. Írtjuk a zatkát, mert az folyamatosan nagy probléma, a zatkásodás. Igyekszünk menteni a menthetőt. Sajnos elég kilátástalan most a méhészet helyzete. Évről évre egyre nehezebb, és próbáljuk lereagálni. Az, hogy sikerül, azt még egyelőre nem tudjuk.
1: Van-e lehetőség a méhészeknek nyitni méhtermékek területén más irányban? Akár az apiterápia, mint gyógymód irányában?
2: A környéken egy-egy kezdeményezés van. Ez a bihari rész egy viszonylag ritkán rakott rész, kevés az igény méhészeti termékekre, méhészeti szolgáltatásokra. Egy nagyobb városban valószínűleg ennek sokkal nagyobb keletje lenne. Biharra ugye itt inkább a szárazföldi, szárazságot jobban tűrő növények azok, amik megmaradnak. A repcével, a napraforgóval lehet jó eredményeket elérni. Akácból ez a mi bihari részünk nem annyira betelepített, inkább fent a nyírség és az északi részek, oda már vándorolnunk kell. Facélia méz, ami meg szokott jelenni, édeskömény, vaddohány vagy hársmézért már el kell menjünk. A vándorméhésznek a különösen oda kell figyelni a jó kaptárokra, hiszen rossz kaptárral nem tudunk elindulni, sok éjszakázás. Az élőerő munka egyre kevesebb, kevés ember találunk, és ehhez sajnos ehhez szükség van segítségre. Járunk a nyírségbe, járunk a bükk környékére fel, keressük a helyeket mindig, ahol van, minden év más. Keressük azokat a helyeket, amit nem csíp meg a fagy.
1: Ilyenkor mennyi ideig van távol, mennyi ideig van egy helyen, és hogy ott van-e, vagy ott hagyja a kaptárokat, és akkor hazajön, mert nyilván itthon is van feladat.
2: Hál' Istennek most már technológiában ott állunk, hogy kamerával, GPS-es mérleggel tudjuk figyelni a kaptárokat, tudunk vigyázni távolról is rájuk. Ettől függetlenül sűrűn kell járni, ittatni. Az ittatás nagyon sarkalatos pont a vándorláskor. Két naponta legalább vinni kell fel a vizet nekik, pótolni, meg hát ellenőrizni mindig, mert bármi jöhet.
1: Kállai Irént, a Bihari Múzeum igazgatóját és Csordás Attillát, a Furtai Önkormányzat településfejlesztőjét, méhészt hallották. Hamarosan népdallal, néptánccal és mézkóstolóval folytatjuk. Az esemény fellépői között voltak a helyi alapfokú művészeti iskola diákjai, és bemutatkozott a Bajnóca Néptánc Egyesület is.

0: Turzó Boglárka vagyok, 17 éve vagyok a Bajnóca Néptánc Egyesület tagja, alapító tagja, ami 2009 óta áll fenn.
1: Mivel kezdődött, az énekléssel vagy a tánccal?
0: Nyilván az énekléssel, hiszen babakortól kezdve azért szerintem édesanyámtól kaptam az éneklést. Majd ezt követte általános iskolába a néptánc, utána pedig specializálódtunk a népzenére, népi énekre.
1: Továbbadja ezeket most már? Tehát van arra lehetőség, hogy a kicsiknek, óvodásoknak, kisiskolásoknak a dalokat és a néptáncot is továbbadja?
0: Igen, van lehetőség a sajátjaimnak is elsősorban, valamint van népies babamama foglalkozásunk, ahol anyukák vesznek részt a kicsinyeikkel, ahol höcögtetőket, sétáltatókat, különféle mondókákat tanulhatnak meg, amik természetesen népi alapokra helyezik a hangsúlyt. Valamint az Egyesületben az óvodás korosztályt én tanítom a nővéremmel együtt.
1: A táncról majd még lesz szó, viszont az énekek, milyen dalok ezek, amelyekkel ő is nyilván föllépett most is a mai nap során, illetve amelyeket tanítanak?
0: Énekzene, népzene, népi ének tanár a hivatásom, úgyhogy nem csak a sajátjainkat tanítom, hanem egész Kárpát-medence dalaival foglalkozunk. Itt most a fellépés során a helyi anyagot mutattam be, sáréti népdalcsokrokat énekeltem.
1: Berettyó Újfalu környékén vannak-e felgyűjtött népdalok, gyűjtöttek-e, eseményeken, rendezvényeken lehet-e hallani önöktől?
0: Igen, leginkább Bence Lászlóné dr. Mező Juditnak a munkásságát veszük alapul, aki hatalmas nagy dalkincset gyűjtött össze itt Biharban. De volt szerencsém Körösszeg Apátiban egy énekes nénivel is foglalkozni, és tőle én is tudtam egy pár nem ismert dallamot felgyűjteni.
1: Nincs mézes nap mézkóstolás nélkül. Több mint 20 fajta mézet és méz különlegességeket ízlelhettek, majd minősíthettek a vendégek. Volt, aki a hagyományos mézeket, volt, aki az egyedi, karakteres új ízeket részesítette előnyben. Minden esetre nem volt könnyű dolguk a választásnál. Hogy ízlik a méz?
2: Nekem nagyon ízlik, én még életemben először vagyok ilyen mézkóstolón, úgyhogy kezdek becsömölni itt a vége fele, de nagyon-nagyon finomak.
3: 14 éve mézversenyt hirdetünk, a méhészek beadják a mézeiket, és megversenyeztetjük, amit a nagy közönség fog eldönteni, mégpedig úgy, hogy akácmézbe lehet indulni, a mai nap folyamán 8-an hoztak be, 8 féle akácmézünk van, aztán a következő kategória a virágméz, vegyes virágméz, ott is van most 7 féle termékünk, vannak a fajta mézek, a napraforgó, a repce, a dohány, a selyemfű, és egyéb ilyen mézek, ott is van most 7-8 fajta, és a méz különlegesség az utolsó kategória, az pedig úgy készült akácméz, amelybe belekevernek például, úgyhogy epres citromos különlegességünk van, illetve a mandarinos méz, az megint speciális méz, mert hogy a méhecskék így állítják elő ezt a terméket, hogy a mandarint a melasszal együtt szívják ki a kis testükbe, és ők termelik a mandarinos mézt, tehát de nem bele van keverve a mandarin. Másik kettőben, a citromos epresbe pedig bele van keverve.
1: Tulajdonképpen itt mindenki, aki kóstol, kategóriákat kóstol, és utána kialakít egy sorrendet, hogy neki a például a fajta méz közül melyik,
3: melyik
1: ami a leginkább.
3: Meg vannak számozva, beírja a sorszámokat, és amelyiket legjobbnak gondolt, annak a számát beírja, és a végén mi ezt összesítjük, ezeket a szavazólapokat, és akkor aki legtöbb strigulát kapja, meg egyébként látszik az üvegeken, ahol a legtöbb fogyott, általában azon is látszik, de azok a mézek nyerik a kategóriájukban az első, második és harmadik díjat, attól függ, hogy mennyi szavazatot kaptak.
1: Kállai Irént, a Bihari Múzeum igazgatóját, a mézverseny zsűri elnökét hallották.

0: Bozóki Turzó Renáta vagyok, a Bajnóca Néptánc Egyesület elnöke.
1: Bajnóca, ez valakinek a neve?
0: Nem, ez egy népies elnevezése egy gyógynövénynek.
1: Itt a környéken lelhető növény? Hogy lett az együttes neve ez?
0: Többféle gyógynövény létezik belőle, van fehér rózsaszín, de kimondottan ezen a területen és a bihari részen a fehéret, a mezeit szokták gyűjteni. Igazából, amikor nevet kerestünk az egyesületnek, végignéztük, hogy milyen gyógynövények vannak, és milyen népies szavak vannak itt, ami a környéken jellemző, és úgy találtuk ezt a nevet.
1: Az ének, a dal, gyógyszer, a tánc is egy gyógyerővel bíró mozgásforma, és önöknél ez ötvöződik. A tánc volt előbb?
0: Hát igazából 2009-ben először, mint felnőtt néptánc csoport alakultunk meg, hiszen a városban nem volt abban az időben felnőtt néptánc egyesület. És ebből egy baráti körből alakult ki az egyesületnek a alapító tagjai, majd később, amikor a húgom elkezdett a népzenével komolyabban foglalkozni, akkor gyermekeket toborzott, akiknek jó hangjuk van, és Kisbajnóca Népdalkör és Nagybajnóca Népdalkör néven nívós versenyeket Vas Lajos nagy díjig eljutottak. Évekig, amíg kaptunk rá támogatási forrást, megrendeztük a Berettyó Nemzetközi Néptánc Fesztivált. Ezt több éven keresztül tudtuk csinálni. A világ több pontjáról érkeztek hozzánk csoportok, és nyilván az egyesületi csoportok is visszamentek ezekbe a külföldi országokba. Ez egy hatalmas színfoltja volt az augusztus 20-ai programsorozatnak, hiszen szervesen kapcsolódtunk a Debreceni Virágkarneválhoz. Így szimbiózisban voltunk velük, és akkor ők is tudtak csoportot biztosítani nekünk, mi is nekik, és Újfaluban csináltunk egy 20-át megelőző programsorozatot. Majd amikor a pályázati források kevesebbek lettek, akkor jött az az ötletünk, hogy évekig mindig december utolsó hétvégén, karácsony előtti hétvégéjén tartottuk meg az évzáró nagyműsorunkat, és ezt áttettük az augusztus 19-18-ai hétre. És így a városban vagy szabadtéri színpad, vagy pedig a mozi udvarán lévő színpadra vittük ki a darabot, és minden évben kitaláltunk valamit, ami vonzza a közönséget. És igazából nekünk az az évzáró műsorunk, akkor mutatjuk meg a szülőknek, hogy mit is tanultak a gyerekek ebben az évben. Akkor a trianoni évforduló volt, akkor értelemszerűen trianoni darabot készítettünk, amikor Petőfi 200 volt, akkor értelemszerűen Petőfi darab, János Vitéz volt terítéken, és tavaly jött egy baráti beszélgetésbe, az ötlet legyen a Ludas Matyi. És jövőre is van már ötletünk, de ez még meglepetés.
1: Vannak-e jellemző bihari táncok?
0: Jelenleg. Van Bihartordán, Nagyrábén, Váncsodon, Furtán, Szentpéterszegen, tehát a környező falvakban vannak felgyűjtött táncok, és ezekből a feldolgozásokból készítettük el a saját bihari táncunkat. Ugye van verbunk része, van oláhos része, van lassú és friss csádásunk, és azért érdekes, mert ugye az oláhos, mint tánc motivumot Délalföldön, és ugye a nyírségben ismerték, és itt közte ugye ez egy üres rész volt, de mivel rájöttünk, hogy itt Berettyó Újfalu környékén is van oláhos, ezért mondhatjuk azt, hogy egészen a Duna legaljától, ugye egészen a Tisza tetejéig az oláhos mindenhol lehetett. Tehát ez az összekötő kapocs a két terület között.
1: Igen, igen. Megmutatkozhat-e például a fellépőkön a helyi népviselet? Miben lépnek fel? Vagy itt minden tánchoz más-más ruha dukál?
0: Igazából minden falunak más volt a viselete, de a környéken olyan gyűjtést szerveztünk, amikor mi is kimentünk falvakba, fotókat szedtünk össze az idősebbektől. Volt olyan csoport, amikor kiírtuk, hogy akinek van régi fotója, küldje el nekünk archiválásra. Ez is sikeres volt. A Déri Múzeumban is volt nagyon sok fotó, itt a helyi Bihari Múzeumban is, és ezekből az archívanyagokból, meg családi erekjékből tettük össze, meg még az én dédnagymamám elmondta, hogy milyen volt az ön nyoszoljó ruhája, és ezekből építkeztünk föl, és kialakítottuk ezt a viselet rendet is. Minden lánynak más volt a viselete. Kinek mire jutott pénz, mekkora csipkét tudott venni, de azért volt egy alap ruhakészlet, amivel rendelkeztek ezek a lányok.
1: Csak ugye a táncnál nagyon fontos, hogy mi van rajtuk. Tehát mutatós, nem csak maga a tánc, hanem az is, ahogy hordunk, megjelenik.
0: Amiket hordunk, azok mindig ünnepi viseletek. Uh-huh. Tehát nem ezekben dolgoztak otthon, tehát mindig az ünnepit vesszük fel. Amatőr csapat vagyunk, de nagyon sok olyan programunk van, ami már egy kicsit ezen túlmutat az amatőrizmuson. Például minden évben megrendezzük a Berettyó Néptánc szólóversenyt, itt a Nadányi Művelődési Házad neki otthont, Ez egy olyan versenyé nőtte ki magát, hogy 4-5 megyéből érkeznek hozzánk gyerekek. Tehát az 50 és a 150 közötti fellépővel, neves zsűrivel, úgyhogy ez is hiányzik volt a területen, és ezt az űrt is próbáltuk ezzel betömni.
1: Mind a mai napig megvan a felmenő rendszer? Kicsiktől egész a felnőttekig?
0: Igen, óvodástól egész felnőtt korig megvagyunk. Óvodás csoportunk van, a kökörcsin csoport. Ott a COVID után lett egy hiányunk, alsós csoportunk most jelenleg nincs. Ők szoktak lenni a borókák. Majd most a kökörcsinben már fele csoport, differenciáltan oktatunk, fele csoport már iskolás, fele még óvodás, tehát a közös első próba a rész az közös, akkor együtt vannak a tréning során és a fejlesztő részen, és majd a próba másik végén külön mennek, mindenki saját korosztálynak megfelelően tanulja a táncot. Ugye lesznek majd ők a borókák jövőre, a cserbókások a felsősök, és ugye vannak az ifjú felnőttek, és a felnőtt csoport a Bihar nevet kapta. Például most októberre hirdettünk egy műhelynapot, egy szakmai napot, ahol a délelőtt énektechnikát fognak nekünk tanítani, jön egy oktató, délután pedig a citera kap szerepet, és ott is az amatőr citerások, vagy esetleg citeroktatók jöhetnek, hogy a tudásukat még jobban fejlesszék.
1: Önt hogyan szólította meg a néptánc? Mi volt az, ami megtetszett benne, ami végül ezen a pályán tartotta mind a mai napig?
0: Olyan iskolába kerültem, ahol kötelező volt a néptánc. Heti 2 órába igazából nem volt választás, 4. osztályig csinálni kellett. És ez már nagyon hamar megmutatkozott, hogy ügyes vagyok, mert ugye azokból a gyerekekből, akik tehetségesek, már a csoportba vitték őket, azokból csoportot csináltak. És akkor mindig mentem egy-egy csoporttal feljebb, és akkor nyarantam a mamánál a garázs mindig kipakoltattam, és akkor az volt a próbaterme, én ott próbát tartottam magamnak, úgyhogy a szomszéd kislányokat odahívtam. Tehát igazából ez úgy magától jött, nem volt kérdés.
1: Az iménti percekben Bozóki Turzó Renátával, a Bajnóca Néptánc Egyesület elnökével beszélgettünk. A muzsika után a sport és természetjárás városi, térségi képviselőit kérdezem majd a bihari vidék szépségeiről, sport lehetőségeiről.

0: Rácz Fanni vagyok, a Lendület Sport és Szabadidő Egyesület alelnöke, okleveles rehabilitációs szakember. A szabadidő sport nagyon sok válfaját egyébként megtalálhatják nálunk. Az egyesület előéletét tekintve egy családi, baráti összejövetelekből, sportolási lehetőségekből alakult ki ez a tevékenységi kör, amiben a hagyományőrző íjászattól, a görkorcsolyán, kerékpározáson, futáson, funkcionális edzésen és amatőr jégkorongon keresztül majdnem minden megtalálható. Amit szeretnénk továbbadni ezzel a mentalitással, amiben mi működünk, az egyrészt ennek a családi baráti összefogásnak a továbbvitele, az egészséges életmódnak a népszerűsítése is, hogy ebben a mozgás mekkora szerepet tölt be. Nagyon fiatal egyesületünk van, 2017-ben alapítottuk az egyesületet, és majd jóval később a Covid után egy Berettyóújfalu város önkormányzatának, illetve egy pályázati lehetőségnek köszönhetően került ez olyan keretek közé, ahol már van a Berettyóújfalui civil udvarban egy olyan helyiség, egy multifunkcionális tornaterem igazából, amit tudunk mi használni, de mivel ezeknek a nagy része szabadidősport tevékenység, ezért bőven használjuk a környezetünkben lévő természeti adottságokat is erre, szóval nincsenek jelenleg külön szakosztályok, vannak érdeklődési körök, hogy ki mit szeret csinálni, és ennek megfelelően próbálunk vagy valamilyen országos versenyen részt venni, vagy valamilyen közösségi sporteseményt rendezni, mint mondjuk, ami minden évben szokott megrendezésre kerülni, például a kihívás napjához csatlakozni, megtalálni azt, hogy ki miben szeretne tevékenykedni, de nagyon sokan több sportágat is kipróbálnak ennek köszönhetően.
1: Szoktok-e olyan közösségi eseményeket rendezni, vagy sportnapokat, amikor kirándulnak, vagy közösen elmennek valahová, és akkor itt is a mozgás, egészséges életmód edukáció is?
0: Természetesen többször volt már ilyen szervezés, akár hogy a Berettyóparton, Bakonszegig, vagy messzebb elbicikliztünk, görkorcsolyáztunk, vagy aki futott is sétált. Életkornak megfelelően próbáljuk ezeket a távokat meghatározni, hiszen nagyon sokszor családok is csatlakoznak kisgyerekekkel, tehát mindenki, amit választ, ami szimpatikus számára, azt próbáljuk meg megszervezni, illetve ugye már 15 éve, tehát jóval az egyesület megalakulása előtt elkezdtünk amatőr jégkorongbajnokságokat szervezni, ami hát most már azért jó pár éve határokon átívelő, hiszen Csíkszeredából is érkezik hozzánk egy csapat, akikkel egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki, és rendszeresen járunk mi is a csapattal Csíkszeredába hozzájuk.
1: Itt Berettyóújfaluban van pálya?
0: Igen, szerencsére a Morotva-ligetben van egy műjégpálya, ami igaz, hogy mostanában az enyheteleknek köszönhetően sajnos szűkített idősávban áll rendelkezésre, de azt az idősávot, amikor nyitva van és van jég, azt próbáljuk maximálisan kihasználni. Korábban egyébként korcsolyaoktatást is próbáltunk, de mivel leszűkült egy-másfél hónapra kihasználható idősáv erre a télen, ezért így nem mertünk belekezdeni újra az oktatásba, hiszen jóval több idő kell ahhoz a gyerekeknek, hogy jégbiztonságot szerezzenek. Úgy gondoltuk, hogy magának ennek a multifunkcionális teremnek az a célja, hogy azokat az időszakokat az évben, amikor nincs olyan jó idő, vagy kicsit kevésbé szeretnénk kimenni a szabadba sportolni, azt is ki tudják használni az emberek, hiszen a tömegsportnak, illetve a labdajátékoknak, vagy bármelyiknek az alapja, az a megfelelő mozgásmintáknak az elsajátítása, a megfelelő izomerő megtartása, és természetesen az egészségünk alapja is, hiszen az elhízás és az ehhez kapcsolódó betegségeknek a megelőzését, illetve, hogyha már kialakult, akkor a szekunder prevencióját ezzel tudjuk a legmegfelelőbben kontrollálni.
1: Az érdeklődők oldaláról mit tapasztalnak?
0: Az egyesületi tagoknak a többsége jelenleg azért inkább a középkort erősíti, viszont aki már egy kicsit kedvet kap, és látja a potenciált ezekben a sportágakban és lehetőségekben, sokszor hozza a családot kompletten, tehát azért heti szinten megfordulnak a közösségi edzéseken már a gyerekek is, és akkor őket is igyekszünk minél inkább bevonni. A szabadidősportban akár görkori, akár bicikli, természetesen ők ők az elsők, akik jönnek, tehát inkább azt látjuk, hogy elhatározzák a szülők, hogy nekik is kell csinálni valamit, még akkor is, hogyha már a gyerekeket bármilyen sportszakkörre az iskolában, vagy intézményben, vagy azon kívül beíratták, és akkor utána, mivel anya és apa is jön, ezért ők is kipróbálják.
1: Rácz Fannit, a Lendület Sport és Szabadidő Egyesület alelnökét hallották.

0: Balogh Tamás vagyok, a Biori Természetbarát Egyesület tagja.
1: Mivel foglalkozik ez az egyesület, milyen múltja van, mi a fő feladatok itt Berettyóújfaluban és a környéken? Milyen tájegységre van rálátásuk?
0: Az egyesület már több mint 20 éve létezik, Berettyóújfalu, illetve Kecskeméti székhelye. Ez egy kulturális, hagyományőrző, sport, valamint szabadidős egyesület a Hajdú-Bihar megyében, illetve Bács-Kiskun megyében.
1: Mire helyezik a hangsúlyt?
0: Hát a fő feladatunk így a természetjárás népszerűsítése, a meglévő turistautak felújítása, karbantartása, új útvonalak javaslata, valamint ahol most jelenleg is vagyunk, a Barcsai Ház felújítása, illetve karbantartása, üzemeltetése.
1: Földrajzilag mi jellemző erre a tájra?
0: Inkább egy sík vidék, folyókkal, kisebb csatornákkal. Ami érdekesség, hogy bár sík vidék, a környéken, ahol megy a Alföldi Kéktúra is, található a Pocsai Magaspart, ahol a nyírségi homoklemez találkozik az Alfölddel, és ott van egy 30 méteres magaslat, egy ilyen zemplén tájat idéz. Ez talán így különlegesség ennek a helynek. Látványos, mivel hogy így az Alföldből egy hirtelen egy 30 méteres kiemelkedés, és fentről körbe lehet látni a síkságra.
1: Milyen túraútvonalak vannak a környéken? Miket javasol, hogyha valaki Berettyóújfalu központtal szeretne kerékpározni, túrázni, kicsit így az aktív tevékenységek kapcsán bejárni a vidéket? Mit érdemes mindenképp kiemelni, megnéznie, illetve ezeknek milyen történetük van, vagy érdekességük?
0: Az Alföldi Kék túrát is, illetve a túraútvonalat is karban tartjuk, illetve most felújítottuk, van egy vadi új túraútvonalunk, ami eddig a gáton ment, a Berettyógáton, most azonban áthoztuk Berettyóújfalu központba, és a központon keresztül megy át, ezzel megmutatva, hogy bemutatva Berettyóújfalu érdekességeit, a főteret, kiserdő, csónakázótó, tovább haladva a Herpályi Csankatorony, és halad tovább a régi útvonalon, Szentpéterszeg irányába, a Berettyó mentén.
1: Kék túra elkerülte Berettyóújfalut, mint várost eddig?
0: A központot igen, elkerülte, hogy a Berettyó parton ment, most azonban pont ezzel a céllal, hogy ne csak a gáton menjen, ezért behoztuk.
1: Céle az, hogy a túrák szervezésén, a jelölések rendben tartásán, karbantartásán kívül megszólítsanak bizonyos korcsoportokat.
0: Gyakorlatilag bárki részt vett ezeken a túrákon, leginkább a kulturális értékeket mutatja meg. Tehát a maga túra is úgy van megszervezve, eredetileg kialakítva, hogy az érdekességeket megmutassa. Például Bakonszeg, Nadányi Kúria, Besenyei Ház, az új útvonal mentén itt lesz most a Barcsai Ház, ahol jelenleg is vagyunk. Ezt konkrétan nem érinti a túra, viszont majd egy jelöléssel idehozzuk, hogy bemutassa ezt is. Aztán, hogy említettem, még Berettyóújfalu főtere, kádárvitéz szobor, csónakázótó, van egy csodálatos kis erdőnk, ami mellett itt eljöttünk. Szentpéterszegnél egy kis nyugalmas horgásztó.
1: Csak gyalogosan vagy kerékpárosan is szerveznek?
0: Vizen, kerékpárral, gyalogosan.
1: Tehát önök is elmennek más országrészekbe túrázni együtt, mint az egyesület?
0: Vagy úgy, mint egyesület, vagy egyénileg. De igen, itt gyakorlatilag az országot, illetve mondhatom, hogy Európát járjuk. Egyénileg ez mindenképpen rekreációs céllal, illetve felfedező céllal történik. Amikor viszont szervezünk valamilyen rendezvényt, mint most az október 10-i két bihari betyár túrát, az itt a helyi értékek népszerűsítésére.
1: Ki volt ez a két bihari betyár, és milyen útvonal lesz majd?
0: Zöld Marci és Vitális Imre nyomában járunk a kék káló mentén, a nádasban, az erdők mentén, a pusztában. A táv az ilyen körülbelül 10 km az egyik Szentpéterszegről, indul Berettyóújfaluba, konkrétan ide a Barcsai Házba, a másik pedig Bakonszegről.
1: Teljesítménytúrák?
0: Teljesítménytúra, igen, van egy ideje, amiből belül teljesíteni kell.
1: Balogh Tamással, a Bihari Természetbarát Egyesület tagjával beszélgettünk. Messzelátunk mai adásában Berettyóújfaluba, a 14. Bihari Mézes napra látogattunk. Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Kedves hallgatóink, kulturális palettánk az akvarell következik. A zenéket válogató Varga Ramona, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is köszönti Önöket a műsorvezető Fülöp Tamás. A mai adásban elhangzik szokásos programajánló rovatunk a Kultúrmorzsa, valamint bővebben hallhatnak a Magyar Képzőművészeti Egyetem Jumpstart programsorozatáról, amely ezúttal is a legígéretesebb fiatal művészeknek kínál bemutatkozási lehetőséget, többek között egy hallgatói aukció keretében. Mindenek előtt azonban kiemelten foglalkozunk a 2019-ben elhunyt legendás zenésszel és dalszerzővel, Gallai Péterrel, aki október 5-én lenne 73 éves, és akinek nemrég jelent meg posztumusz válogatás lemeze Szállj fel magasra címmel. Tartsanak velünk!